0: tapasztalt meg a múlt hétvégén a Kaposváron megrendezésre kerülő kattásról. No, ez lesz majd a műsor második felében, de akkor most, ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Kápolnai Zsombor. Nagy szeretettel köszöntünk. Szia, Zsombor!
1: Szia, Zsombor! Szeretettel köszöntök én is mindenkit!
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit így elcsíphettünk ebben a sok-sok-sok munkában, ami itt a mai napon is vár rád, de hát csak azért, mert hát úgy gondoljuk, hogy erről nagyon fontos itt is szót ejteni a Mária Rádióban, mert hogy akkor kezdjünk egy picit azért a teljesítménytúra zarándoklattal. Ez egy nagyon-nagyon különleges dolog, mert ahogy így végig is mondom az egész dolgot, hogy teljesítménytúra és még zarándoklat is, és akkor ezt hogyan lehet ezt a kettőt összefésülni, hogyan indult el ez az ötlet, mi volt a vezérgondolat, és hát milyen tapasztalataitok voltak az elmúlt időszakban ennek kapcsán?
1: A Mária útnak a tevékenységében, fogalmazunk így, már régóta jelen vannak a teljesítménytúrák. Ugye a Mária útnak az útvonala az számos helyen érint már meglévő teljesítménytúrákat, nagymúltú teljesítménytúrákat, keresztény identitású teljesítménytúrákat is értelemszerűen, és egy néhány évvel ezelőtt, 5-6 évvel ezelőtt jött a gondolat, hogy szervezzünk saját teljesítménytúrákat, és itt egy régi barátainkat, a hazajáró honismereti és turista egyletet, illetve a hazajáró tévéműsornak a csapatát kerestük meg, hogy csatlakozhassunk az ő hazajáró kupa elnevezésű sorozatukhoz. És itt ez kapcsolódik ugye a zándokláshoz, még a Mária útnak az útvonalát érinti, ami egyébként ez a túra, ami most ezt jövő hétvégén, tehát október 11-én, ez a Mária útnak az egyik születési helyén, a Balaton-Álmádi Sumeg zarándoklatnak az egyik szakaszát is érinti, tehát így különösen kedves a szívünknek.
0: Hogyan készültök egy ilyen zarándoklásra az útvonal kijelölés tekintetében, és hát, hogy ezt a zarándok attitűdöt meg lehessen valósítani, milyen előkészületekkel jár ez?
1: A teljesítménytúrázásnak egy fontos eleme, ugye ez alapvetően egy ilyen közép-európai történet, a teljesítménytúrázás, ez itt különösen erős, ha Németországot is Közép-Európának tekintjük, hogy van egyfajta tematika mentén valósulnak meg ezek az események, és ugye mi a keresztény tematikát, tehát szeretnénk behozni a teljesítményt túlállásba, erősebben megjeleníteni. Ugye mi hiszük azt, hogy a természeti járás az van egyfajta spirituális identitásból is fakad, ugye ez a kettő, ez nem elválasztható, ami mi gondolatiságunkban, tehát ugye a Jóistennek a teremtő ereje az adott nekünk egy szép világot sok-sok értékes helyszínnel, amelyet az emberek formáltak, hogy talán még értékesebb legyen, és így történelmi emlékhelyek jöttek létre, és ezeket tudjuk egy tematika mentén felfűzni, és ennek a túrának a tematika, ez a királyi ereklyék nyomában a tematika, ez pedig a Szent Jobb kápolnához kapcsolódik, hogy igyekszünk ezzel is egyfajta egy ilyen történelmi betekintést adni az érdeklődők számára, ugyanis a budai várban tátó Szent Jobb kápolnát a második világháborúban bomba talált érte, pontosabban a budai várat, és a Szent Jobb kápolna az épségben maradt, amelyet 50-es években a pusztás elől lemenekedtek Balaton-Almádiba, tehát egy komoly misszió volt akkoriban, ami egy ilyen titkos megoldás volt, hogy a budai várnak az 50-es évekbeli felújítás kapcsán ne tűnjön el a Szent Jobb kápolna, és a Szent Jobb kápolna darabokban került elszállításra Balaton-Almádiba, ahol ott eredeti formájában megtekinthető a kápolna, tehát be van építve a templomba, amely a későbbiek során nem, tehát már az elmúlt 20 évben erekékkel is, magyar király erekékkel is gazdagodott, tehát Szent István, Szent Imre és Boldog Izaiának az erekéje is megtekinthetőek a Szent Jobb kápolnában, amely, ahogy mondtam már, közvetlenül a Mária úton található ez a templom, és ez a végcél úgymond a túrának, hogy ezeket a királyi erekéket megtekintsünk, körbejárjuk, és ennek van egy rövidebb szakasz, ami 12 kilométeres, és egy picit hosszabb 22 kilométeres. Ugye a testvénytúra aztán abban más, mint az elnökás, hogy kicsit nagyobb hangsúlya van a fizikai vállalásnak, hogy ez egy fizikai teljesítmény, és ahogy a nevéből adódik, hogy a céljainkat egy picit így konkrétabban megfogalmazzuk, hogy van szintidő, nem verseny, az ember csak önmagával versenyzik, tehát nincs első, második vagy ötödik helyzet, de mégis vannak olyanfajta keretek, ami a mai világban sokat számára egy érték, hogy vannak kereteink és önmagunk keretés, és picit megismerjük ezáltal, hogy az zarándoklás témája és a teljesítménytúra összekapcsolódik. És egy szép közösségi esemény, mert nyilván ez egy hála Istennek ilyen száros nagyságrendben vesznek részt rajta a túrázók, jelzően picit áll más is a közönség, mint aki a zándoklásra jön, kicsit talán többek a férfiak, a fiatalabb férfiak, akiket ez motivál, hogy így a fizikailag is kipróbálják magukat, és erre a Máli úton is van lehetőségük.
0: Az idejében, ha milyen távokon lehet elindulni, lehet-e még jelentkezni, és esetleg igényel-e ez a fajta teljesítménytúra zarándoklat egy kicsit másabb felkészülést, mint mondjuk egy zarándoklás? Hogy gondolod ezt?
1: Még lehet jelentkezni, még a helyszín is lesz majd jelentkezés. Balaton-Almádiból ez már egy hagyományos helyszínünk, a Pannonia művöltésházból indul az idejében is a testvénytúra, ami egy szépen felszerelt művöltésház, kényelmesen lehet indulni, vonattal is könnyen megközelíthető, Budapestről is, ország más vidékről is, aki messzebbről érkezik. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, mivel ez egy nagy mozgalom, mert ez a testvénytúrázás egy nagy mozgalom, ahogy tekintünk, és hazajáról tupa is egy nagy mozgalom, hogy nem feltétlenül a helyiek jönnek, és nem is egy zarándoklathoz képest picit különbség, hogy nagyon örülünk, hogyha Balatonnál találkozunk Békésre vagy barátainkkal, vagy ennek erdélyek, felvidékiek, Miskolc, Győrből, ez egy nagy öröm számunk, hogy itt tudunk összefutni, beszélgetni egy jót a közösségeink, közösségben lenni, megismerni egymást. Én úgy gondolom, hogy külön felkészülést ez a teljesítménytúra nem feltétlenül igényel, egy átlagos edzettségi állapot, hogy a szintidők körülbelül 4 kilométert kell menni egy óra alatt, ezzel lehet tervezni. Családok számára is könnyen bejárható jelölt útvonalakon zajlik. Igyekeztünk az útvonalat úgy meg tervezni, hogy eleve megismerjük a Máriutat is, az a zöld Máriut, ahogy említettem, tehát történelmi helyeket keresünk föl, mint a Szent Jobb kápolna, de érintünk több kilátót, például a Cseregi kilátót, az Alsőrsi kilátót is. Igazán hangulatos ilyenkor a Balaton. Az is egy célunk, hogy megmutassuk, hogy október közepén is lehet a Balatonnál jól eltölteni az időnket. Ugye a Máriutnak ez egy fontos üzenet és gondolata, hogy számos olyan helyszínt mutat be, amelyet nem feltétlenül ismerünk. Tehát nem csak a legismertebb zándokúti célokat, hanem még fontosabbak azok a vidéki térségben található helyszínek, amelyeket nem ismerünk annyira, vagy éppen a Balatont ősszel annál kevesebben látogatjuk, és nem akkor szoktunk indulni, de akkor is nagyon sok értéket tartogat. A születet is meg tudjuk tekinteni, ez is egy külön hangulata, hanem például az úton egyik része az kifejezetten ilyen szakaszon szőlő ültetmények mellett megy el, ahol ezt is meg pillantást nyerhetünk ott a helyeknek az életébe.
0: Említetted, hogy ugye azért ennek óhatatlanul van egy ilyen közösségformáló ereje, ahogy nyilván az a zarándoklatoknak is van, és ahogy már ez a teljesítménytúra mozgalom is, ahogy te is említed, ez egy nagyon-nagyon élő dolog, de azért egy két szó erejéig hozzuk ide azokat az embereket, akik tulajdonképpen szolgálatot vállalnak abban, hogy ez az esemény ilyen magas minőségben meg tudjon valósulni. Egy picit nézzünk rá arra, az elmúlt években hogyan volt jelen az önkéntesség a teljesítménytúra zarándoklat szervezésében, és hát magán a napon, és az idei évben ez hogyan fog megvalósulni?
1: Ugye a teljesménytúrázásnak az egy ilyen jellegzetes, miért megyünk el teljesménytúrázni? Például azért, hogy felfedezzünk új helyszíneket, amelyeket talán kevésbé ismerünk, és itt bízunk annyiban a helyi szervezőben, hogy ők rendelkeznek ismertekkel, segítenek minket a tájékozódásban, nem kell úgymond bóklásznunk, és így picit talán egyszerűbb egy új helyszínnek a megismerése. És ebben fontos szerepet töltenek be az önkéntesek, ugye pontokkal vannak úgymond ellenőrző pontok, amiket talán még jobb szó lenne, hogyha úgy fogalmaznánk, hogy segítő pontok, amelyeket az ember például 6 kilométernél, 12 kilométernél, 18 kilométer messzire után tud találkozni, ugye kap egy az igazoló kötetében egy kis pecsétet mondjuk, vagy éppen aláírást, de mi is annál fontosabb, hogy kap egy emberi szót, egy segítő gesztust, egy finom szörpöt, egy jó teát, attól, hogy milyen az idő, egy zsíros kenyert, egy almát, szintén tudunk beszélgetni, és ezek a pontok, ezek talán még fontosabbak, és nagyon köszönjük azoknak az önkénteseknek, akik segítenek az útvonalak a kijelölésében, ilyen szalagokkal, táblákkal van jelölve az útvonal, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Ugye egyedül mennek, tehát hogy van egy időintervallum, 8 és 10 között lehet indulni, és mindenki mikor kedve tartja, akkor indul, és az előző pontok azok a találkozási helyek, ahol úgymond figyelemmel kísérjük a túrázókat, hogy mindenki épségben megérkezzen, és évről évre ezeket a pontokat az önkénteseink segítik, amit nagyon szépen köszönjük. Az idővel egy olyan újítást tervezünk, hogy az elmúlt évben, ahogy már említetted is, egy ilyen ifjúsági egyetemistákból álló csapat formálódott a Mária út környékén ezek Erasmus programoknak a szervezésére, és ők már több alkalommal jelen voltak a sporthoz kapcsolódó eseményeinken, mint például a Mária Maraton futóversenyen, de akár itt a Pest-Mint túráknál is jelen voltak, mint a segítőink, és az idejében szinte kizárólag ezek a fiatalokból álló csapat fogja megcsinálni a szervezést, aminek nagyon örülünk, hogy így nem csak egy néhány hónapig maradtak velünk, hanem ez egy folyamatos kapcsolat lett, és szépen tudunk, akik találkoztak az egyes, például a kórustáborunkban, ami szintén egy Erasmus projekt volt, vagy a képzési alkalmainkon a Szentendén jelen voltak, ők most itt be tudnak kapcsolni formában is a Mária úton. És így nyilván egy az ő közösségük, tehát egy fiatalokba álló, mondhatjuk itt első közösség is épül, amelyet mindig szeretettel várjuk a csatlakozókat.
0: És hát ezért is kérdeztem rá, mert hogy egy picit rá tudjunk arra nézni, hogy vannak ezek a szabályozott tulajdonképpen pályázati Erasmus programjaink, aminek van egy ilyen fantasztikus hosszú távú eredménye, hogy a fiatalok tulajdonképpen elköteleződnek a Mária út mellett. De azért egy picit beszéljünk mégiscsak az Erasmus programokról, hiszen van azért egy nagyon-nagyon szép program, ami most zárult, és akkor meg is volt ebben már az utolsó esemény. Egy pár szó erejéig azért ezt hozzuk szóba. Mi történt pontosan ezen a záró eseményen? Kik vettek részt, és hát mi volt a célja?
1: Augusztus végén, emlékeim szerint augusztus 5-én zártuk Erasmus útra fel Erasmus programunkat, amelynek keretében 15 egyetemistával működtünk együtt a egy éven keresztül, és ők további 500 fiatalnak mutatták be az európai kultúrás értékeket, az európai kultúrás útvonalat, a Mária utat, tantermen kívüli oktatási módszerek segítségével ezek az események a Szentendrei Néprajzi Múzeumban, tehát a Szentendrei Skanzenban kerültek megrendezésre május 31-ig bezárulnak, majd ezt követően az Erasmus programban tapasztalt eredményekből, amelyhez kutatás is kapcsolódott, itt 700 fiatalnak a bevonásával készítettünk egy tanulmányt, ahol bemutatásra került a fiataloknak az európai kultúrás értékekről alkotott véleménye, az ő javaslataik, és ezeket a javaslatokat adtuk át egy ilyen záró esemény, egy diszemináltős esemény keretében Budapesten döntéshozóknak, vendégeink, barátaink ott voltak, egy nagyon kreatív nap volt, nagyon örülünk, hogy eljöttek a projektsen múzeumi, együttműködő múzeumi partnereink is, és hogy ők is közösen tudtunk létrehozni a megosztó fiatalokkal kreatív feladatokat, játszottak a múzeumi szakemberek, ők is megtapasztalták, hogy milyen a fiatalokkal együttműködni, tehát nem csak nem mutatni velük, hanem közösen alkotni, és ez egy nagyon kreatív folyamat. Nagyon örülünk, hogy ebben ebben részt vettünk, hogy ez a tevékenység megvalósult a Máriótban, és bízunk benne, hogy fogjuk tudni folytatni az ilyen nagyszabású Erasmus programokat is.
0: Hát legyen így, mert hogy ez egy óriási lehetőség arra, hogy megszólítsuk azt a generációt, akinek még nincsenek meg feltétlenül azok a hagyományos értelembe vett búcsújárási tapasztalatai, élményei, vagy még nem éltek meg zarándok élményeket, hát lehet, hogy ez egy jó eszköz arra, hogy őket is bevonjuk, és egy modernebb köntössel a kultúra oldaláról is megismertessük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Zsombor, hát a munkádat elsődlegesen, meg a lelkesedésedet, és hát a Jóisten adjon további sok-sok megerősítő ajándékot, hogy jár tovább te is a Mária utat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál és beszámoltál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt indulok is a Felvidékre. Egy pár perc múlva megyek a Mária útra, indul az autó és megyünk tovább. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, sok áldást az útra. No, hát szóval nagyon-nagyon érdekesek ezek a lehetőségek, de hát vannak itt azért a Mária úton olyan most már azt mondom, hogy hagyománynak tekinthető zarándoklatok, zarándok élmények, amikre hát így érdemes ránézni, mert hogy ez egy régi új hagyomány, a csíksomlyói búcsúra induló zarándoklás, nagyon-nagyon régen a közeli településekről és messzebbről is erre a hatalmas ünnepre megérkeztek a zarándokok, de hát most itt a Mária út történelmében, mert most már azt gondolom történelmi távlatokban is rá lehet erre nézni is, most már régóta indul egy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon hosszú zarándoklás, ami talán meghozhatja tényleg azt az változást az ember életébe, amiről mi mindig beszélünk a zarándoklatok kapcsán. No, erről szeretném egy picit kérdezni, ha minden igaz, itt van a vonalban velünk Szabó Gyula Sándor. Szia! Nagy szeretettel köszöntünk!
2: Üdvözöllek, és a rádió hallgatókkal is nagy szeretettel köszöntöm.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt egy picit a munkafolyamatból kiránthattunk, hogy egy kicsit, hát talán álljunk meg és nézzük rá, hogy mi is történt veled az idei 40 napos zarándoklaton, mert hogy Gyula részt vett rajta, de mielőtt erre rátérnénk, hogy konkrétan mik is az élményeid, egy kicsit a motivációidat, vagy hát induljunk a cserépkályhától, vagy a kályhától. Szóval miért is indultál el te az első zarándoklatra, és aztán mi hívott rá, hogy 40 napra kiszakadj és elindulj Csíksomlyó felé?
2: Mindig, amikor zarándoklatra indultam, akkor a Isten közelségét szerettem volna érezni. Az egynaposokon is, és ebben a 40 napban azt hiszem, hogy igazán ezt meg tudtam tapasztalni. Tehát ez volt a hívó szó, és hogy Isten ereje és lelke legyen bennem, hogy a élet gondjait, fájdalmait azt szeretettel tudjam tükrözni vissza.
0: Hogyan tudtál, ugye nagyon-nagyon sokan kérdezik ezt tőlünk is, meg egyébként a 40 napos résztvevőktől is, hogyan tud az ember elszakadni 40 napra a megszokott életéből, ez milyen következményekkel jár, és hát mi az indító pont, ami átviszi nyilván a döntési folyamatban a nehézségeket, amire aztán az ember kimondja, hogy én akkor is elmegyek. Szóval nálad ez hogy zajlott?
2: Hát igazából én is sokat gondolkoztam, mert nekem volt egy nagyon jó ismerősöm, aki most is ismerősöm, és ő megtette ezt a zarándoklatot, még akkor nem volt így. És én bennem akkor megfogant, hogy mondom, valamikor én is szeretnék így kiszakadni, de hogy hogyan, azt nem tudtam elképzelni, tehát hogy lehet ez. És hát voltak olyan életszakaszaim, meg 18 után, amikor olyan törés volt az életemben, hogy azt gondoltam, hogy valami más kell, és vártam azt az időpontot, és most valahogy itt 26-ba jött ez el. Milán atyának írtam egy rövid kis levelet korábban a törésünkkel kapcsolatban, és egy olyan válasz jött vissza január végén, ami ez volt, és akkor azt éreztem, hogy na most kell elindulnom, és akkor megnyílt az út, tehát hihetetlen, de megnyílt, tehát mind a munkahelyemen a tulajdonos azt mondta, hogy menjek, tehát eljött az idő.
0: Kirendeltetett a megoldás. Bizonyára, amikor az ember egy ilyen útba belevág, én magamról is el tudom mondani, óhatatlanul azért megfogalmaz magával szemben egy elvárást, vagy hogy van valamilyen elképzelése, hogy hát, hogy majd ez valahogy így fog történni, vagy úgy fog történni. Neked volt-e valami ilyesmi elképzelés, vagy sztereotípia a fejedben, hogy te ebben hogy leszel jelen, és akkor ehhez képest a valóságban hogyan élted ezt meg?
2: Érdekes, nem volt. Tehát a család részéről is egy támogatás volt, és nem volt bennem igazi elvárás. Tehát az találkozni szerettem volna, és megérezni. Tehát ez valahogy azt gondoltam, hogy sok ember lesz, mármint sok emberrel találkozom, de hogy hogyan, mint, azt nem tudtam. De tükrökkel találkoztam, az biztos. Tehát elvárásom nem volt, de hihetetlen volt, amit kaptam a tükrök által.
0: Tudom, hogy nagyon nehéz ilyenkor bármit is kiemelni 40 napnyi élményből, mert biztos, hogy megvolt minden napnak a maga ajándéka is, vagy nehézsége is. De ha valamelyiket mégiscsak ide tudnád hozni a hallgatók elé, amit úgy hazahoztál a hátizsákban, egy találkozást, vagy egy élményt, akkor köszönettel veszük.
2: Én hármat hoznék, de nagyon röviden. Az egyik találkozás egy szállásadónknál volt, és hihetetlen csodákat tapasztaltunk meg, és mesélt el, és adott nekünk, és mi is, amit adtunk neki, és a vége nem kellett, azt mondta, hogy ő eltekint a szállásdíjtól, mert olyan beszélgetésünk volt, és olyan találkozásunk, ami mindenkinek az épülésére szolgált. Volt még egy ilyen élményem, amikor a házasság évfordulónk volt, és úton voltam, akkor nagyon padlóra kerültem, de a közösség segített. És volt egy, amikor a közösség akart összeomlani, és akkor is segítettünk egymásnak. És ezek a találkozások, ezek az Isten szeretetének a tükrözői tudtunk lenni a másik számára, minden fájdalommal együtt, vagy nehézséggel együtt.
0: Igen, ez jutott eszembe most, hogy ezt így elmesélted, hogy mennyire ki tud kristályosodni azért a lényeg egy ilyen úton. Na de azért, hogy itt a műsor vége felé egy picit azért rátereljem a szót, hogy ahogy hazajöttél ezekkel az élményekkel a zsákodban, hogyan kerültél újra közel a Mári útnak ahhoz az oldalához, hogy esetleg szolgálatot vagy segítséget vállalj? Mi szólított arra, hogy egy kicsit átállja a szervezői oldalra, hogy másokat is ide segítsél? Hogyan alakult ez a dolog?
2: Mindig is vágytam arra, hogy adjak minél többet, és megszólított elnök úr Tamás, és igazából bennem volt ez a vágy, hogy segítsek, és remélem, hogy tudok majd segíteni. Tehát sok mindenbe, mint gondolatban, mint tette, mint szervezésbe, majd meg lesz az a pont, ami igazán hozzám illik, de hogy nagyon szeretném. Tehát ez egy olyan lehetőség mindenki számára, amit át kell élni. Rövidebb, hosszabb időszaka is lehet ennek, tehát nem feltétlenül a 40 napba, de azóta is voltam veletek, és mindegyik segíti az embert ahhoz, hogy a szeretetet tudja tükrözni. Tehát örülök neki.
0: És hát valahogy én is mindig így élem meg, hogy az ember a szolgálattevéssel tud leginkább gazdagodni, én legalábbis nekem ez egy nagy ilyen ajándék az életemben, hogy mindig azt hiszik az emberek, hogyha a másikért teszel valamit, az neki jó, de én meg mindig úgy élem meg, hogy hát én ettől mérhetetlen boldog, vagy gazdagabb tudok lenni.
2: Igen, és nehéz, tehát nehéz embereket azt gondoljuk, hogy meg tudjuk változtatni, de mi nem tudjuk. Tehát az út tudja megváltoztatni, az Úr tudja megváltoztatni az úton, mert ugye én vagyok az út, az igazság és az élet, és ezt erre lehetőséget tudunk neki teremteni, vagy biztosítani, vagy megadni neki, és tükörként ott lenni, hogyha kellően tiszták vagyunk, akkor esetleg valami tükröződik is rajtunk, nem csak a homály. Tehát igazából ez az, amit tudunk adni.
0: No, és akkor pár szó erejéig azért hozzuk szóba, hogy ugye a múlt hétvégén két hete volt Kaposváron a kattárs, a katolikus társadalmi napok, és hát ott te képviselted a Mária utat egy másik kedves önkéntestársal. Mit éltetek meg, hogyan éltétek meg ezt az eseményt ilyen zarándok szempontból?
2: Hát egy nagyon jó program volt, és szólítottunk meg embereket, próbáltuk felvillantani azt a lehetőséget, ami esetleg számára jött. Többen is úgymond érdeklődtek, gyerekekkel találkoztunk, és érdekes az út, 40 napos úton is sok gyerekkel találkoztunk, tehát van egy nagyon nagy nyitottság, és próbáltunk, és azóta is próbálunk megkeresni papokat, püspököket, hogy kapcsolódjanak be ebbe a jövő évi zarándoklatba akár, mert nagyon fontos, hogy az úton legyenek ott ők is, és segítsék az ott lévőket. Én bízom benne, hogy egyre több. Tehát amikor mise volt egy úton, egyik nap, vagy bármelyik nap úgy alakult, az nagyon jó volt. Tehát a kattárson egy olyan kapcsolat lehetőség volt, és olyan találkozások, ahol ezeket lehetett előmozdítani. Én bízom benne, hogy az Úr majd támogatja.
0: Hát legyen így, és ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok áldást és megerősítő ajándékot neked is, és hát mindenkinek, aki arra szánja a szívét és a lábát, hogy aztán útra induljunk. Szabó Gyula, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted az élményeidet, és hát várunk továbbra is a Mária úton. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm, Isten áldjon benneteket és minden hallgatót.
0: Köszönjük szépen téged is, szervusz. És hát szervusz, és akkor itt a műsor végén két témát hoznék csak ide a hallgatók elé, mert ugyan most még nem említettük, de a következő műsort bízom benne, hogy erre a témára tudjuk szánni. Nagyon-nagyon gondolkodunk, és úgy néz ki, hogy ez már meg is tud valósulni, hogy valahogy a fiatalokat így vagy úgy vagy amúgy, de hívjuk meg a zarándoklásra és a Mária útra. Zsombor már említett itt a műsorban is többféle eszközt, ugye Erasmus programokat, amivel a középiskolásokat és az egyetemeket próbáljuk megszólítani, útra hívni őket, és hát elkezdtünk egy nagyon-nagyon szép előadással, kiállítással és hát zarándoklással egybeépített programot, amivel próbáljuk a középiskolákat alapvetően megszólítani. Most a múlt héten nekem volt szerencsém Debrecenbe, két gimnáziumba is több órán keresztül mesélni a saját élményeimről a gyerekeknek, a fiataloknak. Nagyon-nagyon szép megélés volt számomra is, hogy erről mesélhettem a gyerekeknek, diákoknak, és úgy láttam, hogy abszolút befogadóak, érdeklődőek, és nyitottak voltak arra, hogy hát ők maguk is kipróbálják ezt a tényleg lélekformáló és életformáló dolgot, úgyhogy én erre biztatok minden hallgatót, hogy aki úgy gondolja, hogy vagy mert pedagógusként, vagy szülőként, nagyszülőként, esetleg diákként érdemesnek találja ezt a gondolatot, ezt az ügyet arra, hogy talán az ő iskolájában is megvalósuljon egy ilyen nagyon szép program. Írjon nekünk az info@mariaut.hu e-mail címre, és akkor mi megpróbálunk kapcsolatba lépni mi hamarabb avval az adott iskolában, és hát akkor meg is valósítani ezeket a csodálatos programokat. És újra csak idehozom, hogy minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk Budapesten, a Ferenciek terén, a Mária út zarándok információs pontján, ahol tényleg mindenféle információ mellett nagyon sok érdekességet és hasznos dolgot is meg lehet találni. A nyitvatartásért kérjük, keressék fel a Mária út közösségi csatornáit és honlapját. Két hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóczi Szabó Zsófia voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A következő percekben Bábel Balázs atya a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszéde következik.
1: Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, a liturgiának van valami csodálatos, megrendítő ereje, hogy most itt a Szent Misén ugyanazt az evangéliumot olvastuk föl, amit 500 évvel ezelőtt is a Mohácsi csata napján olvastatott föl egyházunk. Ugyanis keresztelő Szent János ünnepe nem csak a születése, hanem a vértanúsága egészen az ősi időkre megy vissza, hogy bekerült a liturgikus megemlékezésben. Sőt, kik még emlékeznek rá, hogy a régi gyónoma mindenható Isten kezdetű bűnbánati liturgiában, amit a Szent Mise elején mondtunk, a konfiteorban mindig fölemlegettük a szűzanyával, Szent Péter és Szent Pál apostollal, keresztelő Szent Jánost, hogy ő is imádkozzék értünk, hogy bűneink bocsánatát elnyerjük. És ezt az akkori csatába induló vitézek, főpapok mindannyian tudták, mint egy példa volt előttük a vértanú, aki az igazság, az erkölcs, az Isten parancsolata védelmében életét adta. Nagy erőforrás a szenteknek a példája számunkra, és az ő számukra is minden bizonnyal az volt. És ezért tudunk mi is úgy tekinteni rájuk, hogy példát adnak nekünk az ott elesett hősök, és nevezetesen Tomori Pál kalocsai érsekünk is. Egy végrendeletnek teszünk eleget, amikor most itt vagyunk a Szent Misén. Ugyanis az országbírónak, Drágfi Jánosnak megmaradt a végrendelete, helyesebben annak kiegészítése, amit a csata előtti napokban elküldött haza Középszolnok Krasznavár megyébe. És abban a végrendeletben az volt, hogy az ispotályról

0: az egyszerre jelentett kórházat és szegényházat, gondoskodjanak az ott lévő szegényekről, hogy azok ne éhezzenek, s nehogy ellenségemmé váljanak a más világon, vagyis nehogy szememre vessék majd a más világon, hogy nem tartottam meg Jézus szavát, éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltatok és innom adtatok. Ismerjük ezeket a végítéletről szóló szavakat Jézus szájából. S ott van utána az a meghagyás, hogy a isteni tiszteletek, az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, mert lelkem üdvössége ettől függ. Hiszen akkor is mutattak be gyászmisét az elhunytakért és korábban is, hiszen megszívlelték az Ószövetségben is már meglévő tanítást. Szent és üdvös dolog imádkozni az elhunytakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől. És az imádságnak leghathatósabb formája a halottakért bemutatott szent mise. Mi is ezt tesszük, és ezt tettük már délelőtt is a püspöki kar és az ott lévő papok és atyák. Fölmerül a kérdés, miért kell halottakért imádkozni? Miért kell misét bemutatni? Irgalmasabb lesz az Isten talán azáltal? Ő végtelenül irgalmas. Inkább arról van szó, hogy ebben az imádságban a mi szeretetünk van meg. Korábban, mint ahogy itt a szobornál lévő ünnepi beszédemben is megemlítettem, hogy egészen más felfogások voltak, mint ma. Hanyagsággal, önzéssel, bűnökkel vádolták az akkori magyar társadalmat. Kisfaludi Károly híres verséből, a Mohács című versből gyakran idézték, nem az ellenség, önfia vágta sebét. Nem. Ők mindent megtettek akkor, amikor a csatára került a sor. És mi ezzel is bocsánatot kérünk, hogy megvádoltuk őket, hogy nem voltak eléggé készek, mert készek voltak életük feláldozására is, hitükért, Krisztus vallásáért és a hazáért. Igen, ezt tették ők, készek voltak erre. És hát ez a szent mise magába foglalja azokat a örök szavakat, amit az Úr Jézus mondott az utolsó vacsora termében. Ez az én testem, mely értetek adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsánatára. És minden szent misében mi mindig megemlékezünk már az elhunytakról. Név szerint is, névtelenül is. Micsoda kegyelem ez számunkra. Ők mélyen hívő emberek voltak. Tudjuk azt, hogy tornán gyülekeztek össze, majd még utoljára Bátán a középkor híres kegyhelyén, a Szentvér kegyhelyén ugyanis ott az 1300-as években történt egy csoda. A Szent Ostya vérezni kezdett. Volt ilyenre példa az Anyaszentegyház történetébe, és megvizsgálták, és látták, hogy az vér, és nem bor. Mint egy megerősítve azt a fölmérhetetlen és ésszel fölfogható, föl nem fogható nagy misztériumot, hogy az Úr kereszt halálának és föltámadásának üdvösség szerző tettét belesűrítette a Szent Misébe. És akkor is, ott is bátán bemutatták a Szent Misét, és tudjuk, hogy második Lajos királyunk is meggyónt és megáldozott. Így ment a csatába, az önvédelmi harcba. Ma, amikor annyira összekuszálódik a világ, nagyon óvakodunk a háborúk megítélésétől, de az teljesen egyértelmű volt, hogy az önvédelmi és hitvédelmi harc. Védték nem csak önmagukat, hanem övéiket. És ezt mindig is elfogadta a katolikus egyház. Így indultak. Milyen lehetett az az utolsó Szent Mise? Most csak gondoljunk bele, ha nekünk azt mondanánk, most itt vagytok ezen a misén, de egy-két nap múlva biztosan meg fogtok halni. Milyen lelkülettel volnánk itt, és milyen lelkülettel voltak ők ott, és mire gondoltak? Az a Drágfi János, aki azt mondta, azt írta, hogy az Isten szolgálatok meg ne szűnjenek, zászlótartó volt. Az a csatában nem is harcolhatott, hiszen fogta a zászlót. És a zászló akkoriban Szűz Máriás zászló volt. És a csatatéren a Szűz Máriás, a patróna Hungárii zászló takarta be a holttestét. Az a szűzanya, akit Szent István királyunk az ő pártfogására bízott, magyar nép pártfogására, még ott is a halálban is valamiképpen vele volt, és imádkozott érte, mert mi mindig kérjük az Üdvözlégy Máriában, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján. A mohácsi csata halottai erre is tanítanak bennünket, hogy így készüljünk életünk végére ezzel a lelkülettel. Most rájuk emlékezünk, köszönetet mondunk életáldozatunkért, hálát adunk az Istennek, ő érettük, és ugyanakkor azt is kérjük, bocsássa meg bűneiket, és fogadja be őket örök hajlékába. Sokan azt akarják, hogy avattassanak szenté, mint ahogy volt is rá, már akkorin is utalás. Hát az egy nagyon hosszú procedúra, a szentéavatás. De egészen biztosak lehetünk arról, hogy ők nem kárhoztak el. És ha az Úrnál vannak, akkor azt is kérhetjük, hogy kései magyarokért értünk, magyar hazánkért járjanak közben az Úrnál, hiszen rászorulunk az ő közbenjárásukra, mert hazánk nagyon nagy szükségben van, a lelki állapotát hogyha röntgenezni lehetne, biztos vagyok benne, hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint 500 évvel ezelőtt volt az akkori magyarság lelki állapota szerint. Ez az ünnep legyen emlékeztető, hogy voltak emberek, akik hitüket, hazájukat nagyon szerették. Mutassanak nekünk példát, mai magyaroknak, hogy példájukat kövessük, és az életünk Isten, ember és hazaszerető legyen. Amen.
1: Az elmúlt percekben Bábel Balázs atya a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából mondott szentbeszédét hallották.

0: Nem gyengült meg a hite, bár majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt életerejét elvesztett testére, sem a sára elapadt méhére. Mindig megkérdezem, ha egy lelki gyakorlatra megyek, hogy kell-e nekem oda menni. És mindig megkapom, hogy igen, és most Szabó József atya képzésére fogok menni, ha Isten is úgy adja, közben jár a képzésre. És mielőtt kértem az urat, hogy mutassa meg, hogy kell-e oda nekem menni, mondom, annyi fiatal van már, idős vagyok én ehhez, gondoltam. És kaptam azt, hogy igen, kell menni, és olvassam a Bibliába a 4:19-et. És mondom, jó van, akkor kinyitom a Bibliát, és ahol kinyílik, onnantól a 4:19-et mindet elolvasom, mert azt nem mondta, hogy Máté vagy Lukács, akkor én azt mindet elolvasom, és kiírom. És megnézem, hogy rám vonatkozik-e, vagy hogy. És ez győzött meg, hogy Ábrahám 100 éves volt, és nem gyengült meg a hite, hanem hitt Istenbe, hogy lesz gyerekük. Pedig a sára méhe elapadt. Úgyhogy ezt felvállaltam, hogy igen, Istennek még szüksége van arra, hogy másokat közelebb vigyek ő általa a hithez, meg rajtam keresztül. Ő még cselekedni akar, mert sokan jönnek hozzám, hogy imádkozzak értük, mert sokszor meghallgatást talál az imám, és ebben még jobban formálni akar engem ebbe a közben járó ima szolgálatba.
1: Kovács Istvánné nyugdíjas gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és nincs, aki akaratodnak ellenállhatna. Te alkottad az eget és a földet, és mindent, amit az ég határa magában foglal. Te vagy a mindenség ura.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom. Azt mondom Uramnak, Istenem, te vagy nékem. Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, örökségemet tőle várom. Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem. Éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. Mindenkor Isten tartom szemem előtt, jobbomon ő áll, semmitől sem félek. Örvend a szívem, és dalzeng a lelkem, sőt testem is megnyugszik bízva, mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, és testemre romlás nem árthat. Istenem, te vagy nékem, az én örökségem.

0: az Úr angyala minden Isten félőt körül sáncol, és megszabadítja őt. Ízleljétek, és lássátok, milyen édes az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik.
1: Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Urunk, Istenünk, téríts meg minket, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Szent Gábriel arkangyal,
3: könyörögj érettünk.
2: Szent Rafael arkangyal,
3: könyörögj érettünk.
2: Szent őrangyalunk,
3: könyörögj érettünk.
2: Magyarország védangyala,
3: könyörögj érettünk.
2: Összes angyalok és szentek,
3: könyörögjetek érettünk.

0: Uram, adj világosságot, hogy lássam utadat. Uram, adj erőt, hogy járjak utadon. Uram, adj szeretetet, hogy végigjárjam utadat. Adj erőt, hogy minden erőmmel a te akaratodat teljesítsem szeretetben. Árazd ránk lelkedet, Istenünk, újíts meg a föld színét.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Részlet Jakab leveléből. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz. Nem részrehajló, nem képmutató.

hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Nem mindig könnyű dolog hinni Isten szeretetében. Számos esemény cáfolja azt a meggyőződést, hogy egy szerető Isten tartja kezében a világot. Olyan sok a szenvedés, olyan sok a tragikus helyzet, amit átélünk, amit naponta érzékelünk, az nem a jóságban és a szeretetben kipontakozott emberiség mellett szól. Az általunk látott, az általunk megért tapasztalatok nem nyújtanak teljes és hiteles képet a valóságról. Isten olyan új képességekkel látott el minket, amelyek messze meghaladják az öt természetes érzékszerv felfogó képességét, valamint mindazt, amit racionális gondolkodásmódunk képes megérteni. Ez a képesség a hit. Isten szívünkbe ültette a hit csíráját. Ezt a csírát ápolni, gondozni kell, hogy növekedjék, és majd virágba boruljon. És amikor ellentét mutatkozik a hit és tapasztalatod között, akkor az a jól felfogott érdeked, hogy a hit oldalára állj. Akkor a csíra megkapja a szükséges nedvet, és mindenképpen elsődleges, hogy úgy imádkozz, mint az epilepsziás fiú apja, hiszek, segíts hitetlenségemen. Ezzel engeded, hogy Isten megöntözze, amit beléd ültetett. Ebben az imában, amit az epilepsziás fiú apja mond, hiszek, segíts hitetlenségemen, nem vagy egyedül ebben az imában. Jézus imádkozik érted, amint imádkozott Péterért, hogy meg ne ignogjon hitében. Hited lassanként bizonyossággal alakul. Mindennek, ami történik, értelme van. A szenvedés kétségtelenül továbbra is kemény marad. De lényed mélyén a hit bizonyossága lakik békésen és megingathatatlanul. Mindenben Isten szeretete van jelen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják ima kéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Ima Lánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát ima kéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Kedves, szeretett testvérek! Istennek mindenkivel van kapcsolatban egy szép terve, egy gyönyörű pályája. Mit azt szeretné, hogy befussunk, megjárjuk? A mi Úrunk Jézus Krisztussal kapcsolatosan is volt egy elképzelése. Gyerekeknek azt úgy mesélem, hogy mennyei atya szólt egyszer a Szent Fián, és azt mondta, nézd meg, drága fiam, hát ezek megint háborúznak lent a földön. Adják, veszik egymást a piacon, mint a marhákat. Hát borzasztó, még nézni is rossz. Menj el, és tanítsd meg nekik a szeretet parancsát. Mondd el, hogy sokkal jobb békében, szeretetben élni, mint háborúzni. És milyen szép, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus erre nem azt mondta, hogy menjél, atyám, ezeknek. Hát verjek döglött lóra patkót, hát úgy se fogják megérteni, hát nézzek, hol az eszük. Nem. Na, hol az a világ, váltsuk meg. 3 kiló húzdeka, már is kezdte, nem? Mi volt az első dolga? Rámosolgott anyukájára, jól összekócolta József szakálát, elkezdődött a világ megváltása. Kem annyira tetszik, hogy sok gyerek van, hogy nagy Isten mielőtt egy csodát is tett volna a földön, vagy pitta egyet, nagyot prédikált volna, mi volt az első dolga, amit csinált? Jézus Krisztusnak. Elment bujocskázni Názáret poros utcáin a gyerekekkel. Szaladt elő a kis Jézus, utána a többiek, épi apacski vagy ütve Jézuska. Na, nem baj, következő, én kaplak el titeket. Játszott velünk, örömmel együtt volt, közénk jött, integrálódott az emberiségbe. Igen, ez volt a mennyei atya akarata. Tanítson minket játszani, szeretetben, jó testvérekként, békébe élni, Isten országát együtt, vál a vál mellett építeni. Ez volt a mennyei atya akarata Jézus Krisztussal, és bizony az út azért nem volt könnyű. Tudjuk, hogy ez az út azért a Golgotán keresztül vezetett. Az olajfák hegyi Jézus imádkozik, atyám, múljon el a kehely. Egy B-terv nincsen. És a mennyei atya, a szeretet, nagyobb szeretete senkinek nincs, mint ki életét adja övéért. És Jézus kimondja, hogy legyen az atyám akarata szerint. És ott a kereszten utolsó leheletével mit mond? Beteljesedett. Teljesíteni tudtam a mennyei atyám akaratát. Döbbenetes, nem? Igen. Vajon mostan veled kapcsolatosan Istennek van terve? Én emlékszem, mikor ugye a teológiára mentem volna, az volt nekem a legnagyobb problémám, hogy hát pont velem fog foglalkozni a mennyei atyám, hát neki jobb ízlése van. Hát annyi nagyszerű, okos ember van, hát pont velem, hát ezt most van. Mennyei atyám, tényleg nem szórakozzál, hogy engem hívsz, feladatot akarsz rám bízni? Egyfelől éreztem a kicsinségemet, másfelől éreztem a hívást. És azt gondolom, hogy nagyon sokan így vagyunk. Igen, minden egyes embernek a nevét, azt mondja a Szentírás, örök szeretettel szeretlek, nevedet a tenyerembe írtam. A tiédet is. Célja van Istennek velünk. Feladatot akar ránk bízni. És nem hátrál meg. Nekem annyira tetszik, ugye, amikor szöllőmunkásokat keres az Úr, és reggel korán kimegy, aztán délbe, délután, este, naplenyugta előtt is újból kimegy, gyertek. Hát ha nem jön egyből össze, nem jön kettőből össze, nem adja fel. Öreg nyugdíjas embert is, gyere, van egy jó ötletem. Gyere, építsük együtt Isten országát. Igen, feladatot akar ránk bízni az Isten. És Jézus olyan szépen mondja, az én eledelem az, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött engem.

0: És azért bátran mondhatja is, hogy azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen. Tehát nem fog összeszorítva jár Jézus Krisztus a mennyei atya útján. Nehéz, meredek, de örömről beszél. Tudjátok, olyan érdekes, hogy 2026 Romániában Márton Áron éve. Maga a román parlament, alsóház, felsőház, nekünk jól el vagyunk keresztve politikusok felől, tehát úgy döntöttek, hogy 26 bingo Márton Áron éve. És ez azért olyan döbbenetes, mert ugye tudjuk, hogy 1938-ban szentelték őt püspöké, kezdődött a világháború. Nagyon nehéz évek voltak Erdélyben. Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. Körülbelül 10%-a, vagy talán még annyi sem maradt délen. Gyulafehérvár is délen maradt. És a püspök ott maradt a kicsik mellett, a szórványban. Kinevezett egy ordinárius Kolozsváron. Ez is egy olyan nagyon szép gesztus. Úgy érezte Isten is, mindig a kicsik mellett dönt, a bajba lévők mellett dönt, és ő is ott maradt. Aztán annyira tetszik nekem, ugye, amikor megtudja, hogy hát bizony világháború poklába, hát etnikai alapon egyeseket Kolozsváron például a téglagyárba zárnak, Auschwitzbe visznek, zöld határon átment Kolozsvárra, és a Szent Mihály nagy katedrálisába szószékre állt, és elmondta a véleményét erről. Nagyon világosan, le is írta, el is küldte mindenkinek. Egy keresztény ember nem lehet tétlen, amikor mást bántanak. Nemzetiségű, vallási, bármilyen alapon nem lehet tétlen. És ez olyan szép, mert ugye a mai ember sokszor, hogyha bántanak egy kutyát, egy cicát, vagy akármit, mindjárt odaáll melléje. Ugyanígy. Nekünk is oda kell állnunk a bajba lévő emberek mellé. De nem csak a zsidók mellé állt oda Márton Áron. A román görög katolikusokat ugye 48-ban feloszlatják. Püspököket zárnak be minden. Egy nagyon szép levelet írt a román nagy nemzetgyűlésnek, hogy igen, ez így nem jól van. Hagyta, hogy Isten vezessen. Képzeljétek el, hogy 1946 tavaszán, 10 nappal a pünkösdi búcsú előtt, hát ugye kijön a hír, mindenütt arról hangzott, hogy vissza fogják állítani Erdélybe a 38-as határokat. Tehát az azt jelenti, hogy Erdélyt újból anektálja Románia. És összegyűl 150 ezer ember a pünkösdi búcsúra. Állj ki és prédikálj azoknak. Hát egy rossz szó, és ottan elindul egy gyűlölet, háború, bármi. És nagyon bölcsen Márton Áron azt mondta, népem sorsa, sorsának alakulása nem lehet közömbös számomra. És elmondja, hogy amit amúgy le is írt, hogy ő azt szeretné, és az lenne bölcs dolog, hogyha Erdélyből Kelet-Svájcát hoznák létre, ahol 8 felekezet van, több nemzetiség, együtt él, békébe épít Isten országát. Nagyon szép ez a gondolatsor. Transzilvanizmus. Nem kell nekünk csatlakozzunk se ide, se oda. Hát, él Erdélyben 8 millió ember, miért ne tudná Isten országát építeni? És utána elmondja azt is, hogy testvéreim, mindenki azt mondja, milyen rossz idők járnak. De nem az idők rosszak, hanem az emberek. Változzunk meg. Tartsunk bűnbánatot. Mindenki külön-külön figyeljen a mennyei atya akaratára. És akkor az idők is meg fognak változni. Hát persze, hogy ez a bátor, nyílt, őszinte hang, hát hogy mondjam, a kommunista diktatúrában az idegenen csengett. Hol mindenki csak saját érdekét, vagy pártérdeket nézett. Márton Áron nagyon őszintén, nagyon tisztán, világosan beszélt. A pünkösdi búcsú után összehívta a papjait, és elmondta, hogy a Vatikánból, nyugatról semmi bíztatót nem hallottam, nem kaptunk. A kötél a nyakamon. Hogy mikor húzzák meg, nem tudom. De én úgy döntöttem, hogy hűséges leszek Istenhez, hűséges leszek az egyházhoz, és nektek se tudok más tanácsolni, mint tartsatok ki. Kemény beszéd. Aztán letartóztatják. Hazaárulásra, mindenféle innen-onnan elirángatott váddal bizony elítélik halálra, életfogytiglan. Annyira döbbenetes, ugye letartóztatás után 2 évvel az a hír járja, hogy nem kaptak semmi jelt tőle, nem tudott levelet írni semmit, hogy meghalt. Ki is adtak egy ilyen könyvet 52-ben, hogy hát, hogy Márton Áron elhunyt püspök úrnak az életrajza. Aztán kiderült, hogy mégse halt meg, él. A börtön évekről Csíkszentdomokoson az ő szülőfalujába fel van írva a falra, hogy Isten jónak látott, elvigyen a szeretet iskolájába, a börtönbe, ahol megtanultam tisztelni és szeretni más felekezethez, más nemzetiséghez tartozó embereket. Ott vegyesen, Máramarosszigeten, minden vegyesen voltak bezárva. És Márton Áron így látta a börtönéveket. Aztán, mikor első alkalommal, ugye hosszú évek után Gyulafehérváron megint a szószékre felment, azt mondta, hogy vagyok, aki voltam, Isten megőrzött engemet. És nagy kegyelemnek tekintem azt, hogy a börtönből nem hoztam magammal gyűlöletet. A gyűlölet földjéről nem gyűlöletet hozott, hanem szeretetet. Igen, testvéreim, milyen jó lenne, bármi történik körülötted, azt igen nem jogosít fel arra, hogy te letérj a szeretet útjáról. Másik mondhat akármit, a feleséged, gyermeket, szomszédod. Neked egy parancsot adott az Isten, a szeretet parancsát. Olyan sokszor megtapasztaltam, hogy gyerek, bármit is csinál, kolléga, oda tudok menni, és meg tudom ölelni. Megkérdezem, jól érzed magadot te? Azt mondja, nem érzi jól magát. Hát akkor mit csinálod, nem? Hát szívatod a tanárokat, ő megbuktat, ez jó neked, tényleg? Hát ha jól esik, akkor csináljad. Hát nem esik jól, hát akkor ne csináld. Megölelem, na gyere, ígyunk meg egy, mit tudom, egy fajlaltot. Általában azt láttam, hogy a gyerekek olyanok, mint a felnőttek. Felnőttekkel megiszok 1-2 sört, már mindjárt jobban tudok kommunikálni. Megértsük jobban egymást. A gyereket elviszed, megeszel 2-3 gombóc fagyit, esetleg egy dobos tortát. Mindjárt sokkal egyszerűbb a gyereket nevelni. Én azt láttam, úgyhogy ez érdemes ezt felírni és gyakorolni. Hogy mielőtt valamit tényleg meg akarsz magyarázni a gyereknek, menj el vele egyet fagyizni. És hidd el, hogy pedig a fajlalt az hideg, de mégis felmelegíti az ember lelkét. Na, térjünk vissza Márton Áronhoz. Kitartott. Hűséges volt. Mindenféle rágalmat, szallagcímek jelentek meg, hogy mit tudom én, Csíkszentdomokoson hány lányt, mit a asszonyt becstelenítettek meg a papjai Márton Áronnak, meg ő maga is, meg mindenféle szallagcímek voltak ezek. Kérdezték is egyszer tőle ott még a rendőrsége, hogy hát miben bízik? Hát a Vatikánnak hány hadosztály, tank hadosztálya van? Hát mondta, tudtával egy se. És akkor elkacagva elmondták, hogy de a Vörös Hadseregnek annak hány tank hadosztálya van? Igen, abban az időben, hát például Mária Rodnán közvetlen a templom mellett egy orosz tank hadosztály volt. 58-ig Romániában is voltak orosz katonák. És nemrég jártam arrafelé, és ez a kaszárnya be van zárva, az ablakai be vannak törve, nem őrzi senki, nagy gaz van az udvaron, nem láttam jónak bemenni oda, de láttam másokat, akik, hát ugye ócskovas gyűjtés céljából ugye tiszteletüket tették ennél a kaszárnyánál, és ugye elgondolkoztam, hogy érdemes kitartani a jóba. Az a Románia, amelyik annyit üldözte, amennyi annyi frosszat, fájdalmat okozott Márton Áronnak, az ma, 2026-ban Márton Áron évet tart, nem? És Márton Áronnak ott van Erdélyben, szinte minden utcában, vagy minden városban egy képe, szobra, utcákat, iskolákat neveznek el róla, méltán. Miért? Mert teljesítette a mennyei atya akaratát. Mert nem tért le se jobbra, se balra Isten útjáról. És ezért mondom, testvéreim, hogy nekünk is megvan, érzed lelki ismeretedben, hogy mit kér tőled az Isten. Egyik fiú mondta, de honnan tudja? Hát mondom, te egy lány, aki mellett neked szárnyaid nőnek. És úgy tudod, úgy érzed, hogy érte le tudnád hozni az égről a csillagot, hát az az Isten akarata, vedd el feleségül. Na, virágot vinni neki, mosolyogni, jó vicceket mondani, hódíts meg. Ugye, Erdélyben úgy mondják a lányokat és a várakat, ostrommal veszik be. Népi bölcsesség. Vagy a hivatás, hogy mi a te hivatásod? Ha minél szebbet nem tudsz elgondolni, az a te hivatásod. Itt az atya is, a harmadikos gyerekeket, ugye hittamban benne van, hogy szól Isten hozzánk. Eszünkbe juttatja, amit mondani akar nekünk. Pont. Harmadikos gyerekeknek így tanítsuk. Eszedbe jut. Mi a te feladatod? Isten szolgája akarsz lenni? Orvos akarsz lenni? Tanár akarsz lenni? Lelked mélyén biztos érzed, hogy ne nyúljon hozzá a máséhoz. Legyél ajándék, áldás. Családodra, néped számára. Érzed ott lelked mélyén, és mikor az Úr útján jársz, akkor bingo. Te gyerek hazajön az iskolából, és kérdez, feleltél, és azon nem. Adsz egy puszit a homlokára, na mondom, és mégis, na, tudom én, és akkor elkezd sírni, és azt mondja, de nem is én voltam a hibás, meg ez történt, meg az történt. Hát na mondom, jó van, na gyere akkor, hogy is hívják, küszöröljük ki a csorbát, oldjuk meg ezt a problémát. Nem tud hazudni, mert letérte az igazmond a Isten útjáról. De legyünk őszinték, valami jó sikerült, tehát, hogy valami szépet tudsz csinálni, lehet észre se veszik, tapsot se kapsz, meg se köszönik, és mégis ott lelked mélyén érzed, hogy bingo, ez jó volt, ezt érdemes volt megcsinálni. Isten visszajelez, és ezért nevezzük azokat az embereket, akik Isten akarata szerint élik életüket, boldognak, szentnek, igaz? Márton Áron az egyház egy kicsit Isten malmai lassan őrülnek, úgy mondják, még nem avatta boldogá, de a nép, az biztos, hogy már rég, hogy Isten szentjének tartja. Na, nem tudom, sikerült-e meggyőzzünk. Rálépünk Isten akarata szerint életútra. Kimegyünk a szöllőbe, az Úr odahív? Vagy aratni, ahogy odahív? Kivetjük a hálót, hogyha az Úristen mondja. Hát akit meggyőztem, az álljon fel, a többi az üldögéljen tovább, lássuk nagy. Visszajelzés nagyon fontos. Na, cserkészek, azok még gondolkoznak, felálljanak-e, nem-e? Na, de nem is tudok felállni. Egy döntést hoztak önök azzal, hogy most felálltak. Isten mellett döntöttek. Isten akarata mellett döntöttek. Kérjük erre Isten áldását.
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés. Aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegy itt a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. És a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből. Így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel. Mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz. Tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Mint ékes koszorúval, úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő, és örvendezve tündöklik ma, és titkosan énekel néked hangoztatván, üdvözlégy drága öltözött, az isteni dicsőség koszorúja, üdvözlégy a dicsőség egyedüli teljessége és megkoronázott vigasság, üdvözlégy a hozzád menekülőknek révpartja és szabadulása, és a mi üdvösségünk.
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Hát elnézést kérek, hogy most a Mára Rádió van a hittanóra elején nem a gyönyörű Seftonyi éneket hallhatták, hanem én mormogtam itt el a mi saját liturgius énekünket, az Istenszülő oltalom ünnepének az egyik sztihiráját, illetve úgynevezett teotokionját, Istenszülő énekét. Az Istenszülő oltalom ünnepéről és ennek kapcsán néhány fontos gondolatról szeretnék a mai hittanórán beszélni a kedves hallgatóknak, akiket szeretettel köszöntök. Ez az ünnep azonban nem található meg a Seftonyi Bencé szerzetesek egyébként nagyon gazdag hangtárában, és nem csak azért, mert hát erre nem jutott idő, vagy sok ünnepet megénekelték, de ez éppen nem fért bele a repertoárjukba, hanem azért, mert abban a Méneában, vagyis a liturgikus szövegtárban, amelyet a Seftonyi szerzetesek használnak, egyszerűen nincsenek benne ezek a szövegek, nincsen benne ez az ünnep, az Istenszülő ünnepe. A ortodox egyház természetesen ünnepli, a görög egyház is, a szláv egyház is, de sokszor szoktuk mondani, hogy ez egy jellemzően görögkatolikus ünnep, az Istenszülő oltalma ünnepe, amelyet október 1-én szoktunk ünnepelni. Persze a szlávoknál jelen van, és mi is tőlük vettük át. Oroszországban már a 13. századtól vannak olyan templomok, amelyeket az Istenszülő oltalmára szenteltek föl, és ez azt is jelenti, hogy értelemszerűen liturgikus szövegek is vannak hozzá. Van arról bizonyos vita is, hogy ez a kijevi hagyomány, vagy a moszkvai hagyományból jött, érkezett hozzánk, de nem is annyira ez a lényeg. Nem az ünnepről szeretnék most alapvetően beszélni, hanem annak egy érdekes mozzanatát szeretném kiemelni, amely az előbb énekelt Istenszülő énekben is felcsendül, úgynevezett az Isten egyházának a szépsége, ékessége, dísze, amely ezen az ünneplen különösen is tündöklik, erről néhány szép liturgikus szövegünk is szól, majd ezeket is idézni fogom. Lényeg az, hogy ma a szépségről szeretnék szólni. Egyébként a debreceni székesegyházunk fölszentelése ünnepén, amelyet szintén az Istenszülő oltalmára szenteltünk föl, csak itt közbevetve mondom, hogy nagyon sok templomunk, rákérdeztem a mesterséges intelligenciánál, a Miminél, hogy hány templomunk van az Istenszülő oltalmára szentelve. Kibogarázhattam volna ezt a saját gyűjteményünkből is, de hát ő rögtön kihozta, hogy a Magyarországon a görögös templomok majdnem egy tizede erre az ünnepre van szentelve. Tehát egy nagyon közkedvelt ünnepünk, és a debreceni székesegyházunk, vagy a Rózsák terei fő templomunk is ezt az címünnepet viseli. Na most a ünnep utáni napon még velünk maradt Első József, mely a Melkita pátriárka, és a vasárnapi szent liturgiában szintén ezt emelte ki, az Istennek a szépségéről beszélt, illetve arról a szépségről, amely összeköt minket, embereket egymással és Istennel is, hiszen a szépségnek a forrása maga az Isten, és a szépséget látva, a szépség élményében részesülve magához a forráshoz kerülünk közelebb. No, de ne siessünk most annyira előre, ezt szeretném így fölépíteni, szépen részleteiben kibontani a mostani hittanórában. Nos, hát maga az ünnep szövege többször is megénekelteti velünk ezt a szépséget, amit énekeltem az elején, mint ékes koszorúval úgy díszítette fel magát az Isten egyháza, a te drága oltalom lepleddel, ó legtisztább Isten szülő. Tudnélik, a Isten szülő oltalom leplét ünnepeljük, egy ősi hagyomány szerint Konstantinápolyban nagy veszedelem volt, még az sem egyértelmű, hogy ez valamilyen betegség, vagy pedig a szaracének támadása. Lényeg az, hogy a hívek együtt imádkoztak az Isten szülőhöz, hogy mentse meg a várost, és az imádságos szertartás közben egyszer csak megjelent az Isten szülő, és kiterjesztette az ő saját köntösét, palástját. Van olyan kép, amely püspöki omofort ábrázol, tehát az egyházat is, egyház hatalmát jelképező püspöki ruhadarabot tart az Isten szülő a város fölé, és ezzel jelezvén, hogy ő megóvja a várost, és valóban vagy a támadó ellenség vonult vissza, vagy maga a betegségek szűntek meg a városban, nem is annyira fontos. Lényeg az, hogy az Isten szülő meghallgatta a könyörgő híveknek az imáját. Van olyan történet, amely azt mondja, hogy egy kicsit félkegyelmű, egyszerű András diákonus látta meg az oltalom lepet, és fölkiáltott, és csak utána vették észre a többiek is. No, tehát nagyon szép történet fűződik ehhez az ünnephöz. A lényeg az, hogy az Isten szülő oltalom leple beborít bennünket, és védelmet jelent. Csak hogy ez nem csupán valami fizikai védelem a betegség, vagy a támadók, külső támadók ellen, hanem egyfajta belső megerősítés. Az Isten szülő nem csak pajzsként vesz körbe minket, hanem szeretetével belülről erősít meg. A szeretetét adja át nekünk, és ha szeretet növekedik bennünk, akkor ezáltal erősebbekké válunk. Mire is gondolok? Az édesanya egy családban másképpen védelmezi a családot, mint az édesapa. Az utóbbi a fizikai erővel, hogyha valami támadás éri, akkor meg tudja védeni a családtagjait, a gyermekeket, sőt a feleségét is leleményességével, értelmével vagy fizikai erejével. Ez a feladata, hát van, amikor persze ez kevésnek bizonyul, de mégis ez a férfiúi hozzáállás. Az édesanyja viszont gyengétségével, vagy a gyengétségének az erejével tud biztonságot adni. Tudnilik, azáltal, hogy ezt a szeretetét közvetíti a gyermekei felé és a férje felé, megerősödik bennük a szeretetnek az ismerete, hogy én szeretve vagyok, hogy van, aki engem szeret, és ez jelent nagyobb biztonságot az ember számára. Egy érdekes pszichológiai megfigyelés szerint, hogy az édesanyák leviszik a térre a gyermekeiket, és a kisgyermekek ott játszadoznak, és van egy kisgyerek, amelyik mindig odaszalad az édesanyjához, átöleli, megpuszilgatja, aztán megy vissza a homokozóba vagy a hintához játszani, és van egy másik gyermek, amelyik pedig nem szaladgál oda az édesanyjához, önfeledten játszik, mászkál, labdázik, és nem látjuk azt, hogy gyakran menne oda az édesanyjához. Vajon melyikükben van nagyobb szeretet, ismeret, vagy bizalom? Azt mondja ez a felmérés, vagy ez a kutatás, hogy az a gyermek, amelyik nem állandóan szaladgál oda az édesanyjához, hanem önfeledten játszik, abban nagyobb bizalom él az édesanyja iránt. Hiszen a kisgyermeknek mindenképpen szüksége van az oltalomra, a biztonságra, az édesanyai szeretetre, de amelyik önfeledten játszik, az tudja, ha távol is van, hogy az ő édesanyja szereti őt. És a másik gyermek, amelyik szaladgál, oda megy, mindig ezt kér, azt kér, valamire hivatkozik, hogy vizet kér inni, vagy valami más. Voltaképpen, hát így mondhatjuk, hogy biztonságban akarja tudni, hogy az édesanyja ott van, és mindig találkozhat vele. Ez is az édesanyai nevelési része, hogy az az édesanyja, amelyik mindig az ölében hordja, mindig fölkapja a gyermekét, amikor az elesik, vagy állandóan babusgatja, nem biztos, hogy így tudja kifejezni legjobban a szeretetét, mint az, hogyha ő is bizalmat szavaz a gyermeknek, és hagyja, hogy fedezze fel a világot, hogyha elesik, akkor hát ezeket meg kell tapasztalni. Nyilván van, amikor föl kell kapni, és meg kell vigasztalni a kisgyermeket. Hadd mondjam az én édesanyámnak a furcsa pedagógiai eszközét, amikor emlékszem, hogy beütöttem a fejemet az asztal sarkába, és akkor édesanyja mondta, hogy szegény asztal sarka, simogassuk meg, mennyire fájhat, hát te neked is fájhat, mennyire fáj ő neki. Egyszerűen belénk táplálta, hogy nem magunkkal törődjünk, hanem a környezetünkre figyeljünk oda. És ez egyáltalán nem szeretetlenség volt részéről, hanem egy nagyon, nagyon mély tudás, hogy mire van igazán szükség a gyermeknek. No, tehát, de az, hogy szeretve van, hogy gondoskodnak róla, ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a személyiség fejlődésünknek. Na most az édesanyja tehát így adja át az erőt, a biztonságot a gyermekének, hogy körbeveszi gyöngét szeretettel. Na most az édesanyja, az anya a szép nemhöz tartozik. Hadd beszéljek most néhány szót a női szépségről, mert ennek is van ám ereje. A nő másképpen mutatja ki a maga erejét, mint a férfi. Egyik lelki gyakorlatos tanításban hallottam ezt a történetet, amelyet most én itt átadok a hittanóra hallgatóinak, hogy Ádám és Éva paradicsomban nagy-nagy boldogságban éltek, és ugye az állatoknak nevet az Ádám adott. Az Úristen, amikor megteremtette, még akkor ugye nem volt Éva, a másik teremtés történet leírása szerint, megteremtette az állatokat, mert hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és oda vezette az állatokat Ádámhoz. És Ádám mindegyiknek nevet adott. Micsoda zseniális értelmi képességgel kellett rendelkeznie Ádámnak ahhoz, hogy jött az egyik állat, a másik állat, és nem csak, hogy volt leleményessége mindegyiknek nevet adni, hanem meg is egyezte utána ezeket. Na hát a történet szerint aztán Éva pedig nem valami más tulajdonságát emeli ki a történet, meghatódott, hogy mennyi szépség van a világon, amikor az állatoknak a kedvességét élvezte, vagy a fáknak a szépségét, a szelőnek a zsuzsogását, a égnek a különböző színeiben gyönyörködött, és aztán, hogy sétált, egyszer csak felsikoltott örömében, hogy ez a leggyönyörűbb, ilyet ő még nem is látott, hát egy pocsolyában megpillantott a saját magát. A saját képét, amint visszatükröződött a víz felszínéről, mert hogy a világ legszebb teremtménye az maga a nő. én is tartottam lelki gyakorlatot nem régen vajdasági paptársak között, és akkor hát sok mindenről beszéltem, és az egyik atya a végén azt mondja, hogy na hát ezt majd föl fogjuk írni, hogy Fülöp atya azt mondta, hogy szerinte a 18 éves lányok a legszebbek. Hát remélem nem csak ennyi maradt meg a lelki gyakorlatból, de ezek kicsit megütköztek, hogy egy öreg püspök ilyeneket mond. Hát valóban ezt vallom, hogy a 18 éves lányok a legszebb teremmények. Na nem kell félni, a 19 évtől nem csúnyulnak el a lányok, hanem egyre nagyobb a felelősségük a saját szépségükért. Mert hogy 18 éves korukig még, hogy mondjam, érdemtelenül szépek, a Jóisten ilyennek alkotta meg őket, és egy bölcs mondás szerint 40 éves korára az ember felelős az arcvonásaiért. Tehát felelős, egy feladatunk, hogy egyre szebbekké váljunk. És milyen szép tud lenni az idős asszony, akit megszépített az életnek a sok-sok küzdelme. Egészen másképpen szép, mint egy fiatal leány természetesen. Talán van, akit elcsúfította az életnek a küzdelme. Igen, sajnos ezt is látjuk, mondhatjuk, hogy kegyetlen a sors, hogy van, akit megszépített, van, akit meg elcsúfította az élet sok-sok fájdalma. Vallom azt, hogy nem a vak sorstól függ, hogy ki szépül meg és ki csúnyul el, hanem attól függ az életének a külső megjelenése is, hogy hogyan élte meg ezeket a küzdelmeket. Az Istennel együtt élte át bizakodón, reménykedve, hittel, vagy pedig éppen elégedetlenkedve, duzzogón, másokra tolva felelősséget, és így tovább. Tehát óriási felelősségünk van nekünk abban, hogy hogyan dolgozzuk föl az élet nehézségeit, fájdalmait, és mindez aztán az öreg korára kiül az embernek az arcára. Tehát a szépség nem a kortól függ, hanem a belső világunktól. Jézus mondja is, hogy a szem a lélek tükre. Ami belül van, az ül ki a szemünkre, az ül ki az arcunkra, ami belül van. Tehát a lelkünket kell széppé tenni, nem az arcunkat. Erről is gyakran beszélek a szép nem ifjú tagjainak, hogy teljesen hiába való erőlködés, hogyha mindenféle festékekkel próbálják szebbé tenni magukat, vagy az arcukat, vagy a körmüket, vagy a hajukat, mindenféle festékeket használnak, sőt egy egész ipar épült már rá erre, hogy hogyan próbálják a nők egyre szebbé tenni magukat. Hát arról a szörnyűségről ne is beszéljünk, amikor egy férfi festi magát, szemét, haját. De én a hölgyeknek is azt mondom, hogy hiába való erőködés, semmi értelme erre pénz időt pazarolni. Sőt, azt mondhatom a Szentírás szavaimmal, vanitátum vanitas, ez a hiúságok hiúsága. Szent Pál is mondja, hogy a nők ne bordorított hajjal akarjanak széppé válni, hanem azzal, hogy jámbor életet élnek és imádságosak. Tehát a lélek az, amelyik széppé teszi az embereket, és a nők talán, tehát nem azért a szép nem tagjai, mert hogy, ahogy Éva fölsikaltod, milyen szép az a lény, akit ő meglátotta a posolya vizének a tükrében, hanem mert ők a gyengédek. Mert ők jobban meg tudják élni a szeretetet. Jobban ki tudják fejezni a szeretetet. Könnyebben megtapaszthatóvá teszik. A férfiak, édesapák is beleesnek abba a hibába, hogy hát nekünk nem kell gyengédnek lenni, meg mi ugye erősek vagyunk, és hogyha ezt fokozzák föl, csupán erre figyelnek, és nem törekszenek arra, hogy szintén legyen bennük együttérző gyöngédség, a férfi egyébként is másképpen gyöngéd, mint a nő, akkor sajnos visszafejlődik ez a képességünk, hogy igenis mi is tudunk szeretni. No hát persze mindenkinek kell tudni szeretni, de a nők ebben csodálatosan ki tudják bontakoztatni ezt az adottságukat, hogy ők a gyengédségükkel fejezik ki a szeretetüket. és ez teszi őket széppé. Az a nő, akiben nincsen gyengédség, hanem inkább férfias kiállása van, hát annak azért az arcára is ráül ez a fajta belső világ. Maradjunk annál,

túl azon, amit az elején énekeltem, hogy ékes koszorúval díszítette föl magát az Isten egyháza a te drága oltalom lepleddel. De nem csak az ő oltalom leple az ékes koszorú, hanem ő róla is ezt énekeljék az egyik szihirában első hangon, hogy csodálatos ékessége vagy minden hívőnek, jövendőlések valódi teljesedése, az apostolok dicsősége, a szüzek szépe, vértanuk erőssége, az egész világnak csodálandó oltalma. Csodálatos ékessége vagy minden hívőnek, a jövendőlések valódi teljesedése, az apostolok dicsősége, szűzek szépe vértanuk erőssége, az egész világnak csodálandó oltalma. Ékesség, szüzek szépe, így becézzük az Isten szülőt ezekkel a szövegekkel. Barsi Balázs atya volt nagyon kedves, amikor egyszer úgy fogalmazott, hogy a görög katolikusok olyan szépen tudják becézni az Isten szülő Máriát. De nem csak a liturgikus szövegekben van ez így, a második hangú dicsőség most isre énekelt Isten szülő énekben ezt idéztük föl: kelj föl, Uram, a te nyughelyedre, te és a te szentelésed szekrénye, melyet mint ragyogó palotát fölékesítettél, és városodnak örökségül hagytál. Mint ragyogó palotát ékesítettél föl, ékesítetted föl az Isten szülőt, amely az ő szentelésének a szekrénye. Itt a Fridládára utal ez a szöveg, az ószövetségi képre. Egyébként ez, hogy kelj föl, Uram, kelj a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, ez a kivonulás könyvében található, amikor Mózes átvezette népét, a választott népet a vörös tengeren, és akkor újongó hála énekre zendültek, és ekkor énekelték ezt a szöveget. Hát ezt idézi föl a liturgikus szöveg: kelj föl, Uram, a te nyughelyre, te és a te szentelésed szekrénye, és ezt egészíti ki a himnusz költő, melyet mint ragyogó palotát fölékesítettél. De az Isten szülő személyére vonatkozóan is énekelünk ám valamit, ami a szépségére utal. Ötödik hangú szihírában: a királyné jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvétetve isteni ékességgel, mert őt az asszonyok közül kiválasztván mindeneknél ékesebbé tette, azért, hogy jó akaratas nagy érgalma folytán belőle szülessék. Tehát a királyné a jobbot felől áll uralkodó aranyos ruházatban, körülvétette isteni ékességgel, mert őt választotta ki az asszonyok közül mindeneknél, és mindenhol ékesebbé tette. Imádságokat jól ismerő emberek fölismerhetik, hogy ez pedig szintén az Ószövetségre utal. A 44. Zsoltár használja ezt a képet. Hadd idézem föl a Zsoltárnak ezt a részét, amelyből idéz aztán a liturgikus szöveg: mirha álló és kázia illatozik ruhádból, elefántcson termekből vidítanak föl téged a királyleányok, akik eljöttek a te tiszteletedre. Itt van a királyné jobbot felől áll aranyos ruházatban, körülvétetve fényes sokszínű pompával. Halljad, leányom, és lásd, és hajtsd ide füledet, felejtsd el néperet és atyád házát, a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt. Tírusz leánya közeleg ajándékokkal, a nép gazdagjai könyörögni fognak színed előtt. A király leányának minden ékessége bent van a szívében, arannyal szegélyezett sokszínű öltözetében. Utána szüzek vezettetnek a királyhoz, az ő társait hozzád vetetik, bevizik őket vigassággal és örvendezéssel, bevezetik őket a király templomába. Értelemszerűen az Isten szülő templomba vezetése ünnepein is ezt a szöveget énekeljük meg. És még erre hadd hívjam fel a figyelmet: egyrészt a király kívánja szépségedet, mivel ő a te urad, imádd őt, és így fogalmaz: a királyné leányok minden király leányának minden ékessége bent van, belül van a szívében. Tehát ez egy belső ékesség, mintha már a Zsoltáros is arról beszélt volna, hogy nekünk belülről kell széppé válnunk a király.

királynőnek az ékessége nem a szép arcán és a haján van, hanem ebből a belsőből származik. Ez ragyog föl az ő termetén. Tehát ez a belső szépség, és az egész ünneplésünket ragyogóvá, ékességé, tündöklővé teszi az Isten szülőnek a szépsége. Hadd idézek még tovább. Elérkezett, ó tisztaságos szűz, harmadik hangon énekeljük a Litiai Szihirában. Elérkezett, ó tisztaságos szűz, a te drága oltalmat tündöklő ünnepe, mely napnál ragyogóbban világosítja meg az embereket. Tehát a Mária szépsége a mi ünneplésünket is tündöklővé, ragyogóvá teszi. Egy második hangú szír az elővesekből. Mint mindenek menedéke, nagyasszonyunk, énekelünk téged, és fényesen ünnepeljük a te oltalma drága emlékét, Krisztushoz imádkozva. Tehát fényessé válik az ünnepünk. Vagy maga tropár, ma igazhitű népek, fényesen ünneplünk, megárnyékoltatva Isten anya a te eljöveteled által. Tehát maga az ünneplésünk válik fényessé, ragyogóvá, a liturgia a szépség élményében részesít bennünket. De ez nem csak esztétikai élmény, hogy tetszik, hiszen szokták mondani, hogy arról nem lehet vitázni, hogy mi a szép, kinek ez, kinek az tetszik. Ez az igazi szépség azért mindig transzcendentális. Tehát mindig az Istenre vezethető vissza. Nem csak arról van szó, hogy tetszik vagy nem tetszik, hanem hordozza-e ezt az isteni szépséget. És hadd idézem föl egy érdekes mondást Johann Sebastian Bachról, Bachra utalva, aki, hát tudjuk, hogy milyen gyönyörű dallamokat írt, milyen csodálatos szimfóniákat komponált, oratóriumokat és számtalan, megszámlálhatatlan sok kórusművet, és valaki így fogalmazott, hogy a legfőbb Isten érv nem más, mint Johann Sebastian Bach létezése. Az ő zene életművének a megalkotása, létrehozása, mert Bach művészete érzékelhetően az Istenről beszél. Nem véletlen, hogy Johann Sebastian Bachot Kislégi Nagy Ádám egy impozáns festményén a szentek között ábrázolta. Jól lehet, nem kanonizált szent, mert ő nem katolikus, de ma már egyre többet beszélünk arról, hogy azért hát a szentek közé tartozhatnak azok is, akik nem a katolikus egyháznak a tagjaiként éltek, de mégis az Isten szentségéből ők maguk is szent életűjékké váltak. Hát Bachnak az élete is egyébként nagyon áhítatos volt, imádságos ember volt, de mindez az ő zeneművein keresztül letagadhatatlanul és hihetetlen megragadott. Egyértelműen az Istenről beszél. De hát nem csak a zene, hanem sok minden más művészeti alkotás is a szépséget hordozza, és az Istenről beszél. Sőt, azt mondhatjuk, hogy azok az alkotások az igazán szépek, amelyek Istenről beszélnek. Nem feltétlenül tartalmukban, tehát nem csak a bibliai képek azok, amelyek szépek, hanem más alkotások, csendéletek, vagy portrék, vagy bármilyen más témájú képek. Ez is egyébként félrevezető lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy amikor valami bibliai tartalmú vagy egyházi képet látunk, az lehet csak igazán szent kép, holott ebben az eszmefuttatásban a szépség maga is hordozza a szentséget. De nézzük meg például az irodalmat. Maga Dosztojevszki a Félkegyelmű című regényében ezt fogalmazta meg, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ezt a meghökkentő mondatot aztán később ortodox teológusok többször is fölidézték. Evdokimovnak van egy ilyen teológiai traktátusa, a szépség teológiája. Dosztojevszki egyértelműen arra gondolt, hogy gondolhatott, hát ugye mit gondolt a költő, ez nem mindig tudjuk pontosan kitalálni, de az őt értelmező gondolkodók így fejezték ki, hogy
Ez a szépség, amely megváltja a világot, voltaképpen Krisztus alakjában teljesedik be. Tehát így teológiai értelemben Krisztus lénye maga a megváltás. Tehát nem azáltal váltott meg Krisztus, amit tett, hogy meghalt értünk, a bűneinket a keresztre szegezte, hanem az ő lénye a mi megváltásunk, hogy ő van, hogy ő közénk száll, hogy ő egyesül velünk. Ezért ő a legszebb, bár ugye az ószövetségi Izaiás képet idézve nem volt szép, és elfordultak tőle, valóban megfosztották minden emberi szépségétől, amikor szörnyű módon kínozták és a keresztre feszítették. De mégis ezt az isteni szépséget nem lehetett tőle elvenni, amellyel megvált bennünket. Egyébként még egy másik orosz gondolkodót, Szolzsenyicint is hadd idézek, aki tovább értelmezte Dosztojevszkinek ezt a mondatát, hogy a szépség fogja megváltani a világot. Ő azt mondja, hogy az igazságot és a jóságot a hazugság és az erőszak eltorzíthatja. Tehát, hogy mi az igazság, ugye ezt már Pilátus is feszegette, és a jóság is nagyon álságos képet vehet magára, viszont a valódi művészet, művészi szépség megalkuvást nem tűrő erejével képes áttörni a hazugság falait, fogalmazott Szolzsenyicin, és így valóban megmentheti a világot. Hát ez a humanista derülátás fejezi ki azt, hogy az erőszak, a gonoszság, a cinizmussal szemben igenis a jóság és a szeretet tudja fölvenni a harcot, és nem a csupán a fegyvernyugvás adja meg az embereknek a békét, a belső békességet, hanem maga a megtapasztalható szépség. Hát nincsen szörnyűségesebb, mocskosabb és rondább dolog a háborúnál, de hát azért lássuk be, hogy sokszor az életünket is el tudjuk csúfítani, mondjuk a csúf beszéddel, a csúnya beszéddel, vagy a csúnya magatartással. Tehát nekünk fontos széppé tenni az életünket, és ez a szépség belülről fakad. Ez tarthatja hosszú távon fenn az emberiségnek a reményét, fogalmaz Szolzsenyicin. Hát én itt a 21. század első negyedé eltelte után én inkább azt mondom, sajnos a szépséget is eltorzíthatják, és sokszor tapasztaljuk azt, hogy azt mondják szépnek, ami nem az. Sokszor a művészetekben nem merik kimondani, hogy messze lenne a király, mert hogy olyan képeket is milliókért vásárolnak meg, amely semmiféle szépséget nem hordoz, de valami miatt a közgondolkodás, vagy a furcsa művészeti ágazatok divat áramlata szépnek és értékesnek mondja, itt most nem akarok kitérni különböző művekre és művészek alkotásaira, de azt mondhatom, hogy az egyszerű ember, a tiszta lelkű ember egyszerűen ráérez arra, hogy mi a szép. Az igazi szépséget nem kell magyarázni, hogy ezt ábrázolja, azt jelképezi, arra gondolt a festő itt, amikor ezt a színfotót, színpacát ide rakta, hanem ránéz az ember egy képre, meghallgat egy verset, elmegy egy színdarabra, meghallgat egy zeneművet, és egyszerűen emeli a lelkét, széppé teszi a lelkét. Mert a szívet nem lehet becsapni. Szolzsenyicin után én inkább így fogalmaznék, hogy a szívet nem lehet becsapni, azt tudja, hogy igazán, hogy mi a jó, mi az igaz és mi a szép. Tehát nekünk a szívünket kell őriznünk. Fontos, hogy a művészetek alkotásaiban részesüljünk, menjünk el minél több hangversenyre, színházi előadásra, értékes előadásokra, olvasunk verseket, irodalmat, szép irodalmat, ugye szép ez a kifejezés, ez a magyar kifejezés, vagy inkább menjünk el a templomba, aminek szépnek kell lenni, a templomi zenének szépnek kell lenni, a prédikációnak szépnek kell lenni, nem csak igaznak, hanem úgy kell beszélni, hogy az is a szépséget közvetítse, vagy a környezetünket széppé, a lakószobánkat széppé kell tenni, törekednünk kell a szép beszédre. Ezek formálják a lelkünknek a szépségét, vagy a szívünknek az érzékenységét arra, hogy ezt a szépséget be tudjuk fogadni.
Hát amikor ilyen szép élményekben van részünk, akár a hangversenytermekben, múzeumokban, vagy éppen a templomokban, ahol nyilvánvalóan az isteni szépség hat ránk és a szentségeken keresztül magunkba is fogadhatjuk minden másnál, minden más felülmúló módon, minél több ilyen élmény legyen részünk, és ezeken keresztül közelebb juthatunk az Istenhöz, maga az Isten tudja szépé tenni az életünket, a megváltásban, megváltásnak ez a kulcsa, hogy az Istenhöz kerüljünk közelebb. A szépség közelebb visz minket az Istenhöz, az Isten szépé tudja tenni a mi életünket. Amen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: A Szent Margit templom imacsoportja a rózsafűzért fog imádkozni, a világosság rózsafűzérét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapra föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
6: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A rózsafűzérünket felajánljuk hazánkért, a járvány megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben szolgálók egészségben lévőkért, betegekért, orvosokért, nővérekért, minden szolgálóért, előlétükért, helytállásukért, egyházközségünk fiataljaiért, első áldozásra készülő fiatalokért, a betegek gyógyulásáért, püspökünkért, plébánosunkért és egyházközségünk híveiért ajánljuk fel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi
7: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szanyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
9: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek

0: Kecsés áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Köszönjük mindenkinek, aki velünk imádkozott.
3: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Október 6-a. A vőlegény barátja. János evangéliumában olvassuk ezt a 3. fejezet 29. versében. A vőlegény barátja. Keresztelő János elvégezte a küldetését. Ugye ebben a részben János hangsúlyozza, hogy Jézus keresztelt. Bár később ezt olvassuk, hogy Jézus maga nem keresztelt. Jézus Krisztus keresztelő János szolgálatát a maga szolgálata kezdetének tartotta. Tehát mindketten tanítottak és kereszteltek. Egy időszakban keresztelő János és Jézus működése párhuzamosan történt. Más-más helyszínen, de mindketten tanítottak és kereszteltek. A 3. fejezet 22-23. Verse erről szól. Később Jézus tanítványai is ezeket tették. Ennek nyomán egyre inkább a tanítványok szolgálata lett a keresztelés. Jézus Krisztus pedig új kijelentéseket adott. Ezzel a tanítványokat táplálta. A zsidók tisztulási szertartásai mellett előttünk van tehát keresztelő János keresztsége és Jézus Krisztusé. Az előző kettő a tisztulás bűnbánatos előkészítése, vízzel történő kiábrázolása, a harmadik Jézus

0: kérdésre maga Keresztelő János felelt. Akit féltékenyi akartak tenni, hogy Jézus is keresztel, és mindenki ő hozzá fordul, erre Keresztelő János örömmel rámutatott Jézus Krisztusra, és egyben eltűnt mögötte. Ő az, Jézus Krisztus, aki a megtisztulás valóságos ajándékát adja nekünk. Megbocsát, megújít, Isten lelkét megeleveníti bennünk, hogy ne csak lélekezzünk, hanem éljünk is. Nos, tehát Keresztelő János elvégezte a küldetését. A legkisebb lesz a mennyek országában, de ott lesz, mert rámutatott az Úr Jézus Krisztusra. Keresztelő János a vőlegény barátjává lett. Elvezette a vőlegényt a mennyasszonyhoz, majd félreállt, és örült az ifjú pár örömének. Saját öröme is így lett teljessé. Keresztelő János bizonyságtétele egyértelmű. Nem kaphat az ember semmit, ha nem Jézus Krisztushoz megy. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Őnek Jézus Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Aki megtisztult a Jézus Krisztusban, az mindig az embertársa örömét munkálkodja. Soha nem csak a magáét. Sőt, adott pillanatban félre is tud állni. És a másik örömének féltékenység nélkül képes örülni. Ma ez a magatartás, a Krisztusra mutatás egyetlen hiteles formája. A tanítás csak ez után következhet. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió már a 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária Celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.

Láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben.

0: Imádjuk Krisztust, aki vérével új népet szerzett magának, és kérjük, Urunk, emlékezzél meg népedről. Királyunk és üdvözítünk, hallgass meg egyházadat, amely mai napját dicséreteddel kezdi. Tanítsd meg, hogy szüntelenül magasztalja fölségedet.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Reményünk és erősségünk, te benned van bizodalmunk, és nem szégyenülünk meg sohasem.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Lásd gyöngességünket és siess segítségünkre, hiszen nélküled semmire sem megyünk.
1: Urunk, emlékezzél meg népedről.
0: Emlékezzél meg szegény és elhagyatott testvéreinkről, hogy az új nap ne terhükre, hanem vigasztalásukra és örömükre szolgáljon.
1: Urunk, emlékezzél.

0: Mindenható Istenünk, tiéd a teremtett világ minden szépsége és ékessége. Add, hogy a te nevedben örvendező lélekkel kezdjük a mai napot, és az irántad és testvéreink iránti tevékeny szeretet jegyében fejezhessük be. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa szombat esti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a Szentmise igéi alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
1: Servire, custodire e proteggere.
0: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlősgazdáról is arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szentatya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páni buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz,

0: Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni.
1: Un cuore che sa custodire.
0: A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején, a rossz elleni minden harcban, segítsen hűségesnek maradni, hogy az Úr legyen mindig életük, szolgálatuk és szívük középpontjában. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. Leó pápa úrangyala imája. Október 4-én, Asszisi Szent Ferenc liturgikus emléknapján, vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyalát. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő mintegy 15 000 hívőt a pápa, majd emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlő munkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalt a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik minden fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Asszisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig mutatott rá a Szent Atya. Asszisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele minden iránt szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartó

0: béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére. Buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel, akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Az urangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseként, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozza szentolvasót kezdeményezést. A világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szentatya arra buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az urangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben kerül sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szent Péter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett Nemzetközi Egyházzenei Hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországból érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szent Péter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás szűzanyja római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő nemzetközi hívőserektől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa a Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljanak. Szeptember 5-én délben fogadta a Szentatya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot,
2: Kansamida,
0: Vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóreában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat, és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett, hálaadás Isten tetteiért, és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A koreai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a koreai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Yang Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket. Odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szent Atya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvigyék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: راديو. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Rózsaeső imaest. Október 11-én vasárnap 16 órától rózsaeső imaestre várnak mindenkit az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomba. Felidézik kis Szent Teréz ígéretét, miszerint közbenjárásának kegyelmei rózsaszíromként fognak hullani. Kéréseiket levélben fogalmazzák meg, melyekért egy évig imádkoznak majd. Az alkalmon tanítás, tanúságtétel, zenés szentségimádás és gyónási lehetőség is lesz. Almá dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almá dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almá dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Október 16-a és 18-a között. Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát lesz a vendég. A téma személyes boldogság. Arany, ami fénylik. November 13-a és 15-e között P. György Alfréd Kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma gyógyulás. Ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma szív, a benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban. Részletek és jelentkezés a www.mariaradio.hu/almadialógus linken. Zenés szentségimádás. Október 8-án a 18 órai mise után zenés szentségimádást tartanak a Krisztinavárosi plébánián, 1016 Budapest, Mészáros utca 1 szám alatt. A Havas gitárzenekar és a karizmatikus imacsoport működnek közre.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szentkirály lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. A kis huszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A fogatvágtában Amakovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, hangsúlyozták a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bedíz Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nem gyengült meg a hite, bár majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt életerejét elvesztett testére, sem a sára elapadt méhére. Mindig megkérdezem, ha egy lelki gyakorlatra megyek, hogy kell-e nekem oda menni. És mindig megkapom, hogy igen, és most Szabó József atya képzésére fogok menni, ha Isten is úgy adja, közben jár a képzésre. És mielőtt kértem az urat, hogy mutassa meg, hogy kell-e oda nekem menni, mondom, annyi fiatal van már, idős vagyok én ehhez, gondoltam. És kaptam azt, hogy igen, kell menni, és olvassam a Bibliába a 4:19-et. És mondom, jó van, akkor kinyitom a Bibliát, és ahol kinyílik, onnantól a 4:19-et mindet elolvasom, mert azt nem mondta, hogy Máté vagy Lukács, akkor én azt mindet elolvasom, és kiírom. És megnézem, hogy rám vonatkozik-e, vagy hogy. És ez győzött meg, hogy Ábrahám 100 éves volt, és nem gyengült meg a hite, hanem hitt Istenbe, hogy lesz gyerekük. Pedig a sára méhe elapadt. Úgyhogy ezt felvállaltam, hogy igen, Istennek még szüksége van arra, hogy másokat közelebb vigyek ő általa a hithez, meg rajtam keresztül. Ő még cselekedni akar, mert sokan jönnek hozzám, hogy imádkozzak értük, mert sokszor meghallgatást talál az imám, és ebben még jobban formálni akar engem ebbe a közben járó ima szolgálatba.
1: Kovács Istvánné nyugdíjas gondolatait hallották.

0: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. október 6-án Renáta és Bruno napján köszöntik Önöket a ma reggeli napindító szerkesztő műsorvezetői és technikusai.
1: Pap Dorottya,
2: Szepesi Anna,
3: Benkő Mária,
4: Szőke Anna
0: és Barát Benedek. Mai adásunkban sok mindennel fogunk foglalkozni, például az is szóba kerül, hogy mi történt ezen a napon 1849-ben, Dorka.
1: Hát, ugye 1849-ben ezen a napon ugye kivégezték a 13 aradi vértanút, és igazából ugye ez a szabadságharc és a forradalom megtorlását követő időszakban volt egy ilyen elég szomorú napja a magyar történelemnek.
0: Erre is emlékezünk majd tehát. Egyébként még szintén ez a naphoz, tehát október 6-ához kötődik az, hogy 1395-ben ezen a napon Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadta az Óbudai Egyetem alapító levelét. 1889-ben ezen a napon Párizsban megnyitják a Moulin Rouge nevű táncos revűszínházat. És 1951-ben ezen a napon a Szabad Európa Rádió megkezdi rendszeres magyar nyelvű adását. Most hallgassák meg, hogy milyen időre számíthatnak ma. Alapvetően derült vagy fátyol felhős, száraz időnk lesz. A légmozgás is nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Legfeljebb Sopron környékén élénkülhet meg a délies szél. A csúcshőmérséklet döntően 22 és 26 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő. Jelen pillanatban Szombathelyen 6 fok van, 23 lesz. Zalaegerszeg 4 fokos, 23 lesz. Nyíregyházán 7 fokot mérnek, ott 24 lesz a maximum. Kecskeméttel 6 fok van, 25 lesz. Budapest 9 fokos, itt 24 lesz a maximum. És akkor most mondjuk el, hogy mivel fogunk a mai adásunkban foglalkozni.
1: A mai adásban szó lesz Lukavics Milán atya jó voltából ugye a hétvégén megünnepelt tranzitusról, a ferenceseknek egy nagy ünnepéről, ugye Szent Ferencnek a halálának a 8. évfordulójáról. Szó lesz egy görögkatolikus papnak, bocsánat, így az életéről, életútjáról, illetve lesz szó a Regnum Marianum közösségről, valamint egy abortusz elleni küzdelemről, illetve egy édesanyja fog nekünk beszámolni, aki a Ráhel szülőskertjében tevékenykedik. És egy kicsit még így ugye mai napnak az emléknapjáról, hogy itt kicsit utána néztem az aradi vértanúk halálának, illetve hogy így mi is történt azon a napon. És egyébként nagyon szép mondatokat mondtak így, amik így fennmaradtak tőlük így az utolsó óráikból, hiszen ugye több papot vagy lelkész is elküldtek hozzájuk még meggyóntatni őket, és valaki például előtte tért át katolikus vallásra, illetve többen, vagy hát szerintem így érezhető az, hogy ők ezt így a saját áldozataiknak is megélték. Például Lánár György azt mondta, hogy Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ő vérük is hozzájárult ahhoz, hogy azért egy ilyen Magyarországon élhetünk, úgyhogy emlékezzünk rájuk, és tartsuk meg feléjük a tiszteletet. A következő percekben pedig Anna fogja nekünk felolvasni a nap evangéliumát.
2: Evangélium Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből, a 38. verstől a 42-ig. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül, hogy hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszol. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. És most pedig hallgassuk meg Szalkai Mihály atyának az evangélium magyarázatát.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és a Mária Rádió hallgatókat is. A mai evangélium azért olyan szép, mert bemutatnak Mária és Mártán keresztül két személyt, akik együtt lehetnek Jézussal. Mind a kettő másképp van együtt, és mind a kettő mégis azért valahol helyes módon van együtt, illetve egyiket sem lehet elítélni a cselekedete miatt. Ugye a Úr mellett lenni. Tehát amikor beszélgetünk az Úrral, akkor legtöbbször ugye megállunk, odafigyelünk rá, felidézzük az ő szavait, vagy elkezdjük imádkozni a megszokott imáinkat, vagy a rózsafüzért, és vele vagy, és vele lenni, oly jó. És ugyanezt érzhette át, amikor Mária az Úr lábához ülve hallgatta az ő szavait. Ez egy szinte egy olyan teljes átadás az Úrnak, mikor leül oda hozzá, átkarolja lábát, és figyel rá. Milyen jó az Úrral lenni. És ugye milyen csodálatos, amikor valamilyen olyan személlyel beszélgetünk, akivel szeretünk együtt lenni, akit szeretünk, akire fölnézünk, és ő időszakít ránk, és odaülünk hozzá, és egyszerűen csak beszélgetünk. Hány és hány csodálatos beszélgetést éltünk át így egy-egy este, amikor csak szabadon, bármiről, az érzéseimről beszélgethettem ismerőseimmel, barátaimmal. Na most, amikor az Úr Jézussal ezt tesz, mikor imádkozunk, akkor mennyire tudunk ugyanígy felszabadultak lenni? Mennyire tudunk ugyanígy bátran kinyílni, megnyílni az Úr előtt, és átadni magunkat teljesen az ő szeretetének, az ő akaratának? Sokan azt mondják, hogy az imádság unalmas, vagy nem tudnak imádkozni, nem tudnak odafigyelni. Mindez azért történik, mert nem figyelnek teljes egészében az Úr Jézus Krisztusra. Nem figyelnek, tehát nincsenek igazából 100%-osan jelen. Ez nagyon nehéz megvalósítani. Hiszen amikor egy kötött imát mondok, akkor gyakran nekem is elkalandozik a gondolatom, de épp azért mindig visszatérített, és épp azért mindig elpróbálom képzelni azt a szituációt, hogy most vele vagyok. Hogy ott ülök én is a lábainál, ő vitte kezét a fejemre helyezi, és hallgat engem. És nem úgy hallgat, hogy na jó, fiam, lányom, ha már itt vagy, akkor gyere, meghallgatlak, hát ezt örömmel teszi. De még mielőtt a testvérét megszólnánk, ő is, aki a munkáját végzi, helyesen cselekszik. Egyetlen egy dolog az, ami helytelen az ő cselekedetében, mégpedig az, hogy ezt megszólja. Tehát végzi a munkáját, ami helyes, helyén való, nekünk is el kell végezni a munkánkat. Csak amikor ezt már úgy nem tetszik neki, és kritikát talál benne, úgy, mint amikor mi is, amikor már unjuk a munkánkat, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, de nehéz, meg milyen fárasztó, meg jó lenne, ha már vége lenne, jó lenne, hogyha már túl lennék rajta. Nem! Csinálni lendülettel, lelkesen, hivatásszerűen a munkánkat. Tehát nem a pénzért, nem a dologért, nem azért, mert kötelező teszem, hanem hivatásszerűen teszem a munkámat, akkor abban kedvemet fogom találni, és amikor megpihenek, akkor Jézus lábához pihenek. Akkor vele tudok beszélgetni, vele tudok lenni. Jézus meghallgatni, az egy végtelenül áldott dolog. De a munkánkat, a hivatásunkat szintén elvégezni, szintén egy áldott dolog. Mind a kettőt meg kell tenni. Elvégezni a munkánkat, becsülettel, odafigyelve másokért, majd odaülni az Úr Jézus lábához, beszélgetni vele, imádkozni hozzá, megbeszélni a napi dolgokat. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozzunk mindig reggelenként, a munkánk megkezdése előtt, imádkozzunk este, mielőtt lefekszünk, hogy hálát tudjunk adni, hogy a nap folyamán a munkánkat hivatásszerűen őriztük, és ezt az Úr Jézussal beszéljük meg, beszéljük át. Hát köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
0: Nagyon szépen köszönjük Szalka Mihály atyának, hogy itt volt velünk ma reggel is. Kedves hallgatóink, most zenével folytatjuk, és nem sokára pedig foglalkozunk azzal, hogy három napja volt a 800. évfordulója annak, hogy meghalt Assisi Szent Ferenc. Most a Forrásponttól jön egy dal.
1: Gyönyörű neved.
0: Pontosan.

Drága Jézus, te a kereszten a mi terheinket cipelted magadon. Szent sebeidet értünk vállaltad, hogy megnyisd előttünk a mennyország kapuját. Jöjj, most hívunk téged, te, aki látod a sebzettségeinket, gyengeségeinket. Segíts nekünk ezt vinni. Jöjj, Jézus!

0: Három nappal ezelőtt, október 3-án volt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója. Itt van velünk a vonalban Lukovics Milán, a Mária Rádió műsorigazgatója, Ferences szerzetes. Jó reggelt kívánok!
1: Hát szép jó reggelt, szeretettel köszöntelek benneteket, hallgatókat is.
0: Mikor tett örre, melyik életszakaszában olyan hatást Szent Ferenc, hogy eldöntötte belép a szerzetes rendbe? Miért lett önből személy szerint ferences szerzetes?
1: Nagyon remélem, hogy azért, mert jó Isten hívott, de hát középiskolás korom, igazából hát minden korban tesz az emberre benyomást ez a Szent Ferenc, tehát hogy nyilván talán más gyerekkorban, vagy tizenéves korban, és más most, de azért most is tesz, tehát ez olyan, mint az élet, tehát hogy így folyamatos, dinamikus, változó, hát általános iskolás koromban tulajdonképpen hát én ferences templomba jártam így gyerekként ministrálni hittanórára, és hát ugye ez a Kádár korszakban volt, tehát én még nem voltam sose úttörő táborban, ilyesmivel, nem ideológiailag, hogy így mondjam, nem közösködtünk a fennálló rendszerrel, úgyhogy ez azt jelentette, hogy nekem a szocializáció terepe az egy kicsit a templom volt. Na most, hát akkor ez a benyomás, ez nem annyira Szent Ferenctől jött, inkább ettől a milliótől, vagy a ferences szerzetesektől. Nyilván aztán középiskolás koromban, hát mondjuk valamiképpen az életforma, ha tetszik a tevékenység, a szolgálat, ez az, ami mondjuk úgy talán döntött, és sok ideig talán úgy néztem ezekre a szentekre, vagy köztük Szent Ferencre is, hogy hát ők azért valami olyan magas mércét raktak, tettek elénk, hogy hát azt nem is lehet átugrani. És ez valahogy ez is változik, tehát most az utóbbi, nem tudom, 10-15 évben jobban elhiszem azt, hogy, és ezt is szoktam mondani egyébként újabban, hogy hát valahogy Szent Ferenc lehet, hogy azt mondaná nekünk, hogy figyeljetek, én sem olyan vagyok, mint ti. Egyszerűen csak csináljátok, kezdjétek el, és akkor majd juttok valamire, de nem az az érdekes, hogy hova, és ugye az utolsóban is lehetnek elsők, meg az elsőkből is utolsók, mert inkább egyszerűen csak az a fontos, hogy hát kövessük Krisztust úgy, ahogy vagyunk, úgy, ahogy tudjuk. Tehát lehet, hogy Szent Ferenc valami ilyesmit mondani nekünk. No, tehát, hogy igazából gimnazista koromban döntöttem el, hogy Ferenc egy szerzetes leszek, és hát itt is vagyok azóta is.
0: Hány ferences szerzetes van most Magyarországon?
1: Hát folyamatosan fogyatkozunk közé szépen lassan. Most már 100 alatt vagyunk. Tehát most így a egészen fontos napi létszámot azt én nem tudom. De hát 90 és 100 között vagyunk. Most hál' Istennek vannak új jelentkezőink is, tehát akik ugye még formálisan nem tettek fogadalmat a rendben. Tehát ilyen értelemben persze, hogyha ők most mind megmaradnának, akkor megint talán visszaugranak 100 fölé. De hát mondjuk egy ilyen 95 az egy ilyen jó becslés.
0: A világra ön szerint hogyan hatott Szent Ferenc élete?
1: Hát ezeket nehéz nyilván megmondani. Szerintem az se kis dolog, hogyha egy picit leszűkítjük az első körben oda, hogy az egyházra. És azt gondolom, hogy az egyházban viszont nagyon nagy hatást gyakorolt. Hát ugye már a Szent Ferenc korában harmadik ince pápának, tehát aki végül is először szóban jóvá hagyja Ferencnek a reguláját, ő neki az az álma volt, hogy azt látta, hogy a lateráni bazilika készül összedőlni, hogy a lateráni bazilika az ma is a pápának, mint Róma püspökének a templomot, tehát ilyen értelemben hosszú időn keresztül azért az egyház szimbóluma volt, tehát hogy csak jóval később, a 16. században lett az egyház kormányzati központja a Vatikán. Tehát lényeg az, hogy azt látta a pápa, hogy ez a lateráni bazilika készül összedőlni, szüve egy jelentéktelen kis ember oda fiat és a vállában megtámasztja. És akkor ebben később, amikor találkozott Ferenccel, akkor Szent Ferencet is látta fel. Tehát, hogy valamiképpen az borzasztó érdekes szerintem, hogy most mit kapcsolunk akár egy 800 év távlatából is a Ferences, Szent Ferenchez, a Ferencességhez. Valamiképpen a szegénységet, a népközeli liturgiát, a szentírás fontosságát, a karácsonynak a kiemelt ünneplését, ez tulajdonképpen a reformáció 300 évvel később gyakorlatilag majd ugyanezeket mondja. Csak abból ott politikai okokból lesz egy egyházszakadás, és ugyanakkor Ferenc meg itt 10 körömmel ragaszkodik az egyházhoz. És valamiképpen belülről megreformálja az egyházat. Nem azonnal, nem programszerűen. Ő egyáltalán nem akarta ezt, tehát hogy nem az volt a célkitűzése, hogy most na majd én leszek a nagy reformer, de ugyanakkor viszont hát az, amit a középkori egyházhoz kötünk, hogy valami fajta gazdag, vagy egy hatalmi pozícióban lévő egyház, és akkor hát nem is értjük a liturgiát, a szentírást se, ezek mind megváltoztak szépen lassan, nyilván nem csak Szent Ferencnek a hatására, úgyhogy azt gondolom, hogy az egyházban mindenképpen nagy hatással volt. Hát a világra is van hatással, tehát hogy azért Szent Ferencet azok is nagyon, tehát nagyon sokan ismerik azok is, akik például nem keresztények egyáltalán. Tehát például az, hogy ilyen sorokat leír, hogy menjünk a muszlimok közé, és akkor ajánljuk föl nekik Krisztusnak a követését, hát ez elég úttörő volt 800 évvel ezelőtt. Na most az is nagyon fontos, hogy ugyanakkor Ferenc nem valami relativizmus hirdetett, hogy hát mi ezt hiszük, ti azt hiszitek, hát most végül is úgyse tudjuk eldönteni, kinek van igaza, hanem azért egy felelősséget érzett azért, hogy mi egy kincsnek a birtokában vagyunk, tehát hogy ezt, hogy Krisztust ismerhetjük, az evangéliumot követhetjük, ez egy kincs, amit fel kell ajánlanunk. És aztán ők majd eldöntik, hogy elfogadják-e, vagy nem, tehát ezt mindig írja, hogy tisztelettel beszéljenek velük. És ez egyébként mi vagy ferencesek például, jelen vagyunk ma is Marokkóban, abszolút muszlim ország, vagy hát persze vannak keresztények is, és ezeken a helyeken jellemzően karitatív tevékenységet folytatunk. Tehát, hogy valamiképpen az emberi elesettségen, a hátrányos helyzeten keresztül közeledünk ezekhez az emberekhez, és nem erőltetjük természetesen rájuk a hitet, hát ez még Marokkóban abszolút tilos, és nem megy a muszlim világban. De azért vannak közülük is, akik viszont akkor eljutnak addig, hogy kérjék a keresztséget. Úgyhogy egyébként egy magyar ferences rendtársunk is én van ebben a rendnek a marokkói missziójában, úgyhogy büszkén is vagyunk rá.
2: Hogy most így idén a 800. évfordulón hogyan ünnepelték a magyar ferencesek, vagy így akár az egész egyházban a tranzisztust, ugye Szent Ferenc boldog halálát?
1: Igen, hát nyilván nagyon-nagyon sokrétű dolog ez. Eleve 3 éven keresztül tartottuk ezt a 800 éves jubileumot, hiszen azért még például, amit a világ ismert, csak egy kicsit az előző kérdéshez is csatlakozzak, a naphimnusz. Tehát a naphimnusz körülbelül egy évvel a halál előtt írta Szent Ferenc, tehát tavaly 2025-ben ünnepeltük a naphimnusz 800 éves évfordulóját, előtte ugye a regula végleges jóváhagyását, 2024-ben a stigmatizációt, ezt is sokan ismerik, illetve 2023-ban a regulát, illetve a grecsói Betlehem, az első Betlehem felállítását, amiből hát ugye Európa szerte azért, meg hát az Európán túl is azért nagyon sokan megtartják ezt, vagy felállítanak valami kis Betlehemet, akkor is egyébként különösebben nem hívő keresztények. Van tehát, hogy eleve egy ilyen 4 év, igazából 4 éven át, tehát 2023-tól 26-ig ünnepeltük ezt a 800 éves jubileum sorozatot, a másrésztől pedig, hogy például megjelentek Ferences források kiadásai, tehát hogy azért olvasás, gondolkodás, elmélyülés, tehát azért az nyilván egy ilyen évforduló kell, hogy inspirálja erre az embert, hogy azért hát ne csak rendezvényekben gondolkozzunk. Tehát nagyon sok szarándoklatot szerveztünk, én magam például tavaly egy diákcsoporttal kerékpárral voltam, azt hiszem, hogy benne próbában, tehát nyilván nagyon sok embert sodort magával ez az évforduló, és hát ennek betetőzéseként most szombaton pedig az Esztergomi Bazilikában hát gyűlt össze tulajdonképpen Szent Ferenc tisztelőinek a nagy családja, és hát meg is töltöttük a bazilikát, és hát az is egy nagyon szép liturgikus ünnepség volt, úgyhogy hát elég sok részűen azt hiszem.
0: Nagyon szépen köszönjük Lukovics Milánnak, hogy itt volt velünk ma reggel, és hogy beszélgethettünk. Arról már nem is maradt időnk, hogy arról is szóljunk, hogy a négy magyar nyelvű Mária Rádió egyébként múlt héten találkozott Esztergomba, de hát azt majd akkor egy másik műsorban. Nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatóink, a folytatásban zenével folytatjuk, jön a Strive to Be-től az If You Believe című dal, utána pedig visszatérünk. Tartsanak velünk!

0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a napindító reggeli magazin műsorban jelentkezünk a Mária Rádióból, és a következő percekben Szepesi Szilárd görögkatolikus atyával fogok beszélgetni, aki történetesen az apukám, úgyhogy tegezni fogom ebben az interjúban. Jó reggelt, köszöntelek!
1: Jó reggelt, én is köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
0: Honnan jött az ötlet, hogy pap szeretne lenni, és igen, honnan jött ez az ötlet?
1: Hát az én hivatás történetem már gyermekkoromban elkezdődött, hiszen kisgyerekkorom óta mindig ministráltam a búzatéri görögkatolikus templomban, és ott a ministráns szolgálat alatt egyre inkább azt éreztem, hogy én a papi hivatást szeretném választani. Ez úgy általános iskolás koromban elkezdett bennem megjelenülni, és már így is választottam gimnáziumot magamnak. Miskolcon a Fráter György katolikus gimnáziumba mentem, ahol viszont már tudatosan készültem a 4 év alatt arra, hogy a papi hivatást fogom választani. És ott a gimnáziumban egy nagyon családias légkörű volt a görögkatolikus hitoktatás és a görögkatolikusok léte, hiszen kislétszámban voltunk, így a hittanórák is kislétszámban zajlottak, és dr. Mosolygó Marcell atya, aki akkor volt a búzatéren parókus, volt ott a hittanárunk a Fráter György katolikus gimnáziumban, és a hittanórák alatt még inkább elmélyült bennem ez a tudat, hogy én pap szeretnék lenni, és hát Marci bácsi nagy segítségemre volt ebben, mindenbe támogatott, segített, és már amikor 12-es voltam, már tudatosan készített is a felvételire és a szemináriumi életre, és így alakult folyamatosan az az élmény bennem, hogy én pap szeretnék lenni. Tehát egy lelki atyával való találkozás, Marci bácsival való közös imádkozás, felkészülés nagyon meghatározta ezt a tudatot bennem, hogy én pap szeretnék lenni. És hát emellett a sok-sok liturgikus élmény, ami ott a búzatéri templomban megtörtént velem, a szent liturgiák, a szertartások, ezek még inkább mélyítették, hogy én tényleg a papságra szeretnék készülni.
0: Hogyan tekintesz vissza a szemináriumi évekre?
1: A szemináriumi éveim azok nagyon meghatározóak voltak. Abban az időben még az volt a szokás, hogy amikor felvettek bennünket, akkor elküldtek egy előkészítő évre Vácra, ahol a római katolikus kispapokkal volt közösen egy felkészítő évünk. Ez a váci év ez nagyon meghatározta az én papi hivatásomat. Nagyon-nagyon jól éreztem magam a váci szemináriumban, és nem csak az, hogy mi ott görög kispapok tanultunk, határozta meg a mindennapjaimat, hanem az is, hogy a római katolikus kispap társainkkal voltunk közösen egy éven keresztül, és bizony ez az egy év barátságokat is hozott, tehát mai napig is vannak olyan római katolikus paptársaim, akikkel még Vácon kezdtünk, és azóta is tart ez a kapcsolat. Úgyhogy ez az első év, ez tényleg megalapozta a szemináriumi életemet. Utána átkerültünk Nyíregyházára, és a nyíregyházi évek alatt még inkább a szemináriumi lét meghatározott engem. Ott viszont már a kúzusunk egyre inkább elmélyült kapcsolatba került, és hát a kúzustársakkal is nagyon

0: és hát az állandó tanulás is segítette a szemináriumi éveimet, és az abban való elmélyülést, és hát a közösségi élet, hiszen együtt éltünk minden egyes nap a kispaptársakkal, tehát közös volt a reggeli, az ebéd, a vacsora, a feltartások, a programok, tehát egy zárt közösség volt, de mégis ebben az zárt közösségben tudtuk egymást segíteni, és tudtunk egymásra odafigyelni, és ez is segítette a hivatásunknak a fejlődését.
1: Hol szolgáltál eddig, és milyen feladatköröket töltöttél be az életed eddigi szakaszában?
0: Engem 2005. augusztus 6-án szenteltek pappá, dr. Keresztes Szilárd püspökatya Mária Pócson, és ott a szentelési szentliturgia végén meg is tudtam az első szolgálati helyemet, ami nem volt más, mint az Attila téri görög katolikus egyházközség. Oda a káplánként kerültem, hiszen általában az a szokás, hogyha egy fiatal papot felszentelnek, káplán lett, és egy idősebb atya mellett kezdi el a szolgálatát, és ez így volt az én életemben is. Debrecenben az Attila télen kezdtem el a papi munkámat. Ez nagyon meghatározó volt, hiszen itt volt az első keresztelőm, az első esküvők, első áldozásra való felkészítések, temetések, tehát mindig az első egyházközség, én úgy gondolom, hogy meghatározza az embernek az életét. 4 évig voltunk Debrecenben, nagyon szerettem ott lenni, nagyon jó papokkal dolgozhattam együtt, a káplántársakkal is nagyon jó viszonyt alakítottunk ki, és tényleg ez a 4 év, ez csodálatos volt a számomra, és nagyon sok lelki élménnyel gazdagodtam. Utána 2009-ben kaptam meg az első parókiámat, amikor már önálló pap lehettem, ez pedig Pácinban volt, a Pácini Görögkatolikus Egyházközségben, ez Sátoralja Újhely mellett van, egy 25 kilométerre, egy nagyon kicsiny falu, de annak ellenére, hogy kicsiny falu, tényleg sokat tudott tanulni az ember, hiszen itt már teljesen önálló voltam, teljesen magamra voltam utalva, nekem kellett zárszámadás költségvetést csinálni, anyakönyveket vezetni, és tényleg minden felelősség már az én vállamon volt, úgyhogy ez a pácini 2 év, ez nem volt túl hosszú, de mégis meghatározta a papi életemet. Utána 2011-ben Baktakékre kerültünk, ez egy ősi görögkatolikus egyházközség, az 1700-as évekre nyúlik vissza a gyökere az egyházközségnek, tehát egy nagyon hagyományos közösség, de rendkívül értékes emberekkel, akik minden nap megélték a hitüket, a templomba járásukat, és tényleg a hagyományaikat élték. Ott már egy nagyon hosszú időszakot töltöttünk, 2011-től 2019-ig, ez egy 8 éves időszak volt, és tényleg itt is nagyon-nagyon sok lelki élmény és barátság határozta meg a mindennapjainkat. 2019-ben kerültünk Múcsonyba, ami a Miskolci Egyházmegyének egy nagyon-nagyon jelentős parókiája, hiszen amíg nem volt Miskolcon püspök, és nem volt püspökség a Miskolci Egyházmegye, addig Múcsony volt a központja a Miskolci Apostol Exarchátusnak, tehát ez még inkább hagyományosabb közösség volt, mint a baktakéki, még mélyebb hagyományokkal, és itt is rengeteg élményünk volt, hiszen felújítási munkálatokat kellett megcsinálnunk, az emberekkel való foglalkozások a mindennapjaim részévé váltak, és tényleg itt egy 7 éves idő alatt, amíg Múcsonyban éltünk, nagyon sok barátra tettünk szert, nagyon sok lelki élményben gazdagodtunk. És az idei nyáron lett egy váltás az életünkben, a szolkálói görögkatolikus parókiának lettem parókusa, és hát 7 év után elbúcsúztunk Múcsonyból. Szolkáló, ez Múcsony mellett van, és hát Kazincbarcikához nagyon közel 5 kilométerre, egy szintén hagyományos egyházközség, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, tényleg az első pillanattól kezdve éreztették velünk, hogy fontosak vagyunk, és nagyon örülnek, hogy ott folytatjuk a papi munkánkat, szolgálatunkat, és tényleg a szolgálóba is ez alatt a pár hónap alatt, amióta ott lakunk, nagyon sok lelki élménnyel gazdagodtunk, és hát most ebbe frissen belevágtam ebbe a munkába, és hát reméljük a Jóisten segítségével a szolgáló egyházközséget is úgy fogom tudni szolgálni, ahogy az előző helyeken is szolgáltam.
1: És még itt a végére gyorsan egy mondatba esetleg azt elmondanád-e, hogy te miért javasolnád egy fiatal fiúnak, hogy papnak menjen és jelentkezzen a szemináriumba?
0: Én úgy gondolom, hogy a papi hivatás az egy nagyon mély hivatás, és azért fontos ez egy fiatal ember számára, mert hogyha a Jóisten megszólít, arra igent kell mondani. Nem könnyű útra hív el minket a Jóisten, hiszen azért a papi életnek

0: is megvannak a nehézségei, keresztei, próbatételei, de egy gyönyörű út a papi hivatás, és hogyha valakit szólít az Úr, és igent mond, akkor ad kegyelmet, erőt is ez a hivatás az a Jóisten, megsegít a nehézségekben, és nagyon-nagyon sok élményt ad. Az emberekkel való foglalkozás, az imádságok mélysége, a feltartásoknak a vezetése, a közös zarándoklatok, tehát nagyon-nagyon lelkileg felemelő papnak lenni, én így érzem, és hát ezt az élményt tudnám átadni a fiataloknak, hogyha ők a papi hivatást választanák.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és válaszoltál a kérdéseimre.
0: Nagyon szívesen.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió napindító reggeli magazin műsorában vagyunk, és az előző percekben Szepesi Szilárd görögkatolikus atyával beszélgettem az eddigi élet hivatásáról. És most pedig zenével folytatjuk. Következik Tom Grennantól a Little Bit of Love.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, és a következő percekben Olaj Anett 5 gyermekes édesanyával fogok beszélgetni, aki az abortusz.hu-nak az alapítójaként, illetve a Ráhel szőlőskertje munkatársaként a krízisterhes kismamákkal foglalkozik, illetve az abortuszon átesett nőknek a kísérésével is tölti a mindennapjait. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is itt, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. És egy kicsit mesélj kérlek így a Ráhel szülőskertjének az elindulásáról, hogy miért jött ez annó létre?
1: A Ráhel szülőskertjét Amerikában alkotta meg egy keresztény házaspár, ahol a hölgy pszichológus volt, és egészen véletlenül egy PhD dolgozat kapcsán csodálkozott rá arra, hogy amit addig tagadtak konkrétan, tehát nem, hogy nem is gondoltak rá, hanem tagadtak, hogy az abortusznak lehetnek lelki utóhatásai, és mindenki ugye a testi maradandó károsodásoktól retteg, én magam is érintett vagyok, és én is ettől féltem, hogy jó legyen abortusz, csak nehogy az legyen, hogy utána nem lehet gyermekem, és mert hogy valami megsérül. És én sem gondoltam soha, hanem szép lassan kellett ráébrednem, hogy az abortusznak talán még kínzóbbak és hosszú távúbbak a lelki utóhatásai. Nagyon sokan például ettől lesznek meddők, nem azért, mert bármi sérült volna a méhükben. És aztán ez a házaspár kidolgozta ezt a módszert nagyon sok átimádkozott nap meg éjszaka után, és egy papi életvédő csoport is körbevette őket, és úgy egy rendesen szakmailag megalkotott gyászterápiás folyamat, hiszen ez egy tiltott gyász gyakorlatilag, a magzatunk elvesztés egy olyan dolog, amit mindig megpróbálunk, vagy hát az emberek, a nők legtöbb százaléka megpróbál legyűrködni a lelke aljára, mert hogy ez arról nem beszélünk, nem volt test, amit eltemethettünk többnyire, és ezért egy olyan, valahogy a levegőben lóg ez a feketesség, megpróbálunk megtanulni vele élni, de nem lehet. És erre figyelt fel Teresa Burke, kidolgoztak ezt a módszert, tehát hogy szakmailag és hitünk szerint is egy megalapozott és csodálatosan gyógyító módszer, péntek délutántól vasárnap délutánig tart, viszont egy olyan hatalmas íven, egy olyan hatalmas úton viszi végig az embereket, hogy évtizedes sebek tudnak felszakadni, és aztán gyógyulni szépen.
0: És hogyan találnak rátok az emberek, illetve leginkább azok jönnek, akik már átestek abortuszon, vagy akik még a döntés előtt állnak?
1: A Ráhel szülőskertje csak azoknak szól, akik már átestek abortuszon, tehát kifejezetten erre van felépítve. És mivel annyira csodálatosan átalakító ereje van, annyira szépen le tudjuk tenni a terheket és megszabadulni attól a kínzó bénaságtól, ami jellemzi előtte a legtöbb abortuszon átesett nő és férfi életét, hogy általában a résztvevők viszik tovább szájhagyomány útján, tehát az ő ismerősi köreikből jönnek a következő résztvevők, de természetesen találkozni lehet velünk a Facebookon is, illetve van egy weboldalunk, a Ráhel szőlőskertje, tehát simán H-val írva a Ráhel, rahelszőlőskertje.hu, ahol mindig fenn vannak az aktuális időpontok is, de a jelentkezés folyamatos, és mivel hogy szigorúan kis csoportokban tartjuk, mert így működik, ez egy annyira bizalmas téma, és annyira fontos, hogy mindenkire kellő idő és figyelem jusson, hogy 8, maximum 10 fős csoportokat tartunk, ezért lehet folyamatosan jelentkezni, és mindig várjuk szeretettel azokat, akik úgy érzik, hogy most már nem szeretnék ezt tovább cipelni, és nem akarnak együtt élni a fájdalommal, ami nem jelenti azt, hogy mi eltörőnénk, vagy bagatelizálnánk azt, ami történt, hanem pont, hogy inkább éretten rátekintünk, és valamilyen módon úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy nem, hogy elveszítjük ezzel a gyermekünket, akihez sokszor ez a gyász, vagy ez a fájdalom köt össze, mert így legalább fel tudom mindig tépni a sebeket, és tudok valahogy kapcsolódni a gyermekemhez, hanem pont, hogy egy ilyen egészséges formában visszakapjuk őt. Ezt nem tudom jobban elmagyarázni.
0: És szerinted mi az, ami gátolhatja esetleg a gyásznak a feldolgozását egy abortuszon átesett családban?
1: Hát rengeteg minden. Alapvetően a mai nagy felszabadult világban, vagy az a divat, hogy akkor semmi sem számít, minden oké, mert akkor volt egy olyan élethelyzetem, na és mi történt, semmi. De a szíveméjén minden nő, és minden nő tudja, hogy a saját gyerekét vesztette el, a saját, vagy a környezete, vagy nagyon összetett okok miatt. Ezen nem tud felülemelkedni senki, hogy az én gyerekem az részben miattam is halt meg. Úgyhogy ez a legfőbb akadálya szerintem, de nagyon sokszor például egy sérült párkapcsolat van a hátterében, tehát például nagyon sokszor a férfi pszichésen, vagy sokszor fizikailag erőlteti ki az abortuszt, vagy pedig a nagyszülők, és ők ott bábáskodnak aztán tovább is, hogy nehogy a nő egyszer is kiboruljon attól, hogy megtörtént ez a kis műtét, ahol sokan, és sajnos ez talán most arra a legnagyobb színfájdalmam, hogy amellett, hogy csodálatosan életvédő és fantasztikus nőgyógyászok vannak, akiken élet-halál múlik, mert a nő sokszor annyira egyedül van, például elhagyja az apa, és egyedül kell meghozni a döntést, és nem tud kire támaszkodni, és úgy dönt, hogy ő ezt nem tudja, ezt a gyereket kihordani. És akkor elmegy, és az egyedüli vélemény, ami számít neki, akire föltekint, ez a nőgyógyász. És a nőgyógyász pedig legtöbbször vagy teljesen semleges, vagy inkább beletolja a nőt az abortuszba. Mert ő se akarja vállalni a felelősséget, és ez iszonyú fájdalmas.
0: És tényleg csak így valamennyire rövidebben, de hogy a saját élettapasztalatod, a saját gyászfeldolgozásod alapján, és az alapján, hogy Isten szeretetét megtapasztaltad, mit tudnál mondani egy olyan nőnek, aki most a döntés előtt áll, hogy mi az, ami téged átsegített ezen az egész folyamaton?
1: Hát az viszont vicces, hogy én nem a Ráhel szőrös kertjétől gyógyultam meg, hanem én igazából a saját gyógyulásom hatására mondtam igent arra, hogy a Ráhel szőrös kertje legyen itthon Magyarországon is. Én gyakorlatilag spontán végigjártam azt az utat, illetve spontán az nem jó szó, mert nagyon-nagyon sokat imádkoztam, és teljesen elkeseredett voltam, és kilátástalan. Amikor úgy gondolom, hogy már annyira keserűen és annyira szívem mélyéből kiáltottam Istenhez, sok-sok hónap, illetve év után úgy éreztem, hogy az én bűnömre nincsen megbocsátás, mégis próbáltam kitartani az imában, és egyszerűen Isten megajándékozott azzal, hogy valóban, és ez számomra egy teljesen valóságos élmény volt, találkozhattam Jézussal együtt az abortuszban meghalt gyermekemmel, egy kislányommal, és hát ez egy olyan találkozás volt, pár perc volt az egész, de gyakorlatilag teljesen meggyógyított olyan depresszióból, olyan reménytelenségből, amit úgy gondoltam, hogy életem végéig ki fog tartani. És ahogy én átéltem ezt a gyógyulási folyamatot, annyira úgy éreztem, hogy meggyógyultam, hogy el is kezdtem róla beszélni, és így ennek kapcsán aztán egy pszichológus lány, aki ismerte már Magyarországon a Ráhel szőrösketét, megismerte külföldön, mondta, hogy hozzuk be akkor közösen, és akkor hosszas előkészület fordítási munkák után elindítottuk Magyarországon, most már 12 éve.
0: Tehát nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt, hogy így őszintén meséltél a saját tapasztalataidról, és nagyon sok áldást a munkátokra. És
1: én is köszönöm.
0: Most pedig egy kis instrumentális zene után a hírpercek következnek.
1: Köszönöm szépen, Isten, mindenkit.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Máriacellbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Máriacelli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a szombathelyi egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mincenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai Szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban, a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent Bruno áldozópap, a kartauzi rend alapítója. 1030 körül született Kölnben, 71 évet élt. Szent Brunót már életében Németország és Franciaország dicsőségének, százada díszének nevezték. Családjáról csak annyit tudunk, hogy az alsó rajnai tartomány nemesei voltak. A kölni Szent Kunibertről elnevezett káptalani iskolában kezdte meg tanulmányait, majd hamarosan átkerült Reimsbe. Pappá szentelése után a reimsi székesegyház kanonokja, valamint a káptalani iskola tanára lett. 1075-ben érsekek kancellárrá nevezte ki. Tanárai és tanítványai nagyon szerették. Sokszor meg is ünnepelték. Mindez azonban őt nem elégítette ki. Hetedik Gergely pápa oldalán harcba szállt a simónia és a papság erkölcsi romlása ellen. A káptalan iskolában írt biblia magyarázatai mindmáig híresek maradtak. Mindenáron szerzetes akart lenni, jobban mondva, remete, kanonok társai azonban nem értették meg. Így hát 1082-ben egyedül indul el remetéskedni. 1084 tavaszán hat társával a Grenoble melletti Chartreuse területén külön kunyhókat építve remete életet kezdett, folytonos hallgatásban, bőjtben, állandó imában. Így alapította meg az 1175 méter magasságban fekvő, hideg és nedves éghajlatú helyen a kartauziak szerzetes rendjét. Hat évig éltek a csendes magányban, elrejtve a világ elől. Bruno nem gondolt arra, hogy szerzetet alapítson. Társaitól is csak a helyben maradást kérte. 1090-ben azonban véget ért a remeték zavartalan élete, mert Brunót egykori tanítványa, második Orbán pápa magához hívatta Rómába, és kinevezte tanácsadójának. Társai Chartreuse-ben maradtak, vezetőjüknek a toszkánai Landuin magisztert nevezte ki. Bruno azonban végtelenül szerette a remeteséget, így hát nem sokkal később arra kérte a pápát, hogy engedje vissza társai közé a remeteségbe. Kérése ekkor nem teljesült. Kalábriában püspöknek választották, de ezt visszautasította, mint egykor hazájában is. Ismét kérlelni kezdte a pápát, hogy engedje a hegyek közé örökös remetének. Ekkor már megkapta az engedélyt. A Squillacei egyházmegye területén Rogerius Norman gróf segítségével meg is építette a Santa Maria della Torre nevű kartauzi remeteséget. Itt halt meg 10 évvel később. Híres mondása, a magány olyan út, amely az élethez vezet. A kartauzi élet egyedüli értelme Isten. Hallgatórendnek is hívjuk őket, mert egyik főismertetőjelük, hogy csak nagy ritkán beszélnek. Kontempláló, elmélkedő rend, tagjai Istennel egyesülve élnek. 1360-ban Európa szerte több mint 200 férfi, illetve női kolostoruk volt. A rend virágkorában 16 tartományra oszlott. Nem csak a francia forradalom okozott nagy károkat a rendnek, hanem 8. Henrik az angol király is. Kanonizált szentjeiknek a száma 12. Első szerzeteseit maga Szent Bruno küldte Magyarországra. Megtelepedésük 4. Béla királyunk érdeme, aki 1238-ban meghívta a fehér kámzsás hallgató barátokat. Ercsényi kolostorukat a tatárok pusztították el. Eger mellett Felső Tárkánynál alakult egy másik kolostoruk. Nagy Lajos király alapította a lövöldi kolostorukat, de szinte valamennyit elpusztították a husziták. Az állandó viszontagságok ellenére is a magyar szerzetesek kódexeket festettek, az írás és a másolás művészetét végezték, ami páratlan volt akkoriban. A kartauzi rend a török hódítás és a reformáció idején megszűnt Magyarországon. Ünnepén így imádkozunk, Istenünk, te Szent Brunót arra hívtad, hogy a magányban szolgáljon neked. Közben járására add, hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Kérjük Szent Brunót, segítsen minket is, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatnunk kell. Ezen a napon emlékezünk meg az aradi vértanúkról. Miután az osztrákok vérbe folytották az 1848-as magyar szabadságharcot, kezdetét vette a kegyetlen megtorlás. 1849. október 6-án Pesten gróf Battyány Lajos miniszterelnököt és Fekete Imre századost, Pécsett, Vertike Gábort és Szilva Jánost végezték ki. A hajnali órákban az aradi vár Sánc árkában lőtték agyon Kis Ernő altábornagyot, Dezsőfi Arisztíd és Weidel József vezérőrnagyokat, valamint Lázár Vilmos ezredest. Néhány órával később pedig a honvédsereg 9 tábornokát vezették Bitófa alá. A kivégzettek között volt gróf és polgár, horvát és szerb határőr család sarja, birodalmi német és hazai örmény, egyeseket családi kötelékei, másokat alakulata, vagy egyszerűen vagyoni és társadalmi helyzete kötött a magyar ügyhöz. De mindannyian úgy gondolták, hogyha egyszer az uralkodó parancsára letették az esküt a magyar alkotmányra, akkor ezt a magyar alkotmányt védeniük kell magával az uralkodóval szemben is. Hangozzék el a 9 tábornok neve is. Pöltenberg Ernő, Leiningen Westerburg Károly, Láner György, Aulich Lajos, Damjanics János, Knézics Károly, Török Ignác, Nagy Sándor József, gróf Vécsei Károly. Valamennyien a magyar haza szeretett vértanúi. Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Imádkozzunk! Isten hazánkért térdelünk elődbe, rót bűneinket jóságoddal földbe. Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, érdemét idézzed. Ránk bűnösökre minden verés ráfér, de könyörögnek ők tépet hazánkért. Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így mentsd meg.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, méghozzá a mai műsornak az utolsó interjúját, amit nem mással, mint Varga Sárival fogok készíteni, akivel a Regnumról, illetve a Regnumiságról lesz szó. Köszöntelek, Sári!
4: Én is, szia Anna!
3: Mesélnél kérlek a Regnumról. Kik járnak oda, milyen programok vannak?
4: Persze, hát Regnumba minden korosztály jár, kisgyerekektől egészen az egyetemistákig. Vezetőink vannak, akik egyetemi hallgatók többnyire, és kisgyerekeket vezetnek, ők a vezetettek, akik általában ilyen másodikos korosztálytól kerülnek be egy-egy ilyen Regnum csapatba, és onnantól nagyon-nagyon sokáig felnőtt korukig is akár, hogyha egy csapat jól működik, együtt tudnak maradni.
3: Mikor lettél Regnumi, illetve miért?
4: Hát ez egy nagyon érdekes történet. Én másodikosként lettem Regnumi, és igazából a szüleim cserkészek voltak, vagy hát, hogy így anyukám. És én úgy lettem Regnumi, hogy elmentünk evezni, és találkoztunk a hittantanárommal, akinek a lánya Regnum vezető, és a hittantanár mondta, hogy keresnek lányt a csapatba, mert lányhiány van, és akkor így ezok után kerültem be én a csapatba, és a mai napig elég oszlopos tagja vagyok.
3: És szüleid nem ellenkeztek, amiért ők csárkészek, és te Regnumi akartál lenni?
4: Egyáltalán nem. Nagyon-nagyon örülnek neki, és nagyon szeretik ezt a közösséget.
3: Említetted, hogy nálatok vannak egyetemisták, akik vezetik, és akkor ilyen kisebb gyerekeket vezetnek.
4: Pontos.
3: Hogy el tudnám mondani pontosan, hogy ezek a csoportok korosztály szerint vannak-e beosztva, vagy fiúk, lányok, vagy hogy így hogy, illetve ezeknek a csoportoknak milyen programjaik vannak?
4: Igen. Hát a korosztály az külön van, szóval, hogy általában úgy van, hogy a fiúk egy évvel idősebbek a lányoknál azért, hogy egyszerre érjünk nagyjából. Nem szokott sikerülni, de ez lenne az elv. A vezetőink általában egyetemisták, vagy ilyen 18 évesek, és a csapatok ugye így náluk fiatalabbak. Mindegyik csapatnak igazából ugyanolyan programjaik vannak, szóval van egy ilyen szokásos táborunk nyáron, az egy ilyen egyhetes nomád tábor, ahová minden csapat megy. Emellett vannak hétvégéink az évben, és azok ilyen ottavós hétvégék, általában plébániákon alszunk, és akkor vannak ilyen lelki hétvégék, meg vannak kirándulós hétvégék, de ez minden csapatnál ugyanúgy, és akkor ha ilyen jó vezetői vannak az embernek, akkor vannak ilyen fakultatív, nem tudom, lézerharc meg társai, szóval Opa. Mint egy ilyen jó baráti közösség.
3: Ezt még megemlítenéd, hogy te melyik Regnum csapatban vagy pontosan?
4: Igen. Én a délpesti helyi Regnumba járok, és a kakapó csapatban vagyok, mert nálunk ilyen állatokról nevezik el a csapatokat. Mm.
3: Ti választottátok a kakapó nevet, vagy?
4: A vezetőink, ők választották. Eredetileg flamingók lettünk volna, de mivel már sok száz éve volt egy ilyen csapat. Ezért az nem lehetett, mert úgy van, hogyha egy csapat már volt, akkor inkább legyen másik, hogy kétszer ugyanaz a csapat ne legyen.
3: És még nem folytatok ki az állatötletekből?
4: Hát, de most már nálunk például Délpesten az a szokás, hogy madárnevek a csapatok, kezdenek elfogyni a madarak, úgyhogy most már ilyen elefántok is vannak elvétve, de igen, többnyire madár mindenki.
3: Említettük már, hogy a szöleid cserkészek. Azt el tudnád mondani, hogy mi a különbség a regnum és a cserkész között?
4: Hát igen. A regnumban a fiúk, lányok együtt vannak egy ilyen kis csapatban, cserkészetben pedig külön vannak a fiúk és a lányok, és mi sokkal kisebb közösség vagyunk, és sokkal, ez a kis közösség, ez ilyen nagyon-nagyon összetartó. Az egyik csapattársam szoktam mondani mindig, hogy olyanok vagyunk, mintha már nem is csak csapattársak, hanem testvérek lennénk, mert tényleg együtt nőttünk fel, szóval, hogy ez egy nagyon igaz mondása. Igazából nálunk a táborok sem ilyen nagyban működnek, mint a cserkészeknél, hanem csak kicsiben, és mi vagyunk. És nálunk a csapatok hetente vannak, és mindig egy adott családhoz megyünk, szóval, hogy be van írva egy táblázat, hogy nem tudom, a kis családnál leszünk azon a napon, és akkor oda megyünk, és a kis családnak kell ennivalót szolgáltatni a csapat számára.
3: Szerinted jobb az, hogy a regnumban koedukált csapatok vannak, segít a megértésben?
4: Sokkal jobb, és számomra ez fantasztikus, hogy a fiúk is tudnak ennyire érettek lenni, mint a lányok, és ilyen komoly témákban, vagy hát mi komoly témákról is szoktunk beszélgetni, és ugyanilyen komolyan ők is tudnak ebből csatlakozni, és nagyon jó meglátásaik vannak, meg hát azért elég sokat segít, hogy így ott sem vagyunk elszeparálva a fiúktól, hanem hogy így együtt tudunk átmenni minden akadályon.
3: Megint visszatérnék a cserkészregnum kapcsolathoz. Mit gondolsz a két nagy csapat közötti nézeteltérésekről, problémákról, veszekedésekről? Mi a véleményed?
4: Szerintem én egyébként nem értem az olyan cserkészeket vagy regnumi embereket, akik ezt így nem veszik komolyan, és ugyanúgy barátkoznak a cserkészekkel, mármint, hogy nyilván nagyon-nagyon jó fejek, meg ilyenek, de ez egy kimondott dolog, hogy mi nem vagyunk jobban, és akkor így ennek kell élni, hogy mi nem vagyunk jobban. Én azt tartom, hogy a regnum az előbb volt, és meg mi ezt is tanuljuk, hogy egy regnum csapatból vált ki a cserkészet,
3: igen.
4: És kamu az, aki azt mondja, hogy ez nem így van, mert ez így van.
3: Én ezt szeretném megemlíteni, hogy én meg cserkész voltam, és mi ugye pont fordítva tanultuk, úgyhogy azt hiszem, erre még várunk el, hogy kiderüljön. Még egy utolsó kérdésem lenne így ezzel kapcsolatban, nem maradék így másfél percben, hogy illetve kettő, kicsit összevonva, hogy neked milyen érzés ilyen különleges regnumnak lenni, mert ugye nem cserkész vagy, illetve hogy kiknek ajánlanád ezt még?
4: Én nagyon-nagyon szeretek regnuminak lenni, szerintem ez egy fantasztikusan jó dolog, egy csodálatos közösség, amiben tényleg ilyen igazi barátokra talál az ember, sőt, ha olyan még életet, párját is megtalálhatod onnan, szóval
3: hoppá,
4: teljesen...
3: Tapasztalat?
4: Nem, tehát teljesen tökéletes ez minden szempontból, meg egy csomó akadályt gördít eléd, amit így meg tudsz oldani ezeken a helyeken, vagy ilyen közösségekben. Profi túrázó lettem, amióta regnumi vagyok, úgyhogy ennek nagyon örülök. Olyan embereknek ajánlom igazából, akik tényleg szeretnek közösségben lenni, és így bele tudják tenni azt a munkát, amit ez elvár, és elég hivatottan tudják ezt csinálni, mert azért mondjuk ki sok időt igényel a regnum, meg az, hogy ebben így tényleg benne legyél, és hát akik szeretik a többieket, és esetleg el tudják képzelni magukra, hogy később ők is kis csapatot vezessenek.
3: Te szeretnél vezetni?
4: Igen, igen.
3: Ó, nagyon
4: nagy,
3: szuper.
4: Nagy vágyam.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést, Sári. Én cserkészként nagyon sok új információt tudtam meg, és választ kaptam nagyon sok bennem zajló kérdésre. Köszönöm, hogy elvállaltad, és szia!
4: Én köszönöm, szia!
3: Kedves hallgatók, most egy olyan dalt fogunk meghallgatni, ami a szeretetről, illetve az ön magam nem feladásáról szól, a kitartásról. Ez a dal Andy Grammertől, a Don't Give Up On Me.

0: Ez a csoda az.
1: Most nem halljuk, hogy... Akkor jó, akkor jó. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink. Sok szeretettel köszöntjük Önöket. 8 óra múlt 19 perccel, és a napindító című műsorunk a végéhez közeledik. Úgyhogy, hát nem tudom, Dorka, akarsz reflektálni az iménti beszélgetésre?
2: Hát én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én is Regnumi vagyok. És nekem amúgy nagyon tetszett ez az interjú, meg én itt közben, ahogy beszélgettem így a lányokkal, mármint kint a stúdióban, akkor így volt, amire így én is reflektáltam, meg így meséltem saját élményeket, de hogy ez a cserkész regnum ellentét igazából szerintem ma már kevésbé olyan hangsúlyos, de szerintem ilyen vicc szintjén így még meg tud lenni, hogy fú, hát te cserkész vagy, én meg regnumi, vagy nem tudom. Nyilván én is a regnum felé pártalok, szóval, hogy... Igen, de ettől függetlenül szerintem jó, hogy vannak a cserkészek is, de legyetek inkább regnumiak.
0: Ez amúgy érdekes, mert én nagyon sokáig nem is tudtam, hogy van ilyen nézeteltérés a regnumiak meg a cserkészek között, és akkor így nem tudom, kb. 2 éve vagy 3 éve jöttem rá, és így néztem, hogy amúgy megértem, de hogy nincs értelme, mármint, hogy...
2: Szerintem ez ma már inkább egy ilyen kis adokkapó, ilyen vicc szintjén, vagy egy ugratás szintjén van meg. Régen ennek szerintem azért nagyobb hangsúlya volt. Igen, meg ami még ilyen kis érdekesség, hogy például régen, ugye így a kommunizmus alatt alakult ki úgy tényleg jobban a regnum, vagy hát nyilván előtte is volt, de hogy az azért nagyon nagy hatásra volt rá, és hogy például onnan tudták régen, hogy valaki tényleg regnumi, és nem besúgó vagy ávós, hogy nem azt mondta, hogy regnumos, hanem regnumi. És én ezt például így egyszer valaki szólt nekem, hogy hát, hogy nem mondjam azt, hogy regnumos, már annyira nem szeretik. És van egy idősebb tagunk az újpesti regnumban, és ő például volt, hogy fiatal vezetőre szólt, hogy legalább mi tartsuk, mert hogy ez régen így az ávósok használták ezt, és hogy én például azt szeretem, hogy azért ennyire megvan az, hogy régen emberek ezt olyan komolyan vették, hogy tényleg a szabadságokba kerülhetett, hogyha így kiderült, hogy mondjuk Dac 8-ra elmentek a bazilikába, hogy a szabadott elfogantatást megünnepelni, így a közös szentmisére, vagy vannak ilyen sztorik, hogy így egész éjjel gyalogoltak, mert észrevették, hogy követik őket két ilyen besugónak tűnő alak, és emiatt így a majálisról lemaradtak, szóval vannak ilyen érdekes történetek így a regnum múltjában.
0: Akkor ez a hagyomány, ez számodra fontos, én úgy érzem.
2: Igen, meg ez a máriás lelkület is, úgyhogy én hálás vagyok. Ugye Szüzanyának is, meg a Jóistennek is, hogy így oda kerültem. De szerintem egy nagyon érdekes adás volt. Úgyhogy köszi, hogy jöttetek.
1: Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük. Búcsúznak a ma reggeli műsor készítői.
3: Szepesi Anna.
2: Pap Daratya.
0: Szőke Anna.
1: Barát Benedek.
0: Illetve kint a technikus stúdióból Benkő Mária.
2: És nagyon köszönjük a technikusi szolgálatot.
1: És vendégünknek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, mi most búcsúzunk, tartsanak velünk a legközelebb is. Egy zenével köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. Mi a címe a zenének?
3: A Days Like This.
1: Ez következik most, köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Amikor elveszítünk valakit, a fájdalom gyakran mindent eltakar. A gyászfolyamat végére érve azonban rátalálhatunk arra a belső bizonyosságra, hogy a szeretet valójában örök, és kizárólag mi magunk foszthatjuk meg magunkat a megélésétől. A ma esti műsorban a gyászfeldolgozás szakaszairól és a lelki béke megtalálásáról beszélget Farkas Ibolya Mária pszichológus és vendége Bálint Brigitta klinikai lelki gondozó. Tartsanak velünk ma este 21 óra 5 perckor.
2: A holnapi napon este 9-kor börtönposta. Október 7-én a börtönpostában három hölgyed interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikok 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarítószolgálatában is részt vesz. Tartsanak velünk szerda este 9 órakor.
3: 2026. októberétől testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8 óra 30 és 8 óra 55 perc között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a táplálkozás, a mozgás, valamint az alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Október 7-én a Mozog, hogy éj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patrona Hungariae Gimnázium testnevelő tanára, futóedző. Október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbik Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről. Október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente, szerdán 8 óra 30 perckor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Mostanra köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra!

Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örök Jézus!
0: Ez itt Isten vívja a család műsor. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Két kedves emberrel, egy házaspárral beszélgetek, Balázssal és Mirtillel, akik 10 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. Mikor lesz a házasság évfordulótok?
2: 2027-ben, augusztusban volt.
0: Augusztusban, nagyon jó, hát arra készüljetek nagyon szépen, annak rendje módja szerint. És egy kicsit arról beszélgessük, hogy hogyan ismertétek meg egymást. Milyen volt az első találkozó?
2: Igazából az első találkozó, az nekünk itt a Székesegyházban történt. Akkor mind a ketten a Mirti énekelt, én pedig zenéltem, csellóztam az akkori zenekarban, amit a Brandis Márton féle zenekar volt, az este 6 órás miséken, szombatonként. És ott találkoztunk először.
0: Mert hogy te is muzsikáltál?
1: Igen, én is énekeltem.
0: Ja, énekeltél.
1: A keresztmamámnak a lánya szervezett engem be igazából a kórusba, és ott találkoztunk a Balázssal először. Ennek most már szerintem olyan 14 évek.
2: 2011-ben, igen. És akkor történt az, hogy akkor először csak ott beszélgettünk, így 2 hetente, amikor találkozgattunk ott, vagy hát amikor éppen volt ez a Szent Mise, ott beszélgettünk egymással, akkor ahogyan az kellett, számot cseréltünk, meg interneten bejelöltük egymást, akkor elkezdődött közöttünk egy ilyen hosszabb hangvételű üzenetváltás, és igazából ugye 2011 augusztusában találkoztunk először, és az első randink az csak 2012 februárjában
0: hát
2: volt.
0: Hát az elég sokáig érett akkor.
2: Így van.
1: Igen, akkoriban még úgy nem volt ez a Facebook Messenger társai, úgyhogy mi a Balázsan olyan hetente váltottunk egy hosszabb üzenetet, egy Viberön, így hívták ugye az alkalmazást, ez most is van, de azért most ugye teljesen más, hogyan működik, mint akkoriban. Ugye régebben internet se volt még egyikünknek se a telefonján, úgyhogy mindig fel kellett lépni a számítógépre, vagy pedig a ugye wifi-re csatlakozni, hogy tudjunk egymással beszélgetni.
2: Igen,
1: úgyhogy
2: igazából
1: hetente váltottunk szerintem egy ilyen hosszabb levelet.
2: Igazából ez már majdnem 16 évvel ezelőtt volt, akkor szerintem a világ még egy kicsit lassabb volt.
0: Hát lassabb volt, és más volt.
2: És más volt.
0: No, mi volt az érték, amit Mirtiben megtaláltál, aminek örültél, és úgy gondoltad, hogy jó lenne együtt tovább.
2: Nagyon, nagyon vidám volt, nagyon vidám lány volt.
0: Még most már nem az.
2: De, bocsánat, dehogy nem. Csak ugye ez volt az első, amit úgy észrevettem benne, meg amire úgy felfigyeltem. Nagyon sokat viccelődtünk egymással, és ezt vettem észre benne, hogy mindig van valami, amit szeretne csinálni. Olyan értékes programokat így kitalált, amik javasolt, amikre sokszor elmentünk. És hát gondoskodás nagyon nagy volt benne, hát igazából én is jobb embernek éreztem magam mellette, úgyhogy nekem ez nagyon pozitív volt.
0: Ez egy érdekes mondat, jobb embernek éreztem magamat mellette.
2: Így van, így van.
0: De jó, hogy ezt kimondtad. Jó, hogy az ember olyanokkal van együtt, aki mellett jobban érzi magát.
2: Igen.
0: Vagy jobb embernek érzi magát.
2: Igen.
0: Miért, te mit találtál meg Balázsban értéket?
1: Nagyon jól el tudtunk beszélgetni már akkoriban is, tehát tényleg órákig beszélgettünk, mindig volt közös témánk, megnevettetett már akkoriban is, rengeteg viccet tudott mesélni nekem, úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, hogy minden élethelyzetre volt igazából egy vicc a tarsolyában. Úgyhogy meg hát megbízható volt, egy értékes fiúnak tartottam már akkor is, és ugye ez azóta is igazából csak így egyre magasabb szintekre jutott el. Úgyhogy hát igen, megéreztem, hogy így összetartozunk, hogy már akkor egy ilyen kapocs volt közöttünk, szerintem az első pillanattól kezdve.
0: Mennyi idő után történt meg a lánykérés az ismerkedést követően?
2: 2015-ben kértem meg, a születésnapján kértem meg a kezét, tehát igazából három év. Három évig jártunk, ugye akkor még a Mirtill egyetemre járt, még én is egyetemre jártam.
0: Mi a végzettséged, Balázs?
2: Én gépészmérnök vagyok.
0: És Mirtill, te?
1: Én meg gyógytornász.
0: Nagyszerű. Aztán?
2: Aztán igazából a születésnapján éreztem úgy, hogy akkor állítottam össze így a lánykérést, amit úgy kitaláltam neki 15-ben, és akkor 2 év jegyesség volt, még megvártuk, amíg a Mirtill is megszerzi a diplomáját, és akkor utána házasodtunk össze.
0: A Székesegyház éneki zenekarában voltatok mind a ketten, Mirti énekelt, te hangszere játszottál.
2: Csellóztál.
0: A hit mit jelent számotokra? Az jó Istennel való kapcsolat.
2: Én gyerekkorom óta igazából vallásos családban nőttem fel, és az én családomban mindig is fontos volt a vallás. És igazából szerintem az egész életemben igyekeztem megélni, és a Jóisten közelében maradni.
0: Hányan voltatok testvérek?
2: Mi öten vagyunk testvérek.
0: És most hány, mekkora a rokoni kör, a unokatestvéri kör?
2: Hú, nagyon nagy.
0: Nagyon nagy. Számon tartjátok egymást.
2: Igen, de most, hogyha meg kéne mondani, hogy hány unokatestvérem van, meg kell
0: számolni. Na nem

0: keresztmamám lánya, hogy menjek el én is kicsikét így a közösségbe, hogy mégis ott ugye, több ember van velem egy korú, és hogy menjek el, aztán így próbáljam ki magamat. És igazán én akkor kerültem, amikor a Balázsa is megismerkedtünk, én így ott alakult nekem ki a hitem, úgy érzem, hogy így hónapok, évek alatt. Ugye, mert mi sokáig ugye szülőkkel nem nagyon jártunk így misére, úgyhogy...
1: De te volt első áldozó, bérmálkozó?
0: Voltam, első áldozó, bérmálkozó voltam, de ugye utána ez így megszakadt, hogy abba maradt, én is volt, mikor csak évente háromszor jártam el, és ugye akkor 18 éves koromban, ugye akkor kezdtem el tényleg így azt mondom, hogy komolyabban a hit felé fordulni. Ugye ebbe segített nekem Balázs is, meg hát a családja, nagyszülei, akikkel rendszeresen beszélgettem, volt, hogy közösen is elmentünk misére.
2: Igen, igazából már az elejétől program volt, hogy akkor vasárnaponként együtt mentünk el szentmisére, és nem is tudom, hogy mennyi idővel később, hogy úgy már a család is tudott a kapcsolatunkról, akkor a nagymamám volt az, aki ugye elhívott magához minket, és akkor ő vele ilyen mélyebb dolgokról is tudtunk beszélni, így a vallással kapcsolatban, a hitünkkel kapcsolatban. Ő tényleg nagyon aktívan éli meg a vallását, és nagyon sokat tanultunk tőle, és...
1: Ez a tanultunk, több szem első személy, ez kettőtökre vonatkozik.
0: Igen, igen. Ő volt, hogy többször is igazából mentünk hozzájuk, még a papa is élt, nagypapája, egy ilyen közös beszélgetésekre a hitről. Meg ugye el is mentünk egyszer például Budapestre is, oda Mária remetére, igen. Ott is akkor közösen így igazából négyesbe felutaztunk, papával, mamával, meg ugye a Balázssal.
2: Ez ilyen kis családi lelki gyakorlat volt. Igazából még a Mirtil előtt is volt, hogy én és a nagyszüleim elmentünk Mária remetére, ez nekik egy nagyon kedves hely az életükben, és ott kifejezetten azért vittek el minket, az összes unokát, azt hozzáteszem, hogy...
1: Azt akkor ne is kérdezzük az unokák számára.
2: De az a családot, a család annak a felé, az összesen 10 unokájuk van a nagyszüleimnek. Öten az unokatestvéreik, meg ugye öten mi. És lényeg, hogy ugye Mária remetére azért vittek el minket, hogy azért az személyért imádkozzunk, aki majd egyszer a feleségünk, férjünk lesz, ugye itt az unokák.
1: Akkor már Mirtil meg volt?
2: Nekem már meg volt akkor a Mirtil. És igazából miután összejöttünk, vagy találkoztunk, meg akkor már együtt jártunk, akkor a Mirtilt meg engem is elvittek.
1: Fontosnak tartjátok a nagymamának ezt a tanítását, hogy imádkozzunk a leendő párunkért, férjünkért, feleségünkért, aki majd lesz, akit talán még nem is ismerünk. Mirtil, te hogy van ez?
0: Nekem egyébként ez nagyon jól esett, így amikor utólag megtudtam, hogy ők értem imádkoztak, ez egy ilyen nagyon jó érzés volt nekem, hogy tényleg hogy az imájukba foglaltak, úgyhogy ezt mindenképpen fontosnak találom, hogy ezt megtegye az ember. És még előtte is, ha még nem ismeri a leendő párját, akár így előtte is imádkozhat szerintem már érte.
2: Meg úgy összességében az imának is óriási ereje van, és tehát az imának is óriási ereje van. Igazából ahol az embernek a képességei megszűnnek, ott marad az, hogy akkor az ima az, ami még pluszba valamit hozzá tud tenni, akármihez
1: erre
2: is.
1: Erre magad jöttél el, vagy ezt a nagymama sugallta neked?
2: Hát igazából ez nagymamám is sugallta, én is próbáltam rá.
1: Megérzik egy voltál erre.
2: Igen, így van.
1: Mit tudnál tanácsolni a mai fiataloknak, akik nem egészen így gondolkodnak?
2: Hát ugye, mi oktatóként dolgozom a gépipariban, én
1: és
2: azt
1: milyennek
2: látom...
1: látod a ottani emberkéket?
2: Szerintem nagyon sok alázat kellene a mostani fiataloknak. Ez a legnagyobb hiányosság, én azt érzem bennük. Egy kis alázat, és akkor nagyon sokat tudnának előrelépni. Mindannyian.
1: Előkerül-e néha ott vallási téma? Jó
2: nem.
1: Isten,
2: nem,
1: soha?
2: Nem. Ugye ez egy technikum, itt nem is kerülhet elő szerintem.
1: Értem. Mirtil, hivatásból választottad a mostani munkaterületére foglalkozásodat?
0: Igen, én mindenképp szerettem volna emberekkel foglalkozni, úgy éreztem, hogy én ebben úgy jó vagyok, meg szerettem is csinálni, úgyhogy igazából a mamám javasolta nekem, hogy mindenképp egy ilyen próbáljak meg, hogy vagy egy egészségügyi területre menni, vagy pedig pedagógiai irányba, aztán végül is a gyógytorna felé vezetett engem így az út. Most meg elvégeztem még a gyógypedagógiát, így felnőtt fejjel, meg a második kisfiam születését követően, úgyhogy igazából így meg kifejezetten még inkább tudok így többfajta gyerekkel is, meg felnőttel foglalkozni, hogy is még széles körűbbé vált ugye, a területem.
1: Mit mutatok, mióta is vagytok házasok?
0: Most már 10 éve leszünk.

0: Vagy igen, igen, 10 éve.
1: 10 éve. Erről a 10 évről mondjatok. Mik voltak ennek a 10 évnek az örömei, kihívásai, gondjai, vagy amit akartok?
0: Szóval szerintem rengeteg öröm érti bennünket ebben a 10 évben. Itt nagyon-nagyon kevésszer volt, hogy egy nehezebb időszakaink voltak.
2: Igen. Hát igazából elkezdtük felépíteni a közös életünket. Családtól támogatásként nagyon sokat kaptunk, mind anyagilag, mint erkölcsi, vagy támogatás, mentális támogatásban.
1: Mind a kettő fontos.
2: Mind a kettő nagyon fontos, igen. Úgyhogy most jelen pillanatban ott tartunk, hogy már a saját lakásunkban, a saját házunkban tudunk élni. A két gyerekünkkel, ugye a gyerekek születése nyilván a kapcsolatunknak a fénypontjai voltak, és próbáljuk azokat a körülményeket megteremteni a saját gyerekeinknek, mint amit mi is megkaptunk gyerekkorunkban.
1: Mutassátok be a gyerekeiteket.
0: Igen. Két gyermekünk van, a nagyfiú Bálint, ő most 6 éves elmúlt, a kisfiú pedig Bence, meg 3 éves múlt, és mindketten óvodába járnak, ide Szombathelyre, a Brenner János katolikus óvodába.
1: És te, hogy látod a fiaidat?
2: Szerintem én nagyon büszke vagyok rájuk. Egyébként tudni kell, hogy két teljesen különböző, tehát szerintem így jellemben teljesen különböző gyerekek. Nem is tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ugyanabban a családban nőnek fel. És az idősebb gyerek, ő ilyen kis szófogadó, ő az, aki így, hát szerintem ilyen megfelelési, nem kényszer, de megfelelési vágya van. Ő benne lehet látni azt, hogy szeretne mindent megtenni, amit elvárnak tőle, míg az a kisebb, az pedig egy kicsit olyan kis feszegeti a határokat. Ugye nyilván az idősebb hatására ő amikor rosszalkodik, akkor azt nézi, hogy mi mennyire vagyunk rá mérgesek, vagy meddig mehet el. Ő viszont cserébe meg nagyon kis bújós, és ő neki ez az ölelgetős szeretet kell. Úgyhogy mind a kettő óriási érték szerintem.
1: A két gyereket ebben az életkorban hogyan lehet a vallásban, Isten kapcsolatban elmélyíteni, segíteni nekik, hogy legyen otthonuk, való lelki otthonuk a templom?
0: Hát így az óvoda is nagy segítséget nyújt szerencsére.
1: Mert ugye egy katolikus.
0: Katolikus óvodába járnak mind a ketten, úgyhogy ott minden nap van nekik egy ilyen kis csendes perc foglalkozás a reggeli órákban, amikor egy ilyen 10 percben, negyed órában úgy imádkoznak, énekelnek, úgyhogy már ez megadja szerintem ugye az alapot nekik, így a vallás terén, és mi próbálunk erre ráépíteni otthon, hogy otthon is közösen énekelünk, imádkozunk, így nagyjából azokat az imákat, meg énekeket, amit ott az óvodában is tanulnak. Meg hát mi eljárunk szentmisére, heti szinten, vasárnaponként, úgyhogy...
1: Na meséltek a szentmisére, a gyerekek hogy bírják ki?
0: Hogy hát egy olyan szentmisére járunk a Kálvária templomból, ahol szerencsére van egy óriási nagy terület, az oratórium rész, ahol azért úgy tudnak úgy közbe-közbe lebb, és a pici, a nagy már nem, de a pici azért fel tud állni, tud egy kicsikét sétálgatni, tehát nem az van, hogy végig ugye ülnek ebben az egy órában, de szerencsére azért egyre inkább, főleg a nagyfiúnál észrevesszük, hogy ő is nyugodtabban elül, odafigyel azért a prédikációra, hallgatja a zenéket.
2: Igen, ez egyébként fontos, meg nagyon jó szerintem a gyerekek szemszögéből, hogy a szentmisén én, meg ugye mi nem szerettük volna azt, hogy úgy legyen a szentmisén minden vasárnap, hogy akkor most leülsz, és akkor végig kell hallgatni a papbácsit, hanem itt a Kálvárián tényleg ott, amikor kicsik voltak, meg még a pici, ő úgy elszaladgál, eljátszik, minden misére egy játékot elhozhatnak, azzal, hogy szépen az oratóriumban el tudnak játszani, és igazából az az érdekes, hogy a Bálint, ugye az idősebbik kisfiam, ő pedig egyre csendesebben és egyre jobban koncentrálva figyel a szentmisére. Még ő is hozza a játékait, de most már inkább könyveket, hogy szépen ellapozgatja, és közben hallgatja a dalokat, a babácsit, úgyhogy neki szerintem ez így szépen fejlődik.
1: Ezt nem mondják, hogy jaj, nincs kedvem misére menni, még álmos vagyok.
2: Jaj, de hogy nem mondják.
0: Hát néha nagyon ritkán, mondják. Most már azért nem. Mi tetszik nekik ez a közös rész, a mi atyánk, amikor közösen kimennek oda az atyával együtt, oda ugye
2: Igen.
0: Az oltárhoz, és közösen ugye akkor imádkoznak.
1: Kicsi gyerek, igen.
2: Az nagyon tetszik nekik.
0: Meg amikor a kis keresztér kimegyünk, azt is mindig például várják, hogy mikor fog elkövetkezni az a rész.
1: A szentáldozás.
0: Igen.
1: Ha már a szentáldozásnál tartunk, ti is rendszeresen járultok szentáldozáshoz. Fontos ez nektek?
2: Igen, igen, fontos.
1: Miért?
2: Én így érzem közel magamhoz a jó Istent, és nekem ez így lelkileg szükségem van rá.
0: Igen, én is így vagyok vele, hogy nem, nekem üresnek érződik egy olyan misa, amikor úgy nem mehettem kiáldozni. Úgyhogy törekszünk is arra, hogy minél többször azért gyónni is elpróbálunk elmenni, azért 2 havonta, 3 havonta, hogy tényleg akkor tiszta lélekkel tudjunk odaállni ugye az oltár elé. Úgyhogy ez mind a kettőnknek nagyon fontos. Meg most már úgy látjuk, hogy a gyerekek is így várják ezt a részt, hogy tudják, hogy mi is akkor kimegyünk áldozni, és ők is várják, hogy velünk együtt akkor kimehessenek.
1: No, Balázs, mit teszel ehhez hozzá?
2: Én teljesen egyetértek a Mirtillel, és igazából azon ritka alkalom akkor, amikor mégse tudunk kimenni áldozni, mert összevesztünk a családdal, vagy valaki, vagy egymással. Hát, hogy ne,
1: szerintem
2: legjobb helyeken is szerintem előfordul. Amikor lelkileg nem vagyunk úgy, hogy most akkor kimegyünk áldozni, akkor én magamban bűntudatot szoktam érezni, hogy a gyerekek pedig szokták várni, hogy a kiskeresztér ki tudjanak menni. Úgyhogy ezért is szerintem szülői felelősségünk, hogy jó példát mutassunk neki.
1: Mondjátok, hogy rendszeresen jártok Szent Gyónásra. Ugyanahhoz az atyához mentek?
0: Hát vagy... inkább ugyanabba a templomba, és úgy változó. Ott is változó, hogy ki az, aki gyóntat, de általában a Székesegyházba szoktunk elmenni mind a ketten, és akkor ott változó tényleg, hogy kihez megyünk.
1: Nem gondoltatok arra, hogy választottok egy lelki atyát magatoknak, akivel személyes beszélgetések is vannak?
0: Én gondolkodtam egyébként rajta, hogy ő valaki tud jó lenne.
2: Igen, már szóba került ez közöttünk. Őszintén szólva, szerintem mind a ketten, de most csak a saját nevemben tudom mondani, hogy a Gyónás az egy kicsit nekem olyan, hogy én szeretek minél hamarabb túl lenni rajta. Tudom, hogy ez nem így kellene felfogni, de valahogy mégis ez van bennem, és igazából emiatt nem szívesen megyek olyan paphoz gyónni, akit például ismerek. Én szeretek mindig ismeretlenekhez elmenni.
1: Te hogy vagy ezzel, Mirtill?
0: Hát én is kicsikét így vagyok vele, hogy nehéz az embernek, ugye, amikor a bűnökről kell beszélni, úgy négy szem közt, úgyhogy hát én is próbálok mindig olyat keresni, akit nem ismerek. Én is így vagyok vele, mint Balázs, hogy inkább egy ismeretlen atyához, egy olyan templomba, ahová nem szoktunk rendszeresen járni.
1: Viszont jó átbeszélgetni, hogy mik a bűnöknek a gyökerei, miért vannak. Ebben egy olyan lelki segítség kell, ez egy komoly beszélgetés kell, amikor ki föltárja maga belső világát, és úgy elmondja azt is, hogy miért vagyok ilyen, amilyen vagyok.
2: Ezzel egyébként teljesen egyetértünk, de valahogy nekem...
1: Még nem éred be.
2: Nekem még nem érett ez meg. Majd lehet, hogy előbb-utóbb ez el fog következni, de...
1: Jó, semmit se szabad ezen a téren erőltetni.
0: Én mindenképp szeretnék, én szóval jeleztem is a Balázsnak, hogy én szeretnék valakit így keresni, így megtalálni a megfelelő szemét, aki segít bennünket a hitnek az elmélyítésében, mert nagyon fontosnak találnám egyébként.
1: Hát akihez bizalmatok van, igen, találni fogtok ilyen, egész biztos. Igen. Én csak ajánlani tudom, hogy erről viszont ne feledkezzetek el. Térjünk vissza egy picit egy másik témakörre, ami már elhangzott, nagy család. Hogy íritek meg ti a nagy családot? Mert egy hatalmas nagy családnak vagytok a tagjai.
2: Így van, hát igazából mindig történik valami. Tehát nincsen olyan hét, amikor azt mondhatnánk, hogy na most ez egy nyugalmas hét volt, mert valahol valakivel mindig történik valami.
0: Nem. Igen, hát az biztos. Már ritkábban találkozunk ugye testvérekkel, de volt egy időszak, amikor nagyon intenzív volt, hogy mindig mindenki ott volt, tényleg hetente, 2 hetente találkoztunk, csak itt azért már kicsit így szétszélettek, hogy van, aki Budapesten él, van, aki Győrbe, és azért már ritkábbak ezek a nagy-nagy találkozások, de szépek, amikor azért fél évente összejövünk, vagy hát 3-4 havonta, az már nagyon szép, amikor mindenki együtt van. Lehet mindig valakivel beszélgetni.
2: Meg azt hozzáteszem, hogy ugye a telefon, ugye a mostani internetes világot viszont folyamatosan izzik a telefon, mert küldözgetik, hogy valaki elmegy mondjuk evezni a Dunára, akkor küldözgetik a fényképeket be a közös csoportba, hogy lássátok, hogy hol vagyunk. Úgyhogy igazából figyelemmel kísérjük egymást. És hogyha olyan szituációt hoz az élet, hogy valakinek segítség kell, akkor az mondjuk nagyon jó érzés, hogy lehet ő rájuk számítani.
0: Igen. És ez tényleg így van, hogy bármilyen segítség kell, akkor egyébként mindenki ugrik a családból. Tehát ő volt már, mikor Budapestről az öccse is hazajött, mert kellett éppen itthon valamit pakolni, vagy valamit rendezgetni, és igazából egyből jött és ugrott. És ez egy ilyen jó érzés, hogy lehet, hogy nem találkozunk hetente, meg két hetente, de ha szükség van egymásra, akkor meg itt vagyunk. És egyébként nagyon jó Balázsik, nagyon jó testvérek, tehát ők tényleg olyanok, hogy így tűzbe mennének egymásért.
1: Számos templomban vannak családközösségek. Ti nem bátjátok, hogy egy korosztálynak megfelelő, életfelfogásnak megfelelő családközösségbe tömörüljetek?
0: Ugye régebben jártunk még, amikor fiatalok volt, ilyen 18-19 évesek voltunk, akkor jártunk egyébként rendszeresen közösségbe. Azóta úgy, hát így elmaradt. Tehát amióta így családunk van, azóta nem voltunk ilyen helyen. De régebben egyébként jártunk. Még Pécsen is voltunk, meg ugye itt Szombathelyen is még a Norbert atya tartott ilyen foglalkozásokat.
2: Egyetemista csoportok voltak akkor. Akkor a Misszori Zoli atyának volt egy ilyen csoportja még régen. Szerintem egyébként nagyon hasznosak, meg nagyon sokat lehet tanulni egymástól itt a fiataloknak. De például én most jelen pillanatban lehet, hogy ez az én hiányosságom, de nem is tudom, hogy Szombathelyen hol vannak, meg hogy vannak ilyen fiatal. Így van.
1: Hamarosan be kell fejeznünk a beszélgetést, mert lejár az időnk, még van 2-3 percünk. Mit tanácsolnátok a korosztálybéli családoknak? Hogyan találják meg a kölcsönös szeretetet igazában? Hogyan tudják megélni a házastársi kapcsolatukat? Mi a titka?
0: A kommunikáció szerintem nagyon fontos, hogy minden próbáljanak egymással megbeszélni, akármilyen nehézség, bármi jön, akkor tényleg lehessen egymással beszélgetni. Ha meg úgy érzik, hogy elakadás van, akkor meg mindenképp egy segítő személyhez szerintem forduljanak. Én azt mondom, hogy
2: meg szerintem az a jó kapcsolat, meg jó házasságnak a titka, hogy szerintem akkor leszel boldog egy házasságban, hogyha a másikat előtte boldoggá tetted.
1: És... Hú, de jó gondolat, nem én boldog akarok lenni, nem boldoggá akarok tenni más a páromat.
2: Így van. Mert ez valahogy van visszaütés, és akkor őnek is az lesz a célja, hogy engem boldoggá tegyen. Természetesen ez nem önzés céljából mondom, de szerintem ez a nyitja. Tehát, hogy én akkor leszek boldog egy kapcsolatban, hogyha előtte a másikat boldoggá tettem.
1: Mirtil, te is így gondolod?
0: Fontos, az biztos. Meg a kommunikáció az nagyon fontos szerintem, hogy esténként is az embernek legyen egymásra ideje, legalább egy fél óra vagy egy órácska, amikor tényleg mindent megbeszélhetnek egymással. Az szerintem nagyon-nagyon fontos.
1: Ugye az elején, a beszélgetés elején érintettük az a témát, hogy gyerekekkel együtt imádkoztok, énekeltek, de ti ketten szoktatok együtt imádkozni. Csak ti ketten, amikor gyerek már lefeküsznek, és gyere akkor... Mondjuk el, ami a szívünkön van.
0: Volt egyébként már, rendszeresen nem, de többször azért előfordult már, hogy így akkor összeültünk és imádkoztunk. Hát amikor például szerettünk, bekerült a kórházba, akkor minden egyes nap akkor leültünk, és akkor esténként imádkoztunk érte.
2: Így van.
1: Balázs Mirtil, sajnos lejárt a műsoridőnk. Én nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettem veletek, mert ritka kincs vagytok. Én sok házaspárral beszélgetek, és rengeteg helyen vannak gondok, problémák. Hogy ennek mi az oka, ezt most ne feszegessük, nincs is időnk rá, de örüljetek annak, hogy ilyen harmóniában, békességben és kölcsönös szeretetben éltek, amit továbbra is kívánok nektek.
0: Köszönjük.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: A jó Isten segítsen benneteket, Isten műve a család, és a műsornak a címe, és én úgy érzem, hogy a ti életetekben tényleg az Isten dolgozik. Jó Isten segítsen a továbbiakban is.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
3: Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária Celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Szent István Bazilika Szűz Mária kápolnájából. A szertartást Mohos Gábor püspök atya celebrálja.

0: hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és nincs, aki akaratodnak ellenállhatna. Te alkottad az eget és a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal. Te vagy a mindenség Ura. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a felelkezettek.
0: Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntjük ebben a szentmisében a Mária Rádió hallgatóit is, akik majd ezt a szentmisét hallgatják a rádió közvetítésen keresztül. Szentmisét Péterért és fiaiért, Zoltánért és Péterért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Árazd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol, és amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Szentecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, hallottátok már, hogy milyen volt az én egykori magatartásom a zsidóság körében. Könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban nemzetemből számos kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim hagyományának. De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem fiát, és hirdessem őt a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 3 év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, és nála maradtam 15 napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. Isten előtt vallom, hogy amit most írok, nem hazugság. Azután Szíria és Cilícia tartományába mentem, Júdea Krisztusban hívő egyháza előtt én még ismeretlen voltam. Csak annyit tudtak rólam, aki nemrég üldözött minket, az most hirdeti azt a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört. S magasztalták miattam az Istent. Ez az Isten igéje. A Zsoltára válasz. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Uram, Te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha fölkelek. Gondolataimat messziről is ismered. Szemmel tartod jártamat, keltemed. Jól látod minden utamat. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Egész bensőmet Te alkottad, anyám méhében tesződtél egybe engem. Magasztallak, hogy oly csodásat alkottál, csodálatos minden műved, lelkem jól tudja mindezt. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtek ölén, és megformáltál az anyaföld mélyében. Vezess engem, Uram, az örök élet biztos útján. Alleluja! Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és hűségesek maradnak hozzá. Alleluja!
3: Az Úr legyen veletek!
4: És a te lelkeddel.
3: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
4: Dicsőség neked, Istenem!
3: Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Ezek az evangélium igéi.
0: Kedves testvérek, jól ismerjük ezt a szakaszt, Márta és Mária történetét a Szentírásból. És amit most ebből röviden szeretnék kiemelni, az Mártának a magatartása. Márta valószínűleg nem hirtelen gondolatból szólt Jézushoz, hanem jó ideje forhatott benne ez a gondolat, hogy ő így csinálja a dolgokat, Mária meg nem segít neki. És nem csak ford benne ez a gondolat, hanem meg volt róla győződve, hogy neki van igaza, olyannyira, hogy tulajdonképpen azon csodálkozott, hogy Jézus miért nem teszi már meg, amit szerinte hát meg kéne tenni. Tehát ő nem hagyta annyiba, hogy ha Jézus magától nem teszi meg, hát akkor majd ő helyre igazítja és szól neki. Ehhez képest ő kapott egy helyreigazítást Jézustól, mert ha jobban megfigyeljük, akkor Mária, ő nyitott volt Jézusra és hallgatta. Márta, miközben valószínűleg belül forrongott, nem igen hallotta már meg Jézus szavait. Lehet, hogy a szavakat még hallotta, de a szívéig már nem jutottak el. Nem volt nyitott a szíve arra, hogy hallgasson, mert telve volt a saját elképzelésével, a saját igazságával. És mindez megosztja a Mártát és Máriát. Mártát, ezek a gondolatai mindegy szembefordítják Máriával. És ez a megosztottsága soha nem Istentől van. Pál apostol útja, mint egy fordított út. Ő nagyon tudta, hogy mi az igazság, nagyon tudta, hogy mi az igaz hit, ő nagyon mélyen hívő ember volt, de szemben Krisztus tanítványaival egy megosztottságban volt. De amikor a damaszkuszi úton megjelenik neki Jézus, és tud rá hallgatni, akkor a megosztottságból, a kemény fizikai üldözésből, amellyel ő a keresztények felé fordult, egy közösség lesz, még annak ellenére is, hogy ahogy itt elmondja a Galatákhoz írt levelében, nem sokakkal találkozott. Az apostolok közül sem, meg a judai hívők közül sem sokakkal találkozott. Hogyan juthatott volna ugyanarra a hitre, mint ők, anélkül találkozott volna velük, ha nem ugyanaz az Isten az, aki a szívét erre a hitre indítja, aki kinyilatkoztatta magát neki. Ez az isteni kinyilatkoztatás vezet minket az egységre, nem a saját gondolataink. Amit Márta és Mária történetéből leginkább érdemes megtanulnunk, hogy az általában nem visz jóra, hogyha nagyon el vagyunk telve a gondolatainkkal, ha kevésbé tudunk Istenre hallgatni, már mi tudjuk jobban, hogy Istennek mit kéne tennie, és amikor ez megoszt bennünket, akár a saját hittestvéreinkkel is. Mert mi jobban tudjuk, mert mi jobban látjuk. A megosztottság az soha nem helyes gyümölcs. Ez nem a Szentlélektől ered. És ezért teszi helyre Jézus Mártát, hogy sok mindennel törődsz. Amikor a saját gondolatainkkal vagyunk elfoglalva, akkor sok minden e világi szempont jelenik meg bennünk, anélkül, hogy észrevennénk. És azt mondja Jézus, hogy egy a fontos. Mária mindent félretéve tudta Jézust hallgatni. Pál atyán azt mondja, hogy minden szemétnek tekintettem Jézus Krisztus fölséges ismeretéhez mértem. És ez az egy, ami igazán fontos, és ez az, ami a helyes útra vezet bennünket. Kérjük ebben a szentmisében a Szentlélek Úr Istent, hogy nyissa meg szívünket, értelmünket Jézus tanítás előtt, a saját gondolatainkat ne keverjük össze Jézus tanításával, ne írja az bennünk felül azt, amit Jézus mondani akar, hanem tudjunk hallgatni rá, és Jézus szava visszhangozzon bennünk, és az formáljon bennünket, hogy Mária ezt engedte az ő szívében és a lelkében. Amen. Kérjük testvéreim a végtelenül irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket, és adja meg nekünk az örök boldogságot.
2: Az egész világon elterjedt és az itt egybe gyűlt egyházért könyörögjünk az Úrhoz. Szent atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységéért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol levő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
0: Urunk, hallgasd meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hiszen kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket, Krisztus, ami Urunk által.
5: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott vagy, Istenünk.
5: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent misztériumokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
5: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletek.
5: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és a szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki mindenben minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
0: Mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy, és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kényszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk.
1: Te tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal, diakónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét, indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egy házadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg testvéreinktől, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholt, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Brunóval és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a
1: engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jó az Úr azokhoz, akik benne remélnek, a lélekhez, amely őt keresi.

0: Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértésére nem légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Könyörögjünk. Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent fiat képmására, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a veletekkel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istenem.

Szent misét közvetítettünk a Szent István Bazilika Szűz Mária kápolnájából. A szertartást Mohos Gábor püspök atya celebrálta.

0: راديو.
1: انسيكليكاك
2: Humanae Vitae, hatodik Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Első rész, harmadik pont. A kérdések különleges tanulmányozása. A feladat tudatától vezetve hagytuk jóvá, és bővítettük ki azt a bizottságot, amelyet tiszteletre méltó elődünk 23. János pápa 1963. márciusában hozott létre, s amely a kérdéssel foglalkozó tudományok szakemberein kívül házastársakból állt. A bizottság célja nem csak az volt, hogy a házas életre, illetve a születés szabályozásra vonatkozó nézeteket és véleményeket vizsgálja, hanem hogy olyan eredményre jusson, melynek alapján az egyházi tanítóhivatal megfelelhet-e kérdésben a keresztények és az egész világ feléje tekintő várakozásának. E szakértő kutatásainak eredményei s azok a vélemények és javaslatok, melyeket sok püspök testvérünk részben önként, részben kérésünkre küldött hozzánk, lehetővé tették számunkra, hogy ennek az összetett kérdésnek minden részletét gondosan mérlegelhessük. Ezért mindannyiunknak hálás köszönetünket fejezzük ki. A következtetéseket azonban, amelyekre a bizottság jutott, nem tekinthettük sem biztosaknak, sem véglegeseknek annyira, hogy felmenthettek volna minket a nehéz kérdés személyes tanulmányozásától. Már csak azért sem, mert a bizottságon belül nem volt teljes egyetértés az előadandó erkölcsi normák tekintetében, sőt olyan megoldási változatok is merültek föl, amelyek a tanítóhivatal házasságról szóló állandó tanításától eltértek. Ezért, miután a hozzánk küldött aktákat gondosan áttanulmányoztuk, a dolgok komoly megfontolása és Istenhez intézése szüntelen imádság után a Krisztustól kapott parancs erejéből most válaszolunk ezekre a nehéz kérdésekre. Második rész. A tanítás alapelvei. Első pont. Az ember egységben való szemlélése. A születés problémáját, épp úgy, mint az ember életét érintő többi problémát a részleges szempontokon túl, ilyenek a biológiai, pszichológiai, demográfiai és szociológiai szempontok, úgy kell szemlélni, hogy az egész embert és teljes hivatását, azaz nem csak természetes és földi, hanem természet fölötti és örökké való hivatását is tekintetbe kell venni, mivel sokan, akik a születésszabályozás mesterséges módjait védelmezik, a házastársi szeretetre vagy a szülői felelősségre hivatkoznak, kell, hogy a házas élet e két fontos elemét pontosan megvilágítsuk és meghatározzuk. Ezt úgy tesszük, hogy emlékezetben tartjuk azt, amit e tárgyról a legutóbbi zsinat, legfőbb tekintéllyel a Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióban mondott. Második pont. A házastársi szeretet. A házastársi szeretet akkor mutatja meg igazi természetét és nagyszerűségét, ha végső forrásként Istenből származtatjuk, aki a szeretet, és akitől minden atyasság nevét kapja az égben és a földön. 1 János 4:8. A házasság tehát nem véletlenül, vagy a természet vakerőinek játékaként születik, hanem a Teremtő Isten bölcsen és előrelátóan azért alapította, hogy az emberek között megvalósítsa szeretetének tervét. A kölcsönös és személyes önátadás által, amely sajátosan és kizárólag az övék, a házastársak olyan személyes közösséget érnek el, amellyel egymást tökéletesítik, hogy az új életek létrehozásában és nevelésében Istennel együtt munkálkodjanak. A keresztények számára a házasság, mint kegyelemközlő szentség, olyan nagy méltóságra jutott, hogy Krisztus és az egyház kapcsolatát jelzi.
1: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A világ egyre közelebb kerül olyan éghajlati fordulópontokhoz, amelyek után bizonyos környezeti változások már nehezen vagy egyáltalán nem lennének visszafordíthatók. Az ENSZ környezetvédelmi programja a UNEP friss jelentése szerint a globális átlagőmérséklet emelkedésé várhatóan már a következő években meghaladhatja a 1,5°C fokot, vagyis átlépheti azt a határt, amelyet a párizsi klímamegállapodásban a felmelegedés hosszú távú korlátjaként határoztak meg. A 1,5°C határ átlépése tovább gyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyek már most is látjuk következményeit. Sugorodhatnak a jégtakarók, emelkedhet a tengerszint, és tovább romolhat a trópusi esőerdők és a korallzátonyok ára. A 1,5°C határ átlépése tovább gyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyeknek már most is látjuk a következményeit. Zsugorodhatnak a jégtakarók, emelkedhet a tengerszint, és tovább romolhat a trópusi esőerdők és korallzátonyok állapota. Ezért nem mindegy, hogy a 1,5°C szint fölé mennyire és mennyi időre emelkedik az átlagos globális hőmérséklet. A cél az úgynevezett túllövés, vagyis a 1,5°C küszöb átlépések minél kisebbre és rövidebbre szorítása. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének kedvező folyamatok is. Egy friss nemzetközi kutatás éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos környezeti megoldásoknál elérhetők az úgynevezett pozitív fordulópontok, amelyek után a változás egyre inkább önmagát erősítheti. Kutatók több mint 50 olyan megoldási területet vizsgáltak, amelyek jelentős változást hozhatnak. Ezek közül 5-öt emeltek ki, ahol a megfelelő feltételek mellett kialakulhat ez az önmagát erősítő folyamat. Az első a tiszta energia, elsősorban a nap és a szélenergia terjedése. Ha a megújuló villamos energia egyre olcsóbbá és elérhetőbbé válik, az más területek átalakulását is felgyorsíthatja, például az elektromos közlekedését, a hőszivattyú elterjedését, vagy az ipar kibocsátásának csökkentését. A második a tiszta háztartási energia és főzés. Világszerte még mindig mindegy 2,1 milliárd ember használ szilárd tüzelőanyagot a főzéshez. A tisztább technológiák elterjedése egyszerre csökkentheti a légszennyezést, javíthatja az egészséget és mérsékelheti a korom kibocsátását. A harmadik terület a tengeri természetvédelem. A megfelelően kialakított és betartott tengeri védett területeken regenerálódhatnak a halállományok és javulhat a biodiverzitás, ami az élelembiztonságot és a partmenti közösség ellenálló képességét is erősítheti. A negyedik a trópusi erdők védelme. A nagy élelmiszeripari vállalatok és beszállító láncok döntései ezen a területen különösen fontosak lehetnek. Ha nagy vásárlók és finanszírozók csökkentik az erdőjutáshoz kapcsolódó termékek arányát, az egész piacot előmozdíthatja. Az ötödik pedig ezeknek a folyamatoknak az összekapcsolása. A kutatók szerint a változások egymást is erősítetik. A tiszta energia például segíthet a közlekedés és az ipar átalakulását, miközben a természet helyreállítása javíthatja a társadalmak alkalmazkodó képességét. A kutatás ugyanakkor nem azt állítja, hogy a pozitív fordulópontok automatikusan bekövetkezhetnek, ehhez megfelelő szakpolitikai intézkedésekre, beruházásokra és széles körben elérhető megfizethető megoldásokra van szükség. A 1,5°C határ átlépésének kockázata tehát továbbra is komoly figyelmeztetés. Ugyanakkor a kutatás arra is rámutat, hogy a környezeti változások nem csak negatív fordulópontjai lehetnek, ha bizonyos megoldásokat időben és megfelelő léptékben nyitunk el, azok egymást erősítve felgyorsíthatják a változást.
0: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szentkirály lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. a Kishuszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A Fogatvágtában a Makovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, hangsúlyozták a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bezi Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: Hitünk és életünk. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös katekézise.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a hittanórát hallják kedden. Négy magyar nyelvű Mária Rádió most összekapcsolódik, és közös hittanórában vehet részt. Én Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános, és nagy öröm számomra, hogy ma én lehetek itt négy magyar nyelvű Mária Rádió közös hittanóráján, Szalka Mihály atya valamiért nem tudott jönni, és ezért kértek meg engem, hogy ma én vezessem ezt a hittanórát, és hát ebben a hittanórában lehet telefonálni, hívni is bennünket a 361-374-0904-es telefonszámom. Október van, október a rózsafüzér hónapja, holnap ünnepeljük rózsafüzér királynőjének az emléknapját, és éppen ezért érdemes egy kicsit a rózsafüzér imádságra odafigyelnünk, ezt egy kicsit végig gondolnunk. A rózsafüzér királynőjének ünnepléseinek a gyökere is, ugye lepontói csata, ahol egyrészt ugye a keresztény harcosok harcoltak, de másrészt a törökökkel szemben, másrészt viszont a keresztény világ a rózsafüzért imádkozta azért, hogy ez a csata jól sikerüljön, és a győztesek legyenek a keresztény hadak, és ennek nyomán rendeli el a Szent Atya a rózsafüzér királynőjének emléknapját, ünneplését. A rózsafüzér egy érdekes imádság, és hát sokféle dolog juthat eszünkbe, talán itt a legelején egy picit, egy kicsit lehet talán viccelődni is, hogy ugye kérdezik, hogy mit csinált a szűzany, miközben az angyali üdvözletre várakozott, hát természetesen a rózsafüzért imádkozta. Nyilván ez nem így volt, és ez egy érdekes poénnak tűnik, de ott van mögötte az, hogy a keresztény ember, a katolikus ember számára a rózsafüzér imádság egy fontos imádság. Ez része nagyon régóta az életünknek, nagyon régóta benne van a keresztény gondolkodásban a rózsafüzérnek az imádkozása, imádsága. De ugyanakkor azt is valahol érezzük, tapasztaljuk, hogy a rózsafüzér nem könnyű imádság. Mi van e mögött, hogy ez nem könnyű imádság? Ugye az imádság, Istennel való beszélgetés, találkozás az Istennel, viszont hogyha csak abból áll az imádság, hogy én mondom monotonon ugyanazt az imádságot újra és újra, ugye tízszer elmondva az üdvözlégy Máriát, az egyrészt hol van benne a kapcsolat az Istennel, nyilván benne van, tehát nyilván nem azt mondom, szó nincs róla, hogy ne lenne jó imádság a rózsafüzér imádság, csak egy kicsit el kell mélyíteni mindezeket, tehát hogy valahogy élővé kell tenni a rózsafüzér imádságot. A másik, ami nehézsége talán a mai rohanó világunkban, hogyha egy teljes rózsafüzért elimádkozom, az ugye 25-30 perc körülbelül nagyjából, attól függ, hogy egyedül imádkozom kicsit gyorsabban, vagy közösségben kicsit lassabban, de minden esetre időt kell szánni rá. És ez a mai rohanó világunkban nem feltétlenül könnyű, nem feltétlenül egyszerű időt szánni valamire, hogy leülök, és akkor most végig mondom ezt az imádságot 25 percen keresztül. Nyilván ez a kettő összeadódik, hogy a monotonitása meg az idő az úgy nehézé teszi. Ugye a zsolozsmában, amikor mi papok meg sokan hívek imádkozzuk a zsolozsmát, ugye három zsoltár, rövidebb, hosszabb olvasmányok, ott is ugye a leghosszabb imaóra, az olvasmányos imaóra is 10 perc, negyed óra szokott lenni, tehát ezek rövidebb imádságok, és a zsoltárok azért egy kicsit jobban, változatosabban mozgatják meg az embernek a gondolkodását, az embernek a fantáziáját. Ugyanakkor szükség van erre az imádság formára is. vannak helyzetek, amikor az embernek nagyon fáj valami, nagyon nehéz valami, akkor ugyanazt úgy ismételgeti, és ugyanazt mondogatja, és valami ilyesmi a rózsafüzér is, hogy most ugyanazt az imát mondom. Ugyanakkor a rózsafüzér imádságában benne van az is, és erre II. János Pál pápa is utal a rózsafüzérről írott apostol levelében, azt mindjárt egy picit abba belemegyünk, hogy a rózsafüzér elmélkedő imádság. Éppen azért, mert az üdvözlégy Máriát az fejből tudom, arra nem kell oda koncentrálnom, hogy pontosan mondjam a szövegét, bár ennek megvan az a veszélye, voltam már úgy, hogy vezettem a rózsafüzér imádságot, és a harmadik meg a negyedik üdvözlégybe sültem bele, az első kettőt elmondtam simán, tehát ennek is megvannak a veszélyei, de egy elmélkedő imádságá válhat a rózsafüzér imádsága számomra, számunkra, egy Krisztusra figyelő imádság, erről is majd beszél mindjárt II. János Pál pápa az apostoli levelében. Tehát a rózsafüzérnek a szépségét mindenképpen meg tudjuk találni, a szépségét, a mélységét fel tudjuk ismerni, hogyha tényleg komolyan és odafigyelve, odaszánva magunkat imádkozzuk a rózsafüzér imádságát. Tehát azt gondolom, hogy fontos ez az imádsága a számunkra, és baj lenne, hogyha kiveszne. Nem lenne jó, hogyha nem lenne rózsafüzér imádság. Én a híveimnek, mert azt kértem, arra hívtam meg most október elején, hogy tudva ezeket, hogy időt kell rászállni, hogy egy kicsit monoton, meg a nehézségeit, tudva, hogy szálljunk rá ebben a hónapban egy alkalmat legalább, nálunk a Rákosalvai templomban minden este elimádkozzuk a rózsafüzért ilyenkor októberben egy ünnepélyesebb formában, tehát énekek vannak az egyes tizedek között, ami megint csak ezt a monotonitást oldja föl egy picit, tehát hogy azt kértem, hogy egyszer legalább mindenki próbálja meg, hogy mit jelent a teljes rózsafüzér imádkozása, és ha rászánjuk magunkat, akkor valamit megsejtünk a szépségéből, valamit megsejtünk abból, hogy ez mit is jelent a számunkra. És milyen jó az, amikor közösségbe tudjuk imádkozni a rózsafüzért, amikor együtt tudunk imádkozni, amikor közösen vagyunk ott Isten előtt, vagyunk ott a templomba, és mondjuk a rózsafüzér imádságát. És egy picit még így az imádság gondolatkörében, ha benne vagyunk, azért az fontos, hogy persze szép dolog, amikor várok a buszra, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért, vagy sorba kell állni valahol, vagy hamarabb odaértem, és akkor gyorsan elmondok egy tized rózsafüzért. De ha csak ez az imádságom, hogy ezeket a reszli időket, maradék időket adom oda gyorsan az Istennek, akkor ez az imádság nem lesz valódi imádság. Akkor valóban azt fogom érezni, hogy ez az imádság, ez a rózsafüzér, ez semmit nem mond, mert most gyorsan eldaráltam, mert még van 3 percem a busznak az érkezéséig. Tehát ezek az ilyen apró idők, amit oda tudok szánni az Istennek pár percet, ez akkor lesz igazán szép és mélyé, hogyha megvan az az idő minden napban, amit az Istennek tudok teljesen adni, amikor teljes időt tudok szánni az Istennek, amikor valóban oda tudok ülni, oda tudok állni az Isten elé, és van erre 15 percem, 20 percem. Ebben persze az a nehéz, ezt mondom a saját tapasztalatomból is, hogy az első néhány perc, 5-6 perc, az még arról szól, amit hoztam magammal, amikor érkeztem az imádságra, hogy milyen benyomások értek, hogy ki az, aki fontos a számomra, most mi a helyzet, és akkor utána tudok szép lassan elcsöndesedni, kell erre 5-6 perc, mire elérem azt, hogy elcsöndesedjen bennem minden, és valóban az Isten jelenlétébe tudjam helyezni magamat. Tehát ha ilyen imádság, ez az Istennek adott idő nincsen meg, vagy hiányzik, akkor ezek a maradék idők, ezek nem sokat érnek az imádságban. Olyan, mintha sánta bárányt áldoznék föl áldozatul az Istennek. rózsafüzér imádság, tehát nagyon fontos imádsága a számunkra, és erről szeretnénk ma egy kicsit gondolkodni. Ugye a hagyományos formája, amikor a ma már négy rózsafüzér típusból valamelyiket imádkozzuk el, bevezető hár, hiszek egy mi atyánk, bevezető három üdvözlégy, majd jönnek a tizedek, és mindig tized végén ugye dicsőséggel fejezzük be a tizedet, a örvendetes, a világosság, a fájdalmas, és a dicsősége szentolvasónak a tizedeit valószínűleg mindannyian ismerjük. Nagyon szép formája a rózsafüzér imádságnak, amikor szentírási idézetekkel imádkozunk. Annak idején, amikor elkezdődött a Budapest Marianus zarándoklat a 80-as évek vége felé, 86-87 táján, akkor a szervezők, Varga Miklós Péter atya ötlete nyomán indult el a zarándoklat, ki összeállítottak egy olyan kis füzetet, ahol nem csak a tizedhez egy szentírási idézet kapcsolódott, hanem az adott tized témájához összegyűjtöttek 10 különböző szentírási idézetet, és így mindegyik üdvözlégy Máriába ezt belefűzve megint csak az elmélkedést segítette a rózsafüzér imádságnak, imádkozásnak ez a módja. És ilyen módon tudtunk belekapcsolódni, elmélyülni a rózsafüzér imádságába. Tehát többféle formája, lehetősége van a rózsafüzér imádságnak. A lényeg az, hogy valamiképpen legyen meg, valamiképpen legyen része az életünknek a rózsafüzér. Ha csak egy tized fér bele egy reggeli imádságba, akkor az egy tized legyen benne böcsületesen. Ha rendszeresen lehetőségünk van a teljes rózsafüzérre, akkor a teljes rózsafüzért végezzük el és mondjuk el. De találjuk meg ennek az imádságnak, ennek a szép imádságnak a helyét és lehetőségét az életünkben, a mindennapjainkban. És mielőtt egy kicsit tovább gondolkoznánk ezen, egy kis zenét hallgathatunk meg, a Balnergesz együttes dalát.

Folytatjuk itt a hittanórát a Mária Rádióban együtt közösen a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóival. 374-0904 és budapesti telefonszámon lehet bennünket hívni. Rózsafüzér imádságról gondolkodunk, a rózsafüzér imádságot szeretnénk egy kicsit mélyebben megismerni, és II. János Pál pápa annak idején Rosarium Virginis Mariae címmel írt egy apostoli levelet még 2002-ben, amivel meghirdette a rózsafüzér évét 2002-2003-ra, és igyekezett elmélyíteni bennünket a rózsafüzér imádságában. Rózsafüzér második évezredben Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki olyan imádság, amelyet sok szent szeretett, tanítóivel buzdít az imádságára, fogalmazza a kezdetén a Szentatya ennek az apostoli levélnek. Sok elődöm, mondja, nagy jelentőséget tulajdonított ennek az imádságnak. 13. Leó pápa 1883-ban tette közzé Supremi Apostolatus Officio kezdetű enciklikáját. Kezdete volt számos egyéb rózsafüzére vonatkozó megnyilatkozásnak, és Szentatya is beszél arról, hogy mit jelent számára a rózsafüzér imádság. Meghirdeti a rózsafüzér évét 2002. október és 2003. októbere között. Az ellenvetéseket is számba veszi a rózsafüzér imádságával kapcsolatban. A szembe kell nézni bizonyos krízissel, amely jelen történelmi és teológiai adottságok között azzal veszélyel fenyeget, hogy a rózsafüzér elveszíti az értékét. Bátortalanul próbálják továbbadni az új nemzedékeknek. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a liturgia központi szerepének, mert a zsinat méltán hangsúlyozott, szükségszerű következménye a rózsafüzér jelentőségének csökkenése. Valójában, ahogy hatodik pápa megfogalmazta, az imádság nem csak nem ellenkezik a liturgia, hanem segíti a liturgiát. Itt talán egy kicsit azt a képet láthatjuk, vagy arra utal a Szentatya, hogy a régebbi, tehát az előző liturgiában, a tridenti ritusban, ugye latinul ment a Szent Mise, amit az emberek jó része nem értett, és akkor közben, a liturgia közben imádkozták a rózsafüzért. Ma már nyilván a saját nyelvünkön hallgatjuk, kapcsolunk be a Szent Misébe, így alatta nincs szükség a rózsafüzér imádságra, de maga az imádság az nagyon fontos imádság. Tehát az egyik nehézség talán ez, hogy azt gondolják, hogy a liturgia megvalósulása az jobb, hogyha jobban megy ma, és akkor nincs szükség a rózsafüzérre. Talán olyanok is vannak, akik azt vetik föl, hogy nem eléggé ökumenikus a rózsafüzér. A rózsafüzér Isten anyja tiszteletének tiszta formáját képviseli, mint a zsinat is hangsúlyozott, a keresztény hit krisztológiai központjára irányuló kultusz olyan módon, hogy amikor az anyát tiszteljük, kellő módon ismerjük meg, szeretjük és dicsőítjük a fiút. Ha megfelelő módon fedezzük fel újra a rózsafüzér segítségét, ez nem akadály az ökumenizmusnak az útján. Tehát fontos, hogy ezeket tisztázzuk magunkban, hogy ezek a félreértések vagy nehézségek, ezek nem valós nehézségek. Ha végignézzük a titkokat, akkor ugye az örvendetesben meg a dicsőségesben van két olyan titok, ami Máriáról szól, de ott is benne van Jézus, és a többi az mind kifejezetten Jézus Krisztushoz, az ő életéhez, az ő személyéhez kapcsolódik. A Szentatya azután beszél a szemlődés útjáról, annak, hogy újra határozottan javasoljuk a rózsafüzér imádságát. Legfontosabb indítéka a következő tény: a rózsafüzér egyik legalkalmasabb eszköz annak elomozítására, hogy a hívek szemléljék Krisztus misztériumát. Ez szemlélődést a Novo Millennio Ineunte apostoli levélben is bemutatta a Szentatya, mint az életszentség igazi és sajátos pedagógiáját. Rózsafüzér a keresztény szemlélődés legjobb, legdicséretesebb hagyományához tartozik.
nyugaton fejlődött ki, sajátosan elmékedő imádság, bizonyos módon megfelel a keleti kereszténység saját talán kisarjat szív imádságának, vagy a Jézus imádságnak. Imádság a békért, a családért. Ez is egy gondolata ennek az apostoli levélnek. Az első fejezetben arról beszél a Szent Atya, hogy Máriával szemlélni Krisztust. Egy arc, amely ragyog, mint a nap. Mária a szemlélődésnek a mintaképe. Máriával, Mária a szemlélés mintaképe, Mária emlékeit érdemes egy kicsit szemlélnünk, hogy hogyan élt Mária. Emlékezetében véste mindazt, szívében elgondolkodott rajtuk, fogalmazza meg Lukács evangéliuma a történtek után. A rózsafüzér, tehát szemlélődő imádság, erről már többször is szólt a Szent Atya, Máriával emlékezni Krisztusra. Mária szemlélődése elsősorban emlékezés. Az emlékezést azonban a szó, héber zakár, bibliai értelmében kell vennünk, amennyiben jelen valóvá teszi Isten üftörténeti művét. Tehát amikor emlékezünk valamire, akkor Isten üftörténeti művét tesszük láthatóvá, ezt tudjuk egy kicsit bemutatni, megmutatni. Máriától megismerni Krisztust. Máriával hasonlóvá válni Krisztushoz. Keresztény lelkiség lényegi sajátsága, hogy a tanítványnak egyre inkább hasonlóvá kell válnia a mesteréhez. A rózsafüzér lelki folyamatában, amely Mária társaságában Krisztus arcának szüntelen szemlélésén alapszik, a hasonlóság egy barátnak nevezhető kapcsolatban valósul meg. A rózsafüzér titokzatosan Mária mellé visz bennünket, aki gondosan figyelte Krisztus emberi fejlődését a názáreti házban. Ezt teszi lehetővé, hogy ugyanazzal a gondossággal neveljük és alakítson minket, amint addig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennünk. Máriával könyörögni Krisztushoz. Krisztust hirdetni Máriával. Ez is egy fontos szempont a rózsafüzér imádság kapcsán. Második fejezet, Krisztus titkai, az anya titkai. A rózsafüzér az evangélium rövid összefoglalása. Ezzel az apostoli levéllel kiegészíti a rózsafüzér imádságát a Szent Atya. Azt mondja, hogy annak érdekében, hogy még inkább az evangélium összefoglalásának nevezhessük a rózsafüzért, megfelelő, hogy miután megemlékeztünk Krisztus megtestesülésről és rejtett életéről, ez az öröm titkai, örvendetes rózsafüzér, mielőtt a szenvedésének kínjait, a fájdalom titkait és a feltámadás győzelmét, a dicsőség titkait szemlélnénk, elmékedésünk kiterjedjen a nyilvános működésének néhány fontos mozzanatára is. Ezek a világosság titkai. Ez az új titkokkal való kiegészítés, teljesen tiszteletben tartva az eddigi hagyományos módot, azt szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafüzér iránt, mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm, a világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe. Tehát ezzel mutatja be a Szent Atya a világosság titkait. Azt is megjegyzi, hogy bár nyilvánvalóan benne volt a rózsafüzér imádságában a három kör, a 150 üdvözlégy Máriával, a 150 Zsoltárra mutatott rá, a 150 Zsoltárnak a valamiképpen a megjelenítése volt az imádságban, nyilván a középkor olvasni nem nagyon tudó embere, szentírást, zsoltáros könyvet kézbe venni nem nagyon tudó embere, ennek szükség volt valamire, ami ezeket a zsoltárokat helyettesíti. Megint egy kis kitérő tulajdonképpen, hogy ugye itt ugye időnként bizonyos körökben fölmerült, hogy az egyház elzárta a híveket, a Biblia meg az olvasni való elől. Hát gondoljunk bele, ugye 1430-as években fedezi fel Gutenberg a nyomdagépet, kezdődnek el a nyomtatások, akkor is ugye először ki kellett rakni a betűkkel az adott szöveget, és így történt a nyomtatás, tehát nem volt egy, amikor már volt könyvnyomtatás, akkor se volt egy egyszerű, könnyű munka egy könyvet elkészíteni, éppen ezért nem sok könyv volt,
Tehát nem nagyon lehetett mit kézbeadni. Nem azért, mert az egyház nem akarta, hanem azért, mert nem volt mit kézbeadni. Tehát ez is egy érdekes képe a rózsafüzér imádságnak, a 150 Zsoltárnak a valamiképpeni megjelenítése, de nyilván nagyon szép az a gondolat, amit II. János Pál pápa fogalmaz meg, hogy Krisztus életének a titkairól is elmélkedjünk, és ennek nagyon szép állomásait igyekezzünk bemutatni. Ugye itt aztán az apostoli levél végigveszi a különböző titkoknak a különböző csoportját. Az öröm titkairól beszél, aztán a világosság titkaira mutat rá. A világosság titkai, hogy a Jordánban megkeresztelkedett, a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét, a meghirdette Isten országát, a színeváltozásban megmutatta isteni dicsőségét, és az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Tehát ezeket a titkokat is végigveszi az apostoli levelében a Szent Atya, és beszél ezekről a titkokról. Aztán jönnek a fájdalomnak a titkai, és a dicsőségnek a titkai, ezeket szépen mind végigveszi a Szent Atya, egy-egy gondolat, nem egyes titkokat elemezget, hanem mindegyik körhöz, mindegyik témához mond néhány gondolatot a Szent Atya a rózsafüzérről szóló apostoli levelében. És ilyen módon haladhatunk végig Jézus életén, elmélkedhetjük végig Jézus életét. Krisztus titka az ember titka. A 78-ban erre hivatkozott az elején is, a rózsafüzérről, mint nagyon kedves imádságomról beszéltem, említettem valamit, amire szeretnék visszatérni. A rózsafüzér egyszerű imádság adja az emberi élet ritmusát, fogalmazza meg a Szent Atya. Krisztus titkaira vonatkozó meggondolások fényére nem nehéz elméteni a rózsafüzér antropológiai tartalmát. A harmadik fejezet: számomra az élet Krisztus. A rózsafüzér a titkokhoz való hasonlulásnak az útja, fogalmazza meg a Szent Atya ebben az apostoli levelében. Aztán beszél egy hatásos módszerről, amit jobbítani lehet. A titkok kimondása, az is egy érdekes dolog, kimondani egy szót, kimondani valamit, az nagyon sok mindent jelenthet mindannyiunknak a számára. Isten igének a hallgatása fontos az imádságunkban, a csendnek a szerepe, az odahallgatás, az elmélkedés a csendből táplálkozik. Az üdvözlégyek adják a rózsafüzér legnagyobb részét, ettől lesz kiválképpen máriás imádság, de éppen a helyesen értett üdvözlégy világosságánál látjuk meg tisztán, hogy a máriás jelleg nem ellenkezik a krisztológikus jelleggel, hanem éppen a hangsúlyozás kiemeli azt. Az üdvözlégy első része, hogy én is, amely Gábor angyal és Erzsébet Mária az intéte szavaiból áll, imádó szemlélés annak a titoknak, ami a názáreti szűzben végbe megy. E szavak az ég és a föld csodálatát fejezik ki, rajtuk keresztül bizonyos értelemben sejthető magának az Istennek a gyönyörűsége. A legfőbb művének, a fiú megtestesülések Mária szűz méhében, szemlélése közben teremtés történet örömteli tekintetének, annak az ősereti érzületnek a folytatásaként, amely Isten a teremtés kezdetén tekintett kezének alkotására. Aztán beszél a mi atyánkról, ami ugye része a rózsafüzérnek, a hitvallás, meg a dicsőség, amire fontos odafigyelnünk. A záró fohász általában a Szent Háromság dicsőség záradék után helyi szokások szerint különböző fohászok következnek. Amikor kétségbe fonnák a fohászok értékét, helyesnek látszik kiemelni, hogy a titkok szemlélése gyümölcsözőbb lehetne, ha minden tized olyan imádsággal zárnánk, amely az adott titok fölötti elmékedés sajátos gyümölcseit kéri. Így a rózsafüzér nagyobb hatással lehet a keresztény életre, erre indított a Szent Mise egyik könyörgése, amelyben azt kérjük, hogy a rózsafüzér titkairól emlékedve utánozzuk, amit magunkban rejtenek, és elnyerjük, amit ígérnek.
ez árofa, az nem mindenütt azonos, ez a törvény sokfélesége sugallja. Ezáltal a rózsafüzér alkalmazkodik a különböző közösségekhez, lelkiségi hagyományokhoz. Ezt figyelembe véve kívánatos, hogy kellő lelkipásztori megfontolással javasoljanak ilyen zárófoházokat, főleg olyanokat, amelyeket a rózsafüzér lelki központjában kegyhelyeken már kipróbáltak, az Isten népe hozzájusson a hiteles lelki javakhoz, meríthessen belőle saját szemlélődéséhez. A rózsafüzér mint kegytárgy, mint tárgynak megvan a maga hagyományos formája. A rózsafüzér a feszületre irányul, tőle indul, hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Mint számláló eszköz, tagolja az imádságot, a rózsafüzér a szemlélésben keresztény tökéletesében való folytonos haladás szimbóluma. Rózsafüzér kezdete változó, egyház különböző részein gyakorlatában. A rózsafüzér végén a pápa szándékára imádkozunk, hogy az imádkozó lélek tekintete kitáguljon az egész egyház szükségleteire. Rózsafüzér időbeli elosztásáról is beszél a Szent Atya, ugye a mai gyakorlat mondja akkor, amikor írja a levelet, hogy hétfő csütörtök az örvendetes titoknapja, kett péntek a fájdalmas, szerda, szombat és vasárnap a dicsőséges titkoké. Hová lehet belészteni világosság titkait? A dicsőséges titkok szombaton és vasárnap egymás követő napon vannak. Szombat hagyományosan Mária tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerülnek át az örvendetes titkok szombatra, így a szabaddá vált csütörtök lehetne a világosság titkainak a napja. Ez a gyakorlat vált az elmúlt 20 évben gyakorlattá, tehát hogy csütörtök lett a világosság titkainak a napja. Az imádság, a befejezés gondolataiban az áldott rózsafüzér édes lánc, mely Istenhez kapcsol minket, a Mária áldott rózsafüzére édes lánc, amely Istenhez kapcsol minket, a békéért, a családért, a szülőkért való imádság, a gyermekekért való imádság. A rózsafüzér az újra felfedezésre váró kincs, fogalmazza meg a Szent Atya apostoli levelének a végén. Tehát Szent II. János Pál pápa nagyon szépen beszél a rózsafüzérről, a rózsafüzérről szóló apostoli levelében, amely apostoli levél az interneten a Magyar Katolikus Egyház honlapján megtalálható. Rosarium Virginis Mariae, ugye az apostoli leveleket mindig a kezdő szavakkal szoktuk címnek adni. Szűz Mária rózsafüzére, ezzel kezdődik az apostoli levél, tehát érdemes ezt az apostoli levelet szépen végigolvasni, és ezzel is mélyíteni mindazt, amit az imádság egyre jobban megmutat a számunkra.

kedves hallgatóink itt a Mári Rádióban, tehát a négy magyar nyelvű Mári Rádió közös hittanóráját hallották, ebbe kapcsolódhattunk be. A mai napon a rózsafüzér imádságról próbáltunk egy kicsit közösen gondolkodni, elmélkedni, hogy egyre inkább elmélyedhessünk a rózsafüzér titkaiban, egyre inkább megszeressük ezt az imádságot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Máriacellbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Máriacelli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a szombathelyi egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban, a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemző.

0: értelmezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Bátor Botond, pálos szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható Istenünk, hálát adok neked, és hálát adunk neked a papi és szerzetesi hivatásokért. Hálát adunk azért, hogy megérintetted sok-sok embernek a szívét, hogy ebben a szolgálatban melletted álljon. Kérünk téged, segítsd őket, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, jól érezzék magukat abban a küldetésben, amit adtál nekik, annak ellenére, hogy nagyon sok küzdelemmel, fájdalommal, szenvedéssel jár együtt ez az élet. De hát az élet egyáltalán, hogyha értékes, akkor mindig fájdalommal, szenvedéssel és küzdelemmel jár együtt. Érintsd meg az ő szívüket, töltsd be az ő lelküket a te szereteteddel. És imádkozunk azokért, akiknek a szívét még nem érintette meg a papi hivatásnak a szelleme, vagy lehet, hogy megérintette, de még nem ismerték föl, hogy fölismerjék, hogy megérintettek legyenek, és tudják vállalni ezt az életet. Érted önmagukért, de azokért is, akiket rájuk bíztál. És Uram, még azért is kérlek téged, hogy mindazok, akik az elkötelezett papi szerzetesi életben élnek, önmagukat tudják igazán szeretni, mert abból tudunk adni másoknak, amit mi magunk is szeretünk. Úgy szeressék önmagukat, ahogy te szeretsz bennünket, hogy ebből gazdagon tudjanak kiáradni mások felé. Ezt kérjük tőled, aki élsz és uralkodsz, és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké.

0: A rádió, a lélek hangja. Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallják.
1: Pax et bonum. Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kívánom azt a békét, amely a jóból fakad, a jóból, aki, Assisi Szent Ferenc, vallomása szerint maga a jó Isten, Szent Ferenc Isten szeretetétől megsebzetten, az alvernai látomása után diktálja Leó testvérnek, hogy tu es bonum, te vagy a jó. Omne bonum, minden jó, summum bonum, a legfőbb jó. És ez a vallomás így fejeződik be, tu es spes nostra, te vagy a mi reményünk, tu es fides nostra, te vagy a mi hitünk, tu es caritas nostra, te vagy a mi szeretetünk, tu es tota dulcedo nostra, te vagy a mi édességünk, tu es vita eterna nostra, te vagy a mi örök életünk, Magnus et admirabilis Dominus, nagy és csodálatos Úr, Deus omnipotens, misericor salvator, mindenható Isten, irgalmas, üdvözítő. Hatszor hangzik el ez a szó, hogy nostra, hogy a miénk, aki befogadja az irgalmas üdvözítőt, aki ajtót nyit neki, akinek mondhatni, ő az étele és itala, a kenyere és a bora az békét áraszt, aki befogadja Istent, aki az angyalok eledele, aki az angyalok eledelén él, békét áraszt. Angyalok eledele, az angyalok kenyere, Isten maga. Mert hát miből is élnek az angyalok? Mitől angyalok az angyalok? Látják atyám arcát. Olvassuk Szent Márk evangéliumában a teljes mondat. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik a mennyben látják az én mennyei atyám arcát, aki az áldott üdvözítőt befogadja, ajtót nyit neki, hogy erről a jelenések könyve ír a 3. fejezet 20. versében, ima az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorázom, ő pedig én velem, aki befogadja az áldott üdvözítőt, a legfőbb jót, az békét áraszt. Szent Márk evangéliumában Jézus maga ilyen békét árasztónak van ábrázolva, hiszen Jézus, aki lélekkel telve, maga lélek vett ki, vagy ahogyan szó szerint dob ki a pusztában, aki az atyából él, az atya élteti, az atyából él, Isten imádásában él, ezért megy a pusztába, és hiába háborgatja őt. 40 napon át a sátán az ő békéjét, amely az atyából fakad, az atyából élésből fakad, az ő békéjét nem tudja kikezdeni. Azért azon is érdemes elgondolkodni ezen a Szent Márki leíráson, a szavakon, fontosak a szavak, hogy Jézus Isten imádásában tölti az ő pusztai magányát, és ahol imádás van, ott sátáni zargatás is van, mintha ez törvényszerű lenne. És amikor azt mondja a Szent Márk evangéliuma, hogy 40 napon át a 40-es szám az beszédes, hiszen a számok beszédesek a zsidó kultúrában. A 40-es szám azt jelenti, hogy mindig, mindenkor. Vagyis, hogy aki belekezd igazán imádkozni, a számítson rá mindig, mindenkor a háborgatásra. Annak a háborgatására, aki utálja az imát. És ez pedig a sátán. Jézus Isten imádásából él, az atya szemléléséből, másút említi, Szent János evangéliumára gondolok, a szamariai asszonnyal való beszélgetés közben a tanítványoknak válaszolva, hogy az én eledelem az, hogy az atya akaratát teljesítem. Az atya az ő élete, ő élteti, ő az eledele, az angyalok eledele, aki az angyalok eledelét Istenből él, Isten az étele és eledele, az maga a béke embere, és a folytatás, hogy békét teremt. És a béketeremtésnek a képe az egész Szentírásban, teremtés történetén keresztül, teremtés történetével kezdve a próféták leírásában, aki a békének a jelensége, a béketeremtés jelensége, a szelidítés, hogy a vadak is megszelidülnek közelében a környezetében. Még egyszer olvassuk el Szent Márk evangéliumából a Jézus megkísértés történetét. Most Tarjáni Béla nyers és szöveghű fordításában. És a lélek mindjárt, ez a mindjárt hallottuk a keresztelése után, azonnal, és a lélek mindjárt kidobja őt a pusztába, és volt a pusztában 40 nap megkísértve a sátán által, és vadállatokkal volt, és az angyalok felszolgáltak neki. Emögött, a mondat mögött a Szentírás paradicsomi történetének egy a Jézus korában is ismert apokrif legendás változata van, ami szerint az ősszülők paradicsomban, Isten szeretetében az angyalok étkén éltek, azaz beteltek Isten látásával, és ezért az ő társaságukban még a vadak is megszelidültek. Erről a paradicsomi legendáról érdemes néhány szót még szólnom, mert hogy igen-igen beszédes. Az egyik ilyen legenda az Ádám és Éva élete, Vita Adiet Evae, másik nevén Mózes apokalipszise. Ez a legenda a Krisztus előtt 20 és Krisztus után 70 között keletkezhetett, több változata is ismert a Krisztus utáni második századtól az ötödik századig. Ez a Ádám és Éva élete kiterjedt apokrif szöveggyűjtemény, amely görög nyelven Mózes apokalipszise, de megvan latinszláv és örvény változatban is. Közvetlenül foglalkozik ez az apokrif irat az állatok és az első emberpár kapcsolatával. Az Édenkertben, az apokrif szerint, az állatok nem csak békében éltek az emberrel, Ádámmal, Évával, hanem nekik köszönhetően a békességük szelidítette őket, vagyis teljesen szelidek voltak, és elismerték az ember isteni tekintélyét. Azután, hogy az ember föllázadt Isten ellen, szakított a fáról, szakított Istennel, történt a változás. Egy drámai fordulat a paradicsomi történetben az apokrif leírás szerint, amikor is a bűnbeesés után az állatok elveszítik addigi szelídségüket, és amikor Éva és fia, Sét, visszaindulnak az Éden felé, hogy olajat hozzanak a haldokló Ádámnak, megtámadja őket egy vadállat. Éva rákiált az állatra. Hogy nem félsz Isten képmásától? Mire az állat visszabeszél, mondván, hogy az ember elveszítette a tekintélyét, mert megszegte Isten parancsát, így az állatoknak sincs többé okuk az embernek engedelmeskedni. Kedves hallgatókra, Mária Rádió, kedves hallgatóira bízom, hogy tovább gondolják ennek a fantasztikus történetnek a mondandóját. A szláv változatban, a szláv Ádám könyvben, ebben a verzióban, amikor Ádám a kiüzetés után bűnbánatot tart, és 40 napig áll a Jordán folyó jeges vizében, vezekelve, a világ összes állata, vadak, szelidek és madarak egyaránt köré gyűlik, mint egy védővonal, és Ádámmal együtt imádkoznak és fohászkodnak Istenhez, hogy bocsásson meg az embernek. A másik ilyen apokrif, Jézus korában jól ismert apokrifek ezek, Az Ádám és Éva harca a sátánnal. Ez az egyiptomi vagy etióp eredetű keresztény apokrif részletesen leírja a bűnbeesés utáni sokkot. Ez persze már nem volt ismert Jézus korában, hiszen a szírváltozat 7., 8., 9. században keletkezett, amúgy különböző nyelvi változatai vannak. Ez az apokrif irat, mondom, ez már későbbi, mint az Ádám és Éva élete, a Mózes apokalipszise. Ez az apokrif irat szintén arról szól, hogy Ádám és Éva elveszti Istent, és ezzel elveszti a szelidítő képességét. Leírja ez a könyv is, apokrif is, hogy a paradicsomban az állatok békések voltak, nem létezett ragadozó életmód, és mindegyik fűvel vagy gyümölcsel élt, táplálkozott. Miután Ádám és Éva bűnbe esett, az állatok hirtelen megváltoztak, megvadultak, húsfalókká váltak, és félelmetessé lettek az emberek az ember számára. Krisztus előtt a második század közepe táján keletkezett a jubileumok könyve, a kis Genezis néven is ismert. Ebből a részleteket megtaláltak a Qumranban is. A jubileumok könyve szerint, Krisztus előtti második század, ahogy említettem, az Édenkertben nem csak az emberek, hanem minden állat és fennevar is képes volt beszélni egy közös nyelven, amely a hagyomány szerint a szent nyelv, a héber volt.

Ádám és Éva folyamatos és közvetlen beszélgetésben, teljes szellemi közösségben élt a vadállatokkal. De a könyv megjegyzi, a jubileumok könyve, a kis genezis megjegyzi, hogy azon a napon, amikor Ádámot és Évát kiűzték a kertből, az összes állat elveszítette a beszédképességét, némává, vagy saját hangjaikra korlátozottá váltak, és elidegenedtek az embertől, véget vetve a paradicsomi aranykornak. Mindezeknek a tanulsága, amelyet a Mária Rádió hallgató a szívében sokkal színesebben meg tud rajzolni, mint amit most én itt következtetést le fogok vonni. Az Istenét vesztett ember lelkiválságának a kivetítése, ez ugyanazt fejezi ki, amit majd jóval később Madács az ember tragédiájában ír le. A kezdő jelenetben Isten szavát: elhagytál, Ádám, elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban. Mit ér magában az ember, istentelenül, képtelen a békítésre, ezért körülötte háborúság és háborúság. A lelki békéjét vesztett ember körül veszett állapotok uralkodnak. Ezek a szép, sokat mondó legendák élnek tovább Aquinói Szent Tamásnak, aki 1274-ben halt meg, Aquinói Szent Tamásnak az úrnapi, az oltári szentséget megéneklő gyönyörű szekvenciájában, Szedő Dénes atya fordításában olvassuk, olvasom: íme étke angyaloknak, énekli Aquinói Szent Tamás az oltári szentségről. Azért gondoljunk bele, hogy az angyalok étkén élünk, és az oltári szentségből szívvel táplálkozva vagyunk képesek a szelidítésre, a béketeremtésre. Íme étke angyaloknak, kenyerelet vándoroknak, eledele jófiaknak, ebnek adni nem való. Igaz kenyér, legfőbb pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj és te palástolj, s add, hogy a föltámadáskor legyen nálad kész helyünk. Te, ki minden bilisztes értesz, földi létben táplálsz, éltetsz, add, hogy lássunk dicsőséges, s társulván a boldog néphez lakomádban részt vegyünk. Ugyanebben a században Szent Ferenc kortársa, Aquinói Szent Tamás, Szent Ferencről számtalan történetet olvashatunk, az ő szelidítő képességéről, emberszelidítő képességéről, rablókat szelidíti, egyáltalán térítés és szelidítés egy is ugyanaz. De ugyanakkor olvasunk olyan történetet is Szent Ferencről, amely a teremtés történeti apokrif legendákra hajaz, ahol Assisi Szent Ferenc a vadat szelidíti, az ő közelében és környezetében a vad farkas is megszelidül. Ismerjük a gúbiói farkasnak a történetét, ezért ezt most nem olvasom fel, bár nagy gyönyörűségemre lenne elolvasni, de az idő látom, hogy roham. A 20. századra térjünk rá, hogy aki befogadja Istent, akinek az áldott üdvözítő az étele és itala, az a legvadabb körülmények között is, a legvadabb körülmények között se veszíti el a szelídségét és a békéjét. Kinyitok egy rövid kis könyvet, a logoterápia atyának, Viktor Emmanuel Franknak a könyvét, az a címe, hogy mégis mondj igent az életre. Viktor Emmanuel Frank szerint, pszichiáter, a lelki betegségek nagy többsége mögött a logosz hiánya, az értelem hiánya. Nincs értelme az életednek, a céltalanság van. Végzett olyan
kutatást is, hogy a öngyilkosságot megkísérlő egyetemistákat kérdezve látja, hogy a 99%-nál az öngyilkosság oka mögött ott van a céltalanság. Ha nincs miért élni, az élet értelmének, az élet logoszának a hiánya. Viktor Emmanuel Frank szerint a legsúlyosabb hiánybetegség, pszichiátriai értelemben pszichiátriai hiánybetegség, az Isten hiánybetegség, mert hogy egyedül Isten képes, aki az ember lelkét igazán éltetni. Isten emberhez méltó, Istenhez méltó logosza. Isten az életnek az értelme. És felrajzol Viktor Emmanuel Frankl egy tünetegyüttest, amely szerinte e hiánybetegség mögött mindig ott van. Mondom, tünetegyüttes, vagyis együtt az agresszió, az addikció, a depresszió. Nem külön-külön, ha ez így együtt áll, az utal. A legsúlyosabb hiánybetegségre, az Isten hiánybetegségre. Szóval nem kell lefordítani ezeket a szavakat, az agressziót értjük. Az addikció az a szerfüggőséget jelent, bármilyen szerfüggőséget is a depresszió. Érdemes elolvasni néhány magyarul is megjelent könyvét, amely erről szól. Ilyen az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben című könyve, vagy a tudattalan Isten. A Mégis mondj igent az életre című könyvében Viktor Emmanuel Frank, a mélyen-mélyen hívő zsidó pszichiáter, a maga életéről valva, maga hitéről valva mondja, hogy e hitben rátalált a logoszra, az élet életének az értelmére, amely a legszörnyűbb körülmények között is vigyázta és értette. Ez a könyv a Mégis mondja igent az életre, Logoterápia Dióhéjban című könyv világszerte olvasók egész generációi számára nyújtott megrázó élményt. Benne a náci haláltáborokban zajló mindennapi életéről számol be. Frankl 4 koncentrációs tábort járt meg 1942 és 45 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia szülei, fivére és várandós felesége halálát, át kellett élnie, és később ezekből a tragikus élményekből, saját és mások végletes gyötrődéséből kiindulva hozta létre az ő terápiás módszerét, a logoterápiát. Viktor Emmanuel Frank 1997-ben, 92 évesen hunyt el. A könyvét Mégis mondj igent az életre, azóta több mint 30 nyelvre fordították le, gondolatai olvasók 10 millióihoz jutottak el. Visszaemlékezését az amerikai kongresszusi könyvtár már évtizedekkel ezelőtt beválogatta a 10 legnagyobb hatású könyv közé. Most olvassunk bele ebbe a könyvbe az egyik fejezetét. A fejezet címe: Ha már semmink sem maradt. E könyvnek Ha már semmi sem maradt című fejezetében olvasható a következő mondat. Ott az iszonyatos körülmények között egy kőfejtő bányában élethalál mesdjéjén, szó szerint olvasom, életemben először vagyok képes felfogni, mi értendő az alatt, hogy az angyalok megdicsőülnek egy végtelen gyönyörűség vég nélküli szeretetében való szemlélődésében, mert miközben az iszonyatos körülmények között vergődik a jeges földet a csákányával vaddosva, semmi máson nem gondolkodik, hanem belsőleg látja azt, akit a Jóistentől kapott, Jóisten ajándékának gondol, az ő kedves feleségét. Azt se tudja, hogy él-e, vagy hal-e, de eközben átéli, szemléli, és látja az ő szerelmét, és egyre csak az énekek énekének egy mondata jut eszeibe, hogy tégy engem, mint pecsétet.
a szívemre. Olvasom szó szerint az énekek éneke fordításából, ha megtalálom, az utolsó fejezet, az énekek éneke utolsó fejezetében található mondatok járnak a szívében, miközben a kép az ő Isten adta feleségének a képe, és ezek a szavak énekelnek az ő szívében, hogy tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint bélyeget a karodra, mert erős a szerelem, mint a halál ölelése, a láng ölelése, az Úr lángja. És ez a szeretet, ez ad értelmet az ő életének, ebből a szeretetből táplálkozik, Istennek a szeretetéből, mint ahogy az angyalok Isten szeretetéből táplálkoznak, Isten maga, az aki szeretet, az ő életük tápláléka, az angyaloknak az eledele, az angyaloknak az étele. Szelidítés, hogy aki Isten szereti, az Isten szeretők, egyszer s mint békét teremtenek, paradicsomi állapot, hogy az állatok megszelidülnek, kezük alá szelidülnek. Erről eszembe jut egy történet, ami a mostani augusztusi alsóvárosi havi boldogasszony búcsún történt. A havi boldogasszony búcsú történetében Bálint Sándortól is ismerjük és tudjuk, hogy a hó csoda található, ezért is a név a havi havas boldogasszony. Hát nálunk is történt csoda, ez pedig a rigó csoda. Vasárnap hajnalban a sekrest és Isten szerető Valér testvér szárnycsuhogást hallott a főoltár a nap fényében fürdő szentek felől.

Egész éjszaka talpon volt. Gondolta, hogy biztos halucinál. De nem. Fent, a szentek aranyló közösségében boldogan rebdesett egy madár, és szárnyaló örömében nagyokat könnyített a frissen mosott fehér oltár terítőre. E szárnyaló vendég a maga szárnyaló tolcsuhájában illett a ferences barna ruhás szentek közé. A vendég ugyanis nem volt más, mint egy barna tollú rigómama. Talán éppen az, aki a kolostor puskártis ládájában nagy gonddal felnevelte az ő fiókáit, s most a jól végzett munka után felszabadult örömében szabad, mint egy madár. Valér testvér, látván az oltárterítő sajátos mintázatát, és szerte a szentében a kis rigó nem éppen szívderítő, és nem éppen kézjegyeit, a fotyogtatásait. Először Szent Ferenci szelídséggel szólongatta a vendéget. Lenne kedves el kirepülni, de a szép szó nem használt. Szigorúbbra fogta prédikációját. Kezdte Szent Antallal fenyegetni. Na nem a páduai, hanem az alsóvárosi vadász Szent Antallal, mondván, hogyha nem jön le, lelöveti. A kismadár megszeppent. Legtekintett a hang irányába, de megkönnyebbülten látta, hogy egy testvér, az ő testvére szólt hozzá, tetőtől talpig olyan, mint ő, barna. Hangja ugyan zord, de a tekintete más, csupa derű, kimutatva nem csak a foga, de a szíve fehérjét is. Valér testvér tényleg barna, nem csak a ferences barna ruhája, hanem miután cigány lévén egész testében barna. Ezért a kismadár Valér testvér lábai elé vetette magát, semegbe kérlelte a szelíd testvértől, ments meg az életem. A testvér értett e szóból. Gyengéden a kezébe vette ezt a piegő barna csodát, és már vitte is ki a szabadba. Közben nyugtató, altató, dalt dúdolt neki a szedődénes atya által szerzett Dávid dalát. Az Úristen, az én fészkem, viharrázza a fát, tartja ő madarát tenyerében. Kiértek az udvarra, a szépséges hársfa alá, kinyílt a tenyérfészek, de a kisrigó tanástalankodott, repüljön, ne repüljön. Új dallal kellett bíztatni, szárnyat adott röpülni, ékes tollat örülni, sudárfákat, lomboságat, holdas este elülni. Ez is szedődénes atya, ez hatott. Közben Valér testvér egy kis tálkában vizet hozott, letette a fa alá és várt, nem hiába. A kismadár leszállt a vizes tára, szürcsölt belőle, majd föltekintett a testvére, ezt többször megismételte, s aztán, mint aki ott békére lelt, nem mozdult. Biztatásra várt. Új dalra. Száj, madár! Száj, dalolj, madár! Mag butas égi utat dallam szárnyán. Száj! Erre megmozdult, s szállt.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szerintem csoda volt bizony e két jó madár története, igazi prédikáció, melyből nem derül ki, hogy ki prédikál kinek, de az kiderül, hogy aki a Jóistenből táplálkozik, az angyalok kenyerét eszi, az békét sugároz, szelidít. Elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól.
1: Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atyaműsorát hallgatóitól.

0: imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Szent háromság, nagy Istenünk, te mindent alkotsz, rendre szabsz, munkára szántad a napot, s ilyen nyugalmas álmot adsz, reggel, délben és éjszaka.

0: Solgaito zadiarulum, relidim advaborulum, esdü savunkat megsegítsd, az ígiekkel egyesítsd. Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
1: Fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Fölkel az Isten, és szétszóródnak ellenségei, színe elől gyűlölői szerte futnak. Úgy szórod szét őket, amint a füst szerte foszlik, miként elolvad a tűztől a viasz, az Isten színe elől úgy pusztulnak el a gonoszok. De örvendenek és újjonganak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. Énekeljetek Istennek, zsoltárt zengjetek nevének, készítsetek utat neki, aki a felhők fölött vonul, mert az Úr az ő neve. Örvendezzetek színe előtt, árvák atya és özvegyek pártfogója, Isten az ő hajlékában. Isten otthont ad a hontalannak, a foglyoknak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztában. Amikor te, Istenünk, néped élén kivonultál, és áthaladtál a pusztán, megrendült a föld. Az egek megolvadtak Sínai ura előtt, Izrael Isten előtt. Bőven hulladtál esőt, Istenünk, örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. Otthon találta te családod, ahol jóságodban, Istenünk, gondját viselett szegényeidnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Isten, és színe elől gyűlölői szerte futnak. Istenünk, ő szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Az Úr igéje hangzik, Szüzek nagy serege hirdeti a jó hírt. Futnak a seregek királyai, futnak, és a háznak szépe osztja szét a zsákmányt. Míg ti szunnyadoztok az aklok között, a galambszárnya ezüstösen fénylik, tollai aranylanak. Mi alatt a mindenható királyokat szór szét, fehér lesz az almon, mint a hó. Básán hegye az Isten hegye, Básán hegye kimagaslik a hegyormok közül. Ugyan mit irigykedtek hegyek csúcsai, a hegyre, amelyet lakóhelyéül az Úr kiválasztott. Mert az Úr örökre ott lakik. Isten harci szekere ezer és tízezer. Az Úr a Sínairól vonul szentélyébe. Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul embereket kaptál, hogy a lázadók is uruknál, Istenüknél lakjanak. Áldott legyen az Úr naponként és mindenkor. Üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot. Istenünk ő, szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk, a halálból is kivezet minket. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, sok gonosztevő fürtös fejét. Így szól az Úr, Básánból kihozlak, a tenger mélyéből is kivezetlek, hogy vérben gázolhasson lábad, és kutyáid nyelvének része legyen ellenségeidből. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk ő, szabadító Istenünk, Urunk, aki a halálból is kivezet. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak. Látták bevonulásodat, Isten, Istenem és királyom bevonulását a szentélybe. Elől énekesek mentek, a menet végén hárfások, középütt a lányok kézidobbal. Ünnepi közösségben áldjátok az Istent, az Urat, ti Izrael ivadékai. A törzsek élén az ifjú Benyámin halad, nyomába Júda vezérei seregükkel, majd Zebulon nagyjai és Naftali fejedelmei. Mutasd meg Isten hatalmadat, erősítsd meg Isten, amit bennünk műveltél. Jeruzsálemből, templomodból, királyok hozzák ajándékukat neked. A nád lakóvadat fenyítsd meg, a tulkok gyülekezetét és a népek borjait. Boruljanak le ezüst holmiukkal. Szórd szét a népeket, amelyek háborút akarnak. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, és Etiópia tárja kezét Isten felé. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak, aki áthalad az egek egein, az ősi egeken. Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát. Ismerjétek el Isten hatalmát, Izrael fölött ragyogó fölségét, és nagy erejét a felhők felett. Csodálatos vagy Isten szentélyedben. Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott a mi Istenünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Föld népei, énekeljetek Istennek, zengjetek zsoltárt az Úrnak.
0: Hadd halljam az Úr Isten szózatát, igen, ő békét hirdet népének.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből. Szeretett fiam, igaz beszéd ez. Aki püspökségre törekszik, magasztos dolgot kíván. A püspöknek azonban fedhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretőnek és a tanításra rátermetnek kell lennie. Ne legyen iszákos vagy erőszakoskodó, hanem megértő, békeszerető és nem kapzsi. Saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli. Aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Újonnan megtért se legyen, nehogy felfuvalkodjék, és a sátán sorsára jusson. Legyen jó híre a kívülálló körében is, nehogy megszólják, és a sátán csapdájába essék. A diakónusok hasonlóképpen legyenek tisztességesek, ne kétszínűek, borisszák vagy piszkos haszonra lesők. A hit titkát őrizzék tiszta lelkismerettel. Ki kell előbb próbálni őket, és csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok. Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, ne legyenek rágalmazók, hanem mértéktartók és mindenben megbízhatók. A diakónus legyen egyszer nősült, és gyermekeinek és otthonának jó gondviselője. Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben. Mindezt azért írom neked, jól lehet remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád, hogyha késném is tudd, hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság osztopa és biztos alapja. Kétségtelenül nagy dolog az Isten félő élettitka. Nyilvánvaló lett a testben, igazolás nyert a lélek által. Megjelent az angyaloknak, hirdették a nemzetek között. Világszerte hittek benne, és fölment a dicsőségbe. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Vigyázzatok az egész nyájra. Azért rendelt benneteket a Szentlélek az élére előjáróul, hogy igazgassátok Isten egyházát, amelyet Isten Krisztus vére árán szerzett meg magának. A gondnokoktól egyet követelnek meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. Hogy igazgassátok Isten egyházát, amelyet Isten Krisztus vére árán szerzett meg magának.
3: Kezdődik Antiohiai Szent Ignác püspök és vértanúnak, a Tralesziakhoz írt levele. Ignác, más néven Theophorus, apostoli bivoltomban sokszoros köszöntésemet küldöm minnyájatoknak, és teljes üdvösséget kívánok az ázsiai Tralleszi egyháznak, amely méltó Istenünkhöz, és amelyet Jézus Krisztus atya szeret, megszentelt, kiválasztott, és amely békét élvez Jézus Krisztus teste, vére és kínszenvedése által a benne való feltámadás reményében. Úgy értesültem rólatok, hogy álhatatosan fedhetetlen lelkűek vagytok, és a megpróbáltatásokban nem rendültök meg, nem csak a külső látszat szerint, hanem a lelketek mélyén is. Így mondta el nekem a ti püspökötök, Polibius, aki Istennek és Jézus Krisztusnak akaratából ott volt Szmirnában, és engem, a Jézus Krisztusért bilincsbe vert rabot úgy köszöntött, hogy abból a ti egész közösségteket megismertem. Miután értesültem tőle Isten előtt kedves jó akaratotokról, hálát adtam Istennek, akinek, mint megtudtam, követői vagytok. Mivel úgy engedelmeskedtek püspökötöknek, mint Jézus Krisztusnak, azért úgy gondolom, hogy már nem is pusztán emberi módon éltek, hanem Jézus Krisztust követitek, aki meghalt értetek, hogy megszabaduljatok az örök haláltól. Mert hisztek az ő halálában, tehát feltétlenül fontos az, amint azt ti meg is teszitek, hogy püspökötök nélkül semmit se cselekedjetek, de engedelmeskedjetek a püspök papjainak is, mint Jézus Krisztus apostolainak, ő a mi reményünk, bár csak mindig vele élnénk. Szükséges még az is, hogy a diákonusok, mint Jézus Krisztus misztériumainak szolgái, mindenki előtt minden megbecsülésben részesüljenek.

0: Rénysége pedig parancsol. Nagy az én hivatásom Istenben, de mérséklem magam, hogy dicsekvésem következtében el ne bukjam. Most még inkább kell ettől félnem, és nem szabad azokra hallgatnom, akik magasztalnak. Hiszen akik dicsérnek, azok valójában ostoroznak engem. Szeretnék ugyanis szenvedni, csak nem tudom, méltó vagyok-e rá. A szenvedés utáni vágyakozásom, noha sokak előtt nem tűnik fel, engem mégis hevesen kínoz. Szelíd alázatra van tehát szükségem, hiszen ez töri meg e világ fejedelmét. Ezért kérlek titeket, nem is én, hanem Jézus Krisztus szeretetekért, hogy csak keresztény táplálékot fogadjatok el, tartózkodjatok minden más fajtától, ami eretnek tanítás. Akkor éltek így, ha fel nem fuvalkodtok, és el nem szakadtok Istentől, Jézus Krisztustól, és a püspöktől, meg az apostolok parancsaitól. Aki az oltár mellett van, az tiszta. Aki viszont az oltártól távol van, az nem tiszta. Ez annyit jelent, hogy aki a püspök, a presbitériuma és a diákonusok nélkül tesz bármit is, annak nem tiszta a lelkismerete. Nem azért írom ezeket, mintha ilyesfélét tudnék rólatok, hanem mint szeretett gyermekeimet akarlak benneteket ezekre előre figyelmeztetni. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élék, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyám, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
2: A törvény teljessége a szeretet. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon elmélkedem. Mi bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem. Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom. Minden gonosz úttól távol tartom lábamat, hogy megtarthassam szavadat. Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk. Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél. Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A törvény teljessége a szeretet. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Miért vetettél el végleg, Istenünk, és legelőd nyája ellen miért lángol haragod? Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod. Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed. Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség. Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged. és győzelmünk.

0: előlük jeléül kitűzték zászlóikat. Olyanok, mint akik magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben. A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték. Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát. Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették. Jeleinket nem láthatjuk, prófétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még. Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk, nevedet gyalázni? Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel? Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva, a földön szabadulást csak ő szerez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Kelj fel, Urunk, védd meg ügyeldet, hatalmaddal széthasítottad a tengert, a vízi szörnyek fejét összetörted, a Leviatán fejét is szétzúztad, prédául adtad a tenger szörnyeinek. Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővizű folyókat. Tiéd a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad. Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod. Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat, egy balga nép megvetette nevedet. Ne add vadak prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg. Tekint szövetségedre, földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival. Ne távozzék szégyennel a megalázót, a szegény és szerencsétlen ágya nevedet. Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol napozhat téged. Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Urunk, védd meg ügyedet.
0: A szegényakat köztetek, egy testvéred valamelyik városodban. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt. Inkább nyisd meg kezed, és adj szívesen annyit, amennyire csak szüksége van szorult helyzetében.
1: A szegények kívánságát meghallgatod, Uram, megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélünk.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat október 6-án kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat, 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé egészségtrend, egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész, természetgyógyász műsora, 16 óra 35 perckor, barátkozó, Lukovics Milán atya élő műsora, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor, függőségről mindenkinek, Erdős Eszter műsora 20 óra 16 perckor. Lépcsők, az elengedés művészete, Farkas Ibolya műsora 21 óra 5 perckor. Aktuális 22 órakor. Nézőpont, gondolatok a teremtett világ védelméről. Sipos Vera, Schaffhauser Tibor, Kocoh Levente András műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Szentírás, ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Zsolozsma, befejező imaóra 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Mária Rádió. Kedves hallgatók, Nagy Viktória vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem. Olvashatjuk Pál rómaiakhoz írt levelében. Háborús konfliktus zajlik a szomszédos országokban. Rengeteg testvérünk kényszerült menekülésre, köztük olyanok is, akik honfitársaink, kárpátaljai magyarok. Mégis itt a konfliktusok, a félelmek közepette olyan megmozdulás történt Magyarországon, amire ritkán van példa. Azonnal mindenki összefogott, hogy segítse ezeket a bajba jutott embereket. Mindenki azt nézi, hogy hogyan tud segíteni. Habár szemtanúi lehetünk, ahogy elhatalmasodik a bűn, egy háborús konfliktus, azt is láthatjuk, hogy eláraszt minket Isten kegyelme, ahogyan emberek milliói összefognak azért, hogy segítsenek. A Mária Rádió imaláncot indított, mely során imádkozunk az embertársainkért, a konfliktus elmúlásáért és az országok vezetőiért. Teréz anya, a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Amen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Rózsaeső imaest. Október 11-én vasárnap 16 órától rózsaeső imaestre várnak mindenkit az angyalföldi Szent Mihály plébánia templomba. Felidézik kis Szent Teréz ígéretét, miszerint közbenjárásának kegyelmei rózsaszíromként fognak hullani. Kéréseiket levélben fogalmazzák meg, melyekért egy évig imádkoznak majd. Az alkalmon tanítás, tanúságtétel, zenés szentségimádás és gyónási lehetőség is lesz. Almár dialógus. A Mária Rádió 2023. januárjában azzal a céllal indította útjára az Almár dialógus elnevezésű lelki alkalmait Balaton-Almádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy feltöltődést nyújtson mindazoknak, akik a zaklatott hétköznapokból kiszakadásra, megnyugvásra, Isten kapcsolatuk elmélyítésére vágynak. Az Almár dialógus célja, hogy valódi párbeszéd, dialógus jöhessen létre a keresztények között és azon túl is. A tematika minden évben más, igazodva a Mária Rádió éves tematikájához. A 2026-os lelki gyakorlatok várható időpontjai. Október 16-a és 18-a között. Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi főapát lesz a vendég. A téma személyes boldogság. Arany, ami fénylik. November 13-a és 15-e között P. György Alfréd, kamilliánus tartományfőnök vezeti a lelki gyakorlatot. A téma gyógyulás. Ne cipeld tovább. December 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspök tartja az idei utolsó alkalmat. A téma szív. A benned lakó élet hangja. Nőket, férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk, tartsanak velünk, találkozzunk Balatonalmádiban. Részletek és jelentkezés a www.mariaradio.hu/almadialógus linken. Zenés Szentségi Mádás. Október 8-án a 18 órai mise után Zenés Szentségi Mádást tartanak a Krisztinavárosi plébánián. 1016 Budapest, Mészáros utca 1 szám alatt. A Havas Gitárzenekar és a Karizmatikus Ima csoport működnek közre.
4: Programajánlót hallottak.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Kedves hallgatóink, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Ámen!
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Mi atyánk, jó Istenem, gyöntünk sem.
3: Üdvözlégy,
1: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te vele.
2: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Kedves testvérek, elnézést kérünk a Mária Rádió kápolnájából a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Szeretettel kérjük, imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
1: a mi Urunkban, aki született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meg
4: Ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
4: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel verítékezett. Jézus tanítványaival az utolsó vacsora után a Getsemáni kertbe ment. Tudta, hogy szenvedés vár rá, ezért ezt mondta tanítványainak: halálosan szomorú a lelkem, maradjatok itt, és vigasszatok. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneimet, adj erőt, hogy szívemet egyre inkább feléd fordítsam, és szeressem azokat, akiket rám bíztál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszony, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Uram Jézus Krisztus, a római ostor kampókkal, ólonsúlyokkal volt ellátva, darabokra tépte le a húst az elítéltek testéről. Ezt a borzalmas brutalitást kell végigélned. Azóta is hányszor jelenik meg ugyanez a kegyetlen brutalitás az emberiség történelmében. Rettenetes háborúk és kínzások, kevesek vagyonának hidegvérű gyarapítása, milliók nyomorba taszításának az árán. A megfogant, ártatlan és vétlen kisgyermekek elpusztítása az anyamében. A házastársal szembeni szeretetlenség és hűtlenség millió formája. Az emberi test meggyalázása a tisztátalanság sokféle bűnével. Uram Jézus, te szent és tiszta maradtál a brutalitás ellenbertelen érdelt kínzók gyűrőjében. Add, hogy egyházad is szent legyen a világban. Add, hogy a só egyre ízesebb legyen, és így sózni is tudjon. Add, hogy fényünk egyre ragyogóbb legyen, és így mások is megláthassák rajtunk keresztül a te fényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
3: akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Kérlek, Uram, hogy soha se térjünk le arról az útról, amit te jelöltél ki számunkra, mert az képességeinkhez vagy rangunkhoz méltatlannak tartjuk. Egyetlen út sem megalázó vagy haszontalan. Ha azt te jelölted ki, hisz csak ezen az úton találjuk meg a lelkünk békéjét és az örömét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,

0: Jézust kereszthordozásában is végigkísérte Mária, a szeretet anyja. A két szempár találkozásába belevegyült a mérhetetlen együtt és egymás szeretési kegyelme, amely erőt ad, bátorít. Jézus, Mária, tanítsatok meg bennünket is együtt egymást szeretni. Mária, kísérj minket is próbatételeink útjain. Mennyire hallgatom őket, mennyire tisztelem és becsülöm meg őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vízd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Csak Szűz Mária állt erős lélekkel a kereszt alatt, mert hitte, hogy a szenvedést követi a boldogság, a halált a feltámadás. Aki Istenben kapaszkodik, annak nem kell félnie semmitől, nehezebb időkben sem. Igyekszem-e lépésről lépésre egyre erősebben Istenre hagyatkozni és szenvedéseket is vállalni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
3: Kedves testvérek, nagyon köszönjük megértésüket, és köszönjük, hogy együtt imádkozhattunk. Imádkozzunk továbbra is a betegekért, és mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a Katolikus Karitász. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szentkirály lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. A kis huszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A fogatvágtában Amakovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a Katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, hangsúlyozták a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bedi Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Nem tudjátok, testvérek, a törvény ismerőjéhez szólok, hogy a törvénynek csak addig van hatalma az emberen, amíg él. A férjes asszony például törvény köti életben levő férjéhez, a férj halálával azonban felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfi élet, házasságtörőnek mondják. A férj halála után azonban felszabadul a törvény alól, és nem válik házasságtörővé, ha más férfié lesz. Épp így, testvérek, Krisztus testében ti is meghaltatok a törvénynek, hogy ahhoz tartozzatok, aki feltámadt a halálból. Ezért most teremjünk gyümölcsöt Istennek. Amíg ugyanis testi emberként éltünk, a törvény fölébresztette bűnös szenvedélyek működtek tagjainkban, hogy a halálnak teremjünk gyümölcsöt. Most azonban felszabadultunk a törvény alól, mert meghaltunk annak, ami fogva tartott, s ezért új lélekkel szolgálunk, nem az elavult betű szerint. Mit mondjunk tehát? Talán a törvény bűn? Semmi esetre sem. De a bűnt a törvény alapján ismertem meg, hiszen a bűnös kívánság nem vált volna bennem tudottá, ha a törvény nem mondana. Ne kívánd meg! A tilalom tehát alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszem bennem mindenféle kívánságot. Törvény nélkül ugyanis a bűn halott volna. Valamikor törvény nélkül éltem, de azután jött a parancs, a bűn fölé lett, én pedig meghaltam. Így a parancs, bár életre szólt, halálomra vált. A bűn ugyanis a tilalommal kapta vonzó erejét, ezzel tévútra vezetett és megölt. A törvény természetesen szent, a parancs is szent, igaz és jó. Az vált tehát halálomra, ami jó? Egyáltalán nem. Inkább a bűn, amely, hogy bűnként nyilvánuljon ki, azzal okozta halálomat, ami jó. Így a bűn a parancs által mutatta meg igazi bűn jellegét. Tudjuk, hogy a törvény lelki magam, azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyanis akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Így ezt a törvényt látom. Bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban lévő bűn törvényének rabjává lesz. Én nyomorult, kivált meg e halálra szánt testtől. Hála az Istennek, Urunk, Jézus Krisztus által. Értelmemmel tehát Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Október 6-a. A vőlegény barátja. János evangéliumában olvassuk ezt a 3. fejezet 29. versében. A vőlegény barátja. Keresztelő János elvégezte a küldetését. Ugye ebben a részben János hangsúlyozza, hogy Jézus keresztelt. Bár később ezt olvassuk, hogy Jézus maga nem keresztelt. Jézus Krisztus keresztelő János szolgálatát a maga szolgálata kezdetének tartotta. Tehát mindketten tanítottak és kereszteltek. Egy időszakban keresztelő János és Jézus működése párhuzamosan történt. Más-más helyszínen, de mindketten tanítottak és kereszteltek. A 3. fejezet 22-23. verse erről szól. Később Jézus tanítványai is ezeket tették. Ennek nyomán egyre inkább a tanítványok szolgálata lett a keresztelés. Jézus Krisztus pedig új kijelentéseket adott. Ezzel a tanítványokat táplálta. A zsidók tisztulási szertartásai mellett előttünk van tehát keresztelő János keresztsége és Jézus Krisztusé. Az előző kettő a tisztulás bűnbánatos előkészítése, vízzel történő kiábrázolása, a harmadik Jézus Krisztusé pedig a megtisztulás valóságos ajándéka. Látva, hogy többféle szent mosakodás képviselői vitába szálltak egymás között a megtisztulásról, ahogy a 25. versben olvasjuk, akkor mára számunkra nem csak az érdekes, hogy ki mit képvisel pontosan a megtisztulásról, hanem főként az elgondolkodtató, hogy akkor az embereket még foglalkoztatta ez a kérdés. Nem vagyok tiszta, szeretnék megtisztulni. Hogyan lehetséges ez? A kérdésre maga keresztelő János felelt. Akit féltékenyi akartak tenni, hogy Jézus is keresztel, és mindenki ő hozzá fordul, erre keresztelő János örömmel rámutatott Jézus Krisztusra, és egyben eltűnt mögötte. Ő az, Jézus Krisztus, aki a megtisztulás valóságos ajándékát adja nekünk. Megbocsát, megújít, Isten lelkét megeleveníti bennünk, hogy ne csak lélekezzünk, hanem éljünk is. Nos, tehát keresztelő János elvégezte a küldetését. A legkisebb lesz a mennyek országában, de ott lesz, mert rámutatott az Úr Jézus Krisztusra. Keresztelő János a vőlegény barátjává lett. Elvezette a vőlegényt a mennyasszonyhoz, majd félreállt, és örült az ifjú pár örömének. Saját öröme is így lett teljessé. Keresztelő János bizonyságtétele egyértelmű. Nem kaphat az ember semmit, ha nem Jézus Krisztushoz megy. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Őneki Jézus Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell lennem. Aki megtisztulta Jézus Krisztusban, az mindig az embertársa örömét munkálkodja. Soha nem csak a magáét. Sőt, adott pillanatban félre is tud állni. És a másik örömének féltékenység nélkül képes örülni. Ma ez a magatartás a Krisztusra mutatás egyetlen hiteles formája. A tanítás csak ez után következhet. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Szabadnak és igaznak lenni. Nincs is jobb hír annál, mint hogy végre olyan férfiak és nők lehetünk, akik képesek kinyilvánítani egyediségüket. Be kell ismernünk, hogy gyakran mi vagyunk a legnagyobb akadálya annak, hogy ez a Krisztus által biztosított szabadság nyugodtan és felelősség teljesen kipontakozzon. Mindig fenyeget bennünket a kísértés, hogy visszatérjünk azokhoz a megnyugtató sémákhoz és logikákhoz, amelyeket mások is a bennünk körülvevő kultúra közvetített felénk. Pedig, ahogy a Galatáknál olvassuk, a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket. Anélkül, hogy akarnánk, de anélkül is, hogy képesek lennénk visszautasítani, egyfajta kollektív versenyben élünk, amelyben kénytelenek vagyunk nyerni vagy veszíteni, miközben rendkívül nehezünkre esik, hogy egyszerűen önmagunk maradjunk. Ha mindannyian egyfajta kollektív tehetségkutatóra jelentkeztünk volna, ahol a legjobb arcunkat kell mutatnunk, és titokban kell tartanunk a kedvezőtleneket. Így módon arra kárhoztatjuk magunkat, hogy szükségszerűen ne legyünk hitelesek mások előtt, de végső soron önmagunk előtt sem. Abba a tévhitbe esünk, hogy annyiban vagyunk szerethetők és megbecsülhetők, amennyiben jónak, megbízhatónak és hibátlannak mutatjuk magunkat. A rabszolgaság modern formájából az ima meglepő módon képes felszabadítani bennünket, ha odafigyelünk arra, mit is keresünk valójában az ima által. A nagy tévedés az lehet, ha azt kérjük Istentől, hogy erősítsen meg bennünket, vagy gyógyítsa meg azt a gyengeséget, amely megakadályozza, hogy olyan erősek, sikeresek és tökéletesek legyünk, ahogyan azt a világ megköveteli tőlünk. És amire a szívünk egy része is vágyik. Ebbe a csapdába estek a tanítványok is, akik Jézustól egy sor olyan előnyt és kiváltságot reméltek, amelyek a bálványaiknak feleltek meg, és semmiképpen sem a hiteles és lehetséges boldogságnak. Az evangélium úgy mutatja be őket, mint akik egészen Jézus halálának előestéjéig veszekedtek és versengtek egymással, akik képtelenek voltak szemlélni azt a szeretet óceánt, amely éppen a kereszten tárult fel, és amelyben később Jézus feltámadása után ők is megmártózhattak. Azt hitték magukról, hogy jók és erősek, vagy legalábbis annak kell lenniük minden áron. De csak akkor értették meg, hol van az igazi boldogság, amikor felfedezték és elfogadták saját magukat a saját gyarlóságokban. Krisztus irgalmas arca előtt. Nem abban a képességben, hogy tökéletesek legyenek, hanem annak a lehetőségében, hogy hagyják magukat szeretni. Ezt olvassuk a 2. Korintusi levél 12. fejezete 9-10. Versében, hogy ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben. Kedvem telik a Krisztusért való gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostolnak ez a tanúságtétele kiváló kritérium lehet, amely alapján megvizsgálhatjuk, Vajon az imádság nem arra szolgál-e, hogy jól érezzük magunkat, hanem valóban segít-e bennünket abban, hogy szabad és hiteles ember, szabadabb és hitelesebb ember legyünk.
1: Roberto Pazzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

15. rész. August 16-a és 20-a között II. János Pál pápa magyarországi látogatása. 16-án délelőtt érkezés Częstochovából, a világifjúsági találkozóról. Délután Szentmise az esztergomi dóm előtt. Részünkről részt vesz a budai és Mária Nosztrai konvent. 17-én délelőtt a pécsi látogatás. A pogányi repülőtéren 100 000-en vettek részt, külön délszlávok és német ajkúak. Páter Ákos kivételével minden pálos ott volt, a novíciusok külön engedéllyel áldoztattak. Délután a pápa találkozott a tudományos világgal az akadémián. Augusztus 18-án délelőtt Mária Pócson görög szertartású mise 300 000 résztvevővel, délután Debrecen protestánsokkal a gályonrabok emlékének megkoszorúzása, ökumenikus igeszolgálat, este Budapest a zsidókkal való találkozás. Augusztus 19-én délelőtt Szombathely. Burgenlandiak szlovének 200 000 hívő, délután találkozás a növendék papsággal a Mátyás templomban, este a világi fiatalokkal a Népstadionban, pantomim játékban bemutatják Szent Margit legendáját és életét. Mindkét helyen részt vesz a mi novíciátusunk. Augusztus 20-a a látogatás csúcspontja. 500 000-en vesznek részt Szent István ünnepségén, megható nagy ünneplés, a környező országok főpapjainak részvételével. Délután Gönc Árpád elnök elbúcsúztatja a pápát a repülőtéren, és ezzel befejeződik a felejthetetlen pápai látogatás. Deo gratias. Páter Zemzsuszki Mihály, templomunk építője, meglátogat bennünket augusztus 18-án és 19-én. 1991. szeptember 4-től 17-ig zajlik Ákos és a három novícius Częstochovai búcsújárása, s egyben fogadalom tétele. Szeptember 5-én délelőtt a generális két definitor jelenlétében ünnepélyesen fogadott minket, és érdeklődött az újoncok kiképzéséről, napirendjükről, az egész lefolyt újonc évről, s mint egy beszámolót kért a fogadalom előtt álló pálosok megfelelő neveléséről. Szeptember 6-án újoncaink megismerkednek a kolostorral, megnézik a múzeumot, kincstárat, ismerkednek az egész kolostor komplexummal. Szeptember 7-én látogatás a lesztyovi novíciátusba. A novícius mester történelmi eseménynek mondja ünnepi beszédében az új magyar novíciusok megjelenését, együtt kell imádkoznunk és könyörögnünk az eljövendő pálos generációért. Nagyon bensőséges, családias, csupa szeretet ünnepséggel kedveskedtek a nagyszámú lengyel újoncok. A mi kis csoportunk igencsak szegény kezdetnek nézett ki, a népes lengyel novíciusokhoz viszonyítva. Megnéztük a gazdaságot. A parkba csak azért nem mehettünk ki, mert közben elerett az eső, és így inkább visszatértünk Częstochovába, útközben megcsodálva Olsztin szép nagyvárának romjait. Szeptember 8-a veterán katonák búcsújárásában gyönyörködhettünk, számtalan alakulat, zászlója, külön miséje fenn az aromzati oltáron. Szeptember 9-e magyar nap volt Jasztagorán. Hétfő volt, és reggel 7:30-kor tartottuk Páter Kozári Lajos Vendel itt élő magyar pálos 50 éves fogadalmi jubileumát. Páter Osiadli Efrém, az aranyszájú szónok méltatta Páter Kozári munkáját, aki, ha most kissé meg is rokkant egy baleset következtében, mindig igen buzgó és imádságos tagja a konventnek. Betegsége ellenére nagyon jól tartotta magát, és szépen, ékes lengyel nyelven köszönte meg a rendnek jóságát és a szűzanya oltalmát. Egy soproni csoport Milus Ferenc káplán vezetésével ott volt a Szentmisén, és így magyar énekükkel is hozzájárultak a jubileum fényéhez. Este 7:30-kor következett a három magyar novícius fogadalom tétele. A három novícius Botond, Róbert és János egyenként járulnak az oltárhoz, és felolvassák fogadalmuk szövegét, megkapják a rend szabályzatait.
mély átérzéssel és odaadással végezték jelentős szertartást. Jasztagorától kapunk egy lengyel kocsit, és azzal indulunk neki 11-én Krakkóba. Velünk jön Majewski Román, aki jól beszél magyarul, és ő lesz az idegenvezetőnk, míg a kocsi vezetését Fráter Botond vállalja. Megérkezésünk után szentmisét tartunk a vértanú püspök kivégző tőkéjének oltáránál. A fiatalok este még megtekintik Krakkó belvárosát. Másnap is városnézés, majd délután meglátogatjuk a híres Cisztercita kolostort, Mogilét, onnan a Tinyeci bencéseknél hallgatjuk meg a vesperást, majd a Kamalduliakhoz megyünk fel a hegyoromra. Még csütörtökön, 12-én felmegyünk a Bakledovkai kolostorunkba, de ott új kolostort építenek. Misézünk az új szép alpesi templomban, hideg, ködös az idő, s mivel hely nincsen, le kell mennünk Zakopanéba. Az ottani nyaralónkban nagy szeretettel fogadnak, és másnap, 13-án pénteken innen teszünk nagy kirándulást a Morske Okóhoz, a tengerszemhez. Este még meglátogatjuk azt a völgyet, amely kedvenc kiránduló helye volt a mostani pápánknak, majd másnap reggel visszaindulunk Szentmise után Jasznagorára, de útba ejtjük Vadovicét, a pápa szülővárosát, ott megnézzük a múzeummá átalakított lakását, a templomot és az ő tiszteletére épült új templomot is. Elmegyünk Auschwitzba is, ahol végignézzük a haláltábor minden zugát, és megemlékezünk a sok-sok ártatlanul megölt emberről. 15-én vasárnap a lengyel szolidaritás nagy zarándoklata, az iparosok búcsúja, együtt ebédelünk Lech Walesával, feleségével és lányaival is a klauzúrán belüli ebédlőben. Pap Jeluskó meggyilkolt pap édesanyját nagyon megtapsolják a szentmise előtti üdvözlések keretében. 16-án hétfőn Páter Ákost külön fogadja a rendvezetősége. 17-én visszautazás más úton. Losoncon át meglátogatjuk Páter Ákos szüleinek sírját Salgón, utána beköszönünk Gyöngyösre, Fráter János szüleihez, majd Pesten letesszük Robert testvért szüleinél, és este 7 óra tájban visszaérkezünk 800 kilométer napi futás után. 1991. szeptember 23-án 9 óra 45 perckor újból elindul Pécsett a hivatalos teológia az egyházmegyés kispapoknak, akikhez a mi három fogadalmas testvérünk is csatlakozik, és ezzel megkezdődik a komoly munka, a tanulás. Október elején a központi szemináriumban Pesten pálos nemzetközi történelmi szimpózium kezdődik, amelyen 4 lengyel pálos is részt vesz. Október 6-án meglátogatnak bennünket a lengyel atyák, akik még sohasem jártak Magyarországon, Zbudnyevek atyán kívül. Töltöttek itt néhány órát, megnézték a város nevezetességeit, és még aznap vissza is indultak Budára. Október 10-én most már negyedszer letörték a téren felállított világ királynője szobor kezét. Kalász atya, számítva gyakori esetre, előre készítetett 2 kezet a pótlásra, amit átadtunk a restaurátornak, hogy ő hozza rendbe a megcsonkított Mária szobrot. 1991. október 22-én délután általános tanácskozás a magyar tartomány ügyeiről. Napirend előtt megvitatjuk Páter Tölgyes T. Kálmán ügyét, aki nem csatlakozott hozzánk, amikor az első csoportos indulás megtörtént. Ő akkor különböző életkörülményei miatt nem akarta, hogy megtudják, hogy pálos. Ezért az akkori listából kimaradt. Most azonban szívesen csatlakozik. A vezetőség elismerte érveit és felvette hivatalosan is a magyar pálosok névsorába. Ezután a Szikla alapítványról és a Pro Nostra alapítványról volt szó. A rend minden börtönvásárlástól elszigeteli magát, és kéri a gondnokot, hogy minden intézkedéseiben tartsa meg a szubordinációt a szent konstitúcióink szerint. Október 29-én 5 tagú bizottság járta körül a pécsi kolostor volt birtokát, mivel a felső szomszéd utat szerette vezetni át a területen. A pálosok nem zárkóznak el a jogos kérés elől, de az egyházmegye jogász szerint az igénylés elintézése még időkérdése,
és csak akkor lehet a pálosokkal szerződést kötni, amikor már a terület jogos birtokosai. November 16-án ünnepélyes keretek között felerősítették ősi kolostorunk falára az itt őrzött Virág Benedek bronz domborművet, Páter Péter áldotta meg az ottani gimnázium előjárósága jelenlétében. Az ünnepségre Pestről megérkezett dr. Szabó László konfráter is, aki az ügy szorgalmazója volt hosszú éveken át. November 7-én ismerős restaurátorunk helyreállította a néhány héttel ezelőtt megcsonkított Mária szoborkezét. December 21-e és 22-e között két kiskunhalasi fiú, Olá Adrián és Bájit József érdeklődnek a pálos rend iránt, és végzik együtt velünk a napirendet. December 22-én Páter Péter Mária Nostrára utazik, hogy ünnepélyesen átvegye az ősi kolostor egy részét, amelyet az igazságügyminiszter Balsa István ad át a rendnek. Jelen vannak Paskai László, bíboros prímás, miniszterek, Páter Vince, aki az ügyet előkészítette, a helyi konvent, Páter József perjellel az élen. A karácsonyi ünnepek sok lelkipásztori munkával, beteglátogatás, karitatív munka, stb. Járnak. A teológusok első vizsgáikra készülnek és izgulnak, de azért felmennek a budapesti Tizé találkozóra, amely december 30-ától január 4-ig tart. Fráter Botond színes beszámolót ír a tartalmas napokról. December 30-án indulnak Pécsről, lakásuk a kolostorunk, elvélkedési helyük a közeli Szent Imre Cisztercita templom. Ebéd a sportcsarnokban, azután közös megbeszélések országos csoportokban. Imádkozás, elmélkedés és ismerkedés, szilveszteri szentségimádás és elmélkedés. 1992. január 4-én reggel elbúcsúzás a kolostor konventjétől, 11-kor kispapok szerzetesek találkozója a központi szemináriumban. Este visszautazás nagyon szép élményekkel Pécsre. Február 27-ére sikerült eltávolítani a sziklatemplomot elzáró nagy betontömböt, amelyet 1952-ben építettek oda Tatarozás címen. Így már láthatóvá válik a régi sziklatemplom. De még a felső részt betonívvel kell megerősíteni. A vasajtót most a barlang bejárati szűkületébe helyezik. Pécsett, a mi kolostorunk most énekiskola, konyháját kibővítik, s a második fél évre a teológia átköltözhet a régi Anno Domini papi nyugdíjas házba, akkor itt főznek majd az egyházmegyés kispapoknak is, és mi is innen kapjuk ebédünket. A hittan termünk alatti pincerészt, a régi mosókonyhát autógarázzsá alakítjuk át elég nagy költséggel, amellyel március közepére vagyunk készen. A kertünkben egyik nevelőtanár kis játszóteret képez ki a délkeleti sarkon az énekiskolásoknak, mert a belső udvar nagyon kis területű. Jövendő jelentkezőink részére néhány cellát alakítunk ki a kolostor második emeletén. Sajnos az ablakok nagyon használtak, ki kellett javítani őket. Március 10-én budai lakásán elhunyt dr. Szabó László konfráter, a legnagyobb pálos történész. Az ünnepélyes gyászmise és búcsúzás március 27-én volt a sziklatemplomban. A rendvezetőségét Páter Pompa Iréneusz rendfőnöki tanácsos és Mafevszki Román pálos újságíró tanár képviselte. A sziklatemplomot megtöltötték dr. Szabó László barátai, tanítványai és rokonai. Urnáját a kaposvári családi sírboltban helyezték nyugalomba. Páter Zbudnyevek János doktor, történész professzor, az egyik lengyel újságban két hasábos nagy cikket írt méltatásul a nagy történész és a pálos szellemet képviselő konfráterünkről. Már 1930-tól az első sikertelen visszatelepítési kísérlettől ott volt a pécsi konventben. Történelem magyar szakos tanár lett, disszertációja a sajóládi pálos kolostor története volt. Nem nősült meg, pálos életet élt, és minden idejét kutatásoknak, a pálosoknak szentelte. Középkori határjárások nyomán ő azonosítja
Boldog Özséb kolostorát a Kesztölc melletti klastrom pusztai romokkal, de felfedezését elfektetik, és később kéziratát, eredményeit horvát néven hozzák nyilvánosságra. Legutóbb Boldog Özséb életrajzán dolgozott, a rendi történelem legjobb ismerője. Nem csak a magyar kolostoroknak, de a lengyel és horvát kolostoroknak is leghitelesebb kutatója. Műveit igyekezett a rend központjában, Częstochovában elhelyezni a nehéz időkben, s így ott mindig hozzáférhetőkké váltak. Június 6-án a sziklatemplom Lurdi szobrának és a templomnak felszentelését Gyulai Endre Szeged családi püspök végzi, előtte koszorúzások a Szent Gellért szobornál. Kispapjaink útbaejtve a szentelést Szentkútra igyekeznek, a nagy pünkösdi búcsúra, hogy ott segítségére legyenek az ottani konventnek. Beszámolójuk szerint 40-50 ezeren lehettek. Szép, de fáradtságos élmény volt, mert mindenben helyt kellett állniuk, amit szívesen is tettek, majd visszasiettek. 1992. június 9-én a Pécsi Helyi Tévé felvételt készített zsolozsmázásunkról, és egy-egy kérdésre kellett válaszolnunk. Mit jelent számomra a pálos rend? 1992. június 17-én rendfőnöki megbízottunk, Páter Máté Péter aláírja a megállapodást, amely alapján az önkormányzat visszaadja a pálos rendnek tulajdonjogilag a 15.738-as helyrajzi számú telket és az azon lévő épületeket, a kolostort és melléképületeit, amely területet egykor még Zicsi Gyula gróf pécsi püspök vett meg, Komposz Alfréd katonatiszttől az 1934-ben visszatelepedő pálos rend részére. Június 24-én Páter Rába Lukács érkezik, hogy aranymisét mondjon Pécs.

Istvánt látja vendégül kolostorunk, aki már 82 éves, csökkent látású, de igen vidám kedélyű és mindennek örülni tudó, alázatos szerzetes. Régi tanítványait és ismerőseit látogatja meg Pécsett, kísérője régi tanítványa Matuska Felicián. Augusztus 20-án a nagyországos Szent István körmeneten részt vesznek Páter Péter, József atya és a klerikusok. A körmenetet a tévé is közvetíti. Szeptember 24-e és 29-e között évi lelki gyakorlatot tart az egész magyar közösség, csak Páter Vince menti ki magát betegsége miatt. Vezetőnk a fiatal, de komoly felfogású énekiskola igazgató Garadnai Balázs. A lelki gyakorlat komoly és a szentírás alapján nagyon mély benyomást tesz mindegyikünkre. Szeptember 10-én többszöri nehézségeire való hivatkozással Hammer Páter János egyszerű fogadalmas önként elhagyja a rendet. 12-én követi őt Sándor G. Róbert kispapunk is, aki az egyik minisztráns kislánnyal romantikus levelezést folytatott és a könyvtárban találkozókat rendezett, mindezt bevallotta, de nem volt hajlandó hibáját megbánni, inkább a győri szemináriumba távozott. Szokatlan a mai fiatalságnak szelleme, lelkülete. Az elmúlt 40 év nagyon sok kárt okozott a lelkekben is. Sajnáljuk őket. Isten áldását kérjük életükre. Szeptember 13-án Rédei János beöltöztetése, 47 éves, 1968-ban szentelték pappá, kissé gyenge idegzetű, nagyon sok helyen volt plébános, a végén betegszabadságon volt és az esztergomi egyházmegyében szolgált. Régi ismerőse a volt mesterünk, így van reményünk megmaradásához. A belvárosi plébános Kelepál ajánlására felvettük a jelöltek közé Kékesi Péter 16 éves, korlátolt képességű fiút. Eleinte próbált alkalmazkodni, de később makacsá és munkakerülővé vált, így szeptember 14-én eltanácsoltuk, szüleihez távozott. Szeptember 21-e és 27-e között Páter Ákos rövid szabadságot tölt Budán. 26-án négy lengyel atya látogatja meg a Szent Jakab hegyet, Román, Sebestyén, Dárius és Zbigniew atyák. Tőlük tudjuk meg, hogy a jugoszláviai Kamenszkot, kolostorunkat és templomunkat a testvérháború folyamán találat érte és lakhatatlanná vált. A pálos atyák és testvérek a Károlyvárosi, a Karlováci Ferences rendházban kaptak menedéket, és ott segítenek a városi lelkipásztorkodásban. Az ősz folyamán kis húzavona keletkezik az eredeti énekiskola átadása körül. A püspök úr a papnevelőt is visszaigényli, amelyben a gyógypedagógiai és több más intézmény van. A megbeszélések így megszakadnak, és más oldalról kell megközelíteni az ügyet, de ezzel természetesen a mi kolostorunk visszaadása is haladékot szenved, pedig már ráférne egy nagyobb felújítás, mert az elmúlt 40 éven át az épületeket is, de különösen a gyümölcsös kertet teljes egészében elhanyagolták. Páter Péter az ősszel lelki gyakorlatot tart a kispapoknak. Soltvadkertről úgy hírlik, eredményes tárgyalások folynak ottani épületeink visszaadásáról. A karácsonyi ünnepek sok munkával múlnak. Egy-egy gimnazista fiú bejön néhány napra és ízlelgeti a szerzetesi életet. Az év végi beszámolókban minden téren ugrásszerű haladás észlelhető. 500 körüli első áldozás, 300 körüli bérmálkozás, 300 körüli keresztelés, karitatív tevékenység, betegpasztoráció, börtönlátogatás, stb. 1993. február 12-én pénteken este a megyés püspök baráti halászlére hívja össze Pécsváros lelkipásztorkodó papjait, valamint egy kis megbeszélésre. Bodonyi Tihamér, a Szent Ágoston téri káplán köszönti a püspök urat, megköszöni kedvességét, jó indulatát és előre is köszönetet mond a jó vacsoráért. A püspök beszámol a második szentföldi zarándoklatáról, felhívja a figyelmet, mennyire szemfülesnek, sőt, tolakodónak kell lenni a zarándoknak, hogy eljusson minden szent helyre. A másik téma az ad limina látogatás lefolyása. A pápával együtt két részletben ebédeltek a magyar püspökök,

egyszerű ebéd, rántott hús rizssel, előétel és végül desszert. A téma volt az egyházmegyék felosztása. Vác számára most jön Trianon, mivel ketté osztják az egyházmegyét. A pécsi egyházmegyében csak kisebb kiegészítések, illetve változások lesznek. Több püspök ellenzi, Budapest egészben az esztergomi egyházmegye területéhez fog tartozni, nem úgy, mint eddig. A papok maradnak régi helyükön, és az új egyházmegyékhez tartoznak, de van mód elköltözni is. Róma néhány hónap alatt fogja megoldani a dolgot. Egy pécsi helyi újság kiadásáról is szó esik, de a többség nem támogatja, mert így gettó újsággá válna, amit kevesen olvasnának, az a vélemény inkább írjanak a papok vagy katolikus írók a napilapokba, mert így nagyobb körben olvassák őket. A halászlé kitűnő, a püspök is többször szed belőle. Február 19-én pénteken előzetes bejelentés alapján megjelenik kolostorunkban Kerekes Károly cisztercita apát, aki Acerbi pápai nuncius nevében a rend jövendő céljáról, elgondolásainkról, terveinkről kérdez bennünket. A rend jellege monasztikus, ima élet és lelki pásztorkodás, és az idők jelei szerint az újra evangelizálás. Ő is kifejti, hogy az ő rendjük is monasztikusként indult, más országokban meg is maradt annak, de nálunk a II. József féle felvilágosodás sodorta a tanítói rendek közé. A mi feladatunk a búcsújáró helyek kifejlesztése, plébániák vezetése és különösen az ifjúság nevelése volna. Szóba került Páter Vince működése, amely a legkevésbé egyeztethető össze a rend szellemével. Az apát úr minden esetben kihangsúlyozta, hogy jelenléte nem vizitáció, mert ehhez csak a generálisnak van meg a joga, hanem ő a római kúriát kell, hogy tájékoztassa az itteni szerzetesek elgondolásáról. Tiszteletre méltó az érdeklődés. Róma ismeri a szétszóratás kényes problémáit, és annak eredményeit és visszásságát nagy megértéssel intézi.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. A 15. rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszki Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalauzanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalauzanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és Atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalauzanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Máriacellbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A Máriacelli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a szombathelyi egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban, a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Evangélium Lukács evangéliumából, a 10. fejezetből, a 38. verstől a 42-ig. Abban az időben Jézus és tanítványai, miközben Jeruzsálem felé haladtak, betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária, odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt. Uram, méltatlankodott, nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül, hogy hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszol. Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. És most pedig hallgassuk meg Szalkai Mihály atyának az evangélium magyarázatát.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket is, és a Mária Rádió hallgatókat is. A mai evangélium azért olyan szép, mert bemutatnak Mária és Mártán keresztül két személyt, akik együtt lehetnek Jézussal. Mind a kettő másképp van együtt, és mind a kettő mégis azért valahol helyes módon van együtt, illetve egyiket sem lehet elítélni a cselekedete miatt. Ugye a Úr mellett lenni. Tehát amikor beszélgetünk az Úrral, akkor legtöbbször ugye megállunk, odafigyelünk rá, felidézzük az ő szavait, vagy elkezdjük imádkozni a megszokott imáinkat, vagy a rózsafüzért, és vele vagy, és vele lenni oly jó. És ugyanezt érzette át, amikor Mária az Úr lábához ülve hallgatta az ő szavait. Ez egy szinte egy olyan teljes átadás az Úrnak, mikor leül oda hozzá, átkarolja lábát és figyel rá. Milyen jó az Úrral lenni. És ugye milyen csodálatos, amikor valamilyen olyan személlyel beszélgetünk, akivel szeretünk együtt lenni, akit szeretünk, akire fölnézünk, és ő időszakít ránk, és odaülünk hozzá, és egyszerűen csak beszélgetünk. Hány és hány csodálatos beszélgetést éltünk át így egy-egy este, amikor csak szabadon, bármiről, az érzéseimről beszélgethettem ismerőseimmel, barátaimmal. Na most, amikor az Úr Jézussal ezt tesz, mikor imádkozunk, akkor mennyire tudunk ugyanígy felszabadultak lenni? Mennyire tudunk ugyanígy bátran kinyílni, megnyílni az Úr előtt, és átadni magunkat teljesen az ő szeretetének, az ő akaratának? Sokan azt mondják, hogy az imádság unalmas, vagy nem tudnak imádkozni, nem tudnak odafigyelni. Mindez azért történik, mert nem figyelnek teljes egészében az Úr Jézus Krisztusra. Nem figyelnek, tehát nincsenek igazából 100%-osan jelen. Ez nagyon nehéz megvalósítani. Hiszen amikor egy kötött imát mondok, akkor gyakran nekem is elkalandozik a gondolatok, de épp azért mindig visszatérített, és épp azért mindig elpróbálom képzelni azt a szituációt, hogy most vele vagyok. Hogy ott ülök én is a lábainál, ő vitte kezét a fejemre helyezi, és hallgat engem. És nem úgy hallgat, hogy na jó, fiam, lányom, ha már itt vagy, akkor gyere, meghallgatlak, hát ezt örömmel teszi. De még mielőtt a testvérét megszólnánk, ő is, aki a munkáját végzi, helyesen cselekszik. Egyetlen egy dolog az, ami helytelen az ő cselekedetében, mégpedig az, hogy ezt ő megszólja. Tehát végzi a munkáját, ami helyes, helyén való, nekünk is el kell végezni a munkánkat. Csak amikor ezt már úgy nem tetszik neki, és kritikát talál benne, úgy, mint amikor mi is, amikor már unjuk a munkánkat, és akkor azt mondjuk, hogy jaj, de nehéz, meg milyen fárasztó, meg jó lenne, ha már vége lenne, jó lenne, hogyha már túl lennék rajta. Nem! Csinálni lendülettel, lelkesen, hivatásszerűen a munkánkat. Tehát nem a pénzért, nem a dologért, nem azért, mert kötelező teszem, hanem hivatásszerűen teszem a munkámat, akkor abban kedvemet fogom találni, és amikor megpihenek, akkor Jézus lábához pihenek. Akkor vele tudok beszélgetni, vele tudok lenni. Jézus meghallgatni, az egy végtelenül áldott dolog. De a munkánkat, a hivatásunkat szintén elvégezni, szintén egy áldott dolog. Mind a kettőt meg kell tenni. Elvégezni a munkánkat, becsülettel, odafigyelve másokért, majd odaülni az Úr Jézus lábához, beszélgetni vele, imádkozni hozzá, megbeszélni a napi dolgokat. Ezért nagyon fontos, hogy imádkozzunk mindig reggelenként, a munkánk megkezdése előtt, imádkozzunk este, mielőtt lefekszünk, hogy hálát tudjunk adni, hogy a nap folyamán a munkánkat hivatásszerűen őriztük, és ezt az Úr Jézussal beszéljük meg, beszéljük át. Hát köszönöm szépen, hogy elmondhattam.

Szabó Lőrinc állarc mögül. Villám agancsait az ivatar büszkén hordozza előttem. Ki van itt Istenhez közelebb? Ki tudja, honnan jöttem? Mire jöttem? Az Úr visz, a szellem, a titok, a fény, ő ragyog előttem az éjben. Tántorgó tornyokkal játszik a sors, de tudom, valaki mindent megtesz, helyettem, értem. Valaki tudja, ő vagyok én, ő veti sugarait rám. Az örökvágy új pillanata, a kíváncsi mindenség maga az én kis emberi szikrám. Az ember állarc. Vágyaim gyökereiket a pokolig ássák. Szemem az ég. Ki látja benne, ki látja a fecskék kék nyilazását? Az egy csak állarc. Alatta az ő. Alatta a sok, meg a senki. Sorsom, hogy változás legyek, mely a saját ellentétét játszva teremti. Az örök kísértett fia vagyok. Mindig leszek, és sose éltem. Éjjel tűzagancsos vihar, s utána a kék fecskeraj a csivogó hajnali égben. Szabó Lőrinc.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. október 6-án kedden, az Aradi Vértanúk emléknapján a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargokat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.
0: Szent Brunóról, a Karthauzi rend megalapítójáról mai ünnepnapjára emlékezik Várnai Péter atya. Érdekesen kapcsolódik össze a mai napi Mártás és Máriás evangéliumi részlet a mai nap szentjével, Szent Brunóval. A két asszony a csendes figyelmet, valamint az aktív szolgálatot állítja a középpontba. Mi a szükséges? Az étel elkészítése, a sebek gyógyítgatása, a tiszta ruha, a korsók és a kancsók tisztántartása. Számos olyan helyzet, amikor menedzselni kell az evangelizáció ügyét. Amikor tudjuk, hogy mennyire kell a háttér, micsoda szükség van az imádságra, ahhoz, hogy a megtervezett munkára kész legyen. Jézus nem egymás elé sorolja, hanem egymás mellé állítja be a teendőket. Csak egy a szükséges, hogy akár a munkában, akár a csendes imádságban Krisztus legyen a középpontban. Szent Brunó a pápától a papság erkölcsi életének megjobbítására kapott küldetést. A Szent Atya úgy segítette elő a missziót, hogy Rómában engedélyezte a Karthauzi rend megalapítását. Két hete tartották Vácott a Mária Rádió önkénteseinek ünnepnapját. A találkozóról beszélgetek Facsar Katalinnal, rádiónk önkéntes munkatársával, akit szeretettel köszöntök a telefonban.

0: Halló?
1: Halló. Még egyszer elmondom, hogy a 2 hete tartották Vácott a Mária Rádió önkénteseinek ünnepnapját. A találkozóról beszélgetek Facsar Katalinnal, rádiónk önkéntes munkatársával, akit szeretettel köszöntök a telefonba.
0: Szervusztok! Én is szeretettel köszöntelek titeket és mindazokat, akik hallgatják az adást.
1: Kedves Katalin, te személyesen is részt vettél ebben a bensőséges ünnepségben. Hogyan kezdődött az indulás?
0: Az indulás reggel 9 órára gyülekeztek az érkezők a Gogol utcai rádió előtt. Nagy volt a sürgés, forgás, mert ilyenkor keressük egymást, hogy ki az, akit ismer, megérkezette, ki az, akit nem ismer, ki mellé ülök, hogy indul az egész. Tehát tele van egy kicsit izgalommal mindez, amit Heim Krisztina, a szervező, hát csodálatosan indítja az indulást is. Mindenki kapott egy ilyen kapét a Mária Rádiónak a feliratával, és ez azonnal egy nagyon-nagyon közös jó hangulatot adott mindannyiunknak, hogy ugyanaz a sapka van a fejünkön. És hát a buszon, amikor már mindenki a helyére kerül, akkor Milán atyával az úton odafele imák vannak, beszélgetések vannak, esetleg énekelünk. Tehát egy jó hangulatú indulás van. Különösen, amikor úgy, mint most is, egy csodálatosan szép napsütéses reggelen indulhatott a személyzet.
1: És amikor megérkeztetek, akkor egyből a Székesegyházba mentetek?
0: Igen, körülbelül 10 órára érkeztünk oda a Székesegyházhoz, ahol megint csak az egész csapat a Székesegyház előtt egy csodálatos közös fotót készítettek rólunk. Örültünk ennek, mert szeretjük viszont nézni, amikor majd kész a kép, hogy ki mindenki volt ott. Tehát ez egy emlék mindannyiunk számára. Ott is a fejünkön volt a Mária Rádiós kapé. Igen, ez rögtön a Székesegyház előtt történt, mert aztán nekünk ott programunk is volt. Méghozzá egy nagyon szép tartalmas program, tárlatvezetővel megnézhettük az égveled kiállítást. Nem tudom, hogy kik látták a hallgatók közül, de minden esetre mindenkinek nagyon szeretném ajánlani, mert tárlatvezetővel egy nagyon igényes, nagyon tartalmas bemutatására kerül a Székesegyház, és az Ég veled cím szerintem abból adódik, hogy az égboltozaton az összes festmény, kép csodálatosan el van magyarázva, hogy kiket látunk ott, ki készítette, mikor készítette, ki látható. Természetesen ugyanezt megkaptuk az oltárképekben, a fali képekben, a szószékekben, tehát körülbelül egy órás volt ez a tárlatvezetés. Egy nagyon felkészült, helyes hölgyel, aki tényleg közbe is lehetett szólni, végtelenül egyszerű, kedves módon mondott el mindent, hogy mindannyian mindent megérthettünk és tudtuk követni.
1: Miből állt a csapatépítő program?
0: A csapatépítő program az olyan nagyon színes, hangulatos és kedves volt, mint Heim Kriszti. Ugyanis mindenben benne van az ő keze, és ezt úgy képzeljétek el, hogy itt volt rajz, itt volt, mint a színészeknél a színpadon, tehát hogy egy kicsit tudjam ezt szemléltetni, ki kellett találni nagyjából, hogy ki mivel foglalkozik a rádióban. És ezt különböző módon mutatták be azok, akiket felszólítottak. És vagy rajzolt valamit, amiből ki kellett, hogy találjuk, vagy különböző mozdulatokat tett, vagy esetleg elmondta. Tehát sokféleképpen lehetett megnyilvánulni. Nagyon érdekes volt, sok nevetés és kacagás követte ezeket a jeleneteket, de természetesen szóba került, és szó volt a lényegről is. hogy hogy is állunk a Mária Rádióban önkéntesekkel, melyek azok a feladatok, amelyek nagyon-nagyon jól beindultak, melyek azok, amelyeket bővíteni kell, illetve miből van hiány, mire kell odafigyelni, hova kellenének emberek. Tehát ez egy nagyon kimerítő, tartalmas, szép, kicsit szórakoztató, az együttlét öröme maximálisan átölelte ezt a történetet, amiben benne van az, hogy mit kell tudnunk magunkkal vinni, illetve ezeken a játékokon keresztül megismertük egymásnak a másik oldalát is, vagyis én kifejezetten jól éreztem magam, úgyhogy köszönet érte a Krisztinek.
1: Volt-e szabadon választható program?
0: Hát kérlek, a csapatépítés után volt egy gyönyörű, nagyon szép ebéd, ahol mindannyian együtt ebédeltünk, és utána, ez körülbelül olyan 14 óra táján lehetett, amikor megint csak lett nekünk ajánlott program is, de választhattunk is, például meg lehetett nézni a püspöki palotában az egyházművészeti gyűjteményt. A Váci Egyházművészeti Gyűjteményt, illetve meg lehetett nézni a Memento Mori kiállítást, ki mit választott, én olyan helyzetben voltam, hogy mind a kettőbe el tudtam menni, mert általában én, ha valahova eljutok, akkor azt tartom szem előtt, hogy mindenből kapjak egy kis ízelítőt, hogy utána tudjam, hogy hova menjek vissza a férjemmel, a barátaimmal. Tehát itt is ezt tettem, hogy minden érdekelt, hogy bepillantsak, hol mi van, és mi az, ami az én érdeklődési körömnek közelebb áll. És itt is azt láttam, hogy csapatokra bontottuk magunkat, tehát ki hova gyorsabban, hogy bejusson. Nagyon-nagyon jó volt, de ugyanakkor volt időnk arra is, hogy egy kávézóba leüljünk meginni egy kávét, ha valaki valakivel akar, vagy egy kicsit a városból kapjon egy képet, ha ő arra szánt még magának időt. Tehát ez a kötetlen délután, ez ebéd után, ebben megint benne volt mindaz, amiért ez az önkéntes találkozó szerintem szerveződik, hogy benne van a tartalom, benne van a könnyedség, benne van a jó hangulat, és így telt a délután is.
1: Hát fél percünk van, a zárómiséről pár szót még tudnál.
0: Igen, igen, nagyon-nagyon szívesen elmondanám, hogy a zárómisét Bér Miklós Váci egyházmegyei nyugalmazott püspök tartotta a Barátok templomában, nagyon szépet celebrált, és el kell, hogy mondjam, hogy mindazokért, akik a rádióért tesznek valamit, legyen az szolgáló, dolgozó, önkéntes, adakozó, nagyon-nagyon szép misét tartott, csodálatos áldással, örültem, hogy ott lehettem.
1: Megköszönöm Facsar Katalinnak a szívélyes beszélgetést.
0: Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek áldott szép további napot kívánok. Viszont hallásra.
1: Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs és Kohár László műsorvezető.
2: Köszönjük hallgatóink adományait, mely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Műsorunk végeztével kérem, hallgassd meg Romer Aradi 13 című szerzeményét.

jó hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvon. Évközi 27. hét.

Ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, s megtértek gonosz útjaikról. Jónás próféta háromnapos ingyen tengeri wellness után már szívből tudta hirdetni Isten szavát, Ninive felszólítását a megtérésre. Ma kérem Istent, hogy én is készséges legyek megtérni félresiklott vagy girbe-görbe útjaimról, és ezután Isten akaratának útján induljak tovább. Uram, amint Jónás prófétát vagy Assisi Szent Ferencet felruháztad egy sajátos küldetéssel, úgy tudjam én is felismerni a tőled kapott küldetést, és azt vállalni és teljesíteni.

0: Most meghallgatom a mai evangéliumi szakaszt.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt pedig, hogy amikor továbbmentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött a sok házi dologban. Egyszer csak megállt és így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni?

Ismerjük-e két magatartást, melyet Márta és Mária alakja példáz? Az egyik nem tud megállni, olyan tevékeny. A másikat pedig hirtelennyében lustának is mondanánk, pedig lehet, hogy a vendég személye köti le oly nagyon a figyelmét. Jézus talán nem is annyira a tevékeny szolgálat ellen szól, hanem arra világít rá, hogy a gond és a nyugtalanság, mely a tevékenységünket kíséri, úgyis mulandó. A jobbik részt, az Úr lábánál időzést, Isten csodálatát és szemlélését azonban az örök életben is folytathatjuk, s azt nem veszítjük el soha. Felismerem-e magamat a példázatban? Mérgezi-e valamely tevékenységemet gond vagy nyugtalanság? Kioktatom-e magamban Istent, hogy szerintem mire kéne utasítani a embertársaimat? Lebilincsele az Úr személye olyannyira, hogy megszűnik körülöttem a külvilág, vagy csak lusta vagyok? Próbáltam-e már a számomra nehezebben megvalósítható magatartásban elképzelni magamat?

0: Most újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Történt pedig, hogy amikor tovább mentek, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki az Úr lábához ülve hallgatta szavait, Márta pedig sürgött a sok házi dologban. Egyszer csak megállt, és így szólt. Uram, nem törődsz vele, hogy a húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj már neki, hogy segítsen. Az Úr azt válaszolta. Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszti el soha.

Megpróbálok arra figyelni, mi az, ami zavar valamelyik asszony hozzáállásában. Rátekintek erre a vonzásra önmagamban is. Majd beszélgetésbe elegyedem Jézussal. Vagy ma inkább mégsem, csak elképzelem, ahogy mellém ül egy székre. Én egy sámlin a lábainál. Nem szólok, csak nézem, hallgatom őt. Ha nem is szól, csak csodálom, és nem tudok betelni vele. Én Uram, én Istenem. Elköszönök Jézustól, hálát adok a vele töltött percekért.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. A mikrofonnál Szigler Luizi köszönti mindnyájukat. Telefonszámunk 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat ezen a számon. És közben, ami a recepcióra érkezett, azokat beolvasom, amíg nem jön telefon. Elhunyt Katalin lelkeüdvért kér egy hallgatónk imát, a szegedi család kéri a mindenkiért, lupuszatyáért is, hogy imádkozzon. Szegedi család élő és elhunyt tagjaira, ez egy kis ismétlés, papok és szerzetesek kér imákat. Élő Csilla, nagyon súlyos élethelyzete javulásáért. Folytatjuk majd a telefon után. Mária Rádió, tessék! Ez sajnos megszakadt. Élő Csilla nagyon súlyos élethelyzete javulásáért, problémája sikeres megoldásáért, állandó munka lehetőségért és jó egészségért. Ilona, Szilveszter, elhunyt szülők, Simon, Rajkai, Sági és a Krón család elhunytaiért kérjük az imádságot a kedves hallgatóktól. És ennyi, és várjuk a hívásaikat. Ha nem jön, akkor adjuk be az üzenetrögzítőt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel kérem az imát a szegedi család élő és meghalt tagjaiért. Köszönöm szépen!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket. Kérném a közös imát édesapám gyógyulásáért, orvosaiért és ápolóiért, hogy megtalálják a megfelelő kezelést gyógymódot számára, és a családom lelki megerősödéséért, valamint a Mária Rádió minden dolgozójáért. Köszönöm szépen!
1: 14 óra 49 perc van, várjuk a hívásaikat, a telefonálókat 14.58-ig. Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérnék szépen a szülők, a gyerekek és a tanárok, tanítók egyetértéséért, közös munkájáért, szeretetben, békességben, és imád kérnék egy ismerősömnek a jó munka lehetőségért, hogy legyen bővebb megélhetése. Köszönöm szépen, dicsértessék.
1: Mi is köszönjük, és minden jót kívánunk nekik is.
5: Hálát adok a drága jó Istenemnek, szűzanyámnak, az eddigi kegyelmekért. Kérem Isten áldását és a szűzanya közbejárását, Szentlélek járadását a család, amért hogy hit, szeretet és békesség legyen köztük. Egyik unokám ki letért a hit útjára, kérem a Szentlélek vezetését, hogy újra hívő boldog ember lehessen, férjem lelki ügyvér, fogadja őt a drága jó Isten irgalmas szeretetébe. Kérem Isten áldását, Balázs.
1: Mária Rádió, tessék!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én már szeretnék kérni az unokámért, aki külföldön tanul, és most kezdi az egyetemet. Ő érte ajánlanám fel ezt az imádságot. Szeretettel kérem az önök imáját is.
1: Köszönjük szépen. Isten áldja őt is, és az egész családot. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék ima szándékot kérni édesanyámért és testvéreimért, férjemért, Béláért, Dánielért, a Dórikáért, a Zsoka egy újulásáért, Tücsi párválasztásáért, Eszterékért és Meséért, drága keresztanyámért, a Rózsafüge és a Tótosszusz imacsoportért, bűneim bocsánatáért, önfegyelemért, türelemért, betegségemhez, a Szentlélek vezetéséért, Mária Rádióért, a Jóistent hallgató bős szívéért, Kornél atyáért, és minden papért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Fogadjuk továbbra is a hívásaikat. 14 óra 52 perc van. Imádkozunk elhunyt András Henriett, Sándor és Péter, valamint további családtagok lelke üdvéért, mindazok önkéntesekért, akik itt szolgálatot teljesítettek, és már nincsenek köztünk, illetve mindnyájunkért, akik itt önkéntes munkát végzünk.
8: A sok kegyelméért, háláért is továbbra is szeretném kérni. Az egész család részére szeretnék imád kérni a fiam megtérésére. Imád szeretnék kérni unokámnak egy régi ügy sikeres lebonyolítására. Imád szeretnék kérni jól magam, jobb eredményért, a férjem jobbulásáért.
1: Mária Rádió, tessék!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Közös imád szeretnék kérni a családunk élő és elhunyt, minden élő és elhunyt tagjáért. Az élőkért különösen a gyermekeim, unokáim, dédunokáimért, a kicsi legkisebb 2 évesért, és szeretném a testi-lelki megerősödésüket, és magamnak is az Isten irgalmát a családunkban, hogy a hit megmaradjon, és a szeretet egymás között. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, mi is örülünk együtt az ilyen szép nagy családnak. Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én hálaimát szeretnék kérni Isten irgalmas szeretetéért, a kapott kegyelmekért, és a bűnösök megtéréséért kérnék imát, és egy nagyon fontos ügy jó kimenetéért, hogy minél előbb halljak hírt erről az ügyről, hogy Isten kegyelme ott van, és hogy minden rendben van. Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönjük szépen, mi is további minden jót kívánunk az egész családnak. Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Már szeretnék kérni egy tegnap szívinfarktus kapott 19 éves lányról, aki súlyos állapotban van, keresztény, és nagyon oda tette eddig magát az élethez, a családjához, hogy imádkozzunk érte a megmaradásáért és a meggyógyulásáért. Imád kérek még saját gyógyulásomért, Györgyi barátnőm gyógyulásáért, Ibolya barátnőm gyógyulásáért, rákból való felépüléséért. Imád kérek a fiam lányommal való kapcsolat erősödéséért, megtérésükért, és hogy gyakrabban felhívjanak, és meglátogassanak, és segítsenek. A volt férjemmel való kapcsolat javulásáért, a családi összefogásért, a családi feladatok jó megoldásáért, és az elhunyt hozzátartozóinkért, és a testvérem felgyógyulásáért, bénmulásból való erősödéséért, felgyógyulásáért, megtérésükért minden testvéremnek. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, mi is imádkozunk minden betegért. Ajánljuk Jézus szentséges szívének. Mária Rádió, tessék! Haló! Mária Rádió, tessék!
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérek szépen imád, hogy Jézus békéje töltse be a szívünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Köszönjük szépen, így legyen. Mária Rádió, tessék!
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Csütörtökön nagy boldog, igen, nagy boldog asszony lesz, magyarok nagyasszonyához. Szeretnék imát kérni minden tiszta szívű magyar nevében, határon innen is túlja nevében. Hálát adjunk az Isten szülő Szuzanyának, aki mindnyájunk nevébe kéri fiát, és ezért meghallgattatunk Istennél. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, tehát magyarok nagyasszonya ünnepe lesz. Szeretettel várjuk és hívjuk a hallgatókat. Hát még van egy percünk, úgyhogy ha valaki még szeretne telefonálni, akkor tudjuk fogadni. Mária Rádió, tessék!
14: Kérdezik az Úr Jézus Krisztus. Szeretnék kérni imát azokért a házas városért, ahol megrendült a békesség, a szeretet. Mindenkiért nagyon köszönöm, és értessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük szépen mi is. Kedves hallgatóink, a kedd délután imaláncot hallották a budapesti stúdióból. Hamarosan kapcsoljuk a ferences szegény gondozó nővéreket Esztergomból, és együtt imádkozunk, mindent felajánlunk, ami elhangzott, és szívükben megfogalmazódott. További szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: irgalmasság órája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekké, amen!
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, Esztergomból a Ferences szegénygondozó nővérek kápolnájából, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésű bűneinkért, és az egész világ bűneiért,
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas

Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
1: engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ó Istenem, irgalmad nagysága hívta elő a semmiből az emberi nemet. Gazdagon megáldottad a természettel és kegyelemmel. Jóságodnak azonban mindez, mintha nem volna elég. Irgalmad még az örök élettel is megajándékozott minket. Örök boldogságodban részesítesz, és részt vehetünk benső életedben. Mindezt egyedül irgalmadnak köszönhetjük. Megajándékozol kegyelmeddel csupán azért, mert jó és szeretetteljes vagy. Nem volt szükséged ránk, hogy boldog légy, de meg akartad osztani velünk a te boldogságodat. Dicsérjük irgalmad, Uram! Évszázadokon át fogunk magasztalni. Az angyalok is csodálják az emberek iránti irgalmadat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!

0: 라디오.
1: 임ádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Tessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen!
0: Ezt a rózsafüzét a Néri Szentfülöp imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. A rózsafüzét felajánljuk a pápa szándékára, imacsoport beteg tagjaiért, a fiatalokért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért, akiket még ma hazaszólít az Úr, hogy időben odaérjen az Atya, és fel tudja őket oldozni. Kérem, hogy önök is tegyék hozzá a saját kéréseiket, és szívvel, élő hittel imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus, a Szent Egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem minden napjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. A zsoltáros így jövendől. Minden népe, kézzel tapsoljatok, újongó dallal Istent áldjatok. Mert fölséges az Úr és hatalmas király az egész földön. Fölmegy az Isten örömdiadallal, az Úr hangos harsonadallal. Zengjetek a Istennek, zengjetek, zengjetek, királyunknak zengjetek. Mivel király az Isten, az egész föld teleszt, himnusz zengjetek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus így búcsúzott tanítványaitól: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Amikor eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az igazság lelkét, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam. Tegyetek tanúságot ti is, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy

0: Éhetnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzét 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet, az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén, testestől, lelkestől fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
1: Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd amelyikbe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szentkirály lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. A kis huszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A fogatvágtában Amakovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített, hangsúlyozták a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bedíz Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Gável András vagyok, és Istenről énekelek, az ő szeretetéről. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez a szeretet, Istennek a szeretete, amelyről dalokat is írtam, és írok a mai napig, testvéremmel Gellértel az Eukarisz zenekarban, hogy ez a szeretet, ez egy kiérdemelhető szeretet. Van is egy énekünk, egy dalunk, már majdnem 30 éves dal, az a címe, hogy Jézus, én téged választottalak. És nagyon sokan szeretik ezt az éneket, és tényleg hát ennyi idő alatt, 3 évtized alatt azért elég sokan hallották, hallgatták, énekelték. Egy idő után viszont nem énekeltük, kivettük a repertoárból, mert úgy láttam, és azt láttam, hogy ez a dal hiányos. Mert az fogalmazódik meg benne, hogy én vagyok az, aki tettem azért, és én vagyok az, akinek köszönhető végül is, hogy Istennel kapcsolatban vagyok. Miközben azt fedeztem fel az életemben, és Isten arra vezetett rá, és arra mutatott rá, hogy minden, ami engem körbevesz, egyáltalán a mi kapcsolatunk Istennel, az ajándék, és hogy igazából az én imám, az én tetteim, az én gondolataim, az én dalaim is mind-mind válaszok erre a megelőlegző szeretetre, ami a mennyei atyától jön. Egy 4 gyermekes családba születtem. Szüleim nagyon-nagyon hittel neveltek bennünket. Tehát nem volt kérdés az, hogy este imádság van, az sem volt kérdés, hogy a hét napján minisztrálunk a közeli Szent Családtemplomban Budapesten a 6. kerületben. Az sem volt furcsa vagy meglepetésszerű, hogy atyák, papok vendégségbe jöttek hozzánk. Opalény Mihály atya, aki a nagymarosi találkozónak is az egyik alapító atyája, elindítója, úgy járt hozzánk, hogy néha besegített a szüleimnek is a nevelésbe. Amikor én hisztis voltam, emlékszem egy alkalommal, Misi bácsi, mert így hívtuk, ugye a kommunizmus idején, jött Misi bácsi, hallotta, hogy hisztizem, beterelt a fürdőszobába, rám csukta az ajtót, előtte lezárta a villanyt, és azt mondta, akkor jöhetek ki, hogyha abba hagytam a hisztit. És emlékszem, a mai napig ott van előttem, akkor még olyan mosógépek működtek, hogy égett egy pici piros lámpa rajta. És így néztem a sötétben azt a pici piros lámpát, és egy kicsit a lelki ismeretemnek a kis piros lámpája volt az utólag, hogyha így visszagondolok erre, és aztán abba hagytam a hisztit, és kijöttem. Sokat köszönhetek ezeknek a papi példaképeknek, vagy barátságoknak. A legidősebb bátyám, a Henrik, római katolikus pap, és nagyon sokszor, főleg az erdélyi papnövendékek, hát nálunk szálltak meg félúton Budapesten. Az egész lakásunk ott a 6. kerületben, az egy ilyen szállóvá alakult. Papi szálló volt, 3, 4, 5 pap vagy papnövendék is volt nálunk, és nagyon élveztük. Ez a legnormálisabb dolog volt, hogy az egyházban vagyunk. A legtermészetesebb dolog volt minisztrálni is, a legmagától értetődőbb dolog volt, hogy a Kemenes Gábor atya, aki nálunk volt káplán, hogy ő focizik velünk, bunyózik velünk, de meg is gyóntat, hogyha arról van szó. Később a Szederkényi Károly atya, aki szintén a káplán volt nálunk, az ő biztatására indult el lényegében, meg az ő szárnyai alatt. Az a gitáros kórus, ahol először mások dalait, aztán saját dalainkat is énekeltük a plébánián, ez a legtermészetesebb dolog volt. Isten jelenléte, Istennek a létezése, az, hogy engem ilyen dolgok vesznek körül, ez a legtermészetesebb dolog volt. Általános iskolában mi még voltunk éppen még úttörők, azt hiszem még éppen oroszt is tanultunk, kisdobosok is voltunk, de én nem gondoltam, hogy nekem szégyelnem kellene azt, hogy templomba járok. és kortályt indult el, hogy végre újra lehet hitoktatás az állami intézményekben is. És akkor én jártam a templomba, de tanúságtételképpen jártam az iskolában is hittara. Bennünk volt ez a fajta missziós szellem is. Az osztálytársaim azt mondták, igazából nem csúfolásból, hanem tisztelettel. Nagyon meglepő dolog volt ez, hogy ha ennyire ez vesz körül, te biztos pap leszel. Hát nem lettem pap, viszont hát lettem papa. Ugye édesapa, feleségemmel 2006-ban házasodtunk, és nagyon nagy bizalommal néztünk az életünk elé. És éppen a Mária Rádióban kérdezték meg, hogy hány gyereket tervezünk. Mondtuk, hogy 4, plusz amennyit a Jóisten akar. Így is lehet, hogy jött az első gyermek, a második, a harmadik, a negyedik, és aztán a Jóisten adott hozzá még 4-et. A 5., 6. ők ikrek, és aztán még 2. Illetve voltak magzati korban a mennyei atyához tért gyermekeink is, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy betettük a lábunkat családilag a mennyországba, ilyen módon ez a reményünk és a hitünk, ezért imádkozunk minden este a gyerekeinkkel közösen, a már mennyei atya által elszólított, elhívott magához szeretett gyermekeinkért és gyermekeinkkel. Nem nagyon tudjuk pontosan a nemüket, egyikük Janka, de lehet, hogy majd fölérünk a mennyországba, és látjuk, hogy Janek, a másikuk pedig Natanael, őrőlük tudunk, és hát így tulajdonképpen Isten szemével nézve, akkor 10 gyermekünk van, és akkor így itt vannak velünk a legidősebb 18 éves, a legkisebb pedig 5 éves, 5 lány és 3 fiú, és egy nagyon jó csapat. A nagyobbik 4-gyel pedig már szoktunk közösen énekelni, muzsikálni, dicsőítő alkalmakon, így akár családilag is, a feleségem is énekel, és most már az ikrek is próbálkoznak. Másfél éve volt még egy olyan dicsőítő alkalom, amikor összevesztek a mikrofonon, hogy ki énekeljem szolgálat közben, de azóta már ez kezd kisimulni, és úgy örülök neki, és akkora ajándék, hogy van egy közös pontunk, és ez éppen Istennek a dicsőítése. Közösen áldjuk énekkel, és dicsérjük énekkel Istent. Nagyon sok dologban nem értünk egyet, ugye egy szülő, meg a kamaszodó gyerekei nincsenek feltétlenül egy nézőponton, és ez teljesen normális így. Viszont azzal, hogy van egy közös titkunk, egy közös tevékenységünk, Istennek a dicsőítése, ezért ezek a akár viták, akár nézeteltérések, akár küzdelmek soha nem fajulnak el addig, hogy mindent vagy semmit alapon kelljen dönteni, hogy akkor nem tisztellek apám, vagy ki vagyok borulva tőled, fiam. Tehát nem jutunk el ideig, mert van egy közös pontunk. Ez pedig Istennek a dicsőítése. Én Isten dicsőítésével kapcsolatban éppen azt szoktam megfogalmazni, hogy ez sokszor nem csak az ének, főleg nem az ének. Az ének az Isten dicsőítő életünknek a túlcsordulása. Istennek a dicsőítését így szoktam megfogalmazni, hogy valami olyasmit teszünk, mint amit Jézus tett a Getszemáni kertben, mielőtt elfogták volna. Atyám, hogyha lehetséges, akkor vedd el tőlem ezt a kelyet, de ne az én akaratom teljesedjen be, hanem a tiéd, a te terved legyen meg. Mária, mint Jézusnak a legkitűnőbb tanítványa, ő ugyanezt tette, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Én ezt nevezem dicsőítésnek, és Mattael Meskin könyvében olvastam, hogy minden imának a mélye az, hogy el tudunk jutni erre a pontra, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, hogy át tudjuk adni a mi akaratunkat, és így minden kérésünk egyben hálaadás. Mert amikor kérünk valamit, akkor azonnal tudjuk, hogy Isten, aki szerető atya, mindent a javunkra fordít, és mindent azért tesz, és azért enged, hogy az ő szeretetét megtapasztaljuk. Szokták kérdezni, hogy na jó, jó, jó, de hát mi van akkor, amikor elvesztem egy szerettemet, egy családtagomat? Hogy akkor, hogy szeret engem Isten? Ezt szoktam válaszolni, és ezt is tapasztalom, hogy ő szeretne velem közösségben lenni, és szeretne velem egyre mélyebb élő kapcsolatban lenni. Ez az ő legnagyobb szeretete, és ezért mindent megtesz és megenged. És én mondhatok erre igent, és elfogadhatom, és boldog lesz az életem, vagy mondhatok erre nemet, és akkor küzdök, és boldogságpótlékokat kell keresnem. Ezt látom a dicsőítésben, és ezért írom aztán a dalokat, mert az életemnek igen, voltak olyan pontjai, olyan részei, amikor igenis megtapasztaltam, hogy Isten hogyan szeret engem. Például már az, hogy egyáltalán itt beszélgethetünk, és én ezeket elmondhatom, ez édesanyámnak köszönhető. Rubeola járvány volt 77-ben, és azt javasolták az első két fiú testvérem után az édesanyámnak, hogy vetessen el engem, abortáljon, hogy ne akarjon egy beteg gyereket, mert hogy emiatt a járvány miatt elég nagy az esélye, hogy az, akit most vár, biztosan beteg lesz. Édesanyám nem engedett ennek a orvosi tanácsnak, és azt mondta, hogy ha az én gyerekem beteg lesz, félkezű lesz, nyomorék, bármiféle gondja lesz, akkor is az én gyerekem, Istentől kaptam, én elfogadom őt úgy, ahogy van, és meg fogom szülni. Annyit tett hozzá, hogy kérte az orvosokat, tegyék meg azt, hogy ami az ő orvosi tudományukból kitelik, bármi, ami elkerülhetővé teszi, hogy beteg legyen az ő gyereke, azt tegyék meg, de ő mindenképpen megszüli, nem fogja megölni. Így születtem meg 77. december 26-án, Jézus születésnapja után, és hát azt látom, hogy Istennek az első szeretete az volt, hogy ő azt mondta, hogy én akarom, hogy te itt valamit tegyél ezen a világon. Ez a szándékom veled. Úgyhogy itt vagyok és élek, és nagyon hamar, már 3 éves koromtól a mély mellkas miatt, tyúkmellnek is mondják, azért, hogy ne okozzon a szív körül, vagy bárhol tüdőnél gondot, ezért jártam az Orfi kórházba, gyógytornára. Nagyon sokáig, aztán később ebből lett úszás. Tehát 3 évesen elkezdtem a gyógytornát, és 3 évesen elkezdtem minisztrálni is a tesóim mellett. Tehát, hogy párhuzamosan zajlottak ezek a dolgok. A lelki torna is elkezdődött, és a testi egészségemért is el kellett kezdeni tenni. Egyébként megtanultam ebben azt a küzdelmet, ami egy edzéshez kell. Tehát megtanultam úszni. Az életem így igazából eléggé ki volt töltve, mondhatom. Míg a tesóim zenét tanultak, én edzésre jártam. Az egészségem megóvása szempontjából ez lényeges volt, fontos volt, és 12 éves lehettem, amikor kifakadtam, és odaálltam édesanyám elé, és mondtam, hogy anya, az az összes tesóm valami hangszeren játszik és zenél. Csak én nem. Úgy szeretnék valami hangszeren játszani. Más utat nem találtunk, magántanárt kerestünk, ott a plébánián, és volt egy nagyon kedves testvér, aki azt mondta, hogy elvállal engem, fuvolatanár volt, tehát úgy nézett ki, hogy én fuvolázni fogok. Már meg is volt beszélve, hogy akkor mikor kezdünk, még nem, közben jött neki valami, és kénytelen volt lemondani az órát, meg az órákat. Kicsit elkeseredtem, és a keresztapám, a Mészáros Béla vezette akkor az ottani gitáros kórust, és azt mondta anya, hogy van itt egy rozzant gitár, menj el a keresztapádhoz, megtanulsz nagyjából úgy gitározni, mint ahogy ő. Elmentem, megtanított 2 akkordot, lassúnak tűnt a tempó, elmentem, vettem egy akkordfogástáblázat füzetet, megtanultam a lehető legtöbb akkordot, és elkezdtem énekelni. És Jenő, Sije Jenő, a csapatuk, meg ő is, jártak hozzánk. A Szent Család templom az egy ilyen új daraboknak a bemutató helye volt. És akkor láttuk ott Jenőt énekelni, teli torokból, ahogy dicsérte Istent, olyan vonzó volt ez. És elkezdtem tanulni otthon ezeket az énekeket, meg aztán ott a keresztapámnak a kórusában is. Akkor jöttek ezek a sárga könyves dalok. A repertoárom az egészen vaskos lett. A Mária Nosztrai zarándoklat idején vittük a gitárunkat, és hazafelé a hajóúton mi végig énekeltünk. És nagyon nagy örömet szerzett az nekem, és azt láttam, hogy ez jó dolog, hogy együtt vannak testvérek, és örömmel tudják dicsérni Istent. Természetes benne volt ebben az, hogy mondhatjuk úgy, hogy világi szempontból sikeresnek tűntünk. Tehát, hogy volt ebben egy ilyen csalafinta mézes madzag, hogy én ezt csináljam. Aztán befejeződött a gimnázium, felvételi következett, és akkor oda mentem Futó Karcsi bácsihoz, a lelkivezetőmhez, és mondtam neki, nekem itt valami nem stimmel. mindent megtanultam, annyi mindent tudok Jézusról, de nekem úgy tűnik, hogy ez az egész egy mese. Én egy mesébe nem akarok hinni. Mit csináljak? Lelki krízist éltem át 18 évesen, és akkor Karcsi bácsi azt mondta, hogy ha azt akarod megtudni, hogy Isten van és szeret téged, hogy ő valóságos, akkor tegyél meg valamit abból, amit Jézus az evangéliumban kér és mond. Válasz ki egy részt, és azzal imádkozz. És hogyha azt látod, hogy ezek után is az egész csak egy üres lufi, akkor dobd el az egészet. És akkor kiválasztottam azt a részt, ami egyébként sokszor a gyónásaim végén elégtétel volt, amikor Jézus a gondviselésről tanít. Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és minden, amire szükségetek van, azt megkapjátok. Felvételi előtt voltam, és azt gondoltam, hogy nekem ez most szükséges. Így imádkoztam, hogy Jézus, hogyha te vagy, mutasd meg magad az én életemben. Nem volt kapcsolatom így élő. És akkor így imádkoztam ezzel az ige résszel, és jött a felvételi értesítő már az eredménnyel. Olvastam benne, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert. A felvételi ponthatár 104 pont. Eddig még nem jelentett semmit nekem ez a jelzés. Kerestem, mint hogyha így a levegőt fogdostam volna magam körül, hogy hol vagy Jézus, hol vagy Jézus. És az utolsó sor viszont beütött. Mint hogyha kirántották volna alólam a szőnyeget, akkor úgy elöntött ez a melegségérzet. És ez a bizonyosság, hogy Jézus itt vagy, mert azt olvastam, az ön által elért pontszám 104. Tehát éppen annyi, ami a határ volt. Utólag elemeztem magam. Mi lett volna, hogyha többet kapok? Semmi. Mi lett volna, hogyha kevesebbet elcsüggedek? Éppen annyit kaptam. És azután elkezdtem ebből sportot űzni. Élveztem, hogy Isten gondoskodó, és hogy Istennek van szeretete, és hogy Isten nem hagyja el. És nagyon-nagyon szerettem ezeket a dolgokat. Olasz és lengyel szakon végeztem az egyetemen. Előtte még kimehettem Olaszországba. Sorra tapasztaltam meg Jézusnak ezt a közelségét és ezt a gondviselő barátságát. Én nagyon szerettem rajzolni, és rajzoltam egy keresztutat ott kint Olaszországban, és azt mondták azok, akik vendégül láttak, hogy ezt ki kéne adni. Kicsi igerészek társultak ezekhez a kis grafikáimhoz, és hát mondtam, hogy én nem tudom kiadni. Erre jött a családnak egy barátja, és mondta, hogy na majd én kiadom. És azt mondta, non ti preoccupare, ami azt jelenti, hogy ne aggodalmaskodjál. Egyből bevillant ugyanaz az ige szakasz. Jó, uram, akkor itt vagy mellettem. Kinyomtatták. Hát most itt van 300-400 példány. Hát most ezzel mit csináljak? Erre a templomi nénik jöttek, azt mondták, non ti preoccupare, elviszünk Frosinone-ba is, elviszünk Isola Dell'Iribe, elviszünk Szórába, hogy mindenhova viszünk. Hát nem tett bele 2 hét, elfogyott. Hát jött egy csomó pénz belőle. Oda akartam adni azoknak, akik vendégül láttak, hálából. Azt mondták, hogy ne add ezt nekünk, tudjuk, hogy hogyan él a család, biztos, hogy segítség lesz ez otthon. Vidd haza nekik. Hát hazahoztam. Na akkor jött be az, hogy el kellett kezdeni fizetni az egyetemért. És éppen akkor összeget kellett befizetni, amekkorát én megkerestem ezekből a füzetekből. Hát ez sikerült, mondom, de jó, Istenem, annyira szeretsz engem, és hogy veled vagyok. De jött a következő év, és annyi pénzt én nem tudtam összegyűjteni. És bizony az volt a tét, hogy most vagy folytatom, vagy abba hagyom az egyetemet. És kicsit így felróttam Istennek, hogy hát most hogy szeretsz engem? Hol van a te szereteted? És akkor jött az, hogy kormányváltás lett, és az új kormány első rendelkezése ez volt, hogy eltörölték a tandíjat. Ja, most már értem. És ez így ment és megy azóta is az életemben. Ahogyan a feleségemmel egységben vagyunk, ebben a szemléletben, ebben a kapcsolatban Jézusra, ez egy nagyon nagy ajándék. De nem volt mindig így. Már megszületett a 8. gyermekünk, én azt gondoltam, hogy a férj, az apa feladata az, hogy teremtse meg az egzisztenciális biztonságot, dolgozzon, hát én dolgoztam is, mint az állat, nem egy, hanem másfél, majdnem 2 állásban, és boldog voltam egyébként, hoztam is haza a megélhetéshez szükséges anyagi részt, de az otthoni gyereknevelés, a feleségemmel való kapcsolat az elkezdett egy picit lazulni. Elkezdtünk egymástól eltávolodni. A feleségem jelzett, hogy itt valami nem jó. Én azt mondtam, hogy hát ez biztos egy ilyen kifáradás, női hiszti. Szóval mindenféle csúnya dolgot mondtam ebben a helyzetben, mert úgy gondoltam, hogy tényleg, hát én mindent megtettem. És akkor mondta a feleségem, hogy lehet, hogy le kéne adni az egyik munkát. De mondom, akkor hogy fogunk megélni? De az sem normális, hogy nem beszélgetünk. Nagyon sokat küzdöttünk. És egyszer csak azt láttam, hogy az a feleségem, aki időt kért tőlem, segítséget kért tőlem, nagyobb jelenlétet kért tőlem, arra hivatkozva, hogy nagyon fáradt, nagyon sok a teendő otthon a gyerekekkel, időt kezd áldozni, mondhatnám csúnyán úgy, hogy idézőjelben, hogy időt pazarol Istenre. Leült vele imádkozni. Miközben futott a konyha. És én ezt csak néztem, és azt mondtam, hogy hát ez biztos egy ilyen megnyugvás neki. És akkor egy nap odaállt elém, és azt mondta, hogy figyelj, itt a szomszédos településen elindítják a Szentlélek szemináriumot. Eljössz velem? Mondtam, hogy nem. Biztosan nem. Aztán elmentünk a Szeretett Láng fesztiválra, ahol én egyébként énekeltem Istenről. És ott volt egy előadó, nem tudom ki. Valamiről beszélt, nem emlékszem, hogy miről. De azt tudom, hogy közben az Úr valamit műtött az én szívemen. És a végén odaálltam a feleségem elé, és azt mondtam neki, hogy eljövök veled a Szentlélek szemináriumra. És nem jött ezért semmilyen örömújongás, meg semmi. Az Úr nem engedte azt, hogy a gőgöm tovább növekedjen, és elmentem erre a Szentlélek szemináriumra, és ott hát nagyon nagyban az igére, Isten szavára, napi imaidőre épít ez a szeminárium. És én elkezdtem minden nap úgy imádkozni, mint előtte a feleségem, akit nagyjából kinevettem. És együtt imádkoztunk. Nem negyed órát, nem 20 percet, hanem fél órát, órát akár. És az Úr az ő megkezdett igéin, amit elolvastunk, azon keresztül elkezdett hozzánk szólni. Még tovább beszélt. Ma már 4 olyan kis füzetem, naplóm van, ahol a napi igék után megengedem az Úrnak, hogy szóljon hozzám, és leírom azt, amit érzek, hallok. Ez egy belső hang. Néha buzdításokat, nagyon sokszor fejmosást, korholást, miért nem vagy velem, miért nem jössz hozzám, több időt tölts velem, nálam keresd a megoldást. Szóval kapom az ilyen íveket Jézustól, de egészen mély kapcsolatom alakult ki vele. És ő tanít az ő igéink keresztül arról is, mit jelent konkrétan oda menni az atyához, és azt mondani neki, hogy legyen meg a te akaratod. Fantasztikus ajándék ez. És utólag ezzel a felszereltséggel, amit most kapok, és ami egyre mélyebb, és nem csak én kapok, hanem a feleségem is, még könnyebben szemléljük azokat az ajándékokat, amiket Istentől kapunk. Szépnek látjuk a gyerekeinknek a születését, nagyon sok csodát láttunk, minden gyermek születése egy csoda, azt gondolom. Én ezt látom, hogy ez a kulcs a mi életünkben, hogy akár politikai változásokat, akár ideológiai áramlatoknak a diktatúrája, hogyha érkezik és észrevehető, bármi is történik az életünkben, akár háború, akkor is azt kell tudnunk mondani, hogy tudjuk, mennyei atya, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, még azzal is szeretsz, amit mi esetleg most még kellemetlennek érzünk.
4: Kedves hallgatók, Gável András tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Máriacellbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A Máriacelli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a szombathelyi egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mincenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Caritas azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai Szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban, a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. A mai gyakorlatsort hanyatt fekvésben végezzük, de ülésben vagy akár álló testhelyzetben is végezhetők. Helyezkedjünk el kényelmesen az ágyon vagy egy matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkó megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, billentsük hátra a fejünket, megnyílik a torokrész, majd fújjuk a levegőt, állat hozzuk a mellkashoz, karokkal lefelé nyújtózkodunk. Még egyszer húzzuk a két vállat a fülhöz, közben vegyünk egy nagy levegőt, billen hátra a fej, szívjuk a levegőt, nyújtsuk meg az egész felső testet, majd állat csúsztatjuk a mellkashoz, tarkóval megnyújtózkodunk, két karral hosszan lefele nyújtózunk, hasat mélyre rejtjük, nyakhajlítás, majd fejbillentés következik, egyik tenyerünket csúsztassuk be a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd billentsük az állunkat a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózik, ezután finoman emeljük a fejet el a talajtól, megnyújtózik a tarkó, fújjuk a levegőt, megnézzük a köldökünket, majd visszaengedjük a fejet a talajra, szívjuk a levegőt. Még egyszer állat hozzuk a mellkashoz, tarkó még a talajon nyújtózkodik, majd fújjuk a levegőt, lapocka aljáig megemelkedünk, megnézzük a köldököt, és visszaengedjük a fejet a talajra. Két kézzel hosszan rizsútos mélytartásba nyújtózkodunk, talpak a talajon, térdek zárva, majd billentjük a két térdet jobb kéz felé hosszan csípővel, utána nyújtózkodunk, fejet elbillentjük a másik irányba, kicsit kitartjuk, szívjuk a levegőt, majd hozzuk vissza a két térdet középre, és indítjuk bal kéz felé, és billentjük a térdet, mellkas kiemelve, elnézünk a másik irányba, lapockák lenn maradnak, és jövünk vissza középre. Kezek maradnak rézsútos mélytartásban, csípőkörzés következik, húzzuk a jobb térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, majd még egyet, és visszazárjuk a lábat középre. Következik a másik láb, húzzuk a térdet a mellkashoz, kifelé billentjük a térdet, és rajzolunk egy kört, közben medence lent marad a talajon, húzzuk a lábat még egyszer, és rajzolunk még egy kört, majd leengedjük a talpat a talajra. Medence billentés következik, billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, puposítjuk a hátat, majd billentjük előre, és csinálunk egy alagutat a derekunk alatt. Billentjük a medencét hátra, szorítjuk a feneket, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük a medencét előre, derekat kiemeljük, beszívjuk a levegőt, még egyszer utoljára billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, és billentjük előre, és szívjuk. Jövünk vissza középre, húzzuk a vállat a fülhöz, szívjuk a levegőt, picit megtartjuk, majd hosszan elnyújtózkodunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallotta.

راديو. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsora.
1: Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit a Mária Rádió Egészségtrend című műsorában. Ma egy nagyon kedves vendégem van. Szabolcssal együtt kezdtük az egyetemet a gyógyszerésztudományi karon, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Dobson Szabolcsot, gyógyszerészt, egyetemi docenst. Úgyhogy ma vele fogunk beszélgetni, és ami a beszélgetésünk témája, az a boldogság kémiája és a függőség csapdája. Ez egy nagyon sokat mondó és érdekes cím. Alapvetően, amiről szó lesz ebben a műsorban, azok az agyi és egyéb helyeken lévő ingerület átvívő anyagok, mint a dopamin, szerotonin, endorfin, és hogy ezek valójában a boldogság hormonok, és lehetünk-e ezeknek a hormonoknak a rabjai, vagy a boldogság, illetve ezeknek a hormonoknak a működése egy sokkal, de sokkal összetettebb folyamatnak a része. Úgyhogy erről fogunk beszélni. Mindenkit arra biztatok, hogy ha a műsorral kapcsolatban bármi kérdése, vagy észrevétele van, akkor a 061-374-0904-es telefonszámon telefonáljon be, tegye fel a kérdéseit Szabolcsnak, illetve nekem, és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és remélem, hogy sok olyan új ismerettel fogunk tudni szolgálni, amiről eddig nem hallottak, vagy pedig nem köztudott. Nem köztudottak ezek a dolgok, amiről ma itt gyakorlatilag szó lesz. Úgyhogy hát fogjunk is bele ebbe az egészbe. Ezek az anyagok, amiket itt felsoroltam az előbb, ezek úgynevezett endogén anyagok. Az lenne a kérdésem, Szabolcs, hogy mi a véleményed arról, hogy hozzászokhatunk-e az endogén anyagokhoz, kialakulhat-e függőség ezekkel az anyagokkal szemben?
2: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást Ferinek, dicsértessék. A kérdés nagyon jó több szempontból, mert nekem is az a tapasztalatom, hogy sok tudományos kutatás eredményei vulgarizált formában jutnak el a nagyközönséghez, tehát amikor arról van szó, hogy vannak bizonyos anyagok, akár külső, akár belső, akkor azokhoz ragasztunk komplex viselkedéseket, vagy komplex jelenségeket, csak akkor beszélünk dopaminfüggőségről, szerotonin, endorfin, oxitocin, vagy adrenalinfüggőségről, és akkor mindenki az olvasmányai alapján ezt hozzátesz valamit. Most a kérdés viszont nagyon okos és nagyon bonyolult, hogyha mélyebben is megnézzük, mert ugyan nem lehet egy-egy vegyülethez komplex viselkedéseket tapasztani, de mégis valóban, amikor azt mondjuk, hogy függőséget látunk, vagy függőségről hallunk, akkor mire gondolunk? Akkor az alkoholfüggőségre, különböző gyógyszerfüggőségekre, kábítószerfüggőségre, ezek mind-mind külső anyagok. Azonban a függőségeknek van egy másik csoportja is, amik belső eredetűek, ilyen például a vásárlásfüggőség, a játékszenvedély, akár bizonyos szexuális viselkedés zavarok, ahol nem lehet kimutatni azt, hogy az illető valamilyen külső anyagtól függene, de mégis van függőség, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy az is tény, hogy ezeket a függőségi problémákat bizonyos gyógyszerekkel lehet kezelni. Vannak gyógyszerek, amiknek az a javallatuk, hogy mondjuk a játékszenvedély esetében vagy valamilyen úgynevezett impulzus kontroll esetében, vagy kóros vásárlási szenvedély esetében valamit segítsenek a betegen, és aztán van még egy utolsó réteg, hogy vannak gyógyszerek, amiknek a mellékhatásai azok szintén ilyenek lehetnek, hogy például kóros játékszenvedély jelenik meg, kóros szexuális viselkedések, vásárlási szenvedély. Tehát azt sem lehet mondani, hogy a kémiai anyagok és úgymond a lelki jelenségek azok függetlenek egymástól, de azt sem lehet mondani, hogy a kettő nagyon szorosan tapad egymáshoz, és akkor itt kezdődnek a bonyolult dolgok, és hát innentől kezdve Feri fog vezetni engem.
1: Hát kezdjük rögtön a dopaminnal. Ugye a dopamin az alapvetően egy ingerület átvívő anyag, és az egyik fő szerepe abban van, hogy amikor dopamin hiány alakul ki a szervezetbe, vagy relatív dopamin, vagy abszolút dopamin hiány, akkor különböző betegségek alakulnak ki, ilyen lehet például a Parkinson-kor.
2: Igen.
1: Ezen kívül a dopamin az összefüggésben van az agynak azzal a régiójával, ami az úgynevezett jutalmazási központ. Én régen láttam vagy olvastam még egyetemista korunkban, és ez nagyon megmaradt bennem, egy kísérletet, ahol kísérleti patkányokon végeztek egy vizsgálatot, hogy elektródát ültettek be az agy azon részébe, ahol a dopamin is hat.

0: területen, ott gyakorlatilag a végkimerülésig nyomkodta ezt a pedált. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy a dopamin az a régi, vagy az a vegyület, ami a jutalmazási központot ingerli. Többek között, és sok olyan dolgot kötnek ide, mint például akár a dohányzás, vagy akár különböző játékok, vagy vásárlás, amikor dopamin szabadul föl ezen cselekvések hatására, vagy ezen cselekvés sorozatok hatására, és ez az endorfin területet ingerületbe hozza, és ez egy kvázi megelégedettséget, vagy egy jó érzést kölcsönöz az illetőnek. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és itt azt szeretném megkérdezni, hogy ennek van-e élettani háttere, vagy ez egy sokkal összetettebb folyamat?
1: Bizonyára van, mert például, amikor dopamin felszabadulásról beszélünk, akkor ezek idegsejtekből szabadulnak fel, és ha mondjuk egy adott agyterületen elpusztulnak idegsejtek, akkor nem csak a dopamin anyagcsere, vagy a dopamin szint az, ami problémás, hanem sok kapcsolat is megszűnik más agyi területekkel. Tehát azt mondani, hogy csak a dopamin szintje felszabadulása, szabályozása lenne felelős, ezt nagyon nehéz állítani, illetve a dopamin, meg ezek az anyagok, ahogy mondtad, ezek ingerület átvívő anyagok, és ezeknek vannak úgynevezett receptorai, tehát kapcsolódási pontjai, mint például a célba lövésnél a céltábla, tehát oda be kell, hogy találjon. Na most ezeknek a formája, illetve ezeknek a kötődési képessége is genetikailag lehet meghatározott. Tehát adott esetben nem csak az lehet a probléma, hogy mennyi anyag szabadul fel, vagy jut be valahova, hanem hogy mi magunk mennyire vagyunk ott azon a területen érzékenyek iránt, hogyan reagálunk, hogyan van idézőbetéve bekötve az idegrendszerünk. Nyilván mindenkinek más és más, és például itt a korábbi, akár már az anyagbékből származó élet tapasztalataink, életutunk is nagyon-nagyon befolyásolja ezt a bedrótozottságot idézőjelbe téve. Tehát az egyéni különbségek nagyon nagyok lehetnek. Most a függőségeknél, amit érdemes megkülönböztetni, az, hogy mit vagyok kénytelen a függőség hatása alatt csinálni, tehát mi az, amit csinálok, hogy taposom a pedált, mint a patkány, akár halálig, és mi az, amikor élvezek valamit. Tehát ugye nagyon könnyen ráfognánk, hogy hát a függőség az élvezetről szól, de nem. Tehát akár ha az alkoholt is nézzük, vagy bármi mást, az alkoholista nem azért iszik, vagy a kábítószerfüggő nem azért nyomja a vénájába a morfin, mert élvezi egy idő után, hanem mert már az elvonási tüneteket csökkenti, és ez már nem a boldogságról szól, hanem ez már a kellemetlen érzés elkerüléséről. Tehát itt már az a kérdés, hogy a dopamin vagy bármilyen más anyag nekünk eufóriát okoz-e, és hogyha függőek lennénk, akkor az arról szólna-e, hogy boldogok vagyunk, akkor az lenne a válasz, hogy nem. Tehát olyan, hogy belső anyagoknak a túltermelődése, ha csak éppen daganatról nincs szó, akkor az nem valószínű. Van olyan is, hogy például a mellékvesevelőben adrenalin túltermelődés van, van egy neokromocitoma nevű daganat. Az például nyilván jár pszichés tünetekkel is, de nem, tehát ez egy szélsőséges eset. Na most ugyanakkor viszont az is kétségtelen, hogy bizonyos kémiai anyagokkal módosíthatjuk ezeknek az anyagoknak a belső. Például a dopaminról a szó van, a Parkinson korra, hogy említetted Feri, az egy olyan betegség, amikor csökken a dopamin szint, mert azok az idegsejtek elhalnak, amik ezt termelik, és akkor lehet dopaminszerű anyagokkal, dopamin hatást kiváltó anyagokkal ezt pótolni. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyógyszerek azokhoz a receptorokhoz kötődnek, mint a dopamin. De ezekből többféle van. Tehát már itt kezdődik a probléma, hogy dopamin az más helyekre is eljut, mint ahogy például ezek a gyógyszerek, vagy más megoszlásban is. Például

0: Vannak olyan Parkinson-kór gyógyszerek, ami kóros szerencsejátékszenvedélyt vagy úgynevezett hiperszexualitást okoznak, amit meg egyébként a normál dopamin, tehát ha nem vagyunk Parkinson-kórosok, akkor nem. Úgyhogy ez valószínűleg azért lehet, mert sokkal-sokkal komplexebb az idegrendszerünk, mint sem, hogy egy anyag termelődéséből, megoszlásából le lehessen vezetni nagyon komplex viselkedéseket. Tehát az, hogyha több dopamin, tehát ezért fals maga az a szó, hogy dopamin függőség, vagy bármilyen ilyen függőség. Például ha nézzük az úgynevezett endorfinokat, ezek zömében fájdalomcsillapító hatással is rendelkező úgynevezett peptidek, tehát ilyen kisebb aminosav vegyületek, és kimutatták azt, hogy, mert ugye szokták mondani, hogy hát ha jól nagyot tornázunk, akkor olyan eufórikus állapotba kerülünk, vagy a maratoni futók is egy idő után úgynevezett flow állapotba kerülnek, hogy akkor felszabadul az endorfin, és akkor az egy olyan boldogságérzetet jelent. Igen, nem, csak ezek az endorfinok morfin receptorokhoz kötődnek, és amikor beadtak kísérletben olyan morfin receptor gátlóanyagot, amik megakadályozzák, akkor sem csökkent az eufória.
1: Milyen érdekes dolog, ugye, hogy mi emberek így nagyon próbáljuk meg leegyszerűsíteni ezeket a dolgokat, holott ezek a dolgok sokkal, de sokkal összetettebbek, és bonyolultabbak, és nem köthetők egy molekulához, hanem akár molekularendszerekhez, és ideg hálózatokhoz, neuron hálózatokhoz köthetők ezek az érzések, akár a fájdalomcsillapítás. És itt engedj meg egy megjegyzést, ugye itt beszéltél az előbb az endorfinról. Ugye, hogy ez felszabadul egy jó edzés során, de felszabadul akkor is, amikor valakit bármilyen trauma ér, bármilyen fájdalom ér, mondjuk bekapja a kezét egy gép, vagy levágja a lábát egy villamos, vagy bármi súlyos baleset történik, akkor először nem érez fájdalmat. Pontosan, illetve többek között azért is, mert maga ezek az endorfinok felszabadulnak, és ahogy említetted, a morfin receptorokon kötődnek. És milyen érdekes, hogy az endorfinok azok peptidek, még a morfin az pedig egy alkaloid származék. És ugye itt egy nagyon érdekes összefüggés, hogy növényből származó alkaloid származék esetenként sokkal nagyobb fájdalomcsillapító hatást képes elérni, mint maga a belsőleg termelt endorfin, illetve hosszabb ideig megmarad ez a hatás. Tehát ennek az alkaloidnak, aminek semmi köze nincs a peptidekhez vagy a fehérjékhez, ennek az alkaloidnak a kötődése az adott receptorhoz sokkal erősebb, sokkal nagyobb, mint magának a belső úgynevezett endogén anyagnak. És nyilvánvalóan ebben van magának a szernek a veszélye is, mert sokkal hamarabb ugye hozzá lehet szokni, mert sokkal nagyobb aktivitást fejt ki az adott agyi régióban. Arról meg most itt arra nem akarok külön kitérni, hogy ma már nem csak a tiszta morfint használják, ami egyébként egy magyar gyógyszerész nevéhez fűződik, abból a szempontból, hogy Kabai János volt az, aki a tiszavasvári gyógyszergyárban kidolgozta a morfin kinyerését nem a mággubóból, hanem a mág szalmából, és gyakorlatilag azt is kevesen tudják, hogy Magyarország volt a világ orvosi morfin ellátója, vagy legalábbis a 50% fölött mi gyártottuk a világ orvosi morfin szükségletét. Mi fedeztük, mi gyártottuk, úgyhogy ez egy nagyon nagyszerű és nagyon jó találmány volt, mert gyakorlatilag azt korábban elégették, és akkor Kabai megoldotta ezt a problémát, sokkal egyszerűbben és sokkal hatékonyabban, mint a mágubóból lehetett ezt megoldani. Na, és akkor visszatérve arra, hogy ezeket különböző kémiai módszerekkel aztán lehet változtatni, ahol tudják csökkenteni az euforikus hatást, és tudják növelni a fájdalomcsillapító hatást egészen magas fokon és magas szinten. Hogy van az, hogy amikor egy betegnek mondjuk szüksége van morfinra, vagy morfin származékokra, amikor vége van az ő traumájának, a betegségének, akkor ő nem válik morfinistává, vagy nem válik függővé, hanem éli tovább az életét, és utána nem kell neki. Ezt hogy látod?
0: Hát azért a morfin alkalmazás az mindig a függőség veszélyével jár, tehát ilyenkor azt is nézni kell, hogy valaki mennyi ideig kapja, daganatos betegségben kapja-e, vagy egyszerűen valamilyen olyan akut fájdalma van. Általában arra kell figyelni, amikor valaki gyógyszerekről beszél, és a kedves hallgatóknak is érdemes erre figyelmet fordítani, hogy a gyógyszereket mindig megadott javallatokban használják. Ezeket a javallatokat a hatóságok engedélyezik. A gyógyszer cégeknek tudományos bizonyítékokat kell prezentálni, tehát ez nem... Tehát amikor fájdalomról beszélünk, és azt mondjuk, hogy morfint alkalmazunk, akkor bizonyos meghatározott fájdalmakra adjuk a morfin, nem mindenre, tehát például egyszerű fejfájásra, vagy migrénre nem. Rákos eredetű fejfájásokra, rákos eredetű fájdalmakra morfin származékokat, igen. Tehát ez az egyik, hogy a javallattól nagyon sok minden függ, az adagolástól, a dózisoktól, a terápiás rezsimtől is nagyon sok minden függ. Általában, amikor hozzászokás veszélyes anyagokat alkalmaznak, akkor mindig figyelmet kell fordítani a kezelés fokozatos abbahagyására, pont amiatt, hogy az elvonási tünetek ne jelentkezzenek, és itt a szakemberek, az orvosok szerepe nagyon nagy. Úgyhogy a másik dolog pedig ilyenkor, amikor belső anyagokról beszélünk, akkor az is nagyon fontos, hogy ugye amikor kívülről visszük be a morfint, akkor befecskendezzük a szervezetünkbe, vagy bevesszük. Azonban ezek a belső anyagok, ezek mindig egy adott szűk területen termelődnek, akár az agyban, valamilyen agyi területen, vagy bárhol máshol. Tehát ezek szisztémás hatást, az egész szervezete kiterjedő hatást úgy nem fejtenek ki, mint ahogy például egy külső morfin. Egyébként érdekesség, hogy morfint azt mi is termelünk, az emberi szervezet is, meg az emlősök szervezete is. Ezt onnan vették észre, hogy tehenek tejében találtak morfint. És hát ott kérdés volt először, már nagyon régen, a 70-es években, hogy nem lehet-e az, hogy a tehén valamilyen mák szalmaszerű valamivel volt táplálva, de kísérletek során kizárták, és akkor is volt morfin minimális mennyiségben, és aztán kiderült, hogy nem csak a tehén, hanem az emberi szervezet is termel nagyon-nagyon keveset. Ennek az az oka, hogy ezek az anyagcsere utak, amik a növényekben is vannak, és amikben a morfin termelődik, valami erre emlékeztető, hasonló ilyen mellékreakciók bennünk is vannak, de ennek élettani jelentősége nincs. Tehát az a morfin szint, amit mi produkálunk, az ehhez nagyon-nagyon kevés.
1: Értem.
0: Úgyhogy ezek, tehát a kívülről bevitt anyagok, azok mindig mások, és mondjuk ezek az anyagok is nagyon sokszor receptorokra hatnak, tehát például nem csak ilyen morfin-szerű anyagok vannak, hanem vannak endokannabinoidok is, például a kendernek az anyagai, ott is a kendernek a tudatmódosító hatóanyagaihoz hasonlóakat termel a szervezet is. Azok például éppen zsírsav származékok. És azoknak is van beleszólások különböző pszichés állapotokba, lelki állapotokba. Ez az egyik. A másik pedig, amikor valamilyen gyógyszerről beszélünk, akkor az emberi agy az olyan, hogy mindig kategorizálni szeret, csoportosítani, hogy például úgynevezett major fájdalomcsillapítók, vagy kábító fájdalomcsillapítók, ilyen a morfin, vagy bármi más hasonló, de ezeknek az anyagoknak vannak más hatása is. Erre mondják, hogy pluripotens szakszóval, tehát, hogy különböző hatásokat fejtett ki. Attól, hogy mondjuk én beveszek morfint, és az fájdalomcsillapító, attól még okoz székrekedést is például. Tehát, ha valakinek van hasmenés, akkor éppen nem morfint, de valami mást kaphat, Vagy például a kodein is fájdalomcsillapító, de a kodeint is lehet köhögésre alkalmazni, ugyanúgy, mint a morfint. Egyébként szakma történeti érdekesség, hogy a heroinról mindenki hallott, az is egy nagyon erős morfin származék, az egy egyszerű kémiai módosítás eredménye, mert az diacetil morfin, két ecetcsavgyök van a morfin molekulán. Az első világháborúban ezt eredetileg köhögéscsillapítóként fejlesztették ki, tehát pont nem fájdalomcsillapítóként. Hatott is, csak észrevették azt, amiről beszéltünk, hogy sajnos erős függőséget okoz. És hát emiatt a Bayer cég be is szüntette ennek a köhögéscsillapítóként való forgalmazását, de megmaradt a használatban, mint masszív kemény drog a mai napig. A kodein például, amelyik szintén egy mákalkaloid és természetes vegyület, bár úgymond félszintézise gyártják, tehát nem a mákból állítják elő, hanem morfinból, az például használható fájdalomcsillapításra, de ugyanakkor köhögéscsillapításra is. Csak itt jön be egy másik csavarás, hogy köhögéscsillapításra azért használták, mert hogy állatkísérletekben hatásos volt, és viszont a klinikai vizsgálatok, amiket emberen végeztek, úgy tűnik, hogy ezeket nem igazolják. Na most ilyenkor szokott jönni az, hogy a hatóságok egy idő után mérlegelik a kockázat haszonarányt, és akkor esetleg azt mondják, hogy jó, hát akkor egy adott hatóanyagot innentől kezdve nem szabad valamiben használni. Lehet, hogy ez lesz a kodeinnel is, mert már gyerekeknél nem lehet 12 éves kor alatt. Egyelőre köhögéscsillapítóként megvan, nagyon kevés bizonyítékkal. Fájdalomcsillapításnál viszont igen. De viszont a kodeinnek is van függőséget okozó hatása.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor most a mostani legutóbbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy a kodeinnek nincs, vagy nagyon minimális a köhögéscsillapító
0: igen.
1: hatása.
0: Igen.
1: Nagyobb a fájdalomcsillapító hatása, mint a köhögéscsillapító hatása.
0: És hozzá is lehet szokni.
1: Hozzá is lehet szokni. Egyébként, amikor gyógyszertárban dolgoztam, akkor azt tapasztaltam, hogy voltak úgynevezett kodeinisták, akik igen. a kodein tartalmú köhögés csillapító szirupot kérték, most receptre lehetett kapni, behozta a receptet, volt, hogy 3-4, ezek általában azért nem hamis receptek voltak, mert a hamis receptre nem adtunk egy gyógyszert, de ott helyben a patikába lehúzta az egész üveggel, és akkor hát innen igen. lehetett tudni, hogy ő gyakorlatilag kodein függő. Mondjuk abból a szempontból, hogy ezt meg tudtam figyelni, szerencsés voltam, mert az épület, ahol az én gyógyszertáram volt, az épület egyik sarkában volt a gyógyszertár, a másik sarkában meg a pszichiátriai gondozó, úgyhogy nagyon sok pszichiátriai beteg és különböző függőségben szenvedő beteg jött be hozzám ezekért a különböző gyógyszerekért, és aztán hát így láttam azokat, tényleg élőben azokat a kábítószer függő embereket, akik sajnos ebben a problémában igen. szenvednek. Még csak zárójelben annyit, hogy az USA-ban ugye a heroint azt recept nélkül lehetett kapni anno, még a legelején, amikor ezt kifejlesztették. Említettél itt az írásodban is, meg az előbb mondtad nekem a kendert, ugye a kenderbe két hatóanyagot különböztetünk most meg, vagy kettővel foglalkozunk, vagy kettő a sláger, ugye az egyik a THC, ez egy tudatmódosító szer, ez kábítószernek minősül, ez egy tiltott szer, a másik viszont a CBD. És azt is említetted, hogy van a szervezetben CBD receptor. A tudomásom szerint ezekből is két fajta van, van a CBD 2-es és a CBD 1-es, a CBD 1 az a központi idegrendszerben, a CBD 2 a perifériás idegrendszerben van. Milyen, van-e valamilyen számottevő élettani hatása a CBD-nek, akár fájdalomcsillapításban, akár daganatterápiában? Van-e ez irányú ismereted, vagy olvastál-e valamit a szakirodalomban, mert nagyon elterjedt mostanában az, ugyanez Magyarországon tiltva van, a CBD-nek az emberi felhasználása, annak, tehát még akkor is, hogyha ez nem tartalmaz nyomokban sem THC-t, ennek ellenére számtalan boltot látok, ahol ki van írva, hogy CBD olaj kapható, hogy ennek, te ezt hogy látod, ezt a kérdéskört, vagy ezt a problémát, hogy milyen hatása van ennek a CBD-nek, és van-e olyan hatása, amit tulajdonítanak neki, vagy nincsen?
0: Gyógyszerként vannak törzskönyvezve kenderhatású hatóanyagok. Én azt, lehet, hogy CBD-n, megmondom őszintén, ezzel érintőlegesen foglalkoztam, fájdalomcsillapítóként, de amennyire én tudom, hát egyrészt ugye arra kell vigyázni, hogyha a kedves hallgatók ilyesmiken gondolkoznak, hogy miután ez a termékcsoport nincs olyan szigorúan szabályozva, tehát ezek az étrendkiegészítők, meg egyéb ilyen idézőjelbetett csodaszerek, mint a gyógyszerek. Tehát attól, hogy szépen van csomagolva, nagyon jó a marketingje, tudományosnak tűnik, attól még egyáltalán biztos, hogy hatásos. Ilyenkor mindig azt kell megkérdezni, és akkor ezzel zavarba is lehet ejteni szegény gyógyszerészt, hogy mondjon már valamilyen konkrét klinikai vizsgálatot, ami erre a szerre van, és ami nem ilyen tudományba csomagolt megvezetés, amikor receptorokról beszélünk meg egyebek, ugyanis a gyakorlatban mindig az számít, hogy vannak-e emberen végzett olyan kísérletek, vizsgálatok, amik úgynevezett klinikai hatást idéznek elő, mert ugye itt meg kell különböztetni a biológiai hatást, amikor például azt mondom, hogy csökken a fájdalom, vagy csökken a vérnyomás, oké, de viszont ez még nem terápiás hatás. Terápiás hatás akkor van, amikor valamilyen gyakorlati klinikai alkalmazás, tehát egy hosszabb távú fájdalomcsillapítás, hosszabb távú vérnyomás csökkentés, az valamilyen olyan eredményt ad, ami a beteg számára hasznos. Ez túlmutat az egyszeri fájdalomcsillapításon adott esetben, mert annak például lehetnek mellékhatásai, lehet bármilyen olyan, ami miatt nem alkalmazható gyógyszernek. Viszont a terápiás hatás az az, amit klinikai vizsgálatokkal lehet csak igazolni. Tehát ott már kevés azt mondani, hogy ilyen receptorok vannak meg olyanok, hanem sokszor nem is tudjuk, hogy egy gyógyszer pontosan hogyan hat. Még akár a legegyszerűbb fájdalomcsillapítók között is van ilyen, a paracetamol, ahol ez nem világos, de ez nem akadály, hogyha viszont klinikai vizsgálatokban feketén-fehéren kimutatásra kerül, hogy hat. Tehát itt amennyire tudom, Németországban is például csalódást keltett még a kender hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek alkalmazása is. Tehát úgy tűnik, hogy túlzottak voltak a remények. A kannabiszolaj meg egyebek azokra pedig, amennyire tudom, komoly érdemi olyan klinikai vizsgálat, amire azt lehet mondani, hogy bármire érdemes szedni nincs. De viszont ez egy dolog, a másik, hogy amikor már valamilyen hit tapad hozzá, akkor mégiscsak hatásosnak tűnhet. Mert a gyógyszer az nagyon sokszor az anyagi formába csomagolt reményt is jelent, a nagybetűs reményt. És hogyha én hiszek valamiben, akkor az nyugodtan lehet hatásos, úgy tűnhet, akkor is, hogyha ha valójában objektív vizsgálati módszerekkel nézve nem az. Na most, még visszatérve, van egy nagyon érdekes dolog, ez egy jó sztori, hogy Magyarországon is előfordult, hogy az egyik függőséget okozó anyagot felcserélték egy másikkal, ez pedig talán az 50-es évek második felében volt, amikor az első magyar koffein tabletta, a Kofka megjelent, hogyha vannak idősebb hallgatóink, ők még hallhattak, vagy láthatták esetleg a házi patikájuk fiókjaiban a fenacetin nevű gyógyszert, ami nagyon hasonló a paracetamolhoz, amit most is nagyon gyakran használunk itt a 90-es évek óta Magyarországon. És a fenacetin az egy nagyon-nagyon elterjedt és népszerű fejfájás, meg egyéb ilyen fájdalomcsillapító szer volt, influenzában, mindenféle ilyenben. Nagyon sokáig, és nem csak nálunk, hanem Amerikában, Nyugat-Európában olyannyira, hogy már időnként éttermekbe is oda tették a kávé mellé. Tony Lick megfigyelték azt, hogy aki beveszi, az hát ugye elmúlik a fejfájása, de ilyen eufórikus állapotba kerül. És nem vették sokáig észre, hogy Hát ez bizony egy függőség. És már nem azért szedi az illető, mert hogy fáj a feje, hanem mert szeretné azt az állapotot előidézni. Amit ez a gyógyszer, nagyon egyszerű kémiai struktúráról van szó, tehát még a morfinnál lehet azt mondani, hogy hát az ott a receptorokhoz így meg úgy kapcsolódik egyebek, ez sokkal-sokkal egyszerűbb. És nagyon rokon a paracetamolnak, és valóban van fejfájáscsillapító hatása és fájdalomcsillapító hatása, de mégsem úgy hat, mint a paracetamol teljesen. Na most egy nagyon nagy probléma volt vele, hogy nevezetesen vesekárosító hatású volt, és ez elkezdte gondolkozni azon, hogy hát hogy lehetne ezt a fogyasztást visszaszorítani, és akkor jött az ötlet, hogy hát a koffein is egy kicsit euforizál, frissít, élénkít. Mi lenne, hogyha akkor forgalomba hoznánk itt Magyarországon koffein tablettát? És akkor az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár kapta meg ezt a projektet, és fejlesztettek a Kofkát. Egyébként az Örkény István írta az alkalmazási előírását hozzá, vagy a használati utasítást, aki akkor éppen ott dolgozott, miután talán ez már 56 után volt, szilenciumra ítélték, és akkor elment az ottani orvosi osztályra dolgozni. És ugye a koffeinnek az az érdekessége, hogy ugyanúgy, mint a nikotin, vagy akár az alkohol, hogy legális függőséget okozó szer tulajdonképpen. És egy óriási szerencse van, és ezért lehet ez így, hogy legális, hogy viszont olyan fajta függőséget nem okoz, mint például a morfin. Tehát van koffein függőség, és hogyha valaki abba hagyja például a kávéivást, vagy vannak koffein tabletták, annak a szedését, akkor egy darabig, néhány napig esetleg fáj a feje, depressziós lehet, ezt mondja az angol úgy, hogy cold turkey, hideg pulyka, tehát hogy ilyen kataton állapotba kerül, mintha nem is önmaga lenne, de aztán ez elmúlik. Tehát ha valakinek ilyen tünetei vannak, az nem fog elkövetni bűncselekményt vagy csalásokat azért, hogy hozzájusson a koffein adagjához, és ugye ezekkel a morfin származékokkal meg az a baj, hogy itt viszont sajnos igen. És ezért nagy üzlet, mert hogy ezek az emberek, ezek függők, és úgy függők, hogy nem tudják abba hagyni.
1: Tehát gyakorlatilag megváltozik a személyiségük, igen, mert mindent elkövetnek azért, igen, hogy a szerhez hozzájussanak, igen, ellentétben mondjuk az olyannal, mint a koffein, ott nem követ ott nem az ember mindent, hanem akkor nincs kávé, akkor nincs kávé.
0: És kevesebb a vese probléma, illetve hát a koffeinnek vesekárosító hatása így ebben a dózisban nincs. És hát ugye azt nagyon fontos azért hozzátenni, hogy azért az emberi viselkedés nem független, amiről beszéltünk, a receptorokról, mert hogyha valaki például hosszabb ideig szed valamilyen függőséget okozó gyógyszert, ami nagyon gyakori a Xanax például, az is ilyen, akkor megváltozik a receptor mintázat. Tehát több receptor alakul ki bizonyos receptortípusokból, és ezért van az, hogy több a receptor, egy kis dózis már nem elég ahhoz, hogy mindegyiket
1: lefedje,
0: akkor növelni kell a dózis, de ha növelem a dózist, akkor ott lehetnek mellékhatások, tehát egy ördögi kör alakul ki, és kimondottan egészségkárosító ördögi körbe tudunk bekerülni, és ez egy óriási probléma. Egyébként a valóban a Xanax függőség az Magyarországon is több százezer embert érint, ez az alprazolam nevű hatóanyag, ott vannak szakmai irányelvek, hogy hogyan lehet ezt leépíteni. Csak ugye a probléma az, hogy amivel mondjuk egy házi orvos szembesül, hogy oda megy hozzá egy beteg, akinek tragikus dolgok történnek az életében, meghal egy hozzátartozója például, nem tud aludni. A pszichológiai ellátás az nálunk annyira nem jön számításba, kevés a pszichológus, drága a pszichológus, még ha hozzá is lehetne jutni, nagy a várakozási idő.
1: Hát akkor egy pillanat, pszichológus vagy pszichiáter?
0: Hát ilyenkor mondjuk első lépcsőben a pszichológus adott esetben, aki lelki tanácsadás, illetve lelki terápiákkal foglalkozik. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ott a kísértés és a késztetés, hogy az orvos nagyon könnyen, gyorsan, kémiai úton segítsen a paciensnek, és fölírja például a Xanaxot. Csak ugye az alkalmazási előírásban, amiről az előbb beszéltünk, ott szerepel egy olyan kitétel is, hogy a lehető legrövidebb ideig, fejből már nem is tudom, talán egy hétig vagy 10 napig lehet ezt a szert használni, utána már nem. Ezt általában nem veszik figyelembe az orvosok sem, vagy nem tudják ellenőrizni, a betegek sem, és innentől kezdve, hogyha húzamosabb ideig szedik, akkor bizony már kialakul egy olyan függőség, ami nagyon nem kívánatos, aminek lehetnek más gyógyszerekkel kölcsönhatásai, és ez, ha már tömegjelenség, akkor ezzel nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni, mert hát ahhoz vissza kellene járni az orvoshoz, hogy az adagcsökkentés hatásait ellenőrizzük. Nagyon jól tudjuk, hogy nem könnyű, finoman szólva sem, az orvoshoz bejutni. És akkor visszajutunk oda, hogy egy kedvezőtlen egészségügyi környezetben, amikor szakemberek kevéssé férhetők hozzá, a megoldások, idézőbe téve megoldások eltolódhatnak a nagyon egyszerű kémiai irányba, és felírok valamilyen gyógyszert, és akkor úgymond ennyi. És ennek viszont hosszabb távon erősen kedvezőtlen hatásai is lehetnek. Úgyhogy szóval a függőségek azok mindig velünk vannak. Aztán ami nagyon gyakorivá kezd válni, például lehet, hogy én is így vagyok vele, hogy a mobiltelefon függés például, az is egy komoly probléma. Általában a függőségről akkor érdemes beszélni, amikor már, mert ugye nagyon könnyen hozzáteszük, hogy könyvfüggő vagyok, ilyen függő vagyok, olyan függő. A függőség az akkor probléma, amikor már az életvitelünket zavarja, amikor már a környezetünk is, és mi is észrevesszük, hogy már nem tudunk dolgozni, nem tudunk társadalmi kapcsolatokat tartani. Állandóan késztetést érzünk arra, hogy ugyanazt a cselekedetet végezzük. Például a mobilt megnézzük, vagy ugyanez a vásárlással hatalmas összegeket költünk el, vagy a szerencsejátékkal, vagy akár a pornófüggéssel is. Ezek akkor válnak problémává mindenféle erkölcsi minősítések helyett, amikor már az életvitelt zavarják. És ez sokszor a beteg nem veszi észre, mert neki adott esetben őnek nincs szubjektív rossz érzése, sőt akkor van rossz érzése, valamit nem csinálhat.
1: Értem.
0: Tehát ilyenkor a környezetnek is érdemes felfigyelni, aztán az más kérdés, hogy ezek után mit lehet tenni, hát itt már én nem merek mit mondani, mert már szakembertől függ meg. Értem. Attól is, hogy hol lakik valaki. Úgyhogy, meg hát aztán amire nagyon érdemes szerintem figyelni, és ezt kevesen tudják, hogy ha bizonyos betegségeink vannak, nyugtalan láb, vagy például prolaktin szintünk magas, skizofrénia, bipoláris zavar, akkor olyan gyógyszereket szedhetünk, amikor valóban megváltozhat a személyiségünk is. Ezek a függőségek, ezek megjelenhetnek. Szexuális, impulzus kontroll, tehát dükkitörések, akkor szerencsejáték szenvedély, kényszeres vásárlás, kényszeres falás, tehát túlevés ez is. És esetleg ezt érdemes figyelembe venni, hogyha ilyen ismerősünk, vagy ilyen családtagunk van, hogy ha ez megjelenik, akkor, és hogyha tudjuk, hogy milyen gyógyszert szed, akkor érdemes az orvoshoz visszamenni. Azt is kevesen tudják, és ez is egy általános dolog, tapasztalatom szerint, amit érdemes talán fejben tartani, hogy amikor ilyen jelenségekkel találkozunk, akkor mindenképpen érdemes bejelenteni ezt a hatóság az NNGK honlapján, ha fölmegyünk az NNGK honlapjára, akár Google-ba beütjük, hogy NNGK, akkor már meg is jelent.
1: Igen, igen.
0: És akkor rákattintunk, és ott már a nyitó oldalon ott van egy mellékhatás bejelentés funkció, és arra rákattintunk, nekünk nem kell az orvosra várni ahhoz, hogy mi magunk mellékhatás gyanút jelentsünk be, ugyanis az nem biztos, hogy mellékhatásunk van, még akkor sem feltétlenül, hogyha valaki szakember. De viszont a hatóságnál ezek a bejelentések összegződnek, feldolgozásra kerülnek, és akkor már kirajzolódhat egy bizonyos mintázat.
1: Tehát hogy... akkor gyakorlatilag civil emberek is megtehetik abszolút, ezt, és tehát ez... nem kell lemenni abszolút. Az orvoshoz, nem kell megkérni a gyógyszerét,
0: senkit,
1: hanem bárki,
0: senkit.
1: Aki igen. Mondjuk valamilyen gyógyszert szed, és olyan hatást tapasztal, ami eltér.
0: Például függőségeket, igen.
1: Igen, értem.
0: Abszolút. Ez azért érdekes számomra lelkileg, mert erről már van egy Facebook csoportom, és ott döbbentem rá először, hogy milyen kevesen tudják ezt, hogy minden gyógyszeres dobozban ott van egy betegtájékoztató. És a betegtájékoztatóban egy külön passzus szól erről, hogyha valamilyen nem kívánatos mellékhatás gyanúja merül fel a betegben, akkor jelentse be, és még ott van a honlap is. És itt derül ki, hogy nem olvassák el az emberek az alkalmat, vagy pontosabban ez a betegtájékoztatót. Ennek kettős hatása lehet, mert sokakat esetleg elriaszthatnak a mellékhatások, de másrészt meg azért olyan információk vannak benne, amiket lehet, hogy jó tudni.
1: Igen, csak engedj meg egy személyes tapasztalatot. A saját családom, való feleségemnek, hát már ugye velem közel egyidős, és felírtak vérnyomás csökkentőt életébe először. Hát ő teljesen ki volt, hogy mennyi mellékhatása van, hogy ő ezt nem szedi. Mondtam neki, hogy figyelj, ez a szakembereknek szól, a beteg tájékoztató, nem feltétlenül a betegeknek. Persze ez nem így van, de megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy mi a gyakori mellékhatás, mi a ritka mellékhatás, mi a nagyon ritka mellékhatás, hogy hány emberből hánynál fordul elő. Azért nyilván ezeket szem előtt kell tartani, de ettől nem szabad megijedni, mert hogyha az a tapasztalatom még közvetlen, amikor a betegellátásban dolgoztam, hogyha a beteg nem tudja a mellékhatásokat, akkor általában nem is érzékeli őket, csak akkor, hogyha azok nagyon, nagyon durvák. És most egy picit kanyarodjunk el egy másik irányba, olyan értelemben, hogy persze maradunk itt ezeknél az úgynevezett agyi és egyéb ingerület átvívő anyagoknál, de egy picit a szerotoninról szeretnék beszélni veled, ugye mert nagyon sokan főleg mostanában azt mondják, hogy bélagytengely, mikrobiom, meg stb. És most az van, hogy a mikrobiom és a bél a sokkal több szerotonint termel, mint a központi idegrendszer, azaz az agy, de egy nagyon fontos dolog van, hogy az a szerotonin, ami a bélben termelődik, az nem fog feljutni az agyba, annak más a szerepe a bélben, és más a szerepe a központi idegrendszerben. Ha erről beszélnénk egy picit, mert mostanában ugye nagy divat, akár természetgyógyászok között is, orvosok között is, hogy a mikrobiomot helyre kell tenni, mert akkor fogsz tudni fogyni, akkor szűnik meg a depressziód, akkor fogod magad nagyon jól érezni, meg akkor szűnik meg az áteresztő bélszindróma, stb. Tehát egy tény, hogy jelen pillanatban, amit eszünk, az egyre kevésbé hasonlít az ételhez, bocsánat, és egyre inkább hasonlít gyakorlatilag egy kémiai laboratóriumhoz, hogyha bármit megnézünk, élelmiszereket, katasztrófa néha, hogy mi minden van csak egy kenyérben, aminek vízből, sóból, búzából, vagy lisztből kéne lenni, és kovászból kész, és mi minden van benne, vagy mi minden van egy felvágottba, vagy hány kiló guárgumit eszünk meg, vagy Szent János kenyérmaglisztet egy joghurttal, vagy egy kefírrel, tehát, hogy ugye itt a bélmikrobion, szerotonin, és az más, az a szerotonin, illetve nem más, mert maga a molekula ugyanaz, de az nem egyenlő a központi idegrendszerben lévő szerotoninnal, és az ott létrejövő szerotonin indukálta idegi válaszokkal.
0: Ez valóban, ahogy mondtad fel, ez egy óriási terület lett, ez a bél, agy, tengely, és annak a kutatás, hogy a táplálkozás, illetve ez a mikrobiom, ezt régen úgy mondták, hogy baktériumflóra, bélbaktériumflóra, tehát ez a bélbaktériumok összességét jelenti, és hogy ennek az állapota, ez hogyan befolyásol rengeteg mindent, nem csak a központi idegrendszer működését, hanem a szívérendszerünk állapotát például. És a táplálkozást illetően valóban vannak olyan vizsgálatok most már, hogy például bizonyos adalékanyagok, ilyenek a festékek mondjuk, ételszínezékek, vagy akár a mesterséges édesítőszerek, fölvetették azt, hogy ezeknek lehetnek problémás hatásai, például a bizonyos festékanyagoknál fölvetették, hogy a gyerekeknél fokozzák a figyelemhiányos hiperaktivitás zavart. Nekem is volt olyan munkám, amikor gyógyszerben használt ételszínezékkel kapcsolatban kaptunk ilyen kérdést, csak itt a probléma az, hogy a vizsgálatoknak a minősége, amikor például a gyerekeknek egy vizsgálatban adtak ételszínezék keveréket, és akkor kimutatták, hogy akik ilyeneket kapnak, fogyasztanak, ott több a figyelemhiányos zavar, ott odáig lemenni, hogy konkrétan melyik okozza, milyen mennyiségben, ott azt éppen abból a vizsgálatban nem derült ki. Édesítőszerek közül némelyikkel van olyan adat, amelyik azt mutatja, hogy fokozódik bizonyos szívérrendszeri megbetegedések kockázata. Csak itt arra érdemes figyelni mindig, és ez is egy nagyon tanulságos dolog, hogy általában az ilyen vizsgálatok, ezek összefüggéseket, statisztikai összefüggéseket mutatnak, amelyek nem okozati kapcsolatok. Tehát azt mondjuk, hogy szed valamilyen, vagy fogyaszt valamit, egy adott embercsoport, a másik, ami lehetőleg minél jobban hasonlít ehhez, az meg mondjuk nem fogyaszt ilyet, és akkor próbáljuk összehasonlítani a két csoportot, ezek az úgynevezett megfigyeléses vizsgálatok, szaknyelven obszervációs vizsgálatok, de ezeknél alapszabály, hogy ezek statisztikai kapcsolatot fölvetnek, azonban okozati kapcsolatot nem. Tehát egyszerű módon fogalmazva, és volt is ilyen vizsgálat, ezt kimutatták, le is publikálták a Science nevű komoly tudományos szaklapban, hogy ahol több a kisgyerek, ott több a gólya. És akkor, hát ugye ez a német mesék Magyarország is, vagy a gólya hozza a gyereket. Akkor föl, hát akkor a gólya hozza a gyereket, ugye itt már okokozati kapcsolatot állapítunk meg, és akkor a valóság feltétlenül az volt, hogy egy újonnan épített lakónegyedben megjelentek fiatal emberek, hát ahol fiatal párok vannak, főleg lehet, hogy alá is írtak valami papírokat, hogy gyereket kell produkálni, hát akkor ott több, igen ám, de ahol ez van, ott meg megjelennek az új villanypóznák, meg ezek a helyek, ahol a gólyák is fészkelnek. Tehát, hogy arra akarod csak rámutatni, hogy az okokozati kapcsolat és a statisztikai összefüggés között ez a különbség. Na most okokozati kapcsolatot úgy lehetne kimutatni, hogyha úgynevezett véletlenszerű beválogatáson alapuló kettős vak, klinikai vizsgálatot folytatnánk, de hát ezt nem egyszerűen gyakorlatilag nincs realitása élelmiszerekkel, mert annyi minden más is van mellettük, amit szedünk, ahogy élünk. Nem biztos, hogy két betegcsoport, nem is betegcsoport, hétköznapi emberekről van szó, minden tulajdonságuk egyforma. Például is mondok valamit, lehet, hogyha valaki magas feldolgozottságú élelmiszereket fogyaszt, tehát sok benne az ilyen adalékanyag, az mondjuk városokban él, nagyvárosban, vagy éppen mit, amin irodai munkát végez, és akkor hazamegy Budapest belvárosban, és akkor vesz valami, úgy nevezzük, hogy gumikaját vacsorára, és akkor ez. Aki meg mit, amin más munkát végez, vidéken van, az meg esetleg másképp étkezik. Na most, ha megfigyelünk a kettő csapat között különbségeket, az egyáltalán nem biztos, hogy az élelmiszerre magára vezethető vissza, hanem az életstílus például, más foglalkozásokról van szó, más embercsoportokról, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz ezeket levarni. Na most ezzel együtt is mégiscsak a vizsgálatok összességében arra utalnak ezekkel a korlátokkal, hogy a természetes eredetű élelmiszerek, tehát a teljes gyümölcsök, nem a gyúzók meg ezek, hanem a teljes gyümölcsök, a úgymond a házikoszt, vásárolt zöldségekből, egyebekből, emellett valóban például a testsúly problémák előfordulása kisebb, szívérendszeri betegségek kevésbé fordulnak elő, bizonyos hangulatzavarok is esetleg kevésbé fordulnak elő, de ismét mondom, hogy ezek megfigyeléses vizsgálatok. Tehát ez a másik, amit nagyon nehéz elmagyarázni az embereknek, hogy amikor valamiről beszélünk, akkor, ahogy említettem, nagyon fontos mindig megnézni lehetőleg, hogy az milyen típusú vizsgálatból származik. Tehát az egy dolog, hogy úgymond tudományosan kimutatták, de nagyon nem mindegy, hogy milyen. Úgyhogy ami a szerotonint illeti, hát én nem feltétlenül korlátoznám a szerotonéra például a magas feldolgozottság, ez a highly processed, ahogy mondják angolul, élelmiszer témát, mert azt is kimutatták, hogy adott esetben általában fokozódhat a szervezetben az úgynevezett alacsony intenzitású gyulladás kockázata, illetve több, nagyobb az esély. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy például az érfal gyulladt, amit mi nem veszünk észre, tehát ez a gyulladás, ez nem feltétlenül jelent lázat, fájdalmat, egyebeket, de mondjuk már gyulladásos anyagok keletkeznek. És ha gyulladásos anyagok keletkeznek, akkor hosszabb távon ott nőhet esetleg az érrendszeri szövődmények kockázata, a plakkok például képződése, akkor a véralvadékonyság fokozódhat, akkor esetleg daganatos betegségeknek a kockázata is fokozódhat, akkor ha például ilyen gumikajákat fogyasztunk, és emellett még olyan az életmódunk, hogy testsúlyfölöslegünk van, az is ismert, hogy legfőképpen az úgynevezett zsigeri zsírszövet, tehát nem is ami a bőrünk alatt van, hanem ami a belső szerveink körül, az termelhet gyulladásfokozó anyagokat. Tehát ha például valaki fogy, az akkor nem azért hasznos csak, mert hogy a bőr alatti zsírszövetből kevesebb van, és akkor szépen jobban néz ki, hanem azért is, mert akkor a zsigeri zsírszövetnek a mennyisége is csökken. És valószínűleg ez az, ami a leghatásosabb, és hogy nagyon bonyolult legyen a dolog, az is genetikailag lehet meghatározott, hogy kinél milyen a zsigeri zsírszövet arány és az úgynevezett bőr alatti zsírszövet arány. Tehát lehet, hogy valaki jól néz ki, és nem annyira duci, de mégis valami miatt a zsigeri zsírszövet mennyisége nagyobb, vagy aktívabb, és termel gyulladás fokozó anyagokat.
1: Előfordulhat az, hogy látszólag vékony embereknek komoly zsigeri zsírszöveteik vannak?
0: Előfordulhat, hogy nagyobb, tehát az arány az nagyobb, illetve az is simán előfordul a szétköznapi tapasztalat, hogy nem feltétlenül csak telt vagy kövér emberek lesznek kettes típusú cukorbetegek. Tehát ugye ez is azt mondják, hogy hát ugye aki kövér, akkor az azzal jár, hogy inzulin rezisztens lesz, illetve hát ez egy komplex probléma, úgy mondják, hogy metabolikus szindróma, amikor az inzulin hatása is csökken, erre mondják, hogy inzulin rezisztencia, magas vércukorszín, magas koleszterinszín, magas vérzsírszín, magas vérnyomás, és ez egy elég súlyos kombináció. Például egyébként magamról beszélek, nekem is családi hajlamom van erre, tehát én magam is egy, mondjuk úgy, hogy aránylag jól karbantartott metabolikus szindrómás beteg vagyok.
1: Tehát ez a metabolikus X-szindróma.
0: Régen X-nek nevezték, most már az X-et elhagyják. Metabolikus, igen, ez az. És hát mit lehet itt csinálni? Hát például most én momentán 85 kiló vagyok, most fogytam is, de hogyha nem sportolnék, nem vigyáznék magamra, szerintem nagyjából lennék 120 kiló. Mert étvágyam is van, hízásra is hajlamos, hogy hál' Istennek könnyen tudok fogyni, de akkor is. Tehát ez az, amit nem lehet, szóval a gyógyszer nem tud csodát tenni, és bizonyos áldozatokat érdemes hozni, gondolok itt a testsúlykarbantartásra, arra, hogy megálljuk azt, hogy nassoljunk. Én is például imádok nassolni, de rákényszerítettem magamat arra, hogy ne nassoljak. Tehát és ahogy nassolni kezdek, rögtön kezdenek a kilók visszajönni. És a másik, hogy érdemes a mérlegre ráállni néha, ha valaki figyelni akar magára, és akkor tudja csekkolni, hogy... Tehát az életmódtól rengeteg minden függ. Akkor például én bevezettem azt, hogy akkor köretként nem rizst, meg nem krumplit kérek, hanem salátát. Ami hát baromi rossz, megmondom őszintén, de akkor is. És akkor ezzel le van rendezve például a zöldségnek a jó része is.
1: Értem.
0: Vagy csökkenteni a szénhidrátot. Akkor mit, ami reggelire, akkor meg lehet oldani azt, hogy ne két vajas zsömlét tegyek, csak egyet, és akkor a másik helyet tegyek mondjuk 2-3 szilvát például.
1: Értem.
0: Tehát ilyen tükköket, és sajnos ez igen, ez olyan, mint a gyógyszerszedés, hogyha valakinek ilyen problémája, akkor kénytelen, hogy mondjam, áldozni valamit az egészségét, és lemondani dolgokról, miket szeret. És az az óriási nehézség, hogyha valaki szeret enni, akkor annak ez nagyon-nagyon nehéz erről lemondani, mert ugye ez is egyfajta függőség, hogy az ember szereti az édességet, vagy legalábbis hajlam, mondjuk így. Hajlam, és hát néha nem is baj, tehát lehet bűnözni, csak tartósan nem.
1: Értem.
0: Úgyhogy, szóval a táplálkozás, ez rengeteg mindent befolyásol, a táplálék összetétel, a változatosság, de minden vizsgálat arra utal, hogy változatosan enni, nem feltétlenül kell vegetáriánusnak lenni, vegánnak lenni. Miért ez egy sok százezer éves...
1: Igen.
0: Tehát ez az arany középút, úgymond. És emellett azért kétségtelen, ezt szokták mondani szakemberek is, hogy nincs olyan, hogy egy egyenruha mindenkire jó.
1: Igen.
0: Hanem figyelni kell emellett arra is, igen, hogy kinek milyen testi adottságai vannak, és akkor itt esetleg a dietetikus, az orvos tud okosat mondani adott esetben, és a gyógyszerész is, és itt érdemes tényleg a gyógyszerész kollégáknak is egyfajta ilyen speciális képzést is igénybe venni, hogy tudjanak tanácsot adni. Mert ugye, ha már a táplálkozásról van szó, nagyon gyakran ez oda torkolik, hogy akkor az emberek elkezdnek vitaminokat szedegetni. Akkor nem, majd akkor jó nekem az is, ami van, és akkor majd nem gyümölcsöt eszek, hanem vitamint, és hát az lehet, hogy még pénzben se sokkal olcsóbb, vagy nem olcsóbb.
1: Igen.
0: És a másik az, hogy ugye a multivitaminoknál is kimutatták azt, hogy ezeknek legalábbis a klinikai vizsgálatokban nem nagyon van, vagy igazából nincs is kedvező hatások nagyon sokszor. Tehát ez is egy illúzió, hogy beveszem a multivitamint, és akkor attól nekem az egészségem jobb lesz. Nem lesz jobb, hanem valóban a mozgás, táplálkozásra odafigyelni. Ha valaki vesz multivitamint, én ahogy korábban sarkosabb voltam, de aztán ahogy öregettem, én már úgy vagyok vele, hogy igazából nem baj, ha valaki szed, mert áltani általában nem árt, sőt, emlékeztethet arra, hogy éljünk egészségesen. Tehát ha valamit beveszek, ahhoz kapcsolok egy szokás. És hogyha mondjuk ahhoz, hogy beveszem valamit, multivitamint, ahhoz még az is hozzájön, hogy akkor elkezdek mozogni, és akkor már megéri. Mondjuk multivitamin helyett, aminek több jelentősége van, és ezt a vizsgálatok is bizonyítják, az a D-vitamin. D-vitamin szedése, akár a kalciumpótlás nőknél ezzel együtt, mert önmagában a D-vitamin kevés lehet. Itt is érdemes azt figyelembe venni, hogy valakinek van-e csontitkulása, nincs csontitkulása, az életkort. D-vitaminnel, amit nagyon figyelembe kell venni, hogy nem szabad 4000 nemzetközi egységnél naponta többet bevenni átlagban. Meg lehet azt csinálni, hogy egy nap beveszek mondjuk hétvégén 14000 nemzetközi egységet, az kb. Azonos azzal, mint hogyha naponta vennék be 2000. Tehát egy ilyen,
1: igen.
0: Ilyen idézőbetett lötyögés van, de...
1: Hát ez egy zsírban oldódó vitamin vagy hormon,
0: így van,
1: most
0: így van.
1: Ugye itt ez egy lebeg, hogy vitamin így vagy hormon.
0: Így, teljesen, szóval nagyon más a viselkedése, és itt nem a vérszint számít, tehát ez nem úgy kell gondolkozni, hogy most egy hatalmas vérszint alakul ki, hogy beveszek, mit tudom, nagy mennyiséget, és az nekem káros, hál' Istennek nem, hanem ez másképp van, de átlagban a 4000 nemzetközi egység fölötti az már kockázatos lehet, bármennyire is igyekeznek reklámozni adott esetben egyesek. De szóval függőségre visszatérve, mindannyiunknak van.
1: Bocsánat, még egy pillanat itt, hogy a vérből, vérvizsgálat útján kimutatott D-vitamin szint számít-e, vagy nem számít?
0: Számít, az a D-vitaminnak egy metabolitja, hiszem a 25-hidroxil D-vitamin, amit mérnek. És van egy érték, hát én már meg nem mondom fejből, a 75 nanomol per deciliter, vagy valami ilyesmi, benne van az alkalmazási előírásokban is egyébként, hogy mit jelent az, hogy D-vitamin hiány. Ugye ez nem, ezt így lehet ehhez a vérszinthez kötni. És igazából a feladat az, hogy e fölé menjen a D-vitamin szintünk, de túlzottan növelni, igazából a tudományos vizsgálatok szerint nincs értelme, tehát akkor nem fog jobban védeni bennünket bármilyen ráktól, bármilyen szívérrendszeri betegségtől. Ha valakinek kialakult csontitkulása van, akkor ez úgynevezett adjuváns szer, tehát segéd hatóanyag lehet, de önmagában ez nem fog megvédeni a csonttöréstől például. Úgyhogy de viszont igen, tehát arra vannak vizsgálatok, hogy kedvező élettani hatásai lehetnek. Akár például olyan is, hogy csökkentheti a fertőzés, bizonyos fertőzésekkel kapcsolatos fogékonyságunkat, csontjaink állapota, izmaink állapota jobb lesz.
1: Még egy fontos kérdés, egy picit elkanyarodtunk a témától, de Azt gondolom, hogy nem baj, mert ez egy élő beszélgetés, nem felvételről megy. Még itt van egy fontos elem, a magnézium, amiről, hogyha váltanánk néhány szót, ugye nagyon sok vita van arról, hogy milyen formában vegyük be a magnéziumot, meg én hallottam olyan kijelentéseket, hogy kelátkomplex, meg mit tudom én mi, tehát hogy tegyük helyre, hogy egy magnézium glicinát nevű molekula, az nem kelátkomplex, hanem ez egy sima só, ami két glicin molekulából és egy magnézium molekulából áll, ami ha bekerül egy vizes közegbe, akkor diszociál magnézium ionná és glicin ionokká. A glicin az meg aminósabb, szépen felszívódik, aztán a magnézium is szépen felszívódik a maga útján a bélrendszerből, ahogy neki kell.
0: Hát igen, ez is egy érdekes dolog, ez valószínűleg ezek a hitek, ezek ilyen marketing kampányoknak az eredményei, hogy beakadnak az emberek lelkébe, hogy például a magnéziumból azokat keresik, amik úgymond jó felszívódásúak. És ezek általában kétségtelenül ezek az úgynevezett szerves sók. De hát azért azt kell figyelembe venni, hogy általában amikor táplálkozunk és ásványi anyagokat viszünk be, azok nem izoláltan történnek, tehát ez nem úgy van, hogy beveszek kalciumot, magnéziumot, hanem megiszom egy poá tejet, ott van minden. És akkor ott vannak ugye ezek a komplex képzőanyagok, szerves anyagok, amikkel sók alakulhat ki, akkor bekerül a gyomornak a savas közegébe, tehát egy komplex mátrix, táplálék mátrixból szabadulnak, illetve szívódnak ezek föl. Na most itt a probléma ott van, amikor táplálkozástól függetlenül pótoljuk ezeket az ásványi anyagokat, és itt a kérdés mindig az, hogy attól, hogy jobban szívódik fel valami, várhatok-e jobb hatást? És ilyen összefüggés például a magnézium esetén sincs. Ugye itt megint arra szeretnék hivatkozni, hogy meg kell nézni mindig, hogy milyen klinikai vizsgálati adatok vannak egyes magnézium sok között. Na most például elképzelhető az, és ez a probléma, hogy bizonyos gyártók bizonyos magnézium sokkal végeztek bizonyos vizsgálatokat. Egyébként az, hogy görcsoldó lenne általában, például éjszakai lábszárgörcsök, stb., ezt nem bizonyították, amennyire én emlékszem a klinikai vizsgálatokban. Magnézium hiány kezelése természetesen az fontos. Az ételkiegészítőknél vannak ilyen egészségügyi állítások, amiket a gyártók tehetnek elméletileg és gyakorlatilag is. Na most mondjuk vagyok egy cég, csinálok egy klinikai vizsgálatot az én termékemmel azért, hogy fokozom az eladást. De az nem jelenti azt, hogy a másik magnézium termék, amivel nincs ilyen vizsgálat, az nem lenne hatásos, csak éppen senki nem vizsgálta. Hogy melyik a hatásosabb, azt csak összehasonlító klinikai vizsgálatokkal lehetne végezni, az meg általában nincs.
1: Meg nagyon drága. Hozzá.
0: És itt jön az, hogy valami jobban kioldódik, vagy akár néhány emberen megnézem, és jobban felszívódik, az nem, önmagában nem klinikai hatás. Az egy, úgy nevezik a szaknyelben, hogy farmakokinetikai hatás, tehát hogy felszívódik, gyorsan felszívódik, kialakul egy adott vérszint, és akkor a kérdés az, hogy na jó, de akkor most, akkor mi van? És innentől kezdve viszont már a helyzet sokkal bonyolultabb
1: elvált. Itt van az a dilemma, amikor sokszor találkozom olyannal, hogy ha jobban hasznosul, és akkor összekeverik a felszívódást a hasznosulással. Igen. Az, hogy egy molekulának tudunk segíteni abban, hogy jobban felszívódjon, ezt különböző gyógyszertechnológiai eljárásokkal el tudjuk érni, vagy különböző étkezési szokások megváltoztatásával el tudjuk érni, hogy egy-egy molekula, vagy a ásványi anyag, vagy bármi jobban felszívódjon, de onnantól kezdve, hogy ő bekerült a véráramba, vagy a plazmába, onnantól kezdve semmilyen ráhatásunk nincs, hogy az hogyan hasznosul. Tehát ugye óriási különbség van a felszívódás, és óriási különbség van a hasznosulás között. Tehát amikor valaki azt állítja, hogy ez a szer, vagy az a szernek a hasznosulása ilyen vagy olyan, az nem ilyen egyszerű. Ott már ráhatás nincsen. Azt legfeljebb lehet esetleg mérni, vagy klinikai vizsgálatokkal alátámasztani, vagy nem. De ez egy másik kérdés. Lassan lejár a műsoridőnk. Én nagyon szépen megköszönöm.
0: Én köszönöm Dr. a meghívást.
1: Szabolcsnak ezt a nagyon érdekfeszítő és érdekes beszélgetést, és mindenkit arra biztatok, hogy kérdezzék meg a gyógyszerészt.
0: Igen.
1: Sokkal több választ fognak kapni a gyógyszerésztől.

0: legalább hasznosuljon.
1: Ugye? Igen.
0: És ez a trükk, de az, a gyógyszerek és az étrend kiegészítők ennél lényegesen bonyolultabbak.
1: Úgyhogy... Igen, igen. Tehát nem olyan egyszerű az élet, mint aminek látszik, és talán ez lehet a végszó. És nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre, és záró akkordként hallgassunk meg egy zeneszámot, és én el is búcsúzom mindenkitől. Isten áldjon mindenkit, és köszönjük szépen még egyszer a figyelmet.
0: Isten áldjon mindenkit.

Egészségtrend. Egészségi állapotok és étrendkiegészítő javaslatok. Dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mint ha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni, és ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
2: Új sorozat indul október 4-én vasárnap 19 óra 25 perckor Mesemondó esték címmel. Bardóc Orsolya előadó művész, Benedek Elek ükunokája hétről hétre mesével várja a rádió hallgatókat. Ismerős és rég elfeledett meséket hallhatunk királyfiakról, szegény legényekről, világszép és rózsát nevető király kisasszonyok, furfangos, bölcsességgel, humorral és emberséggel teli történeteiről. Pontosan úgy, ahogyan nemzedékeken át velünk maradtak. A Mesemondó esték című sorozat minden vasárnap 19 óra 25 perckor jelentkezik. Kapcsolódjunk ki néhány percre a mindennapok zajából, és merüljünk el együtt Elekapó meséinek csodálatos világába. Kalandozzunk együtt az óperenciás tengeren is túlra.
3: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária Celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek a szerkesztő, Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsora következik.
3: Október 6-a van az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, és érdekes ez a vértanúk megnevezés. Természetesen ők egyébként szinte egytől egyik hitvalló emberek voltak, gyönyörű levelekkel búcsúztak a feleségüktől, vagy éppenséggel az élettől, a gyermekeiktől. Ugye, hát nem a hitük miatt ölték meg őket. Sajnos, akik megölték őket, azok maguk is keresztény, vagy akár katolikus emberek voltak. Úgyhogy ilyen értelemben, hát nem tekintjük őket úgy szentnek, ez a egyházi értelemben, hogy a vértanúból lesz a leggyorsabban szent, mármint, hogy szenté avatott szent, abban az esetben, hogy ha őket kifejezetten a hit iránti gyűlöletből ölik meg. De hát nyilván az aradi vértanúk, katonatisztek, tábornokok, ők hát tulajdonképpen a hatalmi önkénynek lettek az áldozatai, mert részt vettek a szabadságharcban, úgyhogy azzal együtt, hogy az életük és a haláluk az sok esetben valóban hitvalló volt, hát nem tekintjük őket egyházi értelemben szentnek, de hát sok esetben talán nem is kell kételkednünk a személyes életszentségükben sem, mert olyan szép volt a haláluk, vagy hát az arra való fölkészülésük, ugyanakkor hát mégis ők elsősorban így a nemzetünknek, vagy a szabadságnak a vértanúja, annak ellenére a magyar nemzetnek a szabadságáért áldozták az életüket, hogy közülük ugye többen nem is voltak magyarok. No hát, a házunk táján szoktam ugye söprögetni először is, úgyhogy hát egy kedves hallgatónk írt egy Viber üzenetet, amelyben azt írta, hogy a Leó pápa gyermekeket keresztelt a Sixtus kápolnában vasárnap, és hogy ez egy nagyon felemelő szentmise volt. Ez is ezt nem teljesen friss talán ez üzenet, sőt, hát már elég régi, bocsánat, csak valahogy most látom, ami ennél frissebb az, hogy hát mi még ugye felnőttünk abban a korszakban, amikor az volt egy szlogán, hogy a múltat végképp eltörölni. Nyilván valamilyen műsorhoz szólt hozzá ezzel, nem a mi műsorunkhoz, de hát igazából csak biztatni szeretném a kedves hallgatókat ezzel is, hogy írjanak bátran SMS-t, Viber üzenetet, a Viber üzenet előnye, hogy ingyenes, csak hát persze kell hozzá ez az alkalmazás, az SMS viszont pénzbe kerül, és hát ráadásul ez nem is egy adomány a Mária Rádiónak, hanem hát a szolgáltatónak fizetett díj. Minden esetre mind a két számunk az úgy kezdődik, hogy 0630, és az SMS szám úgy folytatódik, hogy 558-29-96, Viber szám pedig 582-46-64. Mondom még egyszer, hogyha valaki föl szeretné írni, de hát már annyiszor elhangzott itt a műsorban, hogy talán meg is lehet jegyezni, hogyha valamelyiket valaki szeretné használni. Tehát mind a kettő úgy kezdődik, hogy 0630 558 29 96, ez az SMS szám, és a Viber szám pedig 582 46 64. Írjanak üzenetet, tegyenek föl kérdést, javasoljanak témát, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. No hát, még ami így közvetlenebbül a Mária Rádióhoz tartozik, az, hogy vasárnap meglátogattam egy 102 éves kedves hallgatónkat, aznap volt a születésnapja, október 4-én egy idős otthonban, és hát nagy élmény volt, remélem, hogy neki is, meg hát nekem is, hogy örültem annak, hogy ennek az idős otthonnak a vezetője ezt így figyelmes volt olyannyira, hogy ennek az idős kedves hallgatónak hát megszerezte ezt az örömet, hogy akkor egy unokájával találkoztam ott, de hát, hogy még egy plusz látogatója volt a születésnapján, hát ez mindenképpen örömteli esemény volt, illetve hát ami jó ötlet másútt, azt vegyük át, úgyhogy mi is próbálunk hát így magyarítani, kicsit csúnya szóval kifejezve magamat egy olyan kezdeményezést, amivel amúgy az interneten találkoztunk, és ezt azért mondom, mert ugyanakkor hívnánk embereket abba, hogy ebbe bekapcsolódjanak. Hát, ha most valaki kocsiba ül és autózik hazafelé, szokta hallgatni a Mária Rádiót, de mondjuk magát úgy definiálja, hogy ő nem hívő ember. Hát őket szeretnénk a következő kis kezdeményezésbe bevonni. Az a lényege, hogy hát valaki azt mondja magáról, hogy ő nem hívő, de ad 30 nap esélyt Istennek. 30 napig úgy él, hogy minden nap imádkozik, olvassa a Szentírást, van ehhez egy ilyen kis sorvezető, hogy hát körülbelül mi az, amire odafigyel egy nap, vagy mi az, amit megtesz, és tulajdonképpen arra hívnánk az illetőket, ha valaki ezt vállalja, hogy minden nap valamiképpen a tapasztalatairól egy rövid kis videó üzenetben számoljon be, és aztán lesz, ami lesz. Tehát mindenképpen érdekesek ezek a tapasztalatok, ha úgy telik el a 30 nap, hogy nem történik semmi, akkor az is biztos, hogy értékes tapasztalat lesz őnek is, meg azokkal, akikkel ezt megosztja, vagyis hát velünk, illetve hát természetesen még az is lehet, hogy valamiképpen a Jóisten belép az életébe, hogyha már valóban kitárta előtte az ajtót. Nem tudom, hogy a kezdeményezés kiinduló pontja az, tehát hogy pontosan tudnak-e arról, hogy a II. János Pál pápa, hát aki azért most már több mint 20 éve meghalt, minden esetre mondta egyszer egy ilyen ifjúsági találkozón itt Európában valahol, hogy hát kedves fiatalok, megértem azt, hogy úgy éltek, mint hogyha Isten nem létezne. De gondoljátok meg, mi van akkor, ha mégis van? Na hát valamiképpen ez a lényeg, hogy gondolkodjunk el 30 napig, ha valaki nem hívő, gondolkodjon el 30 napig azon, hogy mi van, ha mégis van Isten? Próbálja ki, hogy egyáltalán milyen lenne akkor ennek megfelelően élni, és aztán hát számoljon be a tapasztalatairól lehetőleg nap, mint nap. Na most ezt azért is mondom itt a kedves hallgatóknak is, mert hát ha van olyan az ismeretségi körükben, akár rokonságukban, aki azt mondja magáról, hogy ő nem hívő, de hát alapvetően úgy ismerjük, hogy mégiscsak egy jó szándékú ember, aki azért keresi az igazságot az életben, hát neki is felkínálhatjuk ezt, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kezdeményezésben részt venne, mi ehhez elküldjük azt, hogy hát mi a javaslat, mit érdemes tenni, és hát ő pedig, ha vállalja azt, hogy beszámol a tapasztalatairól így nap, mint nap, akkor az persze, hát azt gondolom, hogy nagyon értékes dolog lehet. No hát, többféle téma sorakozik itten a listámon, úgyhogy menjünk egy kicsit. Azt szeretném, hogyha a műsor második fele vagy vége szólna emelkedettebb témákról, hát akkor itt az elején essünk túl egy-két olyan témán, ami hát mondjuk így a mai magyar közéletet jellemzi, és hát nyilván ami az egyházat is érinti, hogy egy atya nevét fedje jótékony homály, biztos, hogy sokan hallottak erről az esetről, hát egy vidéki templomban történt egyébként, hogy egy prédikációjában valamilyen értelemben beszélt arról, hogy a jelenlegi kormánypártról, és hát utána akkor erre mindenféle persze kapott hideget, meleget, felszólították elhatárolódásra a katolikus egyházat, aztán akkor valami nyilatkozat meg is született már, mint hogy az atya beszéde, vagy ami ott elhangzott, az nem tükrözi az egyháznak a véleményét, vagy álláspontját, hát jó, ez mondjuk egy nyilván kvázi szokásos ilyen sajtónyilatkozat, amit hát gyakorlatilag bárki meg tud írni, vagy ki tud adni, de hát ez történt, és hát ugye óhatatlanul akkor ilyen esetben, akár hívő emberek körében is, akik erről értesülnek, már pedig hát azért értesült, úgy gondolom, viszonylag széles kör erről, ott hát akkor meg szokott indulni ugye a polémia, hogy akkor most helyes, nem helyes, politizáljon a papa templomban, ne politizáljon, és így tovább, és így tovább. Na most ezzel kapcsolatban szeretnék 4 szempontot mondani, amelyeknek viszont van egy elég szigorú logikai sorrendje, tehát, hogyha erről gondolkodunk, vagy beszélünk, vagy éppenséggel mások, hát szóba hozzák ezt, akkor szerintem, hangsúlyozom erőteljesen, mik azok a gondolatok, vagy szempontok, amiket érdemes figyelembe venni, és még egyszer a fontosabbaktól szeretnék haladni a kevésbé fontos felé, vagy szóval, hogy az alapvetőbbekből, alapvetőktől kiindulva oda, ami kevésbé alapvető. Azzal együtt, hogy valószínűleg az elmondottak nem feltétlenül most hangoznak el először itt ebben a műsorban. Tehát az első és legfontosabb dolog, amit szerintem mindig érdemes elmondani, hogy magunknak is akár, hogy ami a Szent Misén elhangzik, röviden prédikáció, de mondjuk maga az egész Szent Mise bármely részében a hirdetés, vagy a üdvözlés, vagy bármi egyéb, az mindenféle szempontból, állami, tehát törvényi szempontból magán közlésnek minősül. Ez az első és legfontosabb. Tehát röviden azt lehet, vagy azt szeretném ezt hozzáfűzni, hogy tulajdonképpen annak, aki nincs ott, annak olyan nagyon-nagyon sok köze nincs hozzá. Tehát körülbelül olyasmi, mint hogyha én írnék egy képeslapot valahonnan, és nem azt írnám rá, hogy milyen szép helyeken járok, hanem mondjuk azt fejtegetném, hogy XY politikus, vagy akárki, az mondjuk milyen gazember, akkor ebben az esetben ezt a postás megnézheti a címzést, hogy én mit írtam a képeslapnak erre az üzenő felületére, az igazából semmi köze nincsen. A másik példám erre, hogyha még valaki a lakásában üvöltözik, mert hallgatja a híreket, és kikelve magából szidja a politikusokat, most lehet erről véleményünk, hogy ez helyes vagy nem helyes, de a legelső az az, hogy tulajdonképpen ez senkinek semmi köze. Tehát, hogyha a szomszéd átkopog, akkor átkopoghat, hogy hát ne haragudjon, picit tudnának-e halkabban beszélgetni, mert hát minden szó áthallatszik, és hát igazából mi is szeretnénk beszélgetni, és tudnánk-e úgy beszélgetni mind a két család, hogy egymást nem zavarjuk, ez természetesen megteheti, de hogyha egyébként az emlegetett politikus ott ülne a szomszédban, mert meglátogatja a barátját, vagy bármilyen minőségben, nem mehet át számon kérni, hogy az az illető itt mondott a saját lakásában. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy magánközlés, A pont. Első. A második, hogy szólás és véleményszabadság. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk valaki egy közterületen akár, egy szabályszerűen megtartott demonstráción mindenféle csúnya dolgot elmond, az elmúlt években vagy évtizedekben bírósági ítéleteknek a sora támasztja alá azt, hogy hát tulajdonképpen egy közszereplő, most esetünkben politikus, bár hát nyilván ennél talán tágabb is a kör, hát kicsit azért kapja a fizetését, mert ezt köteles eltűrni. Úgyhogy ebből a szempontból ez a második, amit azért el ne felejtsünk, természetesen mindenkit megillet a szólásszabadság, tehát a hatalomnak a mai birtokosait és gyakorlóit is, tehát hogy ők is megtehetik a maguk megjegyzését, azzal együtt persze, hogy megint akkor, és akkor ez már megint sokadik szempont lenne, hogy hatalmi pozícióból mondjuk egy ilyen esetben akkor mennyire szerencsés ezt egyáltalán kommentálni, vagy bárkit bármire felszólítani, de ez már megint a sokadik szempont lesz. Tehát a második legfontosabb dolog az a szólás és véleményszabadság. A harmadik legfontosabb dolog, most ez egy picit hirtelen kiment a fejemből, mert közben egy kedves hallgatónknak az üzenetét olvasom, és azt írja ez a kedves hallgatónk, hogy az atya szűk körben egy zarándoklat keretében beszélt, aki felvette és közzétette, hasonlít Horn Gyula diktafonos kémeire. Ez a kedves hallgatónknak a véleménye. Nyilván régi időkkel való bármilyen párhuzam, az biztos pusztán a véletlennek a műve. Na igen, tehát a harmadik nagyon fontos szempont, hogy hát ha nyilatkozunk egy beszédről, vagy hát egyébként persze sok minden másról is, akkor érdemes azt meghallgatnunk. Én meghallgattam ezt a prédikációt, és tény és való, hogy szerepel benne mai politikai pártnak a neve, de ezzel együtt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ha valaki meghallgatja ezt a beszédet, akkor ez egy erkölcsi kérdésről szól. Tehát nyilvánvalóan, hogyha most 3 hét múlva választás lenne Magyarországon, 3 év múlva lesz 2029-ben ugye önkormányzati és európai parlamenti választás, tehát abban az esetben, hogyha mondjuk egy pap csak úgy pusztán kifejezésre juttatná az ő pártszimpátiáját azért, hogy mondjuk tulajdonképpen a személye iránti vélt vagy valós szimpátiát, vagy a vallásos érzelmeket átkonvertálja, átfordítsa egy adott pártnak a javára, ami akkor ott majd remélhetőleg az ő szempontjából szavazatokban mérhető, erre nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez politizálás. Még talán sok minden egyéb is belefér ebbe a kategóriába, de itt egy olyan kérdést elemzett az atya, amelyben a konkrét hívő embernek egy döntése, cselekvése, az annak mi az erkölcsi felelőssége. Erről volt szó. Egy prédikációnak hitről és erkölcsről kell szólnia. Ez a harmadik legfontosabb szempont, hogy tulajdonképpen 12. Pius pápa is mondott olyat az 50-es években, 1958-ban halt meg, hogy az ember vagy katolikus, vagy kommunista. Tehát akkor, amikor egyébként a nyugat-európai értelmiségnek nem kis része egyfajta ilyen ájult bűvöletében élt a Szovjetuniónak, Sztálinnak, Kínának, Mao Tse-tungnak, tehát egy erkölcsi kérdést feszegetett. Ez a harmadik szempont. Tehát, hogy nincs választás, nem biztatott senkit semmilyen politikai cselekvésre, nem bármilyen meglévő politikai szimpátiát akart erősíteni vagy gyengíteni, vagy járulékosan persze akár ez is, erről is lehet szó, de egy erkölcsi kérdésről volt szó. Ez a harmadik szempont. A negyedik, és akkor itt jutunk el oda, hogy tulajdonképpen ez a legkevésbé fontos, hogy mi van akkor, hogyha valaki ott ül a templomban, és nem ért egyet az atyával. Ez lehetséges. A pap a szószékről nem tévedhetetlen. A pápa tévedhetetlen, amennyiben az egész egyház tanítását fogalmazza meg, vagy fogalmazza újra, hit és erkölcs dolgában. Akkor igen. Tehát a pap nem tévedhetetlen a szószékről. Az, aki ott ül, az kifejezheti az egyet nem értését. Oda mehet az atyához a prédikáció mise után, akár arra is megkérheti, hogy atya, ne haragudjon, de hát helyesbítse a szavait a legközelebbi alkalommal. Valamire majd jutnak egymással. Azt is elmondhatja neki, hogy ő lelkiismeretesen mérlegelte, hogy a lóanatómusok vagy a patkókovácsok pártjára szavazzon, ez a két párt szokott a példáimban szerepelni, ráadásul még váltogatom is őket, nehogy semmi tendencia nincs abban, hogy én most mikor melyiket mondom. Ő teljesen, ő lelkiismeretben ezt mérlegelte, és ő nem érzi erkölcsileg helytelennek azt, hogy ő mondjuk a patkókovácsokra szavazott. Ebben az esetben majd szót váltanak erről, vagy esetleg az atya azt mondja, hogy vegye figyelembe ezt a szempontot is, vagy azt mondja, hogy ne haragudjon, én nem vettem figyelembe mindent, bocsánatot kérek. Vagy azt mondja, hogy hát akkor ebben nem értünk egyet. van ez így, élünk tovább. Sok minden történhet. Kifejezése juthatja azt, hogyha ő neki más a véleménye. Lehet arról beszélgetni negyedik sorban, tehát a fontossági sorrend után negyedik részben, hogy mennyire szerencsés az atya részéről, hogy most konkrétan nevesített egy politikai erőt. Lehet, hogy nem az. Lehet, hogy még korai. Erről lehet beszélgetni. Erről mindenkinek lehet véleménye. Mégis, ami nagyon fontos, hogy az első és legfontosabb, hogy templom, magánközlés, kettő, szólás és véleményszabadság, három, az atya egy erkölcsi kérdésről beszélt, és a negyedik az, hogy egyébként ettől függetlenül az atya nem tévedhetetlen, a jelenlévőknek lehet hozzászólása, nyugodtan mondják, fejtsék ki neki a véleményüket. Egyébként is tudnám biztatni a kedves hallgatókat, hogy szeretnék azt, hogy jó prédikációk legyenek, annak egy olyan módja van, talán a Ferenc pápa mondta ezt, hogy az nem baj egyébként, hogyha egyszer-egyszer megmondja az atyának azt, hogy ez egy jó prédikáció volt. Tehát egyébként, hogyha mondjuk lenne egy egyházközségben 10 ember, aki spontán módon, nem összebeszélve, de úgy időről időre így felvállalná azt, hogy hát ami egy prédikációban pozitív módon kiemelhető, azt így visszajelzi az atyának, megköszöni akár, akkor abban az esetben ez spontán módon oda vezetne, hogy az atyának az egyik prédikációját mondjuk megköszönték, vagy megdicsérték 6-an. A másikat 3-an. A harmadikat senki. Lehet, hogy egy idő után így elgondolkodna, hogy hát akkor lehet, hogy ez a mai prédikációm, ez egy kicsit talán sablonos volt, vagy felületes, vagy összehordtam tücsköd bogarat, nem is tudták az emberek, hogy miről akarok beszélni. Tehát lehetséges, hogy ezzel tehetnénk valamit azért, hogy egy prédikáció jó legyen. Tehát ugye ez nem egy rossz ötlet, hogy igenis nyugodtan jelezzük vissza, főleg aki ott volt, hogy őt hogy érintette, hogy élte át. Na, úgyhogy lehetséges, hogy ilyesmi még máskor is szóba kerül, hiszen ugye óhatatlan az, hogy az egyház, sokszor éri ez, most akár nyilván egy pap nem egyenlő az egyházzal, erről is már sokszor szó esett, hogy tehát hogyha ha hallgat, miért nem mondja meg, miért nem szólal föl, miért nem fejezi ki, hogy így vagy úgy. Amikor meg megszólal, akkor óhatatlanul kap hideget és meleget. Ez a dolgok természete. Tehát ebből nem következik az, hogy ne szólaljon meg, és természetesen hát az, hogy megszólalt, és akkor utána ez ellenhangokkal találkozik, hát ezt megtudomásul kell venni, hogy ez meg mindig így van. Úgyhogy nem várhatjuk el azt, hogy mindig tapsoljanak nekünk, de hát elképzelhető az, hogy későbbiekben is lesz hasonló helyzet akár, úgyhogy nem árt figyelembe venni még egyszer ezt a logikai sorrendet, hogy magánközlés, ami a templomban elhangzik, szólás és véleményszabadság van, az atya erkölcsi kérdésről beszélt, és ugye negyedik, ezek után természetesen mindenkinek lehet véleménye, a pap nem tévedhetetlen, lehet arról beszélni, hogy szerencsés, nem szerencsés, ő egy prédikációban nevesíteni, még akkor is, hogyha egy erkölcsi kérdésről van szó, nevesíteni egy politikai tömörülést, ezekről persze mindenkinek lehet véleménye, és ezt akár az atyának is kifejezheti, de hát már nem ismétlem magam többet, hanem menjünk is tovább, és hát egy kedves hallgatónk hozta szóba, ugye itten a pedagógusoknak a teljesítmény értékelési rendszerét, ami hát valószínűleg így most csapódik le sok esetben, konkrétan a pedagógusoknál, hogy ugye ez úgy indult el ez a rendszer, hogy a pedagógusok maguk kellett tulajdonképpen, hogy kitalálják azt, hogy mi az, amire nagyobb hangsúlyt fektetnek, mi az, amit hát akkor igyekeznek a saját működésükön akár javítani, És akkor ezért hát még valami pénzügyi ösztönzőket is ugye kilátásba helyeztek. Nyilván nagyon sok esetben a pedagógusok hát azt tűzték ki célul, amit eleve már így vagy úgy csinálnak, hogy akkor azt nem lehetőleg, hát most ne valami teljesen vadonat új dolgot csináljanak, vagy amiben tudják, hogy úgyse megy, próbálkoznak vele, de hát nem érnek el eredményt, hát akkor jelöljenek meg olyan területeket akkor, amit kis odafigyeléssel, erőfeszítéssel, hát akkor még jobban tudnak csinálni, és akkor hát akkor az majd beszámít nekik ebbe a teljesítményértékelésbe. Na most ugye május, és akkor a új miniszter akkor kinyilatkoztatja, hogy ez a rendszer ez nem felel meg a modern, nem tudom, teljesítményösztönzésnek, vagy nem tudom minek. Nyilván ilyen nyilatkozatokért megint nem kell a szomszédba menni, elég könnyű ilyeneket megtenni. Tehát akkor ez el van törölve, nem végezhetik el az iskolák az előző tanév végén az ezzel összefüggésben lévő feladataikat. Hát ez egy kicsit azért hasonlat szintjén olyan, hogy a tanár megiratja a dolgozatot, és utána azt mondja, hogy hát nem javítom ki, nincs kedvem. Nem írom be a jegyeket, gyerekek, hát ez van. Ennek ki örül? Hát akinek egyes a dolgozata. Az, aki ötöst írt, vagy mondjuk négyes, de évvége van, és még javítanék vele, az valószínűleg azt mondja, hogy nem áll. Hát jó, én nem kívánom azt, hogy az egyeseket is beírják, de hát akkor legalább javítsa ki a tanár, és hát azért írja be, aki kéri azt a jegyet, aki javítani tud vele. Most nyilván, amikor utána aztán kijön az, hogy hát az anyagi ösztönzést sem kapják meg a pedagógusok, hát akkor azért, és nyilván könnyű azt mondani, hogy ez nem felel meg valamilyen, nem tudom milyen modern elveknek, de akkor körülbelül az ember azt gondolná, hogy hát akkor biztos nagyon-nagyon fölkészült szakemberek, hát gőzerővel azon dolgoznak a nyáron, mondjuk, hogy hát akkor mi lesz az, ami majd megfelel. És hát október van. Tehát gyakorlatilag ez a tanév akkor már ilyen szempontból, hogy a tanár, amit legalább jól csinál, azt akkor fölcímkézhesse, és akkor ne adj Isten azért valami plusz juttatást kapjon, hát akkor ettől elestek. Az előző évi munkájuk ment a kukába, a folytatás nincs, úgyhogy hát ebből mindenki levonja azt a következtetést, amit akar, úgyhogy én már nem is kommentálom ezt tovább, de hát ez van. A órát is kell néznem, mert nagyon-nagyon megy az idő, én közben persze biztatom azért a kedves hallgatókat, hogy írjanak üzenetet, még egyszer elmondom az SMS számunkat, illetve a Viber számunkat 0630 558 29 96 582 46 64, elismétlem még egyszer, és hát a hétvégén ünnepeltük Szent Ferenc boldog halálának 800 éves évfordulóját, úgyhogy kicsit a mostani zene ehhez fog kapcsolódni, és akkor utána hát nagyon remélem, hogy emelkedettebb témákkal tudok tovább haladni, főleg, hogyha még a kedves hallgatók is írnak egy-két jó témafölvetést, kérdést, vagy akár hozzászólást az elhangzottakhoz. Most mindegy, hogy a szívderítő, nem szívderítő, önmagában az, hogy veszik a fáradtságot, hogy hozzászóljanak ehhez a műsorhoz, az mindig öröm. És akkor Szent Ferencnek egy imádságát fogjuk zenés feldolgozásban hallani. Fölséges és dicsőséges Isten, ez a kezdete Szent Ferenc kereszt előtti imádságának. És akkor mondom még egyszer a üzenőfalunknak a számát, tehát az SMS 0630 558 29 96, Viber számunk 0630 582 46 64, és akkor egy kis zene után folytatjuk.

Folytatjuk Barátkozó című műsorunkat, Lukovics Milánt hallják, és valószínűleg a hátralévő idő csak arra lesz elegendő, hogy visszatekintsünk 14. Leó pápa franciaországi látogatására, ami lezajlott az elmúlt hetekben. 4 napos látogatásról van itten szó, és Kis Antal barátom egy remek összegzést írt erről, úgyhogy miután legalább 35 éve ismerem őt, bizonyára elnézi nekem, hogy most némiképp idegen tollakkal ékeskedem, és az ő összefoglalását ismertetem a kedves hallgatókkal, mert hát azt gondolom, hogy egyrészt jó, hogyha képet kapunk a pápa látogatásáról, is másrészt pedig mindig jó volt a tolla, úgyhogy élvezetes az írása is. 14. Leó pápa semmi újat nem mondott Franciaországban, mert pontosan tudta, hogy ez ma a forradalmian új. A 2000 éves katolikus egyház nagy terebélyes fájának értékei, mély gyökerei és az ágvégeken éledő megannyi fiatal hajtás. Nem szétszórt, mindig protestáló magoncok, új és új ideológiák, növekedési kísérleteire való reakciókkal fárasztotta hallgatóit. Jó ütemérzékkel érkezett Franciaországba. Meghívója, a népszerűségében hanyatló elnök pedig olyan öngólt lőtt, mint annak idején Madame Clinton az Egyesült Államokban, amikor kampányába Teréz anyát hívta. Arra egyikük sem számított, hogy az igazság, az evangélium bátor kimondása maga alá temeti a hamis szabadság hazug világát. Egyetlen pillanat alatt. Ugyanis kinyílt a repülőgép ajtaja, 14. Leó már az öltözékével üzent. Főpapként, nem fehér ruhás civilként érkezett. A liturgián is használt karingben, felette a vértanúság színét a bíbort hordozó mocétummal, s mellén Krisztus keresztjével vonult a díszsorfal előtt. Megjelenésével nem egy mini állam vezetője, hanem egy két lábbal a földön járó egyházfő tette tiszteletét az európai kereszténység egyik bölcsőjében. A 4 napos látogatás során elhangzott beszédek és jelenlétének apró mozzanatait elemezve külön szemináriumi előadásokat lehetne szervezni. Mik lehetnek a magyar közélet számára is fontos üzenetei? A francia katolikus egyház nagyon bölcsen kezd átalakulni egy ellentársadalommá narratívájában, visszautasítja a feminista és LMBTQ lobby által előírt dogmát. Olvashatjuk Erik Zemmür a Misét még nem mondták el című magyarul is nemrég megjelent eszéjében. A katolikus filozófus író, mintha előtanulmányt írt volna a látogatáshoz. A kereszténységért vívott csata Európában nem lehet csak a hit csatája. Meg kell védeni a kereszténység hagyatékát Európában, ezeket az építészeti, művészeti, kulturális, jogi, politikai formákat, amelyeket meg kell őriznünk, vagy helyre kell állítanunk. Nos, 14. Leó pápa látogatása erről szólt. A Notre Dame bazilikában ismét finom tanújelét adta a hagyományaiban gyökerező és élő egyháza melletti kiállásának. Nem valamiféle divatos imamódokkal, modern zenei betétekkel készültek. Vecsernyepalástban főpapi jelvényekkel vezette az egyház hivatalos imádságát, a zsolozsmát. Az esti imaóra keretében tartotta meg tanítását. Többek között ezt mondta, utalva a francia egyház újjászületésére is. Ez a székes egyház azért született újjá, hogy vele együtt ti is újjászülessetek, új lendülettel törekedve az életszentségre, s végezve a mindennapi küldetést. Legyetek népetek körében az egyház isteni anyaságának világos jelei, az egyház Isten szeretetéről tanúságot téve újra egységbe gyűjti és gyógyítja az emberi családot. 2 évvel ezelőtt a párizsi olimpiai megnyitó ünnepség sokakat mélységesen felháborító, olykor blaszfémikus performansza után Franciaország a Stade de France-ban egy teljesen más arcát mutatta. 80 000 tekintetét égre emelő fiatal átlényegülten nagy hittel volt együtt egy megrendült ágostonos szerzetessel, aki nem szégyelte könnyeit. Elérzékenyülten állt egy gyönyörű, francia szenteket bemutató,
mély tanúságtételekkel lezajlott este végén az ősi ének, a Salve Regina éneklése alatt. A himnusz választása ismét üzenet volt mind a modernisták, mind a hagyományt túlhajtók felé. Van egység. A fiatalok zengték ezt a még egyházszakadás előtt keletkezett éneket, ahogy zengik a tizedik Pius közösség épp renitens konzervatívjai is templomaikban. A pápa minden liturgikus cselekményében megmutatta, nem csupán a tridenti latin misét lehet kellő mélységgel, odaadással és méltósággal ünnepelni. Ma különösen is szembesülünk azzal, hogy korunkból, mintha hiányozna a teljesség, a mélység, s hiányoznának az ígéretek. Az ének, a szó és a liturgikus mozdulat nemes egyszerűsége sokak számára rést nyithat a világosságra, a béke oázisát kínálhatja egy állandó kapcsolódásban élő és zajos társadalomban, üzente minden a katolikus egyház liturgiáját, a modernség és a kor kihívásainak való beteges megfelelési kényszerrel tevékenykedőknek. Vissza a forráshoz. A pápa látogatásának több beszédében utalt a katolikusok közéleti kiállásának fontosságára. Nem fogadta el a becsületrendet, nem kívánt nobilitásokkal díszvacsorázni, a lehető legtöbb időt szerette volna híveinek szentelni. A helyes laicitás tehát nem abban áll, hogy a vallást kizárjuk a közélet vagy az oktatás területéről, hanem abban, hogy azon munkálkodunk, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőiket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen, tanította. Párizsi miséje előtt a Champs-Élysées-n, mint egy szimbolikusan a fogyasztói társadalom lerolózott boltjai előtt, hívők ezrei gyóntak. Papok százai álltak szó szerint helyt. Erik Zemmür pedig készítheti új eszéjét, ugyanis a misét elmondták. Csak nem 800 000 voltak rajta. A Franciaország él, a francia katolikusok élnek. Európa él és élni akar. Köszönet és hála egy oroszlánnak. Habemus pápám, Leo a 14. Hát köszönöm szépen Kis Antalnak az összefoglalót 14. Leo pápa franciaországi látogatásáról. Hát magam messze nem lettem volna képes ezt így összegezni, úgyhogy hát kicsit idegen tollakkal ékeskedtem, de hát megjelölöm a forrást is, hogy Kis Antalnak az írását olvastam föl, és hát még itten pár percünk azért mégiscsak maradt, azt hittem, hogy már kiszaladunk teljesen az időből, úgyhogy egy kedves hallgatónk írt üzenetet itten a teljesítmény értékelési rendszerhez, akkor ezt itten olvasom. Lehet, hogy a mostani pedagógus országos vezetők közül valaki, vagy valakik nem végezték el úgy munkájukat, hogy a tanárok tudják, mit kellene tenni most. Köszönöm szépen a hozzászólást, és még egy lélekemelő dologról azért szeretnék említést tenni, hogy a kedves hallgatóink valószínűleg jól ismerik Majnek Antal püspökatyát, Ferences szerzetest, nyugalmazott munkácsi püspököt, aki Kárpátalján teljesít továbbra is szolgálatot, azt mondta, hogy püspök van, pap nincs, mármint, hogy új püspök van, aki az ő feladatát átvette, ő most már nyugalmazott püspök, de hát mivel pap nincsen, ezért hát 5 vagy 6 falut ellát lelkipásztori módon, és egy Ungvár közeli kis faluban él, tavasszal én is meglátogattam őt, és ott a környéken lévő falvakba jár misézni, gyóntatni, hát amit betegekhez, amit egy lelkipásztornak kell, és

0: egyébként én is így az utóbbi időben, amikor megfordultam Kárpátalján, azt láttam, hogy meglepően jók az utak. Előtte hát inkább csak a szörnyűségekről lehetett beszélni, de úgy tűnik, hogy belső Ukrajnában is, hát ezt mondta a püspök atya, hogy nagyon jó utakon mentek, sok helyütt, ahogy kelet felé tartottak, ilyen háló volt az utak fölé valahogy kifeszítve, hogy az ott autózókat védjék a drónoktól, hát ezt én nem tudom pontosan mi módon, hogy talán a célzottan lezuhanó drónok ne tegyenek kárt a járművekben, vagy hogy ez valami olyan fémháló, ami akkor zavarja a drónoknak az érzékszerveit, ezt én nem tudom pontosan, minden esetre így jutottak el a front közelébe, és hát aztán teljesen elnéptelenedett városokat is láttak, illetve hát olyat is, ahol van élet, és hát például egy parkban ott ő elmondása szerint 2000-2500 ember gyülekezett a fák alatt, megint csak azért, hogy a drónok kevésbé vegyék őket észre, és hát segélyszervezetek, egyházi szervezetek ottan minden nap kenyeret osztanak, és hát sokaknak, akiknek nincs hova menniük, elmenekülniük, hát gyakorlatilag ez az egyetlen esélyük az életben maradása. Hát ilyen megrendítő eseményekről számol be. Én köszönöm kedves hallgatói mai figyelmét, két hét múlva újra folytatjuk a Barátkozó című műsort, most viszont véget ért a műsoridőnk, és további jó rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Barátkozó. Lukovics Milán atya élő műsorát hallották.
0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.

0: Testünk a teremtett világ része. Megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én Génémet György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach Belső Szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!
1: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
2: Október 9-én a Börtönpostában három hölgy ad interjút egy helyszínről. Egyikük nemrég szabadult a börtönből, a másikuk 10 évig levelezett vele, harmadikuk pedig befogadta őt otthonába. Ezután újabb önkéntesünket ismerhetik meg, aki a levelezésen kívül a befogadó otthon takarító szolgálatában is részt vesz. Hallgassanak bele a műsorba!

0: kerek 10 éves levelezéstől el föl ez a kapcsolat. Nagyon sokat tanultam Kláritól, főleg türelmet, elfogadást és alázatot. Nagyon nagy áldás a mai napig, hogy nem csak ő, hanem a gyerekei is folyamatosan imádkoznak értem és a családomért.
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon mély lelki tartalma van a leveleinknek, tehát ugyanúgy írhattam a családomról, írhattam a benti életemről, vagy attól, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyok. Az az igazság, hogyha a hitem nem lett volna, akkor én ezt nem értem volna túl. Most nem mondom azt, hogy én nekem hűdes anyaru sorsom volt odabent, mert hazudnék. De hit nélkül, épp elmével nem lehet onnan kijönni.
2: Mi volt az, ami alapján úgy döntött, hogy meghívja ide az otthonába Klárit a szabadulása után?
3: Elsősorban az a nyílt szívűség, ami kialakult. Tehát érződött, hogy semmi rejtett gondolat nincs egyikünkbe se. Ez egy nagyon fontos belső kapcsolat, amit úgy, hogy nem volt egy személyes testközeli érettségünk, akár egy kézfogás, akár egy ölelés. Azt az érzést tökéletesen biztosította az a tiszta őszinteség, ami mindkettőnk számára teljesen természetes lehetett.
4: És amikor, ami a legjobban meglepett, vagy meldevágott, az, amikor egy volt kolléganőmmel találkoztam, aki ugyanúgy dolgozott, mint én aktív koromban, rengeteg közös ismerőssel, és akkor így belém nyilalt, hogy ilyen helyzetbe bármikor bármelyikünk kerülhet.
5: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Nem gyengült meg a hite, bár majdnem 100 esztendős volt, nem gondolt életerejét elvesztett testére, sem a sára elapadt méhére. Mindig megkérdezem, hogy egy lelki gyakorlatra megyek, hogy kell-e nekem oda menni. És mindig megkapom, hogy igen, és most Szabó József atya képzésére fogok menni, ha Isten is úgy adja, közben jár a képzésre. És mielőtt kértem az urat, hogy mutassa meg, hogy kell-e oda nekem menni, mondom, annyi fiatal van már, idős vagyok én ehhez, gondoltam. És kaptam azt, hogy igen, kell menni, és olvassam a Bibliába a 4:19-et. És mondom, jó van, akkor kinyitom a Bibliát, és ahol kinyílik, onnantól a 4:19-et mindet elolvasom, mert azt nem mondta, hogy Máté vagy Lukács, akkor én azt mindet elolvasom, és kiírom. És megnézem, hogy rám vonatkozik-e, vagy hogy. És ez győzött meg, hogy Ábrahám 100 éves volt, és nem gyengült meg a hite, hanem hitt Istenbe, hogy lesz gyerekük. Pedig a sára méhe elapadt. Úgyhogy ezt felvállaltam, hogy igen, Istennek még szüksége van arra, hogy másokat közelebb vigyek ő által a hithez, meg rajtam keresztül. Ő még cselekedni akar, mert sokan jönnek hozzám, hogy imádkozzak értük, mert sokszor meghallgatást talál az imám, és ebben még jobban formálni akar engem, ebben a közben járó ima szolgálatba.
1: Kovács Istvánné nyugdíjas gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a Katolikus Karitász. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szent Király lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. A kis huszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A fogatvágtában Amakovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a Katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Hangsúlyozták a szervezők, Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be, Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bezi Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban álhatatosak.

0: Istenünk, rendelésedből a remény élteti népedet, kiáltsuk ezért hangos örömmel.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Hálát adunk neked, Urunk, mert Krisztusban végtelen gazdagok lettünk, minden igében és minden tudásban.
1: Te vagy, Urunk, néved reménysége.
0: Istenünk, kezedben van a hatalmasok szíve. Bölcsességed irányítsa az államok vezetőit a kormányzásban, hogy a te forrásaidból merítsék elgondolásaikat, és tetszésed szerint munkálkodjanak.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te adod meg a művészeknek, hogy tehetségükkel fényes ragyogásodat tükrözzék. Munkájuk által sugározza világra reményt és örömet.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Te nem engeded, hogy nagyobb kísértés érjen, mint amilyent el tudunk viselni. Erősítsd a gyengéket, emeld fel az elesetteket.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.
0: Fiad által megígérted az embereknek, hogy az utolsó napon életre támadnak. Ne feledkezzél meg azokról, akik már kiköltöztek a testből.
1: Te vagy, Urunk, néped reménysége.

0: Könyörögjünk, szálljon fel irgalmas színed elé, Istenünk, esti imádságunk, és szálljon le reánk áldásod, hogy segítségeddel méltók legyünk az üdvösségre, most és mindörökké. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Tisztelt szeretett testvéreim! Aki hisz és megkeresztelkedik, az Jézus isteni életében részesül. Tehát bennünk egy örök élet van. Ez kitalálhatatlan, csak elfogadható. Ez jelenti azt, hogy az okosak és bölcsek, okossága és bölcsessége nem erre való, hanem a fizika, kémia, stb. Kutatására. Ide egy más hozzáállás kell. Isten belső élete kitalálhatatlan. És az egész történelemben senki se beszél róla. Tehát ne keverjük össze a vallásokat. A vallások szent dolog. Az ember keresi, a bukott ember az Istent. De egyetlen vallás alapító sem mondja, tudja azt, hogy mi van az Istenben belül. Nagyon fontos. A létezésére rátalálhat az emberi értelem, sőt, ez az értelemnek az egyetlen igazi létjogosultsága. Hogy rátaláljon az emberi élet végső értelmére az, hogy van egy teremtő Isten. Na most, kedves testvérek, aki erre rájön, az nagyon szép, nagyon jó, de semmi köze a valláshoz. Mert a vallás nem az, hogy Isten ott van, én meg itt, aztán mi közünk hozzá, hanem kapcsolat vele. Egészen más tudni azt, hogy Isten teremtő létezik, és más az, hogy milyen ő belülről, kicsoda ő. Amikor találkozunk valakivel az utcán, ezért nem szeretek nagyvárosba járni, ott nem valakikkel találkozok, hanem úgy megyünk egymás mellett el, mint a birkák. Na most az, hogy látom, hogy a másik létezik, ahhoz én nem ismerem. Hát akkor lesz vele kapcsolatom, ha elájul és oda megyek, és fölsegítem, de ez már a szeretet. Ezt nem teszi egyik birka a másikkal. Nagyon-nagyon kísértő ez. Látok valakit, de nem ismerem. Hát legszebben így vannak még a családban is. Ennek az ismeretnek a teljessége lenne maga a szeretet. Mert az, hogy a másik mit gondol, elmondja nekem, ha nem nyilatkoztatja ki, akkor nem tudom. De az, hogy elmondja, hogy miket gondol, stb., ez nagyon szép, valamit már megoszt a bensejéből, de a legvégső az, amikor talán ki sem mondja, de sugárzik róla, hogy szeretlek téged. Az ismeretnek a legmélye a szeretet, és elfogadom. Ha nem tudom, hogy kicsoda belülről Isten, a létezésének a tudata is összeomolhat, hogy akkor nincs is. Mert elkezdem kitalálni, hogy milyen belülről. Ezt teszi a pogány ember. Ha viszont nem kezdek el azon gondolkodni, hogy ki lehet ő belülről, lényegében nincs kapcsolatom Istennel. Kedves testvérek, akkor csak Isten a gondolatok egy tárgya lesz. Istenről beszélni ezért is veszélyes. Jézus nem beszél Istenről, hanem az Isten életet ömleszti belénk, ha hiszünk. Az Isten nem lehet tárgya a beszédnek. Ha megparancsolja, hogy hirdessétek, akkor azt jelenti, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevébe, vagyis merítsétek bele az Isten belső életébe, mert enélkül a teológia és a hittan nulla. Az nem egy ideológia, hanem a szent keresztséggel Isten életében részesültem. Tehát Isten nem lehet egy járókelő. Mennyi katolikusnak egy járókelő? Hát, egyszer elmegy a misére. Na. Meg elmond egy mi atyánkot. Hát mi ez? Hát ennyit mondok a járókelőnek is, hogy vemék az üzletbe, hogy jó napot kívánok. Nyilván, amikor keresi a pogányság Istent, az nagyon értékes, hogy keresi azt, hogy milyen lehet. De amikor kitalálja, hogy milyen, akkor rettenetesen téved. A pogányságban az a zsenialitás, és azért az egész emberiség készült Krisztusra. A pogányságban az a szép, Isten azt szereti, és üdvözületnek is sokan, hogyha az életének a lényegét meg azt tartja, hogy milyen lehet Isten. Kicsoda. Ez a keresés a szent. De amikor kitalálja, az már mese. Azért van benne valami zseniális az Istentől elszakadt emberbe, hogy azért a pogányok úgy gondolják, hogy az Isten az valaki. És még azt is tudják, hogy egy valaki nem lehet egyedül, mert akkor az egy pokol. És képzeld el, hogy soha embert nem látták. Ezért kitalálják azt, hogy több Isten van. Ez pedig egy abszolút kudarc. Két Isten se lehet, mert Isten végtelen természetű. És két végtelen nem lehet, mert akkor egyik lekorlátozná a másikat. Pasaréten fiatalként kis gyerekeket tanítottam, és megkérdeztem, miért egy Isten van. Így jelentkezett a kisgyerek. Mert ha kettő lenne, nem férnének el. Zseni, zseni. Az isteni természet végtelen, de hogy azon belül személyek vannak, a pogányság ezt érzi. Csak ki akarja találni. És akinek legtöbbet köszönhet Európa, egy Arisztotelész, a görög filozófus, ő pedig mennyi értéket adott. És úgy gondolja, hogy Isten az egy mozdulatlan mozgató, energia. Akkor engem nem érdekel, mert én nem energia vagyok, hanem valaki. Nem győzöm elmondani, ne mondjatok már ilyen, hogy mindenki hisz valamibe. Ne nézzétek már mindenkit őrültnek, mert hinni nem lehet valamibe. Az elektromosságban nem hinni kell, nem remélni kell, nem szeretni kell, hanem ismerni és használni. Tehát valamiben nem lehet hinni, csak valakiben. És ezzel szemben egy egyszerű pogány, aki fölemer két kakast Zeusnak, hát egy ponton túlhaladja Arisztotelészt. Rossz a képzelődése, de azért tudja, hogy Isten nem lehet valami, ha én valaki vagyok. A legmagasabb létezési szint nem a kutya, macska, meg az állatok, meg a növények létezése, mert nem tudják, hogy vannak. Én tudom, hogy vagyok. Na most, kedves testvérek, ez az, ami kitalálhatatlan. És tulajdonképpen az ateizmust kitermeli. Mert ha Isten egy mozdulatlan mozgató, akkor mi közöm hozzá személyesen? Semmi. Legfeljebb a világot mozgatja. Kedves testvérek, na most ideértünk, hogy mit jelent az, amit Jézus az evangéliumban mond. Az kinyilatkoztatás. Persze a 19. században azt is tagadták, hogy nem lehet kinyilatkoztatás. Abban lehet, hogy van Isten. De hogy szóljon nekünk, ugyan már. Tehát kinyírták Ábrahámtól Krisztusig az egész zsidóságot. Isten nem szólhat. Miért? Te megtiltod neki? Ha ő valaki, akkor mondja Szent Boldog Skótusz János, a nagy ferences zseni, Pótuit, Dékuit, Ergo Fécit. Hát ez az egyetemi szint. Megtehette, hogy szóljon? Kikorlátozza? Illet, hogy megtegye? Nem. Nem úgy, hogy elvárjuk. Hanem, hogyha nem illik hozzá, hogy szóljon hozzánk, akkor gonosz. mert bajba vagyunk, mert tudunk a létéről, de elszakadtunk tőle. Tehát illet, hogy szóljon, ergo tehát szólt. Kedves testvéreim, és utoljára fia által szólt. Ez az utoljára azt jelenti, hogy mindent elmondott. Na nem az, hogy mi van odát, és kíváncsiskodunk, nem vallási kíváncsiskodás, hanem az ember megmentése. Éppen most hallottuk az evangéliumból. Most. Amikor azt mondja, dicsőítlek, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől. Kinyilatkozhatnak kicsinyeknek. Senki sem ismeri az atyát, csak én, mondja Jézus, belülről. És senki sem ismer engem, a rokonok sem, mondja Jézus, a gyerekek sem, akivel játszottam. Senki, hogy ki az én, mi az, az, hogy az én, a Názáret Jézus énje, az csak az atya ismeri a Szentlélekben. És ez egy akkora kinyilatkoztatás, tehát akkor Isten tud szeretni. Ha egyedül van, akkor nem. Tessék már ezen gondolkodni, testvéreim. Olyan csodálatos ezeken gondolkodni. Ez nem az én tanításom. Nem én találtam ki, hanem az én egyetlen reményem és örömöm. És hát ez a tiétek. Ugyanez a hitetek. Én csak szolgálom. De ettől nem szabad elszakadni, hogy Isten csak szeretet lehet, vagy ne is legyen. Ha egy személy, akkor nem tud szeretni. Akkor valami. Ezért mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, terheket hordoztok, és én megenyhítelek titeket. És ha úgy érzitek, hogy a parancsokat is be kell tartani, ezek az én igám és az én terhem az édes és könnyű, és nyugalmat talál a lelketek, vagyis sabbatot, a zsidók által várt nyugalmat, azt a végtelen békességet. Kedves testvéreim, de azért olyan furcsa ez, hogy elrejtetted ezeket az emberek elől. Nem azért, hogy meg ne találjuk, hanem ez eleve el van rejtve. Ezt nem lehet úgy megtalálni, ahogyan felfedezik mondjuk a ráknak a gyógyítását. Úgy nem lehet kitalálni téged, hogy mi van belül, ha te nem szólsz. Tehát Isten nem gonosz, hogy elrejti magát, hanem eleve el van rejtve. Ha nem vétkeztünk volna Ádámmal, akkor éreztük volna ezt a szeretetet. Mint a gyerek érzi a szülők szeretetét, de fogalma sincs egy 3 évesnek, hogy hogyan apám és hogyan anyám. Nem kell okvetlen tudni. Majd megtudja. De a tudás az a szeretet ismeretén belül van. Ebből szakadtunk ki. Kedves testvérek, nem gonosz az Isten, hogy elrejti, hanem Isten. Isten, akinek az a titka, hogy nem csak a világot teremtette, mert ez a létezés megokolathatatlan. Ez nem. A dolgok léte nincs megokolva, és mégis vannak. Ez kinyilatkoztatás. Tehát Isten ki akarja bensejét nyilatkoztatni, miért? Mert minket valakinek teremtett. Tehát a mi legbensőbb titkunk a levegőbe lóg. Kedves testvérek, az utóbbi évek, de főleg a napok, most a esztergomi fiúknak tartottam lelki gyakorlatot, és ott egy egészen bizonyosság ért, hogy az, hogy szeretet és létezés az összetartozik. Nem összetartozik, ugyanaz. Mert engem nem a világ létezése érdekel elsősorban, hogy vannak csillagok, hanem honnét vagyok én, aki szeretetre szomjazok, aki tudok szeretni. Tehát honnét a szeretőképességem, a személyem. A személyem létezése föltételezi egy személyes Istent. Ezt érzi a gyermek. Ha őt teljesen szeretik a szülők, akkor az egész mindenség ragyog, minden jól van. Vagy egy nagyon tiszta szerelemben, ahol egy pillanat az a fiú meg a lány azt érzi, hogy most nem azért, mert ilyen vagy, hanem hogy te vagy. Erre az ember be van állítva. Kedves testvéreim, persze keresni kötelesség az embernek. És az Úr Jézus azt mondja, hogy aki keres, talál, s az örgetőnek megnyitok. Igen. Testvérek, amikor azt mondja, hogy a kicsinyeknek, és ha nem leszek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az Isten országba, vagyis nem részesültek Isten belső életébe. Ez nem azt jelenti, hogy maradjunk gyerekek, infantilis felnőtt, az egy torzszülött. Hanem valami olyan magatartás kell, mint amit először, ami először áthatott minket, hogy akik szerettek, az, attól elfogadtuk a szeretetet és a létet. Ezért az anyamében megfogadt ember élete az emberiség elleni gyilkosság. A létezés ellen való gyilkosság. Hogyan érzékenyedheti magát egy normális ember erre? A létezés és a szeretet azonos az ember számára, aki személy. És az a Szent János, aki látta meghalni Krisztust, az apostol, és látta föltámadásának dicsőségében a csodálatos, amit az első levelében ír, kettő. A szeretet Istentől van, nem a majmoktól. A testem rokon lehet vele. Az énem nem, mert én szabad vagyok. A sejtek nem szabadok, abból nem jött elő az én lelk. Amikor fogantattam, Isten az anyamékbe teremtette az énemet, a személyemet, abban a pillanatban. Ezért lesz föltámadás, mert a test és a személy az egy. Csak elszakadtunk Istenből, és most ez a szakadást szenvedjük. De Krisztusban már a halál is hazamenetel. Ezt ünnepeljük ma Szent Ferenc atyánknál. Énekelve halt meg. Tehát a szeretet Istentől van. De ha nem mond egy másik mondatot, akkor ez a levegőben van. Mert Isten maga a szeretet. Azért tőle van, mert ő öröktől fogva belülről Atya, Fiú, Szentlélek. Ezért van tőle. És innét, és csak innét érthető, ami Szent Pál

0: hogy megbocsátott nekünk. Tehát a kereszt számunkra az életfája, egy forrás. És aki Isten életében van, az megfeszítetett Krisztussal együtt, nem azt jelenti, hogy szenvedni kell, az úgy is jön, és akkor majd akkor is vele leszünk. Hanem azt jelenti, hogy a kereszt gyümölcseiből táplálkozik, az élet fájáról eszik, és abból a vízből iszik, akiről azt mondta Jézus, jöjjetek hozzám, és aki hisz bennem, annak szívéből az élet forrásai fakadnak, vagyis a Szentlélek. Ezt jelenti, hogy Ferenc meg van feszítve. Nem az, hogy szenved, hanem a megfeszítettnek a gyönyörű életét éli. És a világ is meg van feszítve nekem. Tehát semmiféle világi ideológiát nem fogadok el a végső kérdéseibe. Nekem a világ meghalt. Más a tudományos kutatás, más az emberek szeretete, de ezt az én hitemet, ezt az én benső életemet nem adom oda pénzért. Érted, katolikus keresztény? Semmiért nem adom oda. Ezért számomra a világ meg van feszítve, vagyis a világ bennem van fölemelve Isten dicsőségére. Ezért Ferencre nem mondjuk azt, hogy meghalt, hanem átment. Átment abba a dicsőségbe, amelyet a keresztség óta kapott, és az melyet annyi szenvedések között, mert keresett, és megnyílt egy szóra, Krisztus megszólította őt, és áttölelte. A stigmatizáció nem azt jelenti, hogy szenved, hanem azt jelenti, hogy Krisztus szeretetében részes. Ezt merte kérdezni, hogy ugyanaz a szeretet legyen a szívemben Jézus, mint a te szeredben volt a keresztet. De akkor megakad, hát akkor, ha ez együtt jár, akkor ugyanaz a szenvedés. De nem a szenvedés kérte, hanem ezt az életet. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Mária Celbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte. A szűzanya megbocsátásra,

0: Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mincenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Akarat és álhatatosság vezet jó célokhoz. Istenünkhöz, nemzetünkért kiáltunk, mert féltjük. Most a szabadságában is féltjük. Sok-sok évszázad rabsága után nem könnyű kialakítani a helyes, a bölcs hozzáállást. Hiszen úgy vagyunk, mint a kamasz. Szabadságvágyunk zabolátlan, de szabadság tapasztalatunk nagyon kevés. Türelmetlenül száguldanánk előre, de az új születése akadályok, gátak, fájdalmak között történik. Valami elrontott helyrehozatalához legalább annyi idő kell, mint ameddig a rossz tartott. Nem lehet átugrani az időt. De álhatatosság és akarat jóra fog vezetni. Ezt tanulhatjuk meg hazánk bölcseitől, így Széchenyi Istvántól is. Hallgassuk őt. Minden átváltozás csak valamely idő leforgása után lehet hasznos. Egy gazdaság, amely hátramaradt lételiből igen-igen jó lábra emeltetik, azon időközben, míg ezen módosítás történik, még kevesebb bevételt fog adni, mint amikor minden nád, erdő és puszta legelő volt. Minden krízis, akármely élesztő legyen a következtetése, eleinten egy kis elcsüggedést okoz. Mi pedig minek előtte megvetnénk, s gúnyolnánk, amihez nem igen értünk, vizsgálódjunk inkább, s fontolgassunk. Alkalmaztassunk minden környülállásainkban hazánkhoz. Ha némely tárgyakban igen nagy megelőzést tapasztalunk, azért el ne csüggedjünk. Az eltökéllett akarat, s kivált az álhatatosság, ezen legritkább erény mindent lehetővé tesz, minden célt elér, minden akadályokon diadalmaskodik. Az állandó erős akarat a tenger szélvészei között új világot keres fel, a hegyekre folyásokat visz, megvasalt utakon hordja haza feleslegét a tengerek öblébe, s a Tamezisz mély feneke alatt készít száraz, bátorságos átmentőt. De az irítség még kevésbé komorítsa tekintetünket, hanem felderült homlokkal, nemes és mennyei vetélkedés tisztán lobogó lángjával lépjünk a pályára.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Ismételten tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat a Makránci filiális templomból.
0: Kedves testvéreim, Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fényességét fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: este idézzük emlékezetünkbe Urunk Jézus Krisztus két mondatát. Nélkülem semmit sem tehettek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. De emlékezzünk a Szent Atya boldog emlékű Ferenc pápa 2021-ben a Hősök terén mondott szavaira is. Az eukarisztikus himnusz negyedik verszaka, amely végig kísérte az eukarisztikus kongresszust is, így hangzik. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jelenlégyen jobb jövődnek záloga. Kívánom nektek, hogy a kereszt legyen számotokra továbbra is a híd, a múlt és a jövő között. 20 éve, hogy 2006. szeptember 17-én Erdő Péter bíboros úr Budapesten boldoggá avatta a kassai születésű Salkaházi Sára szociális testvért, akinek oltalma alatt immár 12 éve egyházi iskolaközpont működik Szepsiben. Az idén 277 növendékkel, akiknek képviselete szeptember 13-án a Szent István Bazilikában részt vett a hálaadó Szent Misén, bizonyítva, hogy a jövőben is ragaszkodni kívánunk gyökereinkhez, amelynek éltető nedve a vallásos meggyőződés. Nem felejtve, a földbe szórt kereszt nem csak arra indít bennünket, hogy jól meggyökerezzünk, de arra is, hogy a magasba nyúlva kitárjuk karjainkat mindenki felé. Arra hív, hogy ne elégedjünk meg csupán ragaszkodni a gyökereinkhez, de merítsünk a forrásból, és adjunk inni mindazoknak, akik korunkban szomjaznak. Imádkozzunk, hogy a jövőben is megalapozottak, nyitottak, mélyen gyökerezők, és másokat tisztelők legyünk.
1: Urunk, add, hogy a benned hívők evangéliumod tanításának fényében egy szívvel és egy lélekkel szolgálják a lelki megújulás ügyét.
2: Kérünk téged,
1: Urunk, add, hogy a benned hívők egymással társfelelősséget vállaljanak, a kételkedőkkel pedig megsejtessék a lelki megújulás fontosságát és lehetőségét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, add, hogy a benned hívők hiteles kapcsolatokat ápoljanak mindenkivel, és készségesen vegyenek részt az egyházi, a társadalmi, a kulturális és a politikai életben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Kéréseinket támasszuk alá azzal az imával, amelyre az Úr Jézus parancsára áldott jó szüleink és nagyszüleink tanítottak bennünket imádkozni.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék

0: szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Az Úr lelkének segítségül hívásával győzzük le önmagunkat és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Ha vétettünk, kérjünk bocsánatot. Ha minket bántottak meg, bocsássunk meg. A boldogasszony örömére engesztelődjünk ki szívből egymással.
0: Legyen.

0: Irgalmas Istenünk, mennyei jó atyánk, a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon, és éltessen bennünket.
1: Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy örömmel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellé, hogy családjuknak az imádság és a béke példaképei legyenek.
0: Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben éljünk.
1: Adj erőt, hogy ellent tudjunk mondani a sátánnak. Segíts minket legyőzni önmagunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez minket, másokat és teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, de az igazak igazára és szeretetére épül.
0: Boldog asszony, az örök igének szülőanyja, Mária, jó anyánk, Szent István királyunk oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög érettünk, hogy mindig örömmel tegyük meg azt, amit Fiad mond nékünk.
2: Urunk és Istenünk, ragadtass ránk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járjunk sőségében, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
3: Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Közös imádságot hallottak a makranci filiális templomból. Eszünkbe idézve boldog emlékű Ferenc pápa Budapesten elmondott szavait. Hajdan, ti magyarok, tiszteletből Máriát úgy szólítottátok meg, mint királynőt, pátronát. Nos, a boldog asszony, a ti régi nagy pátronátok, kísérjen és áldjon meg benneteket. Ezzel a készséggel fogadjuk most is az Anya Szent Egyház áldását.
4: Az Úr legyen veletek!
2: És a lelkeddel!
4: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
4: Mondjunk áldást az Úrnak.
2: Isten!

0: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta, egyetemi docens, meg még mondhatnám a pozícióit, beszélgetünk vele a segítőhivatás és a hit kapcsolatáról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát pedig köszönjük a rádiónak. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a meghívásomat, és azzal kezdjük, hogy egy pár mondatot mondjál magadról, hogy honnan jössz, vagy mivel foglalkozol, vagy amit akarsz.
2: Mindig örömmel jövök a Mária Rádióba. Egy református pedagógus család gyereke vagyok, aki pedagógussá lettem, nevelővé, és mint pszichológus a hivatásom, az emberek segítése mindig erősen megkapja azt a hangsúlyt, hogy segítsek az illetőnek fejlődni, nevelődni, jobbá lenni. És ebben a hitem nagyon erősen támogat, hiszen egész mélyen ott van benne, amit otthonról is hozok, hogy igyekeznünk kell mindig felfelé tekinteni, és valahogy a krisztusi úton próbálni haladni. Igaz, hogy segítőként sok évtizedig erről nem lehetett beszélni, úgyhogy meg kellett tanuljam szinte, hogy hogy lehet ezt majd beépíteni a segítő hivatásomba. De már ennek is van néhány évtizede, hogy ezt lehet.
1: Na, hát erről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hit, mint lelki erőforrás, ugye aznak tekintjük mi, akik hívők vagyunk, és a szakmai felelősség, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
2: Hogy, hát ahol... kegyelemből ez sikerülhet, és ha mélyen úgy tekintünk a ránk bizottakra, hogy felelősségünk van, mindazzal a szaktudással, amit sikerült megszereznünk, mert már ezért is hálásak lettünk, hogy tanulhattunk, előttünk jártak bölcsemberek, és ezeket mind próbáljuk egyfajta alázattal mégis ahhoz a személyhez illeszteni, akivel éppen dolgunk van, hogy így mondjam. Nagyon nem könnyű ráhangolódni és megtalálni, hogy mi az, amivel éppen most segíthetünk neki.
1: Jó, akkor beszéljünk először a kliensekről, hogy mondjuk egy kliens kapcsolatban bekúszhat a hit, mint akár tematizálva, akár bárhogyan.
2: Először hadd fogalmazzam meg azt, ami a segítő kapcsolatban a hívő embernél az alapot kell, hogy képezze, hogy a másik emberben a teremtett embert lássam. Hogy Isten olyanná teremtette, és az élete útján olyanná tudott válni, amilyen most éppen. Nem könnyű keresni és meglátni a másik emberben azt a jót, amire építeni lehet, ami húzó erő lehet. Azt hiszem, azzal, hogy én ezt látom elsősorban, már a kliens érez valamit, hogy nem vele együtt szidom a világot és egyebek, hanem hogy neki már valamit az ad, hogy a jó hangosítódik ki ebben a kapcsolatban.
1: És be lehet hozni? Most például egy személyes kérdést felteszek. Hát én ugye református lelkész vagyok, ezt mindenki tudja, és ugye hát soha nem titkoltam a kliens kapcsolatokban sem, ha úgy adódott, tehát én nem erőltettem, de ha úgy adódott, beszéltem a hitemről, vagy... hát stb. De most képzeld el, hogy jár hozzám egy lelki gondozásra, egyébként nem fizetős, hanem ez csak szolgálat, egy volt alkoholista, viszonylag fiatal hölgy, 30-valahány éves, aki úgy került hozzám, már egy éve nem iszik, de nagyon sok problémája van az életében, rengeteg, tényleg ezersebből érzik. Úgy került hozzám, hogy a férje, aki szintén egy leszokott alkoholista, felépült alkoholista, megkérdezett engem, hogy én fogadnám-e a feleségét, hogy beszélgessek vele, mert hát már sok helyen volt, de nagyon sok problémája van. Viszont előre megmondja, hogy gond-e nálam, hogy a felesége ateista, és nagyon utálja az egyházat, meg a papokat. Hát magamban majdnem, hogy nevettem egy nagyot, hogy akkor miért engem szólít meg a pasi. De most már, hát olyan 4-5-ször volt már nálam a hölgy, és jár is hozzám. És én nem szándékosan, de szinte, szerintem minden alkalommal valahogy olyan a téma, hogy én ilyen mini bizonyságtételeket mondok, hogy nem azt mondom neki, hogy figyelj, higgyél Istenbe, vagy ilyesmi, de a saját életemből, vagy a saját hitemből egyszerűen nem bírom megállni, és sokszor bejön, és így magamban csodálkozom, hogy még egyszer sem mondta, hogy na, őt ez idegesíti, és továbbra is jár hozzám, tehát nagyon...
2: Igen.
1: Én azt gondolom, ezt akarom csak most tesztelni nálad, mert te nagyobb tudású vagy, mint én, hogy azt gondolom, hogy végül is ez a kettő kéz a kézben jár, hogy én akkor vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
2: Hogy ezt én expressis verbis teszem-e, vagy először csak ennek az értékeik és érzéseit mutatom meg. Én itt azt gondolom, egy fokozatosság a lényeg. Amikor valahogy szóba tudom hozni, hogy és mibe tud bízni, és mire gondol, és tud-e arra gondolni, hogy esetleg van maga fölött egy nagyobb erő. Tehát vannak ilyen témák, ahogy akár próbálom megszólítani, ha van benne valami keresés a transzcendencia felé, és ez sokszor bejön, hogy igen, nem nevezi nevén, vagy kiderül, hogy jaj, de jó, itt erről lehet beszélni. Tehát én is azt gondolom, hogy a szeretet, az értékek, az elfogadás, a megbocsátás értékeinek a képviselésével eleve behozzuk azt a légkört, hogy itt az
1: igen, mert most
2: elfogadás
1: rejöttem, hogy
2: és a szeretet dominál.
1: Más identitásból beszélgetünk, hiszen én lelkész vagyok, tehát én nem tudok kibújni a bőrömből, te pedig pszichológus vagy.
2: Igen.
1: De én pszichológus... Na mindegy, fejezve a gondolatot, aztán térhetünk rá a szakemberekre.
2: Nem tudom, hogy erről kell-e többet mondani. Az tény, hogy időnként megkérdezem ezt, hogy ezzel hogy van. Tehát akár azt, hogy kapott-e valamilyen vallásos nevelést, hogy viszonyul ehhez, mit gondol erről. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy erről is kell és lehet őszintén beszélni, és ha látják, hogy én erről természetesen beszélek, és ha ő azt mondja, hogy nem köszöni semmit, akkor bennem semmi ellen, tényleg nincs bennem ellenérzés, mert igen, az igen. Nagyon fontos, hogy a hitelesség arról szól, hogy amilyen érzés bennünk van, az megjelenik valami módon az arcunkon, a hangszínükben, bármiben, a lélegzetvételünkben. Tehát azt nem tudjuk letagadni, ami bennünk van.
1: Igen, igen. Szóval én se térítő szándékkal most, ahogy így visszatekintek, mondom ezeket, csak mindig kicsúszik a számom, mert én ezt érzem, és én így vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
2: Aki úgymond engedi, vagy akár erősíti, hogy beszéljünk hitbeli dolgokról, ott én elég gyakran idézek a Bibliából, mint valami mély, igaz üzenetből, és jól szokták venni.
1: Igen. A szakemberek, ugye nagyon sok segítő szakember dolgozik a segítő szakmában, akik hívők is, mondjuk úgy, hogy mellékesen, de az ő például a kiégés, vagy a lelki egyensúlyuk, vagy a szakmaiságuk megélésébe, hogyan fűződik bele a hitük, az Isten kapcsolatuk, mondjuk pszichológiai értelmezésben?
2: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon már, amikor úgymond hivatásként választja valaki a segítést, akkor mennyire van azzal tisztában önismeret szintjén, ez még nem is a hit kérdése, hogy neki nagyon mély szükséglete az, hogy ő segíthessen, vagyis, hogy önmagát segítőnek, tehát erősebbnek, biztonságosabbnak érezhesse. Ez a szükséglete azért van, mert kell szükséglete, hogy érezze, hogy el van fogadva, elég jó, értékes. És ebből adódik, ebből a szükségletből, ami a segítőknek sajátja, hogy szüksége van nagyon gyakran a megerősítésre. Szinte azt mondom, hogy mindennapi kenyérként kell az a megerősített érzés, hogy én tudtam valami jót cselekedni, valakinek segíteni. Viszont a segítőhivatás nem olyan egyszerű, hogy gyakran kapnánk a visszajelzést. És ha nem kapjuk a visszajelzést, akkor jön a frusztráció, a feszültség, a kudarcérzés. Ha valakinek az életében nincs meg egy biztos energiaforrása, erőforrása, például a hite, amelyik erőt ad ahhoz, hogy én nem vagyok mindenható, én nem tudok mindent megoldani, én kapok erőt ahhoz, hogy próbálkozzam, a többit elvégzi a Szentlélek, avagy a másik emberben zajló munkák. Tehát nem szabad, hogy frusztrálva érezzem magam attól, hogy valakivel nem tudok úgymond sikert elérni. A másik gyakori gond a segítőhivatásban, hogy akiknek segítünk, azok teli vannak negatív érzésekkel, traumákkal, problémákkal, és düvel, haraggal, keserűséggel, tehát nagyon sok negatív érzés van bennük. Ezt tudnunk kell, és ezt el kell fogadnunk. Na, de nagyon nehéz ezzel szemben ülni, amikor bugyog belőle a dű, a harag, az akármi, ami a mi lelki működésünktől távol van, mert mi már valahol ezt földolgoztuk, és tudjuk kezelni, mégis nem szabad se megriadni ettől, és gyorsan leállítani, és tagadni a negatív érzéseket, akkor megtanulja, hogy nálunk erről nem lehet beszélni, és nem tudunk haladni igazán, ha ezt félreteszi, vagy pedig nem szabad erre nekünk is sodródni bele az indulatba, és viszont indulatosaknak lenni. Ez az egyik legnehezebb része, azt hiszem, a segítő hivatásnak, a negatív érzések, indulatok bölcs kezelése, és ehhez is a hit tud adni erősítést. Hogy tudjam őt elfogadni, értsem meg, hogy most érthetően dühös, és ebbe tudjak mellé állni, és az egész helyzetet megszelídíteni.
3: Igen. Hogyha mondjuk keresztény szakembereknek kérnénk fel egy előadásra, hogy a hit és a hivatás kapcsolatáról beszéljél, akkor mik lennének azok a legfontosabb pillérek, amiket itt be kell hozni? Mert ugye azért van, aki elcsúszik, ugye főleg amikor fiatal voltam, és még azért a pszichológia nem volt annyira az egyháznak a szövetébe beépülve, mint ahogy azért ma már, hála Istennek, igen, akkor azért sokszor találkoztam fiatal szakemberként azzal, hogy nem kell ennyit nyavajogni, meg kell térni, el kell fogadni Jézus Krisztus bocsánatát, stb., és akkor az összes probléma megoldódik, vagy a másik oldalról, azzal is találkoztam, ugye világi szakember, nem partnerekkel, de akikkel ugye együttműködtem, hogy hát a lelkészek azok ne avatkozzanak bele a lelki folyamatokba, hiszen nem igazi gyógyítók, nem tudnak gyógyítani, hagyják ezt a szakemberekre. Szóval ezek ugye a szélsőségek,
2: igen,
3: de meg kell találnunk hívő szakemberként, hogy akkor hol vagyunk mi ezen a skálán.
2: A hit és hivatás kérdésében néhány alapvető pillért tényleg érdemes erősen tudatosítanunk és követnünk. Az egyik a hitből merített erő, hogy nekem ez a feladatom, ezt vállaltam, valószínű erre vagyok teremtve. A másik, hogy ez nagyon fontos része legyen az identitásomnak. Tehát, hogy érezzem, hogy nekem ez a dolgom itt a földön, és ehhez kapok és kaptam erőt. Ebből adódik a segítő emberben a remény, hogy fogunk tudni mi ketten, a kliens és én, a Jóisten segítségével, tehát ezzel a háromszöggel dolgozva segítséget kapni. A, még egy nagyon fontos pillér, hogy a segítőnek a belső nyugalma és saját személyes harmóniája az élet vezetésében legyen rendbe. Nem könnyű rendbe tartani, az élet hoz a magánéletben nehézségeket, megküzdeni valókat, ezeket, ha tudjuk a hit segítségével rendbe tenni, most így mondom, akkor utána jó szívvel tudunk tovább lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő embert ne gyötörje a bűntudat folyamatosan. Ez egy nagyon lényeges dolog. A klienseinknél látjuk, hogy szenvednek. Évek óta hordoznak haragot és bűntudatot. A hit az pontosan a megbocsátás kegyelmét hangsúlyozza, hogy el lehet engedni, magunk mögé lehetne vetni a vétkeinket és újra kezdeni. És ha egy hívő segítő életében ez egy központi élmény, így mondom, akkor ezt hitelesen át tudja adni, hogy igen, magunk mögé lehet vetni, és ezen már nem kell gondolkoznunk, mert kaptunk megbocsátást, és ha jó szándékkal újra kezdjük, tiszta lappal, ahogy szoktuk mondani, igen, ez a kegyelem. De a segítő viselkedése is ezt kell sugározza, hogy nem lehetünk dühösek a kliensre, még ha akár, hogy is viselkedik.
3: Igen, szóval ez a lelki megerősítés, hogy én mint segítő kapcsolatban vagyok Istennel, és ez akkor is vigasztal, hogyha mondjuk emberileg azt mondom, hogy kudarcos az a terápiás folyamat, pláne azért, mert hát az alázat segít nekünk, hogy hát én nem Isten vagyok, hanem ugye.
2: Igen.
3: És a sikerekben is szerintem ez egy segítség, hogy tudom, hogy nem én voltam annyira ügyes, hanem esetleg Isten kegyelme, meg természetesen a kliensemben rejlő erőforrások. Szóval nem minden rajtam múlik, hanem a kliensemen is múlik.
2: Egy nagyon fontos megtapasztalásom, hogy a mai ember nagyon kevéssé tud hálás lenni. És a hívő ember, én azt hiszem, hogy reggeltől estig van miért hálát adjunk. És ha pontosan, amit mondtál, hogy a segítőből nem az ő sikere sugárzik, hanem hogy de jó, köszönjük, hogy ez most nekünk ketten sikerült megoldani, túllépni, és ezt a hálaérzést át tudják venni a kliensek. Ez olyan öröm látni, hogy eddig ők ezt nem is ismerték, nem is találkoztak ezzel szegények. Körülöttük senki nem volt hálás. És ebben a hosszabb kapcsolatban, ahol egy kicsit azonosulnak is, átvesznek sok dolgot a segítőtől, ezt a hálaérzést is meg tudják érezni. És ez már egy olyan erőforrás, hogy kapok valamit, aminek örülhetek.
3: Hát igen, de ugye most nagyon egyre trendibbé válik az, hogy a kiégésről beszéljünk. Nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen kutatás, én nem olvastam, vagy nem hallottam még róla, hogy mondjuk összehasonlítsák a keresztjén segítők és a nem keresztjén segítőknek a kiégési intenzitását vagy fokozatait. Nyilván én hívő emberként úgy gondolom, hogy ha valaki Isten gyermekének tekinti magát, akkor nyilván védettebb a kiégéssel szemben.
2: Igen.
3: És hát most nem akarom fényezni magam, de tényleg én napra 40 évig dolgoztam a Kallódó misszióban, és ugye 2 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, ezt a hallgatók már tudják, de én nem éreztem magam kiégve. Az utolsó hónapokban se. Szóval, hogy én akkor is lelkes és nem tudom, érdeklődő tudtam, nem az, hogy maradni, hanem én élveztem akkor is a hivatásomat, és hát nyilván ez sok mindennel összefügghet, de én úgy összegzem, hogy ez azért is volt, mert valójában Isten kezébe tettem a klienseket is, meg a saját részvételemet a misszióba. Vagy hogy van ilyen, ezekről valaki gondolkozik, vagy kutatják ezt?
2: Igen, ezt kérdezted, hogy ilyen vizsgálat van-e. Egy indirekt vizsgálati eredményre tudok hivatkozni itt Magyarországon. Kopp Mária és Krapszky Ádám a férjével a 80-as években, majd a 2000-es évek elején, tehát 20 év múlva csináltak hatalmas, izgalmas felmérést a magyarok lelki állapotáról, és itt egész világosan kiderül, hogy a hit az egy egészségvédő faktor. Ez lett a dolog summája, tehát egy stresszkutatásnak indult, ami arról szól, hogy a stresszt, a feszültséget hogy kezeli az ember, és ebben kiderült, hogy a vallásos és a hívő emberek, itt azt hiszem nem tesznek éles különbséget, de hogy a vallásos emberek, akiknek a gondolkozásukban, értékrendjükben benne van, szignifikánsan egészségesebbek. És ez valami nagyon nagy ajándék, amit kapunk a hitünk mellé, hogy a testi egészségünk is védettebb ezáltal, hogy több lelki erőforrást, erőt kapunk a hitünkből.
3: Igen, igen. Most nem akarom elvenni az idődet, de eszembe jut egy másik magyarországi vizsgálat, amivel szeretném végasztalni azokat a hallgatókat, akik ugye azt szokták mondani, hogy hát nem vagyok nagyon hívő, csak hát azért hiszek Istenbe, stb. Én nagyon sokszor hallottam ezt így panaszkodva emberektől, ugye, akik egy lelkésznek nekem azt mondják, hogy jaj, hát én nem is tudom, hogy hívő vagyok-e. Hát igazából hiszek Istenben, stb. Na az a lényeg, hogy 2000-ben volt Szegeden, a Pico Bettináék csináltak egy olyan vizsgálatot, amiben azt vizsgálták, hogy több ezer szegedi fiatal bevonásával, hogy a diákok, tehát középiskolás diákokról beszélünk, meg hogy függ össze a szerhasználata, hát ugye ez az én témám, tehát a drog, alkohol és a cigaretta használat a vallásossággal. Na most azért mesélem el, mert én nagyon meglepődtem, ugye olvastam a kutatást, és én az volt az előfeltételezésem, hogy ez úgy függ össze, hogyha valaki nagyon hívő, tehát imádkozik, gyakorolja a vallását, templomba jár, stb., akkor ott van a nagy váltás, a nagy olló, hogy az sokkal kevesebbet drogozik, iszik, cigizik, mint aki csak mondjuk azt mondja, hogy hát van Isten, de nem foglalkozom vele. És én teljesen meglepődtem, ugyanis azt olvastam a számok, hogy a nagy váltás ott volt, hogy nem hiszek Istenben, vagy az, hogy hiszek Istenben, de valójában soha nem járok templomba, nem is voltam még életemben templomba. És akkor itt volt egy nagy különbség, és onnan természetesen progresszíven csökkent, hogy ugye járok, szoktam imádkozni, próbálok úgy élni, stb. Az nyilván egyre csökkent, de a nagy különbség itt volt. Igen. És akkor elgondolkoztam, mondom, hát ez hogy lehet? És rájöttem, mert ugyanabban az évben volt, ugye az Európai Unióban is vizsgálják, van ez az ifjúságkutatás, amit 4 évente csinál az EU összes országában, ugyanazok a kérdések, ifjúságkutatás. És pont akkor, nem régen, pár héttel azelőtt azt is olvastam, és ott meg az volt, hogy a fiatalok azt nyilatkozták, ugye önbevallásos, hogy a legnagyobb problémájuk, mi a legnagyobb problémájuk? Az élet értelmének a hiánya. És ott rájöttem. Egy Ökösi Bandi bácsitól hallottam a teológián, hogy ugye a világnak gazdája van, és hogy ez a kontextus, ez mennyiben megváltoztatja a személyiséget, hogyha én úgy tekintek a világra, hogy annak gazdája van, Isten van, stb. És akkor rájöttem. Hát mondom, az EU-s ifjúságkutatás azt mondja, a legnagyobb problémája a fiataloknak, hogy nincs értelme az életüknek, hát akkor

0: egyházi mozgalmak, ahol ezt élesen elkülönítik, hogy valaki mondjuk hisz Istenbe, vagy pedig tényleg hívőnek tartja magát, megtért, stb. Én úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség. Természetes, hogy intenzitásában van, de valójában az a bizonyos sokat szidott népegyház, vagy kultúrkereszténység is szerintem egy megtartó erő. Most ugye a szegedi kutatás nekem erre akkor nagyon ráerősített, hogy bizony az is egy megtartó erő, ha idézőjelben csak vallásos vagyok, hiszen akkor is Isten az én vezérlő csillagom, kicsit halványabb, de mégiscsak ő.
1: Sőt, a keresés már arról szól, hogy érzi azt, hogy a tárgyi, dologi, materiális világon túl van valami, és keres. Hogy a környezete, körülményei mennyire segítenek neki, hogy rátaláljon valamire, az egy következő lépés. De ez az irányultság már sokat, sokban járul hozzá ahhoz, hogy a létezésnek az érzelmi értékrendbeli vonatkozásait jobban szem előtt tartsa. A vallás, a hitét gyakorló és vallásos embernek azt hiszem, hogy az egész élet vezetésében segít.
0: Mert az mindig egy viszonyítási alap.
1: A döntéseiben is próbál fölfelé tekinteni, hogy melyik lenne a helyes lépés.
0: Na, örülök, hogy akkor te is ezt mondod, aztán még miket kellene a szakembereknek elmagyaráznia, ugye a hívő szakembereknek, azon a képzeletbeli konferencián, ahol ez a központi téma, a hit és hivatás.
1: A saját hitnek kell stabilnak és erősnek lenni, ebből indul ki. Mert a segítő ember munkaeszköze a személyisége. Tehát megjelenek tetőtől talpig az egész benyomás, a hangom, a gesztusaim, minden arról szól, ami bennem van, ami nekem fontos, amit én fontosnak tartok, akár tudatosan, akár nem tudatosan, és ennek üzenetértéke van. Hát ezek mind szignálok, jelek, a ruházat, a minden. És ebből kezdik levenni azt a világot, azt a értékrendet, azokat a fontosságokat, prioritásokat, és így lassan-lassan kéz a kézben tudunk haladni. Tehát a segítő beszélgetésekben a spiritualitás nem az első és a második alkalommal jön szóba. Először kell egy alapvető biztonságot megérezni a kapcsolatban, és utána tudom vezetgetni és vele haladni. Szóval ez nem előírás, hogy mikor tud előjönni,
0: igen.
1: És mikor lehet abban segíteni, hogy a figyelme esetleg erre ráirányuljon, vagy hogy merjen, hogy igen, igen, gyerekkoromban mosthoz mondja, emlékszem rá. Nagyon sokszor egyszerűen fel kell szabadítani elfojtott, elfelejtett, tagadott élményeket. Annyira fontos, hogy a 6-8-10 éves gyerekekben a spiritualitás iránti igény pont kinyílik a szemük a világra. Nem szabad elfojtani és tiltani. Amikor egy szülő azt mondja, hogy engem nem érdekel a Jóisten, én erről nem gondolkozom, ez blokkolja a gyerekben is azt, hogy ő kezdjen keresni, gondolkozni. Nagyon sok múlik akár az iskolán is, de a szülőkön még inkább, hogy merjék engedni a gyereknek a kíváncsi felfelé tekintést.
0: Most kihasználom az alkalmat, hogy megkérdezem. Például az én 5 éves kislány unokám, az rengeteget beszél a halálról. És hát ugye én nem ugrok félre, de néha elgondolkozom, hogy majdnem mindig szóba hozza, amikor nálam van. Nem tudom, ezt tényleg eddig el is felejtettem az anyukáját, vagy az apukáját megkérdezni, hogy velük is beszél a halálról, vagy ezt nekem tartogatja mindig. És akkor ezeket így emlegeti. Most nem tudom, hogy pont a életkori sajátosság, vagy...
1: Eszter, ha ő erről újra és újra beszél, az egyszerűen arról árulkodik, hogy valamit nem tudott csendben a helyére tenni. Most így mondom, az ő kis világképében. Tehát addig kérdez, amíg egyszer olyan információt kap, ami őt megnyugtatja és helyre teszi.

0: Egy 5-6 éves még nem tudja, hogy a halál irreverzibilis, hogy nincs visszaút. Ő ezt nem tudja. De erről, és nem is kell ezt neki mondani. Tehát épp ezért az 5-6 éveseket megnyugtatja az, hogy elment, fönt van, felhők
1: igen,
0: fölött.
1: Úgy látszik, akkor nem nyugtatta meg, hogy mindig ugye mondom, hogy igen, akkor az Úr Jézushoz megyünk, okay. Meg mit tudom én.
0: Hát ő nem
1: de
0: tudja,
1: újra és a... újra szóba hozza, hogy akkor majd, ha meghalunk, meg mit tudom én.
0: Kérdezd meg, hogy mi a fantáziája. Tehát ha túl korán válaszolunk, azzal blokkoljuk azt, hogy ő mit gondol, hogy az Úr Jézus, hogy megyünk, köszönni szépen, azt se tudja, hol lakik az Úr Jézus, lehet, hogy hát megkérdezi, igen. Hogy milyen szobája van, és akkor valamit válaszolnunk kell. A legfontosabb, hogy kérdezzük, hogy és akkor szerinted mi van?
1: Oppa.
0: És akkor aha. Ki tudja mondani,
1: köszönöm.
0: Az ő mindig. Nagyon addig kell menjünk felnőttni a gyereknél egyaránt, hogy és arról mi jut eszedbe, és azt hogy képzeled el, arról milyen fantáziád van. Ezek a fantáziák okozzák aha. Az elakadásokat.
1: Jó, remélem, a hallgatók is figyeltek, nem csak én.
0: Szóval, hogy beszéltetni kell a gyerekeket abszolút. Mondd el, hogy képzeled, és akkor mit gondolsz, és akkor az szerinted hogy van? Uh-huh. És már igen, ezek igen, a kérdések igen. Segítenek az ő fejében rendezni a gondolatait. Tehát nagyon sokszor a segítés egy indirekt dolog. A sok élményanyag ott van a kliens vagy a gyerek fejében, és mi a kérdéseinkkel tudjuk terelni ezeknek a rendezését. Jé, tényleg erre még sose gondoltam, tudnak ilyen élmények felszakadni a kliensekből, és ez igen. A jó. Nem nekem kell bevinni valami, a végén valami új szempontot, egy új dolgot, de inkább rendet kell tenni a bennük lévő kaoszban.
1: Aha. Hát igen, hát bevallom, hogy én a szolgálatom során azért nem mindig vagyok indirekt, és hát
0: nem mindig
1: talán
0: kell.
1: Mentségem, hogy ugye lelkészként identifikálom magamat, meg ugye mindenki tudja is. Tehát például volt olyan, hogy bejött hozzám az irodámba egy kliensem, aki a Biblia óra után, amit én tartottam, és akkor azt mondja nekem, ez a fiatal srác, hogy nem tudom már, miről volt szó a Biblia órán, lehet a bűnbocsánatról, de arra emlékszem, hogy mit mondott a fiú. Azt mondta, hogy neki olyan dolgok vannak az életébe, amit nem fog soha senkinek elmondani, és ilyen fenyegetően mondta, és neked sem mondom el soha, és akkor mit csináljak, kössem fel magam, mondja a srác, de így ennél sokkal emeltebb
0: igen,
1: hangon.
0: Kétségbe esettebb
1: igen,
0: hangon.
1: És én azt mondtam neki, figyelj, mondom, ne kösd fel magad, hanem kérd Istent, hogy ő bocsássa meg. És erre azt mondja, de hát én gondolni se szeretek rá. Én még gondolni se szeretek rá, még imádkozni se tudok ezért. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, akkor egyébként mai napig nem tudom, mert tényleg nem mondta. Mondom, figyelj, akkor nyöszörögd Istennek, hogy hát bocs, de még gondolni se bírok rá, de azért könyörülj rajtam, bocsáss meg, stb. És én például mondjuk pont erre a srácra úgy emlékszem, mert egyébként azóta józan, és szerintem hitben él, azt nem tudom, mennyire jár templomba, de ugye mondtam, hogy nekem az is elfogadott, aki mondjuk, igen, tehát, hogy én úgy érzem, hogy működött, pedig ugye nem voltam indirekt.
0: Nekem ilyen esetekben eszembe jut a tékozló fiú példája, és ezt el szoktam mondani néha.
1: Na, az nem is jutott eszembe.
0: Hogy olyan mélységig le tud az ember süllyedni, és olyan dolgokat tudunk tenni, amit tényleg nagyon szégyellünk.
1: Hát
0: és
1: bizony.
0: Az a nagy kegyelem, hogy ezt is megbocsátja, és újra kezdhetünk, mert ő olyan, mint a szerető apa, aki tárt karokkal várja a tékozló fiát, aki...
1: Hát köszönöm, tépettem. Mert ugye sokszor beszélgettem a tékozló fiúról, de pont ennél a sászfrál nem jutott akkor eszembe. Igen, szóval, hogy hát szerintem a hitelesség is fontos, hogyha mondjuk az egy hívő szakember, most magamról beszélek, hogy én úgy vagyok hiteles, hogyha beszélek a hitemről, és lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus, egy terápiás kapcsolatban úgy hiteles, hogy ez csak odaérzi, de nem mondja ki. Nem tudom. Még egy-két percünk van.
0: Olyan jó, hogy van néhány olyan csodálatos igevers, bibliai bölcs összegzése dolgoknak, amik nagyon sokat segítenek, és akkor egy-egy ilyen idézet, hogy mindennek rendelt ideje van.
1: Jaj, de jó.
0: Hogy ez most miért történt, nem tudhatjuk, de lehet, hogy egy év múlva rájön, hogy, mint hogy az ember rájön, hogy de jó, hogy nem arra szakra vettek föl.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária Celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus Kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Tavasz folyamán többször beszéltünk arról, hogy az 1%-os felajánlások mennyire fontosak, és kértük a kedves hallgatókat, hogy a Mária Rádiónak ajánlják föl a civil szervezeteknek felajánlható 1%-ot. Szeptember közepe táján szokta a NAV nyilvánosságra hozni az adatokat. Ez megtörtént szeptember 15-én kedden. Hálásan köszönjük azoknak, akik idén is a Mária Rádiót választották az 1%-os felajánlásra. A felajánlott összeg idei évben 17.840.000 forint volt, 1528 fő ajánlotta föl az 1%-át a Mária Rádió részére. Hálásak vagyunk a felajánlókért, de azt is tudjuk, hogy erre a civil 1%-ra nagyon sokan pályáznak, és kiki csak egy helyre tudja felajánlani az 1%-ot. És az is fontos, hogy ez egy egyszeri felajánlás volt májusban, amit majd nem sokára megkap a Mária Rádió, és segíti a működését, de hónapról hónapra kell a Mária Rádió működését biztosítanunk, ezért szeretnénk biztatni a kedves hallgatókat, azok is, akik föl tudták ajánlani az 1%-ukat a Mária Rádiónak, azokat is, akik ezt máshová tették meg, vagy nem rendelkeznek ilyen lehetőséggel, hogy továbbra is támogassák anyagiakban a Mária Rádió működését, hogy tudjunk szólni, hogy tudjuk hirdetni Isten szavát, hogy tudjuk hirdetni a feltámadás üzenetét. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk a Mária Rádió örömhírének terjesztéséért, hálásak vagyunk minden támogatásért, imádságunkban köszönjük meg a kedves hallgatók adományait. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infókukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta, egyetemi docens, meg még mondhatnám a pozícióit, beszélgetünk vele a segítőhivatás és a hit kapcsolatáról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát pedig köszönjük a rádiónak. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a meghívásomat, és azzal kezdjük, hogy egy pár mondatot mondjál magadról, hogy honnan jössz, vagy mivel foglalkozol, vagy amit akarsz.
1: Mindig örömmel jövök a Mária Rádióba. Egy református pedagógus család gyereke vagyok, aki pedagógussá lettem, nevelővé, és mint pszichológus a hivatásom, az emberek segítése mindig erősen megkapja azt a hangsúlyt, hogy segítsek az illetőnek fejlődni, nevelődni, jobbá lenni. És ebben a hitem nagyon erősen támogat, hiszen egész mélyen ott van bennem, amit otthonról is hozok, hogy igyekeznünk kell mindig felfelé tekinteni, és valahogy a krisztusi úton próbálni haladni. Igaz, hogy segítőként sok évtizedig erről nem lehetett beszélni, úgyhogy meg kellett tanuljam szinte, hogy hogy lehet ezt majd beépíteni a segítő hivatásomba. De már ennek is van néhány évtizede, hogy ezt lehet.
0: Na, hát erről fogunk beszélgetni, kedves hallgatóink, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a hit, mint lelki erőforrás, ugye aznak tekintjük mi, akik hívők vagyunk, és a szakmai felelősség, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
1: Kegyelemből ez sikerülhet, és ha mélyen úgy tekintünk a ránk bizottakra, hogy felelősségünk van, mindazzal a szaktudással, amit sikerült megszereznünk, mert már ezért is hálásak lehetünk, hogy tanulhattunk, előttünk jártak bölcsemberek, és ezeket mind próbáljuk egyfajta alázattal mégis ahhoz a személyhez illeszteni, akivel éppen dolgunk van, hogy így mondjam. Nagyon nem könnyű ráhangolódni és megtalálni, hogy mi az, amivel éppen most segíthetünk neki.
0: Jó, akkor beszéljünk először a kliensekről, hogy mondjuk egy kliens kapcsolatban bekúszhat a hit, mint akár tematizálva, akár bárhogyan.
1: Először hadd fogalmazzam meg azt, ami a segítő kapcsolatban a hívő embernél az alapot kell, hogy képezze, hogy a másik emberben a teremtett embert lássam. Hogy Isten olyanná teremtette, és az élete útján olyanná tudott válni, amilyen most éppen. Nem könnyű keresni és meglátni a másik emberben azt a jót, amire építeni lehet, ami húzó erő lehet. Azt hiszem, azzal, hogy én ezt látom elsősorban, már a kliens érez valamit, hogy nem vele együtt szidom a világot és egyebek, hanem hogy neki már valamit az ad, hogy a jó hangosítódik ki ebben a kapcsolatban.
0: És be lehet hozni? Most például egy személyes kérdést felteszek. Hát én ugye református lelkész vagyok, ezt mindenki tudja, és ugye hát soha nem titkoltam a kliens kapcsolatokban sem, ha úgy adódott. Tehát én nem erőltettem, de ha úgy adódott, beszéltem a hitemről, vagy hát stb. De most képzeld el, hogy jár hozzám egy lelki gondozásra, egyébként nem fizetős, hanem ez csak szolgálat. Egy volt alkoholista, viszonylag fiatal hölgy, 30-valahány éves, aki úgy került hozzám, már egy éve nem iszik, de nagyon sok problémája van az életében, rengeteg, tényleg ezersebből érzik. Úgy került hozzám, hogy a férje, aki szintén egy leszokott alkoholista, felépült alkoholista, megkérdezett engem, hogy én fogadnám-e a feleségét, hogy beszélgessek vele, mert hát már sok helyen volt, de nagyon sok problémája van. Viszont előre megmondja, hogy gond-e nálam, hogy a felesége ateista, és nagyon utálja az egyházat, meg a papokat. Hát magamban majdnem úgy nevettem egy nagyot, hogy akkor miért engem szólít meg a pasi. De most már, hát olyan 4-5-ször volt már nálam a hölgy, és jár is hozzám. És én nem szándékosan, de szinte, szerintem minden alkalommal valahogy olyan a téma, hogy én ilyen mini bizonyságtételeket mondok, hogy nem azt mondom neki, hogy figyelj, higgyél Istenbe, vagy ilyesmi, de a saját életemből, vagy a saját hitemből egyszerűen nem bírom megállni, és sokszor ő bejön, és így magamba csodálkozom, hogy még egyszer sem mondta, hogy na, őt ez idegesíti, és továbbra is jár hozzám, tehát nagyon
1: igen.
0: Én azt gondolom, ezt akarom csak most tesztelni nálad, mert te nagyobb tudású vagy, mint én, hogy azt gondolom, hogy végül is ez a kettő kéz a kézben jár, hogy én akkor vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Hogy ezt én expressis verbis teszem-e, vagy először csak ennek az értékeik és érzéseit mutatom meg. Én itt azt gondolom, egy fokozatosság a lényeg. Amikor valahogy szóba tudom hozni, hogy és mibe tud bízni, és mire gondol, és tud-e arra gondolni, hogy esetleg van maga fölött egy nagyobb erő. Tehát vannak ilyen témák, ahogy akár próbálom megszólítani, ha van benne valami keresés a transzcendencia felé, és ez sokszor bejön, hogy igen, nem nevezi nevén, vagy kiderül, hogy jaj, de jó, itt erről lehet beszélni. Tehát én is azt gondolom, hogy a szeretet, az értékek, az elfogadás, a megbocsátás értékeinek a képviselésével eleve behozzuk azt a légkört, hogy itt az
0: igen, mert most rájöttem, hogy
1: és a szeretet dominál.
0: Más identitásból beszélgetünk, hiszen én lelkész vagyok, tehát én nem tudok kibújni a bőrömből, te pedig pszichológus vagy.
1: Igen.
0: De én pszichológus... Na mindegy, fejezve a gondolatot, aztán térhetünk rá a szakemberekre.
1: Nem tudom, hogy erről kell-e többet mondani. Az tény, hogy időnként megkérdezem ezt, hogy ezzel hogy van. Tehát akár azt, hogy kapott-e valamilyen vallásos nevelést, hogy viszonyul ehhez, mit gondol erről. Tehát a mai világban én azt gondolom, hogy erről is kell és lehet őszintén beszélni, és ha látják, hogy én erről természetesen beszélek, és ha ő azt mondja, hogy nem köszöni semmit, akkor bennem semmi ellen, tényleg nincs bennem ellenérzés, mert igen, az igen. Nagyon fontos, hogy a hitelesség arról szól, hogy amilyen érzés bennünk van, az megjelenik valami módon az arcunkon, a hangszínükben, bármiben, a lélegzetvételünkben. Tehát azt nem tudjuk letagadni, ami bennünk van.
0: Igen, igen. Szóval én se térítő szándékkal most, ahogy így visszatekintek, mondom ezeket, csak mindig kicsúszik a számom, mert én ezt érzem, és én így vagyok hiteles, hogyha ezt nem titkolom el.
1: Aki úgymond engedi, vagy akár erősíti, hogy beszéljünk hitbeli dolgokról, ott én elég gyakran idézek a Bibliából, mint valami mély igaz üzenetből, és jól szokták venni.
0: Igen. A szakemberek, ugye nagyon sok segítő szakember dolgozik a segítő szakmában, akik hívők is, mondjuk úgy, hogy mellékesen, de az ő például a kiégés, vagy a lelki egyensúlyuk, vagy a szakmaiságuk megélésébe, hogyan fűződik bele a hitük, az Isten kapcsolatuk? Mondjuk pszichológiai értelmezésben.
1: Hát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon már, amikor úgymond hivatásként választja valaki a segítést, akkor mennyire van azzal tisztában önismeret szintjén, ez még nem is a hit kérdése, hogy neki nagyon mély szükséglete az, hogy ő segíthessen, vagyis hogy önmagát segítőnek, tehát erősebbnek, biztonságosabbnak érezhesse. ez a szükséglete azért van, mert kell szükséglete, hogy érezze, hogy el van fogadva, elég jó, értékes. És ebből adódik, ebből a szükségletből, ami a segítőknek sajátja, hogy szüksége van nagyon gyakran a megerősítésre. Szinte azt mondom, hogy mindennapi kenyérként kell az a megerősített érzés, hogy én tudtam valami jót cselekedni, valakinek segíteni. Viszont a segítőhivatás nem olyan egyszerű, hogy gyakran kapnánk a visszajelzést. És ha nem kapjuk a visszajelzést, akkor jön a frusztráció, a feszültség, a kudarcérzés. Ha valakinek az életében nincs meg egy biztos energiaforrása, erőforrása, például a hite, amelyik erőt ad ahhoz, hogy én nem vagyok mindenható, én nem tudok mindent megoldani, én kapok erőt ahhoz, hogy próbálkozzam, a többit elvégzi a Szentlélek, avagy a másik emberben zajló munkák, tehát nem szabad, hogy frusztrálva érezzem magam attól, hogy valakivel nem tudok úgymond sikert elérni. A másik gyakori gond a segítőhivatásban, hogy akiknek segítünk, azok teli vannak negatív érzésekkel, traumákkal, problémákkal, és düvel, haraggal, keserűséggel, tehát nagyon sok negatív érzés van bennük. Ezt tudnunk kell, és ezt el kell fogadnunk. Na, de nagyon nehéz ezzel szemben ülni, amikor bugyog belőle a dű, a harag, az akármi, ami a mi lelki működésünktől távol van, mert mi már valahol ezt földolgoztuk, és tudjuk kezelni, mégis nem szabad sem megriadni ettől, és gyorsan leállítani, és tagadni a negatív érzéseket, akkor megtanulja, hogy nálunk erről nem lehet beszélni, és nem tudunk haladni igazán, ha ezt félreteszi, vagy pedig nem szabad erre nekünk is sodródni bele az indulatba, és viszont indulatosaknak lenni. Ez az egyik legnehezebb része, azt hiszem, a segítő hivatásnak, a negatív érzések, indulatok bölcs kezelése, és ehhez is a hit tud adni erősítést. Hogy tudjam őt elfogadni, értsem meg, hogy most érthetően dühös, és ebbe tudjak mellé állni, és az egész helyzetet megszelídíteni.
0: Igen, hogyha mondjuk keresztény szakembereknek kérnénk fel egy előadásra, hogy a hit és a hivatás kapcsolatáról beszéljél, akkor mik lennének azok a legfontosabb pillérek, amiket itt be kell hozni? Mert ugye azért van, aki elcsúszik, ugye főleg amikor fiatal voltam, és még azért a pszichológia nem volt annyira az egyháznak a szövetébe beépülve, mint ahogy azért ma már, hála Istennek, igen, akkor azért sokszor találkoztam fiatal szakemberként azzal, hogy nem kell ennyit nyavajogni, meg kell térni, el kell fogadni Jézus Krisztus bocsánatát, stb., és akkor az összes probléma megoldódik, vagy a másik oldalról, azzal is találkoztam, ugye világi szakember, nem partnerekkel, de akikkel ugye együttműködtem, hogy hát a lelkészek azok ne avatkozzanak bele a lelki folyamatokba, hiszen nem igazi gyógyítók, nem tudnak gyógyítani, hagyják ezt a szakemberekre. Szóval ezek ugye a szélsőségek,
1: igen.
0: De meg kell találnunk hívő szakemberként, hogy akkor hol vagyunk mi ezen a skálán.
1: A hit és hivatás kérdésében néhány alapvető pillért tényleg érdemes erősen tudatosítanunk és követnünk. Az egyik a hitből merített erő, hogy nekem ez a feladatom, ezt vállaltam, valószínű erre vagyok teremtve. A másik, hogy ez nagyon fontos része legyen az identitásomnak. Tehát, hogy érezzem, hogy nekem ez a dolgom itt a földön, és ehhez kapok és kaptam erőt. Ebből adódik a segítő emberben a remény, hogy fogunk tudni mi ketten, a kliens és én, a Jóisten segítségével, tehát ezzel a háromszöggel dolgozva segítséget kapni. A még egy nagyon fontos pillér, hogy a segítőnek a belső nyugalma és saját személyes harmóniája az élet vezetésében legyen rendbe. Nem könnyű rendbe tartani, az élet hoz a magánéletben nehézségeket, megküzdeni valókat, ezeket, ha tudjuk a hit segítségével rendbe tenni, most így mondom, akkor utána jó szívvel tudunk tovább lépni. Tehát nagyon fontos, hogy a hívő embert ne gyötörje a bűntudat folyamatosan. Ez egy nagyon lényeges dolog. A klienseinknél látjuk, hogy szenvednek. Évek óta hordoznak haragot és bűntudatot. A hit az pontosan a megbocsátás kegyelmét hangsúlyozza, hogy el lehet engedni, magunk mögé lehetne vetni a vétkeinket és újrakezdeni. És ha egy hívő segítő életében ez egy központi élmény, így mondom, akkor ezt hitelesen át tudja adni, hogy igen, magunk mögé lehet vetni, és ezen már nem kell gondolkoznunk, mert kaptunk megbocsátást, és ha jó szándékkal újrakezdjük, tiszta lappal, ahogy szoktuk mondani, igen, ez a kegyelem. De a segítő viselkedése is ezt kell sugározza, hogy nem lehetünk dühösek a kliensre, még ha akár, hogy is viselkedik.
0: Igen, szóval ez a lelki megerősítés, hogy én mint segítő kapcsolatban vagyok Istennel, és ez akkor is vigasztal, hogyha mondjuk emberileg azt mondom, hogy kudarcos az a terápiás folyamat, pláne azért, mert hát az alázat segít nekünk, hogy hát én nem Isten vagyok, hanem ugye.
1: Igen.
0: És a sikerekben is szerintem ez egy segítség, hogy tudom, hogy nem én voltam annyira ügyes, hanem esetleg Isten kegyelme, meg természetesen a kliensemben rejlő erőforrások. Szóval nem minden rajtam múlik, hanem a kliensemen is múlik.
1: Egy nagyon fontos megtapasztalásom, hogy a mai ember nagyon kevéssé tud hálás lenni. És a hívő ember, én azt hiszem, hogy reggeltől estig van miért hálát adjunk. És ha pontosan, amit mondtál, hogy a segítőből nem az ő sikere sugárzik, hanem hogy de jó, köszönjük, hogy ez most nekünk ketten sikerült megoldani, túllépni, és ezt a hálaérzést át tudják venni a kliensek. Ez olyan öröm látni, hogy eddig ők ezt nem is ismerték, nem is találkoztak ezzel szegények. Körülöttük senki nem volt hálás. És ebben a hosszabb kapcsolatban, ahol egy kicsit azonosulnak is, átvesznek sok dolgot a segítőtől, ezt a hálaérzést is meg tudják érezni. És ez már egy olyan erőforrás, hogy kapok valamit, aminek örülhetek.
0: Hát igen, de ugye most nagyon egyre trendibbé válik az, hogy a kiégésről beszéljünk. Nem tudom, hogy van-e esetleg ilyen kutatás, én nem olvastam, vagy nem hallottam még róla, hogy mondjuk összehasonlítsák a keresztjén segítők és a nem keresztjén segítőknek a kiégési intenzitását, vagy fokozatait. Nyilván én hívő emberként úgy gondolom, hogy ha valaki Isten gyermekének tekinti magát, akkor nyilván védettebb a kiégéssel szemben.
1: Igen.
0: És hát most nem akarom fényezni magam, de tényleg én napra 40 évig dolgoztam a Kallódó misszióban, és ugye 2 évvel ezelőtt mentem nyugdíjba, ezt a hallgatók már tudják, de én nem éreztem magam kiégve. Az utolsó hónapokban se. Szóval, hogy én akkor is lelkes és nem tudom, érdeklődő tudtam, nem az, hogy maradni, hanem én élveztem akkor is a hivatásomat, és hát nyilván ez sok mindennel összefügghet, de én úgy összegzem, hogy ez azért is volt, mert valójában Isten kezébe tettem a klienseket is, meg a saját részvételemet a misszióba? Vagy hogy van ilyen, ezekről valaki gondolkozik, vagy kutatják ezt?
1: Igen, ezt kérdezted, hogy ilyen vizsgálat van-e. Egy indirekt vizsgálati eredményre tudok hivatkozni itt Magyarországon. Kopp Mária és Krapszki Ádám a férjével. A 80-as években, majd a 2000-es évek elején, tehát 20 év múlva csináltak hatalmas, izgalmas felmérést a magyarok lelki állapotáról, és itt egész világosan kiderül, hogy a hit az egy egészségvédő faktor. Ez lett a dolog summája, tehát egy stresszkutatásnak indult, ami arról szól, hogy a stresszt, a feszültséget hogy kezeli az ember, és ebben kiderült, hogy a vallásos és a hívő emberek, itt azt hiszem nem tesznek éles különbséget, de hogy a vallásos emberek, akiknek a gondolkozásukban, értékrendjükben benne van, szignifikánsan egészségesebbek. És ez valami nagyon nagy ajándék, amit kapunk a hitünk mellé, hogy a testi egészségünk is védettebb ezáltal, hogy több lelki erőforrást, erőt kapunk a hitünkből.
0: Igen, igen. Most nem akarom elvenni az idődet, de eszembe jut egy másik magyarországi vizsgálat, amivel szeretném végasztalni azokat a hallgatókat, akik ugye azt szokták mondani, hogy hát nem vagyok nagyon hívő, csak hát azért hiszek Istenbe, stb. Én nagyon sokszor hallottam ezt így panaszkodva emberektől, ugye, akik egy lelkésznek nekem azt mondják, hogy jaj, hát én nem is tudom, hogy hívő vagyok-e. Hát igazából hiszek Istenben, stb. Na az a lényeg, hogy 2000-ben volt Szegeden, a Piko Bettináék csináltak egy olyan vizsgálatot, amiben azt vizsgálták, hogy több ezer szegedi fiatal bevonásával, hogy a diákok, tehát középiskolás diákokról beszélünk, meg hogy függ össze a szerhasználata, hát ugye ez az én témám, tehát a drog, alkohol és a cigaretta használat a vallásossággal. Na most azért mesélem el, mert én nagyon meglepődtem, ugye olvastam a kutatást, és én az volt az előfeltételezésem, hogy ez úgy függ össze, hogyha valaki nagyon hívő, tehát imádkozik, gyakorolja a vallását, templomba jár, stb., akkor ott van a nagy váltás, a nagy olló, hogy az sokkal kevesebbet drogozik, iszik, cigizik, mint aki csak mondjuk azt mondja, hogy hát van Isten, de nem foglalkozom vele. És én teljesen meglepődtem, ugyanis azt olvastam a számok, hogy a nagy váltás ott volt, hogy nem hiszek Istenben, vagy az, hogy hiszek Istenben, de valójában soha nem járok templomba, nem is voltam még életemben templomba. És akkor itt volt egy nagy különbség, és onnan természetesen progresszíven csökkent, hogy ugye járok, szoktam imádkozni, próbálok úgy élni, stb. Az nyilván egyre csökkent, de a nagy különbség itt volt. Igen. És akkor elgondolkoztam, mondom, hát ez hogy lehet? És rájöttem, mert ugyanabban az évben volt, ugye az Európai Unióban is vizsgálják, van ez az ifjúságkutatás, amit 4 évente csinál az EU összes országában, ugyanazok a kérdések, ifjúságkutatás. És pont akkor, nem régen, pár héttel azelőtt azt is olvastam, és ott meg az volt, hogy a fiatalok azt nyilatkozták, ugye önbevallásos, hogy a legnagyobb problémájuk, mi a legnagyobb problémájuk? Az élet értelmének a hiánya. És ott rájöttem. Egy Ökösi Bandi bácsitól hallottam a teológián, hogy ugye a világnak gazdája van, és hogy ez a kontextus, ez mennyiben megváltoztatja a személyiséget, hogyha én úgy tekintek a világra, hogy annak gazdája van, Isten van, stb. És akkor rájöttem. Hát mondom, az EU-s ifjúságkutatás azt mondja, a legnagyobb problémája a fiataloknak, hogy nincs értelme az életüknek, hát akkor aki azt mondja, hogy van Isten, igaz, hogy nem járok templomba, meg nem imádkozom, de valójában mégiscsak az egész életének más a felfüggesztése, mint az, aki a teljes nihil, hogy miért legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Most ezt ugye nem tudom, hogy hogy jön ez ide, csak az, hogy megerősítsem azt, hogy valójában, ja igen, hogy vigasztaljam azokat a hallgatókat, mert ugye mondtad, hogy most a vallásosság és a hívők között a Kopp Máriáék nem tettek különbséget. Én mélyen úgy érzem, bár tudom, hogy a pietizmus, meg vannak olyan egyházi mozgalmak, ahol ezt élesen elkülönítik, hogy valaki mondjuk hisz Istenbe, vagy pedig tényleg hívőnek tartja magát, megtért, stb. Én úgy gondolom, hogy nincs nagy különbség. Természetes, hogy intenzitásában van, de valójában az a bizonyos sokat szidott népegyház, vagy kultúrkereszténység is szerintem egy megtartó erő. Most ugye a szegedi kutatás nekem erre akkor nagyon ráerősített, hogy bizony az is egy megtartó erő, ha idézőjelben csak vallásos vagyok, hiszen akkor is Isten az én vezérlő csillagom, kicsit halványabb, de mégiscsak ő.
1: Sőt, a keresés már arról szól, hogy érzi azt, hogy a tárgyi, dologi, materiális világon túl van valami, és keres. Hogy a környezete, körülményei mennyire segítenek neki, hogy rátaláljon valamire, az egy következő lépés. De ez az irányultság már sokat, sokban járul hozzá ahhoz, hogy a létezésnek az érzelmi, értékrendbeli vonatkozásait jobban szem előtt tartsa. A vallás, a hitét gyakorló és vallásos embernek azt hiszem, hogy az egész élet vezetésében segít.
0: Mert az mindig egy viszonyítási alap.
1: A döntéseiben is próbál fölfelé tekinteni, hogy melyik lenne a helyes lépés.
0: Na, örülök, hogy akkor te is ezt mondod. Aztán még miket kellene a szakembereknek elmagyaráznia, ugye a hívő szakembereknek azon a képzeletbeli konferencián, ahol ez a központi téma, a hit és hivatás.
1: A saját hitnek kell stabilnak és erősnek lenni, ebből indul ki. Mert a segítő ember munkaeszköze a személyisége. Tehát megjelenek, tetőtől talpig az egész benyomás, a hangom, a gesztusaim, minden arról szól, ami bennem van. Ami nekem fontos, amit én fontosnak tartok, akár tudatosan, akár nem tudatosan, és ennek üzenetértéke van. Hát ezek mind szignálok, jelek, a ruházat, a minden. És ebből kezdik levenni azt a világot, azt a értékrendet, azokat a fontosságokat, prioritásokat, és így lassan-lassan kéz a kézben tudunk haladni. Tehát a segítő beszélgetésekben a spiritualitás nem az első és a második alkalommal jön szóba. Először kell egy alapvető biztonságot megérezni a kapcsolatban, és utána tudom vezetgetni és vele haladni. Szóval ez nem előírás, hogy mikor tud előjönni, igen. És mikor lehet abban segíteni, hogy a figyelme esetleg erre ráirányuljon, vagy hogy merjen, hogy igen, igen, gyerekkoromban most mondja, emlékszem rá. Nagyon sokszor egyszerűen fel kell szabadítani elfojtott, elfelejtett, tagadott élményeket. Annyira fontos, hogy a 6-8-10 éves gyerekekben a spiritualitás iránti igény pont kinyílik a szemük a világra. Nem szabad elfojtani és tiltani. Amikor egy szülő az, hogy engem nem érdekel a Jóisten, én erről nem gondolkozom, ez blokkolja a gyerekben is azt, hogy ő kezdjen keresni, gondolkozni. Nagyon sok múlik, akár az iskolán is, de a szülőkön még inkább, hogy merjék engedni a gyereknek a kíváncsi felfelé tekintést.
0: Most kihasználom az alkalmat, hogy megkérdezem. Például az én 5 éves kislány unokám, az rengeteget beszél a halálról. És hát ugye én nem ugrok félre, de néha elgondolkozom, hogy majdnem mindig szóba hozza, amikor nálam van. Nem tudom, ezt tényleg eddig el is felejtettem az anyukáját, vagy az apukáját megkérdezni, hogy velük is beszél a halálról, vagy ezt nekem tartogatja mindig. És akkor ezeket így emlegeti. Most nem tudom, hogy pont a életkori sajátosság, vagy...
1: Eszter, ha ő erről újra és újra beszél, az egyszerűen arról árulkodik, hogy valamit nem tudott csendben a helyére tenni. Most így mondom, az ő kis világképében. Tehát addig kérdez, amíg egyszer olyan információt kap, ami őt megnyugtatja és helyre teszi. Egy 5-6 éves még nem tudja, hogy a halál irreverzibilis, hogy nincs visszaút. Ő ezt nem tudja. De erről, és nem is kell ezt neki mondani. Igen. Tehát épp ezért az 5-6 éveseket megnyugtatja az, hogy elment, fönt van, felhők
0: igen,
1: fölött.
0: Igen, úgy látszik, akkor nem nyugtatta meg, hogy mindig ugye mondom, hogy igen, akkor az Úr Jézushoz megyünk, okay. Meg mit tudom én.
1: Hát ő nem
0: de
1: tudja,
0: újra és újra szóba hozza, hogy akkor majd, ha meghalunk, meg mit tudom én.
1: Kérdezd meg, hogy mi a fantáziája. Tehát aha. Ha túl korán válaszolunk, azzal blokkoljuk azt, hogy ő mit gondol, hogy az Úr Jézus, hogy megyünk, köszönni szépen, azt se tudja, hol lakik az Úr Jézus. Lehet, hogy hát megkérdezi, igen. Hogy milyen szobája van, és akkor valamit válaszolunk el. A legfontosabb, hogy kérdezzük, hogy és akkor szerinted mi van?
0: Oppa.
1: És akkor aha. Ki tudja mondani,
0: köszönöm.
1: Az ő mindig. Nagyon addig kell menjünk felnőttni a gyereknél egyaránt, hogy és arról mi jut eszedbe, és azt hogy képzeled el, arról milyen fantáziád van. Ezek a fantáziák okozzák aha. Az elakadásokat.
0: Jó, remélem, apajába, a hallgatók nagyjába. Is figyeltek, nem csak én.
1: Szóval, hogy beszéltetni kell a gyerekeket abszolút. Mondd el, hogy képzeled, és akkor mit gondolsz, és akkor az szerinted hogy van? Uh-huh. És már igen, ezek igen, a kérdések igen. Segítenek az ő fejébe rendezni a gondolatait. Tehát nagyon sokszor a segítés egy indirekt dolog. A sok élményanyag ott van a kliens vagy a gyerek fejében, és mi a kérdéseinkkel tudjuk terelni ezeknek a rendezését. Jé, tényleg erre még sose gondoltam, tudnak ilyen élmények felszakadni a kliensekből, és ez igen. A jó. Nem nekem kell bevinni valami, a végén valami új szempontot, egy új dolgot, de inkább rendet kell tenni a bennük lévő kaoszban.
0: Aha. Hát igen, hát bevallom, hogy én a szolgálatom során azért nem mindig vagyok indirekt, és hát
1: nem mindig
0: talán
1: kell.
0: Mentségem, hogy ugye lelkészként identifikálom magamat, meg ugye mindenki tudja is. Tehát például volt olyan, hogy bejött hozzám az irodámba egy kliensem, aki a Biblia óra után, amit én tartottam, és akkor azt mondja nekem, ez a fiatal srác, hogy nem tudom már, miről volt szó a Biblia órán, lehet a bűnbocsánatról, de arra emlékszem, hogy mit mondott a fiú. Azt mondta, hogy neki olyan dolgok vannak az életébe, amit nem fog soha senkinek elmondani, és ilyen fenyegetően mondta, és neked sem mondom el soha, és akkor mit csináljak, kössem fel magam, mondja a srác, de így ennél sokkal emeltebb
1: igen, igen.
0: Hangon.
1: Kétségbe esettebb
0: igen,
1: hangon.
0: És én azt mondtam neki, figyelj, mondom, ne kösd fel magad, hanem kérd Istent, hogy ő bocsássa meg. És erre azt mondja, de hát én gondolni se szeretek rá. Én még gondolni se szeretek rá, még imádkozni se tudok ezért. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, akkor egyébként mai napig nem tudom, mert tényleg nem mondta. Mondom, figyelj, akkor nyöszörögd Istennek, hogy hát bocs, de még gondolni se bírok rá, de azért könyörülj rajtam, bocsáss meg, stb. Stb. És én például mondjuk pont erre a srácra úgy emlékszem, mert egyébként azóta józan, és szerintem hitben él, azt nem tudom, mennyire jár templomba, de ugye mondtam, hogy nekem az is elfogadott, aki mondjuk, igen, tehát, hogy én úgy érzem, hogy működött, pedig ugye nem voltam indirekt.
1: Nekem ilyen esetekben eszembe jut a tékozló fiú példája, és ezt el szoktam mondani néha.
0: Na, az nem is jutott eszembe.
1: Hogy olyan mélységig le tud az ember süllyedni, és olyan dolgokat tudunk tenni, amit tényleg nagyon szégyellünk.
0: Hát
1: és
0: bizony.
1: Az a nagy kegyelem, hogy ezt is megbocsátja, és újra kezdhetünk, mert ő olyan, mint a szerető apa, aki tárt karokkal várja a tékozló fiát, aki
0: hát köszönöm, tépettem. Mert ugye sokszor beszélgettem a tékozló fiúról, de pont ennél a sászra nem jutott akkor eszembe. Igen, szóval, hogy hát szerintem a hitelesség is fontos, hogyha mondjuk az egy hívő szakember, most magamról beszélek, hogy én úgy vagyok hiteles, hogyha beszélek a hitemről, és lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus, egy terápiás kapcsolatban úgy hiteles, hogy ez csak odaérzi, de nem mondja ki. Nem tudom. Még egy-két percünk van.
1: Olyan jó, hogy van néhány olyan csodálatos igevers, bibliai bölcs összegzése dolgoknak, amik nagyon sokat segítenek, és akkor egy-egy ilyen idézet, hogy mindenek rendelt ideje van.
0: Jaj, de jó.
1: Hogy ez most miért történt, nem tudhatjuk, de lehet, hogy egy év múlva rájön, hogy, mint hogy az ember rájön, hogy de jó, hogy nem arra szakra vettek föl. De jó, hogy mégse arra a munkahelyre kerültem. Utólag az ember, ha nyitott, akkor annyiszor fölismeri, hogy de jó, hála Istennek.
0: Hát igen, ez egy jó záró szó volt, ez a hála Istennek. Igen, mert sajnos, kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk, de 4 hét múlva találkozunk itt a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában. Addig is írjanak nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség.
1: Áldás békesség. Köszönöm, hogy meghívtál.
2: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink! A világosi fegyverletétel után 1849. október 6-án Aradon kivégezték a Magyar Szabadsághoz 13 katonai vezetőjét. Szívhang műsorunk külön kiadásában az aradi hősökre emlékezünk.

Európa csendes, újra csendes. Elzúgtak forradalmai. Szégyenre áll. Lecsendesült, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyáva népek a magyart,

0: is elrettentsék a további forradalmi megmozdulásoktól. A rend helyreállítását Ferenc József császár Hajnau tábornagyra bízta, aki véres kezű katonai diktatúrát vezetett be. 1849. október 6-án egy esős, őszi napon a császári haditörvényszék ítélete alapján Pesten kivégezték az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost, Aradon pedig a szabadságharc 13 vezető tábornokát. Sokan bujdosásra kényszerültek.
1: A hősök nevei: gróf Batthyány Lajos, Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Knézics Károly, Láner György, Lázár Vilmos, gróf Leiningen Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, gróf Vécsei Károly.

0: őszi napnak mosolygása, őszi rózsa hervadása, őszi szélnek búskeserve, egy-egy könyv, e szentelt helyre, hol megváltott hősi áron, becsületet, dicsőséget, az aradi 13. Az aradi Golgotára ráragyog a napsugára, odahull az őszi rózsa, hulló levél őszi csókja, bánat sír a száraz ágon, ott alussza csendes álmát az aradi 13. Őszi napnak csendes fénye tűzre áll a fényeségre, búj szívünknek enyhe fényed, adjon nyugvást, békességet. Sugáridon szellem járjon, s keressen fel küzdelmikben az aradi 13.
1: A névsorok folytathatók, bővíthetők. A kivégzettek száma meghaladta a 100 főt. Az osztrák várbörtönök megteltek a magyar foglyok ezreivel. További ezreket pedig közlegényként besoroztak a birodalom legtávolabbi helyőrségeibe. A megtorlás kegyetlen és igazságtalan volt, vallásra, nemzetségre, korra való tekintet nélkül. 1848-49 a nemzeti összefogás jelképe maradt. Egy olyan küzdelemé, amelyben németek, horvátok, szerbek, örmények, zsidók, lengyelek, magyarok együtt küzdöttek hazánk szabadságáért és a szabad elvű polgári és demokratikus Magyarországért. A haza számunkra nem csak egy ország, hanem a jobb, emberibb, tisztességesebb élet megvalósításának eszméje volt. Nélkülük történelmünk szegényebb, életünk fénytelenebb lenne. Nem felejtjük el őket, ma rájuk emlékezünk.
2: Csend van. Itt, ott a pernyét, s az eltévedt éjjeli lepkét, magasba vágja az őrtűz, erőre kapott lángja. A venyige serceg, sír, mintha jövője fájna. Újra sötét a csend. Micsoda nyugalom, hallod? Harangsír egy távoli város leomlott templomából. Hangja megrezzen az idegen határon. Testvére itt áll, ágyukba öntve vádol. De nem hallja őket sem London, se Konstantinápoly.
3: A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békeleng, a búsbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,

mindennapoknál szebb és szabadabb. A nap, melyért mi vérben esve el, nyugodtan haltunk a ma reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mindes sugarak. Hisz onnan árad új világ felett, szent háromságunk, mely jövőt teremt, szabadság minden népnek, aki él, s halni tudott egy megváltó hitért.

0: Kedves hallgatóink, ünnepi adásunkat a zalaegerszegi ötvös iskola diákjainak tolmácsolásában hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család, a Mária Rádió nem néhány ember műve. Ez a rádió mindannyiunk közös missziója. Akik imádkoznak érte, akik műsort készítenek, akik önkéntesként szolgálnak, akik telefonokat fogadnak, akik a technikai háttéren dolgoznak, és akik adományukkal hozzájárulnak a működéséhez, mindannyian ugyanannak a küldetésnek a munkatársai. Szent Pál apostol azt írja, Isten munkatársai vagyunk. Micsoda kegyelem, hogy ebben a szolgálatban mi is részt vehetünk. Talán nem tudunk minden beteget meglátogatni, nem tudunk minden magányos ember ajtóján bekopogni, nem tudunk minden családhoz személyesen eljutni. De a Mária Rádió eljut helyettünk. Amikor ön támogatja ezt a rádiót, valójában evangelizál. Ott van minden közvetített szentmisében, ott van minden elimádkozott rózsafüzérben, ott van minden vigasztaló tanúságtételben, ott van minden olyan ember mellett, aki a rádiót hallgatva új reményt kap. Az ön adománya így imádsággá válik, reményé válik, misszióvá válik. Legyen a Mária Rádió az örömhírnek a hangja, és legyen ön is ennek a hangnak a hordozója. Kérjük, lehetőségei szerint támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Így együtt mondhatjuk el mindazoknak, akik magányosak, betegek vagy megfáradtak, nem csak Isten nem feledkezik meg rólatok, mi sem feledkezünk meg rólatok. Köszönjük, hogy imáikkal, szeretetükkel és adományaikkal a Mária Rádió missziójának munkatársai. Isten fizesse meg nadlelkűségüket. A szűzanya oltalmazza önöket és szeretteiket.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szentkirály lovasa nyerte a 19. nemzeti vágtát. Önkénteseket díjazott a Katolikus Karitász. Napfivér címmel kiállítás nyílik a budai várban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Csiki Laura, Szent Király lovasa, Jimmy nevű lovával nyerte a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban, áll az MTI hírében. A győztes a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át. További 4 versenyszámban is győztest hirdettek. A huszárgyerek vágtában ismét megvédte címét Vasad. A Pest megyei települést ezúttal is Holzer Hanna képviselte. A kis huszárvágtában szintén Vasad lovasa, a versenyre címvédőként érkező Rakottyai Judit diadalmaskodott. A fogatvágtában Amakovicki Zoltán vezette Újkígyósi Ménes győzött, a kocsitoló versenyt pedig a hazai színeket képviselő Szilvás Várad nyerte. A 19. nemzeti vágta történelmi arca, Répási Mihály honvéd vezérőrnagy lett, az 1848-49-es csaták hős tábornoka, a magyar katonai lovasság megszervezője volt. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a Katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. Tárlat nyílik a budai várnegyed egyik legrégebbi műemlékében, a 13. századi Mária Magdolna toronyban, adja hírül a kultúra.hu. A Napfivér című kiállítás csütörtökön nyílik meg, amely Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfi Ábel munkáit mutatja be. A tárlat címét Assisi Szent Ferenc ihlette, aki a teremtett világban Isten jelenlétével találkozott, a természettel testvéri létközösségben élt, szervezetként pedig életével hirdette a csodát. Rátalált egy lerombolt templomra, amit apránként újjáépített. Hangsúlyozták a szervezők. Kondor Attila alkotásait az időtlenség és a természet feletti ragyogás hatja át, míg Cseke Szilárd erdőképei a természet és a civilizáció közötti ellentmondást mutatja be. Péterfi Ábel eget ábrázoló panorámáit a civilizáció okozta törések ellenére is a fennsőbb gondviselésbe vetett hit hatja át. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. A mai híreket Bezi Zsuzsanna szerkesztette, az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Café Francesco podcast 92. adásában 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia témájában dr. Török Csaba előadását hallhatják.
4: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este is itt a Café Francesco keresztény kávézóba. Köszönöm szépen, hogy itt a nyárvégi nagy melegbe ilyen sokan vettétek a fáradtságot és eljöttetek a kávézóba és a Kávéházi Szabad Egyetem, amit most először rendezünk meg idén nyáron, ennek a nyitó előadására eljöttetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm előadónkat, dr. Török Csaba atyát, egy nagy tapssal köszöntsük őt itt. Csaba atya már nem először jár itt a kávézóba, majdnem egy évvel ezelőtt Leó pápa megválasztása után Leó pápáról, az ő hátteréről, gondolati irányairól már tartott egy előadást nekünk, és köszönjük, hogy most megint Leó pápával kapcsolatban a mesterséges intelligenciával. És akkor a kis bevezető után bele is vágnánk a mai témába. Az az első kérdésem, Csaba atya, tőled, hogy egy évvel ezelőtt Leó pápáról, mint egy számunkra kicsit ismeretlen valakiről beszéltél, aki akkor érkezett a Szent Péternek a székébe és kezdte meg a pápai működését. Most egy év eltelt már azóta, kicsit több, mint egy év. Mit látsz az ő pápaságából, irányelveiből, amit gondoltál róla, ami elképzelésed volt, az nagyjából megvalósulni látszik? Hogyan tudod értékelni az ő első pápai évét?
5: Alapvetően azt kell mondanom, hogy meglepően visszaigazolódik minden, amit a legelső beszédében a Szent Péter Bazilika erkélyén mondott, akár tematikusan, akár érzékenységben. Ami azonban ennél izgalmasabb, és ez egy új pápa esetében nagyon eltérő karakterű lehet, hogy relatíve sokáig, tehát nagyjából januárig tartott az az időszak, ami, ha szabad így mondani, egyfajta nyitott várakozásé volt. Tehát a pápa volt, a pápa dolgozott, a pápa embereket fogadott, a pápa katekéziseket tartott, prédikált, de ha szabad így mondani, az egyéni karaktere nem vált nagyon erőssé vagy kontúrossá, és a tanítás elsődlegesen azt hangsúlyozta, hogy ő milyen folytonosságot lát az elődeivel, de legfőképpen Ferenc pápával. És ugye amikor elindult egy nagyon érdekes politikai feszültség az Egyesült Államok elnökével, ahol hát az elnök úr nem eresztett, vagy nem engedett, inkább így kell mondani, kiderült, hogy a pápa sem enged. És gyakorlatilag tavaszra, húsvétra egy nagyon erős karakteres pápánk lett. Ha valaki a Szent Háromnap szertartásaira, a Szent Beszédekre és az ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenységekre gondol, azért ott érezte már, hogy akár az igazságos háború kérdésében, akár visszatérően az Ordo Amoris, a szeretetrendje kérdésében, akár a társadalmi igazságosság kérdéseiben, vagy a fegyverkezés kérdéseiben, de akár a migráció vagy az ökológia kérdéseiben is, igen erős hangja kezdett lenni a pápának, úgyhogy ilyen szempontból, amikor a megválasztás első évfordulóján Németh László bíboros úr írta egy cikket, egy értékelő cikket az első évről, ott hát nagyon jól eltalálta, hogy hát Leónk valóban oroszlanná kezdett válni ezekben a hetekben, hónapokban, a nevéhez híven. És igazából, amikor most hát a beszélgetésünk ma esti témája Magnifica Humanitas, idáig eljutunk, azért ez az oroszlán megmutatja azt is, hogy hol van a figyelme, hol vannak a fókuszpontjai. Zárójel ismét azzal összhangban, amit a legelső megnyilvánulásában már közölt.
4: A névválasztásnál elmondtad egy évvel ezelőtt, hogy 13. Leó pápa szellemiségében vette fel a Leó nevet, és ugye róla tudjuk, hogy ő maga is nagyon érzékeny volt a társadalmi kérdésekre, megírja a Rerum Novarumot, az első fontos társadalmi enciklikát, és ott a munkás kérdéssel az akkori kornak a urbanizáció, stb. Kérdéseire, munkások helyzetére próbál reflektálni, és Leó pápa is, folytatva Ferenc pápának ezt a társadalmi érzékenységét, próbál nem csak nagy általánosságban megfogalmazni elveket, hanem a konkrétan reagálni a társadalmi kérdésekre, ami érinti a mai embert. És valóban a Magnifica Humanitas első enciklikának a fő témája ez a társadalmi kontextus. Miért gondolta Leó pápa, hogy ez fontos? Mik voltak azok a konkrét tapasztalatok, akár a világban tapasztalható fejlődés, technológiai előrehaladás, ami szükségessé tette, hogy az egyház ilyen formában is reagáljon?
5: Az elején csak egy apró megjegyzés a szöveg és a Rerum Novarum viszonyához. Az egyik nagyon fontos dolog, hogy a res nove, az új dolgok kifejezés latinosan az aktuális enciklika szövegében is fölbukkant, tehát 14. Leó abszolút tudatosan köti magát ahhoz a pillanathoz, amelyben a Rerum Novarum szövegeződött egy társadalmi fordulópont idején. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt egy cezúra van. Igaz, hogy a katolikus egyház azért egy 30-40 éves fáziskéséssel reagál rá, de egy nagyon erőteljes cezúra van, és a Rerum Novarum erre adott felelet. És most újra a res nove előkerül, talán a második fejezetben él ezzel a latinos kifejezéssel a pápánk. A másik pedig, hogy még egyértelműbb legyen ez az összefüggés rendszer, a Rerum Novarumtól a mai napig megadja az egyház társadalmi tanításának az összegzését, egy rövid összefoglalást ad, előbb tematikus íven, történeti sorrendben, aztán alapelvek tekintetében. Zárójel, ez egyébként még Ferenc pápánál jött elő, a Dilexit Nos és a Dilexité ezt folytatja majd már Leónál, hogy a dokumentumban be van építve egy kis tankönyv, egy mini hittankönyv, ahol először összegezzük az adott témában az egyház korában megjelent tanítását, és utána kibányásszuk belőle a közös alapelveket. Zárójel, ilyet Ferenc már korábban is csinált. Ez egy nagyon didaktikus dolog, de úgy gondolom, hogy például, ha valaki egy plébániai közösségben akarja olvasni a dokumentumot, innen érdemes elindulni, mert ez tényleg olyan, mint egy kicsi kis kompendium, egy kicsi összefoglaló, hogy mi az az út, amit megtettünk, és itt is a Rerum Novarum a kiinduló pont. De a kérdésedre visszatérve, tehát itt alapvetően ez egy nagyon izgalmas helyzet, mert az egyház gyakran találkozott új dolgokkal. Tehát például, amikor megjelenik a könyvnyomtatás. 1456-ra van dátumozva a Gutenberg Biblia, de hát tudjuk, hogy ez egy több éves vállalkozás volt, csak a borítólapra ezt a dátumot ütötték augusztus 15-i dátummal. Na most ehhez képest a Tridenti Zsinat az Index Kongregációt, vagyis a Szent Könyvek, elnézést, a Tiltott Könyvek jegyzékét gondozó kongregációt több mint 100 éves késéssel alapítja meg. A napilapok megjelennek a 18. század elejére. Az első pápa, aki rájön arra, hogy a napilapokra nem lehet ugyanazokat az elveket alkalmazni, mint a könyvnyomtatásra, az 9. Pius, és 13. Leó az első, aki irányelveket ad ki a katolikusoknak. Tehát bizonyos szempontban van egy ilyen fajta állandó, utólagos visszatekintés a nagy fordulópontra. Egész jól utolértük egyébként magunkat, mert most már csak egy olyan 10-15 évvel vagyunk lemaradva, tehát ez egy gyorsuló tendencia, akárhonnan is nézi az ember. De világos, hogy ez azért is nagyon izgalmas, mert minden ilyen esetben az egyház elsődleges feladata nem az, hogy a technológia kérdéseiben nyilatkozzon. Sőt, bocsánat, ha így mondom, nem is feltétlenül a specifikus technológiai, etikai kérdéseket kell feltétlenül megválaszolni, mert van egy sokkal alapvetőbb problematika, és ezt egyébként a Rerum Novarumnál is látványosan észrevesszük, hogy az egyháznak van egy küldetés, és az egyház számára az válik kérdésé, hogy hogyan változott meg a világ, amelyben ezt a küldetést be kell teljesítenünk, és ez milyen reakciót választ követel tőlünk. Tehát a Rerum Novarum az nem fog tartalmazni egy politikai kiáltványt, vagy a pápa XY számú pontját a társadalmi kérdésekre, hanem arra reflektál, hogy a megváltozott közegben, ahol vannak szakszervezetek, ahol kérdésre válik a nyugdíjbiztosítás, a betegbiztosítás, ahol az oktatás új alapokra kerül, hiszen az állam lesz az oktatás elsődleges biztosítója, nem az egyház, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ebben a kontextusban hol van az egyház helye? És ez egy mélyebbre nyúló kérdés, és igazából egyébként az első reakciók a mostani enciklika kapcsán is ezt emelik ki. Az egyik tehát, hogy az alcímében benne van a mesterséges intelligencia, de aki elolvassa a szöveget, az meglepődhet, hogy milyen keveset szól erről a szöveg. Tehát egyfelől van egy olyan benyomásunk, hogy ahogy a Rerum Novarumnak a társadalom forradalmi átalakulása ürügy volt, hogy egy átfogóbb gondolatot fogalmazzon meg, úgy vagyunk most is. És kettő, hogy viszont annak tudatában vagyunk, hogy ami lejátszódik, újra fölteszi a kérdést, hogy ebben az egészben hol a helye az egyháznak, és mi a feladata az egyháznak.
4: És talán a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a legfontosabb kérdés, ami bennünk is meg szokott fogalmazódni, hogy az ember életét ez hogyan változtatja meg. És talán ezek az enciklikák is nem véletlenül kezdik azzal, hogy mindig újra és újra megfogalmazzák a keresztény emberképet, és definiálják, hogy mi keresztények, a keresztény hagyomány hogyan definiálja az embernek a fogalmát. És röviden hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Mi az a emberre antropológiailag megfogalmazható definíció, ami minden korban ugyanaz, de minden korban valahogy azt kell vizsgálni, hogy ezt a különböző hatások hogyan akarják megváltoztatni.
5: Egy kicsit félreugranék a kérdés előtt, talán a végén kiderül, hogy miért vagyok ennyire gonosz. Ugye az egy nagyon érdekes dolog, hogy az egyház, pápa, vatikáni hivatalok, de akár püspöki karok szintjén nagyon élénken reflektált a zsinattól kezdve a 90-es évek derekáig a kommunikációs forradalomra, a társadalmi átalakulásokra. Azonban van egy Aetatis Novae kezdetű dokumentumunk, itt is az újdonság, az újkor, 1992, és ott beáll a teljes csönd. És ez attól különösen meglepő, hogy effektíve a mindenki számára elérhető World Wide Web-et 1994-re datáljuk, és aztán a 2000-es évek elején megjelenik a Web 2.0, a social networkök színre lépnek, és már akkor lejátszódnak olyan változások, amelyekről igazából mi egy szót sem szólunk. Tehát vannak ilyen tömegtájékoztatás világnapi üzenetek, békevilágnapi üzenetek, pápai beszédek, de igazából szisztematikus, nagy gondolatú, összefoglaló dokumentum nincs. Tehát érdekes módon az internet születését, majd egészen a social networkökig eljutó fejlődési ívet, azt ott az egyház szépen mond néha egy-egy kedves etikai elvet, de effektíve a mélységeig nem reflektálja. És ez attól nagyon izgalmas kérdés, hogy a 2000-es évek közepétől már a teológiai szakirodalom is jelzi, hogy itt nagyon súlyos a csönd és nagyon súlyos a hiány, mivel hogy igenis érzékelhető a társadalmi átalakulás az emberi kapcsolatokban, a társas kapcsolatainkban, az élettereinkben, a közösségeink működésében, tanulásban, a szöveghez való viszonyban. Most csak így rögtön dobálom be ezeket. Ugye, aki egyébként ennek a legnegatívabb látleletét akarja, az a harmad kiadótól Mary Eichennek a Cyber Csapda című könyvét elolvashatja. Ez azért negatív, mert egy kriminálpszichológus nő írta, tehát világos, hogy amivel ő foglalkozik, az a kriminalisztika világával érintkezik. De hogy hogyan változtatta meg ez az egész új helyzet, az emberi megélésünket. Ugye, aki egy kicsit pozitívabb irányból és kicsit bölcsészebb vagy teológiaiabb karakterrel gondolkodik erről, hát például az Antonio Spadaronak a Cyberteológia című könyvét is forgathatja. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem a mesterséges intelligenciáról van itt tulajdonképpen szó, hanem egy több lépcsőjű folyamatról, aminek még definíciós kérdőjelei is vannak. Egyébként a mesterséges intelligencia, amikor először előkerül pápai megnyilatkozásban, az Ferenc pápának több beszéde, aki például azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia több hullámban érkezik, és az első hullám a social networkök színre lépése, vagy a social media színre lépése. Én nem vagyok informatikai szakember, hogy a pápának el tudjuk-e fogadni ezt a meglátását, vagy sem, mert világos, hogy ez azért nem tartozik a pápai tévedhetetlenség karizmájának körébe. Ez egy részben társadalmi, részben technológiai kérdés, de magyarán szólva itt egy évtizedes folyamatról van szó, ami iszonyatosan fölgyorsul. A katolikus egyház reakciója tekintetében azonban itt nem a Magnifica Humanitas lesz a mérvadó, hanem tehát az egy évvel a Magnifica Humanitas, hát tavalyi évben, igen, 2025-ben kiadott Antiqua et Nova kezdetű nóta, ez egy jegyzék, így lehetne talán magyarra fordítani, amit a hittani dikasztérium állított össze. És ott van először definíciós kísérlet arra a problémára, hogy amikor az ember viszonyában beszélünk a mesterséges intelligenciáról, mit kell mindenek előtt szem előtt tartani, és itt ez a dokumentum visszalép az intelligenciának a klasszikus, skolasztikus filozófiai definiálásához, melynek tükrében kijelenti, hogy igazából a mesterséges intelligencia nem intelligencia definíciós szinten. Tehát magyarán szólva itt az ember intellektusa lesz az egyik kulcskérdés, a másik pedig a személy. Ahol a személy fogalomnak világos, hogy ezerfajta begyökeresztetettsége lehetne, itt azonban elsődlegesen a méltóság és a jogok, illetve a védendők szempontjából kerül elő, ami aztán már a Magnifica Humanitasban lesz fontosabb, például a munkához való jog, vagy például az a kérdéskör, hogy hogyan jutunk hozzá ahhoz az információhoz, ami biztos és nem hamisított, ugyanis képes már ez a világ olyan szinten manipulálni a meggyőződéseinket az igazságról is, hogy az komoly veszélyt jelent például a társadalmi rendszereinkre. Tehát világos, hogy itt van egy problematika, megvallom őszintén, itt megint hadd dobjak be valamit. Két gondolat egy-egy kommentátortól jön, a harmadikat én magam tenném hozzá. Egy német teológusnő megjegyzi, hogy nagyon szép az, hogy az emberi személy fogalmának a körülírásakor, például a korlát a határ tapasztalata, és hogy kell-e ez, hogy ellenségévé váljon az embernek, vagy éppen áldása az embernek a korlát tapasztalat. Itt az Antiqua Nova még a Berdyájevet is idézi, ő egy 20. század első felében emigrációban élt orosz filozófus és hát teológus. De fölhívja rá a figyelmet, hogy nagyon érdekes, hogy miközben van egy alapvetően Szent Ágostoni érintése az enciklikának, az ágostoni emberkép egyik döbbenetesen fontos kulcsa, mintha kimaradna, ez pedig az, hogy a személyesség az kapcsolatban állás, viszonyban levés. És egy másik olasz teológusnő emiatt mondja azt, hogy a Magnifica Humanitasban ő azt a veszélyt látja, hogy az intellektusra és az emberi mi volt egyfajta monolitikus, statikus fenségére reflektálva egyáltalán nem derül ki, hogy az emberi mi volt nem azért fenséges, mert fenséges, hanem azért, mert kapcsolatban áll. És az elsődleges kapcsolat, amely miatt fenséges, az a teremtményi kapcsolódása az Istenhez, mint Istennek a képmása. Tehát ilyen szempontból ő úgy fogalmaz, Anna Pucci, hogy gyakorlatilag fönnáll a veszély, hogy ez egy ilyen humanista sztereotípiákat abszolutizáló emberkép lesz, ami az ember fenségét az emberről önmagában zártan állítja. És itt jön be egyébként az, hogy ha megnézzük az ívét a pápai vagy egyházi megnyilatkozásoknak, nagyon izgalmas, hogy ez a kérdéskör először a kommunikáció oldaláról merül föl. A tömegtájékoztatás világnapjára írt üzenetek, a tömegtájékoztatás pápai bizottságának a vizsgálódásáját értelemszerűen oda tartozik az összes olyan kérdés, ami a virtualitással, egyebekkel összefüggött a korábbi évek vizsgálatában, és most definitíven átkerül egy teljesen más regiszterbe, ez pedig a társadalmi tanítás, vagy a társadalom etika. És én nekem van egy olyan félelmem, hogy ez nem csak előrelépés, de veszteség is lesz hosszú távon, mert van itt jócskán olyan kérdés, amit nem lehet társadalometikai kérdésekre lecsupaszítani, vagy elvekre lecsupaszítani pusztán, de ez majd lehet, hogy később előjön.
4: Az ember a személynek egy ilyen mély definiálása, az rögtön felhozza azt a kérdést, hogy amikor a mai világban fejlődik a tudomány és fejlődik a technika, és Ferenc pápa, amikor az ITK-n mondott beszédében erről a témáról is beszélt, akkor ott kiemelte, hogy a tudománynak mindig a megismerés és nem a birtoklást és nem az uralkodást kell szolgálnia. És ebben az értelemben a tudomány fejlődése és az emberi méltóság és a személy definíciójának a megőrzése az tud-e egymás mellett úgy megmaradni, hogy a tudomány az nem birtokolni fogja a személyt és nem uralkodni rajta.
5: Tehát itt talán egy kicsit visszautalnék erre a beszédre, hogy a hallgatóságot is közelebb hozzuk a témához. Ferenc pápa Budapesten Romano Guardininek egy szövegére utalt, ahol az emberi tudás két alapformáját igyekezett megkülönböztetni. Ha most nagyon leegyszerűsítjük, az egyik alapforma alapvetően arra törekszik, hogy a tudása révén birtokba vegye a valóságot, és utána elkezdje használni azt. Tehát magyarán szólva tudományosan föltérképezem, és utána technológiailag kiaknázom. A másik oldalon pedig létezik egy olyan fajta tudás, ami szemlélni szeretné a valóságot, és a szemlélet az, ami nem birtokba vesz, hanem tulajdonképpen meghagyja maga valóságában, nem ural. Ez Ferenc pápánál ott fog visszabukkanni, hogy a Laudato Si-től kezdve, ez a teremtésvédelmi, a közös házvédelméről írott dokumentum, újra és újra visszatér az a szófordulat, hogy technokrata paradigma. Tehát magyarán szólva az a gondolkodásmód, vagy az a fajta viszonyulás a valósághoz, hogy a valóság az egy föltérképezéssel, elemzéssel, boncolással birtokba veendő dolog, amit utána elkezdek használni, ez tulajdonképpen maga a technokrata paradigma. Egyébként az általános erkölcstanban ez az egyik legsúlyosabb problémánk, hogy évszázadokig meggyőződésünk volt, hogy amit képes vagyok megtenni, és amit szabad megtennem, ez két külön kérdés. Ma effektíve nincsen különbség a kettő között, mert ha valamit képes vagyok megtenni, akkor azt miért ne tehetném meg? Az, hogy nem szabad megtennem, de képes vagyok rá, ez egy olyan zavaros területékhez válni, gondoljunk a bioetikának a kérdéseire. Tehát ez a fajta technokrata paradigma lép színre, és ehhez aztán még hozzákapcsol 2024-ben Ferenc pápa egy másik kifejezést, amit aztán az Antiqua et Nova is átvesz. Hát meg a őszintén az ilyen neologizmusok vagy bejönnek, vagy nem tudom, hogy ez teli találat-e. Algoretika. Tehát, hogy az algoritmusokra alkalmazott etikai elvek szükségessége. Itt bocsánat, hogy dobálok be folyton újabb dokumentumokat, csak szeretném jelezni, hogy bőven van mit olvasni a témában, hogyha valaki érdeklődik. A Rome Call for Ethics jelent meg 2024-ben, az Életvédő Pápai Akadémia akadémikusai adtak egy ilyen etikai kiáltványt, amiben 6 alapelvet fogalmaztak meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Ugye 3 nagy szisztematikus területet vettek figyelembe. Az egyik az maga a mesterséges intelligencia alkalmazása, a másik a joga, a harmadik az oktatás, nevelés, és a 6 elv például ilyeneket tartalmaz, hogy transzparencia, Tehát olyan ne létezzen, hogy valaki fejleszt egy algoritmust, nyilvános használatra bocsátja, de senkinek nincs rálátása arra, hogy ez miként működik. Tehát ha szabad így mondani, hogy egy misztériumgéppel van dolgunk, amelynek nagyon fontos, lényeges adatait vagy vetületeit eltitkolják. Itt nem arról van szó, hogy értenem kell nekem, mint szegény hülye felhasználónak, tehát én a tévét se értem feltétlenül, hogy hogy működik, hanem arról van szó, hogy a szakmai közösség, vagy a tudományos közösség lehessen tisztában azzal, hogy mi zajlik a kutatások és a fejlesztések címszó alatt. Ez ne legyen egyes cégek vagy egyes csoportok abszolút titka. Például vagy a privacy-nek, az intim szférának a védelme, az ahhoz való jog. Zárójel, ez egyébként ugye az EU-s jogszabályok terén is egy nagyon régen húzódó probléma, a felejtéshez való jog. Ugye az internet nem felejt, de ez egy tisztességtelen dolog. Ez etikai aggályokat vet föl. Tehát amikor valakinek a múltjából az internetről előbányásznak dolgokat, az lényege szerint erkölcstelen. Nem az az erkölcsös, aki előbányázta és mutogatja. Hát régen akármilyen emberi társadalomban éltünk, létezett a feledéshez való jog. Ennek voltak rituális, vallásos vagy társadalmi modelljei. Ha az árulónak megbocsátott a király, ő onnantól kezdve már az árulásáért nem volt számon kérhető. De ez a világ, amiben élünk például, hogy a privacyhez való jogom az azt jelenti, hogy nem tudom én, nem adják ki a bankkártya adataimat, de egyébként a csecsemőkori fotóimat közzéteszik nagyon szívesen. Tehát ez egy fából vaskarika. Zárójel, én nem tudom, én rettegek attól, hogy mi lesz akkor, hogyha azok a csecsemők fölnőnek, akiknek a szülei most elárasztották videókkal a gyerekeikről az internetet. Ahol a gyerekem böfög, a gyerekem becsinál, a gyerekem fejre áll, a gyerekem hülye, a gyerekemen lehet röhögni, mert valami olyat csinált. De hát ezekből a gyerekekből lesz egy 30 éves felnőtt. Hát én nem szeretnék a pszichológusuk lenni, hogy már van az anyám szerencsétlen videóján 140 millió megtekintés. És ezt majd be fogják játszani az esküvőmön a lagzin, amikor ugye a fotóalbumot összerakták. Tehát azért mondom, hogy ezek a fajta problémák itt vannak velünk. Ismétlem, az EU ilyen szempontból marha erősen próbál jogi kereteket szabni, és valószínűleg a világon mi Európában vagyunk az a régió, ahol a legerősebben ráhúszik a jogi szabályozás ezekre a kérdésekre. Ezzel csak egy probléma van. Egy olyan világban, ahol az összes többi régió magasról tesz az egyén jogaira, ez versenyhátrányt, ha szabad így mondani, leszakadást, pénzügyi hátrányt fog jelenteni, amit Európa mérlegel, hogy az nagyon szép, hogy a szabadságjogokat garantáljuk, de mégiscsak jobb lenne Kínához hasonlóan belehasítani egy-két olyan fejlesztésbe, amit nálunk vagy a jog, vagy az általános etika tilt. Tehát ezek reális kérdések, de ez megint messzire vezet.
4: Az ember fogalomnak a kiüresedése, vagy amit megfogalmaztál az előbb, annak a mélysége, az teljesen aláásódik a mesterséges intelligencia kapcsán, hiszen a mai világnak különböző társadalmi elgondolásai, az iparnak a fejlődése, a bevételszerzés, a fogyasztás, az egy olyan világot kreál körülöttünk, ahol az ember szempontjából nem a kapcsolatok, vagy nem az Istentől való függés, hanem inkább a hasznosság alapján mérik meg az embernek az értékességét. És mi van akkor, amikor a gépek vagy a mesterséges intelligencia jobban teljesít, mint az ember? És gyorsabb, többre képes, átvehet munkahelyeket, átvehet emberi eddig betöltött pozíciókat. Mi lesz az emberrel, hogyha nem tud ebbe a versenybe egyszerűen beállni?
5: A jelenség nem új, a díszletei újak. Csak egy egyszerű példát hadd említsek. A 18.-19. század egyik zseniálisan izgalmas felfedezése volt, hogy a földművest, a kisiparost, a nem tudom kicsodát nem feltétlenül úgy kell tekintenünk, mint munkaerőt, aki előállít termékeket, amiket aztán majd a gazdagok megvásárolnak, hanem tekinthetjük őket is úgy, mint fogyasztókat, És akkor hirtelen a potenciális fogyasztók száma 10-szeresére, 100-szorosára nő, és fölmérhetetlen az, amit ez a gazdaságban okozni fog. Hát ez egy boom, ez egy robbanás. Ez egy olyan fölpörgés, amire példa nem volt. Hát elnézést, a szövőgyárak már nem a hercegnőnek a fátylát szövik, hanem azt, azokat a tömegtermékeket, amiket már a dédanyám is a bucsúban vett meg fillérekért, de iszonyatos iparosodás tesz lehetővé ez az egész. És ebben az az izgalmas, hogy innentől kezdve ez egy nagyon izgalmas kérdése volt az elmúlt 150 évnek, hogy ki a legjobb fogyasztó. És nagyon sokáig például azt hittük, most a háborút és a háborús gazdaságokat leszámítva, hogy a klasszikus családok általában jó fogyasztók, mert ugye ők nem, tehát ők megveszik a pelenkát, megveszik a kaját, megveszik a gyerekágyat, megveszik a játékot, sok mindent megvesznek, és fantasztikusan jó kell támogatni őket, hogy legyetek, szülessetek, fogyasszatok, akinek gyereke van, az többet fogyaszt, mint aki egyedülálló. Na de hát itt jön megint egy újabb zseniális gondolat, hogy hát elnézést, de mi lenne, hogyha olyasmit fogyasztanának az emberek, aminek nincsen alapanyag szükséglete? Ez milyen fantasztikus dolog lenne? Tehát mára például nem a családok a jó fogyasztók, hanem az egyedülállók. Mert kevesebb alapanyagból sokkal több pénzért elátható élményszolgáltatást, stb. Vásárolnak meg. Ha a család vásárol, azt a pelenkát nem lehet élménypelenkaként eladni, hogy a gyereken nincsen semmi, de legalább jól érzi magát. De ugye a magunk fajta egyedülálló, most bocsánat, hát én is szölepsz vagyok, tehát ne tegyünk úgy. Tehát a magunk fajta egyedülállónak milliárd dolgot el lehet adni, amire lehet, hogy egy családnak nem tellene. Viszont nincsen hozzá szükség arra a fajta ipari vagy, bocsánat, hogy így mondom, materiális infrastruktúrára, mint egy konkrét kézzel fogható termék esetében. Ki a jó fogyasztó? Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy a jelenség, amit felvetettél, az önmagában nem új. Ez egy létező logikája az elmúlt évszázadoknak. Itt tulajdonképpen a jelenség az új. És igazából ez attól is egy nagyon izgalmas dolog, hogy itt az áttörés abban a pillanatban, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ameddig az ember bemegy a virtualitásba, valamiért ott elkezdi keresni a kapcsolódást, az élményt, oké. De a mesterséges intelligencia fölkínál egy nagyon érdekes lehetőséget. A Nature-ben idén áprilisban jelent meg egy véleménycikk erről. Egy olyan izgalmas cikk, ami arról szólt, hogy abban a pillanatban, hogy a mesterséges intelligencia eléri az ember arcúságnak, vagy az emberhez hasonlóságnak egy bizonyos fokát, az azt felhasználó emberek elkezdenek személyes tulajdonságokat, vagy ember mi voltot juttatni neki. És ez nem tudatos döntés kérdése. Ugyanis az ember evolúciósan úgy fejlődött ki, hogy van egyfajta detektor rendszere, ahogy észreveszi a személyes lényeket. Tehát bocsánat, egy átlag embernek viszonylag egyszerű megkülönböztetni egy csirkét egy másik embertől. És nem csak azért, mert látja, hanem alapvetően azért, mert tudom azt, hogy a személyesség fölismeréséhez milyen viselkedéseket, vagy magatartási normákat, vagy gesztusokat, megnyilvánulásokat kell figyelembe vennem. És ez iszonyúan mélyen kódolt, hogy ahol intencionalitás van, célra irányultság, működés, ott elkezdünk feltételezni akaratot. Bocsánat, ez nem egy újdonság, ez az ember ősvallása. Ha okokozati összefüggések vannak a természetben, mi oda személyes akaratot feltételezünk, tehát elkezdjük a természeti erőket Istennek tekinteni. Vagy ahol a kérdésemre vagy a kezdeményezésemre adott reakciónak bizonyos minőségei vannak, szóhasználatban, megnyilvánulásmódban és így tovább, elkezdem személynek tekinteni azt, akitől ez jön, függetlenül attól, hogy ember kinézete van-e vagy sem. És innentől kezdve most már az lesz az igazi nagy kérdés, nem az, hogy mire képes a mesterséges intelligencia, hanem hogy az emberi társadalom mértékadó tömegei mikor fogják személyes létezőnek tekinteni a mesterséges intelligenciát, mert ha ez megtörténik, akkor az már egy nyílt társadalmi vitát fog generálni arról, hogy milyen jogok illetik meg. Zárójel, egyébként ezzel is túl vagyunk már 11-néhány évvel az első formabontáson, hiszen Szaúd-Arábia volt az első ország, ami a Szofia nevezetű mesterséges intelligenciának állampolgárságot juttatott. Persze akkor azért volt bennünk egy kis kukac, hogy pont Szaúd-Arábiában ezt nem kellett volna csinálni, ugyanis az állampolgársággal normál esetben kötelezettségek is és jogok is járnak. De Szaúd-Arábia egy olyan ország, ahol ezeket a kötelezettségeket és a jogokat alapvetően befolyásolja, hogy az alany nő vagy férfi. Na most akkor a mesterséges intelligenciánál valaki mondja már meg nekem, hogy ő szaúd-arábiai állampolgár vagy állampolgár nő. Mert ettől függ, hogy vezethet-e autót szegény Tesla. Vagy hogy szavazhat-e a választáson. És akkor hirtelen nyilvánvalóvá lett, hogy ez egy nagy média hack, amivel a szaudi PR központ el akarta érni, hogy az egész világba tudatosulja, hogy Szaúd-Arábia nem a fundamentalizmusáról, hanem a high-techjéről, a modern nyitott társadalmáról lehet világhírű. De visszakanyarodva az alapkérdéset, itt a probléma mifelőlünk fog jönni. A biológiai szűrőink, a kialakult pszichológiai kényszereink kit tekintek személyes létezőnek fogják megkérdőjelezni, hogy mi a határ az ember és a gép között. Ezt mi fogjuk megtenni, nem a gép. Tehát bocsánat, hogy így mondom, az embernek van nagyobb szüksége az embergépre, mint a gépnek arra, hogy őt az ember emberként ismerje el. Zárójel, hát egyébként ezzel meg már átlépünk lassan a science fiction világába. Tehát valószínűleg, aki szívesen olvas science fiction irodalmat, az már tudna egy-két klasszikust idézni ezen kérdéskör kapcsán. Akár filmet, akár sorozatot, akár regényt. Nem tudom, kinek mi tetszik jobban.
4: Nekem a Star Wars jutott eszembe.
5: Mondjuk az pont a legkevésbé, még a robot az nagyon robot. Tehát ott a robot az nagyon robot, hülye, ki lehet sütni az agyát, reszetelni lehet. Tehát ez azért nem az a probléma, mint a Cylonok problémája a galaktika űrromboló esetében, meg nem tudom én, akár a Dűne kapcsán. Most ugye nem tudom, ki olvasta végig a 8 kötetét a Dűnének, ezért nem merek spoilerezni. Mert általában az a tapasztalatom, hogy az első hármat még elolvassa az ember, de nem merek spoilerezni. Úgyhogy aki a 8-at elolvasta, az azt látja, hogy az alapproblémák már ott lógnak a levegőben egyébként a 70-es, 60-as évektől kezdve. Azoknak a fejében, akik nagyon hamar érezték, hogy mi ennek a játéknak az igazi tétje az ember vonatkozásában.
4: Azt a vonalat vinném egy picit tovább, amikor azt mondtad, hogy eljut az a pont, amikor az ember megszemélyesíti a mesterséges intelligenciát, vagy személyt feltételez mögötte, vagy akaratot, és ez kicsit átvezet minket akár egy lelkipásztori, vagy egyházi, de talán a fiatalokat, vagy a mai magányos embereket is érintő kérdésre, hiszen ez a hétköznapokban már valóság. Nagyon sokan, akik magányosak, egyedül vannak, fiatalok, és kérdéseik vannak, vagy van egy csalódásuk, az sokszor már a mesterséges intelligenciával beszélik meg. És ha meg a lelkipásztori területre megyünk rá, akkor nagyon sokan már a lelkiismereti kérdéseket, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem, egy jónásra felkészülésnél sokszor már a mesterséges intelligencia alapján készülnek fel egy jónásra, stb. Tehát ez az egész hogyan van már jelen most a társadalmunkba, akár a keresztény közösségbe, és mennyire fogja ezt befolyásolni a vallásgyakorlásunkat?
5: Három apró sztori, erre nem tudok teljes választ adni. Csak három apró sztori így beugrott. Az egyik, hogy van a plébániánkon egy kiváló családapa, aki programozó matematikus. Egyébként nagyon érdekes, hogy épp most két hete beszéltük, hogy én lettem az első, akire nincs többet szükség az új világban. De már évekkel ezelőtt prédikálta valamit, ő hazament, megbeszélte az AI-jal, és hozta az eredményt, hogy én ezt és ezt mondtam, így és így értelmeztem, de az AI szerint ilyen és ilyen és ilyen egyéb lehetséges értelmezések vannak erre a szövegre, és akkor most ez hogy is van? És én erre a végén nem tudtam neki egyebet mondani, hogy ugye ezt egy átlag könyvtárban is meg tudod állapítani, hogy bemész a Herder kommentárba, az Erfurti kommentárba, a Jeromos kommentárba, amilyen kommentár csak tetszik, és fogsz találni ötfajta értelmezést. Na de itt jön az a probléma, az én szubjektív gőgöm, hogy én már azért lettem teológus, hogy hadd döntsem el, hogy bár mindegyikre van érvén, erre mutatok rá. És ha én erre rámutatok, szeretném azt gondolni, hogy ez nem ugyanaz, mint amikor Jancsika az utcasarkon találomra kihúzott egyet az öt ja, bocsánat, Pistike, elnézést. Bocsánat. Bocsánat, nem, ebben semmi személyes nem volt. Tehát, hogy például, amit régen úgy hívtunk, hogy auctoritas, ami nem feltétlenül csak abban az értelemben tekintély, ahogy azt ma külsődlegesen használjuk, státusz vagy állás, hanem, hogy valamihez van tudásom vagy értésem. Tehát például auctoritása az ókorban volt egy fazekasnak is. Tehát, hogyha már marhasok fazekat készített, akkor tőle kell megkérdezni, hogy hogy kell fazekat csinálni. Tehát azért mondom, hogy ez az egyik, amivel válaszolnék, hogy érvet és ellenérvet a Bibliában bármiről, bármire, bármennyit fogunk találni, hiszen 2000 év alatt annyit írtak össze, hogy ebbe már a mesterséges intelligencia bármit mutathat neked. Itt jön az auktoritás kérdése a szónak az őseredeti értelmében. Tehát egy lelki mesterhez nem azért megyek, mert ismeri az összes kommentárt, hanem azért, mert imádkozott már 40-50 évet az életéből, és hiszek az ítéletében. Elfogadom. Nem azért, mert ő kiolvasta az összes létező könyvet, hanem mert azt érzékelem vele kapcsolatban, hogy az imádságos élete révén az Isten kapcsolata annyira mély és megalapozott, hogy elfogadom a válaszát. Ez az egyik történet. A másik történet, hogy éppen ma délelőtt kaptam egy e-mailt, ez nagyon friss. Egy kedves régi ismerős, diplomata volt, most már visszavonult, évek óta itthon van, elkezdett beszélgetni a mesterséges intelligenciával, a kortárs egyház nagy problémái zaklatták föl. A mesterséges intelligencia bedobta neki az én nevemet a beszélgetés közben, és akkor, hát a vége az lett, hogy a beszélgetést lementette és elküldte nekem hozzá, tehát hogy milyen jó lett volna erről élőben veled beszélgetni. Hát mondom, ami szükség rám, hát ugye a mesterséges intelligencia megmondta, hogy én mit gondolok, hát ennél többet én sem tudok nyújtani. De viccet félretéve erről csak az az egy jutott eszembe, hogy 30 éve Rómában Szőnyi Zsuzsánál üldögélünk a teraszon, az Aventinuson, egy jó vacsora után, és egy magyar vendég meséli, hogy ő papíriparban dolgozik, nyomdaipari termékeket állít elő, és akkor mondta, hogy 20 éve még, tehát ez most már lassan 50 év, ha volt egy ügye mondjuk egy nagykanizsai kunsavtal, akkor telefonon megbeszélték, hogy az egyik elindul Budapestről, a másik elindul Kanizsáról, Siófokon pont találkoznak. Leülnek egy jó étterembe, az asztal mellett megbeszélik a dolgukat, és utána hazamennek. Mennyivel jobb ez a világ? Mert ezt ma elintézzük e-mailben, egy délelőtt alatt utazás nélkül, de tudod, azért annyira hiányzik az a sült hal. És ez azért jut eszembe, mert a Magnifica Humanitasban Leó pápa pontosan hozza a közös asztalnak a képét, hogy az egyházban ezek a kicsi gesztusok, a közös asztal, a közösség fizikai megosztása, testi megosztása alapvető fontosságúvá fog válni abban, hogy megőrizzük az ember mi voltunkat. Tehát soha ennyire fontossá nem váltak még a szentségek, mint ma. Zárójel, zseniális volt a katolikus egyház, hogy nem hagyta soha magát eltéríteni az elmúlt másfél ezer év alatt attól a meggyőződésétől, hogy fizikai anyag nélkül nincsen szentségi kegyelem. ez ma annyira kulcskérdésé válik, mint talán még soha. Tehát itt a katolikus egyházat tényleg a Szentlélek vitte át olyan korokon, amikor még nem lett volna ekkora tétje annak, hogy ha szabad így mondani, kicsit alternativizáljuk a gondolatát a kegyelemnek. És a harmadik, az pedig egy nagyon nehéz téma, ezt most megpróbálom finoman elmondani, mert nem tudom, hogy milyen karika van kint itt a videóm, hogy jó pár éve volt a Corvinus Egyetemen egy érdekes konferencia azokról a robotokról, amelyeket a hatodik parancsolat elleni vétkezéshez gyártanak. Ez így jól körül van írva. És ugye már akkor is érkezett az, hogy mesterséges intelligenciával vannak fölszerelve, meg stb. Nagyon érdekes volt, például egy jogásznő beszámolt arról, hogy az USA-ban micsoda botrány lett abból, hogy valaki a gyártócégnek a szerverét föltörte, így viszont minden felhasználó szokásairól teljes részletes térképet kapott. Hát azért így belegondol az ember, te jó ég. Ez már önmagában jog és privacy, tehát intim szféra, stb. Védelmében tényleg tragikus, hogy hol vagyunk. De ami miatt ezt főhoztam, egy szociológus. És ismétlem, ezek már nagyon régi adatok, tehát nem 20-as évek, ez 10-es évek vagy korábbi.

0: orvos elmond, hogy hát végső soron megérthető, mert a gép sokkal tökéletesebb, mint egy másik élő ember. Ők tökéletesen tükröz engem és a vágyaimat. Egy másik ember nem a tökéletes tükörképem, azzal nem tudok úgy összesimulni, az mindig másmilyen lesz. Az nem fog egyetérteni velem, az nem úgy fogja tenni. Ő nem lesz annyira tökéletes gép. És innentől kezdve, ha szabad így mondani, azt mondta, hogy figyeljük majd a Japánban látható fejleményeket, mert egy kicsit olyan ez, mint egy laboratórium, ahol 10-20 évvel előre megnézhetjük, hogy a párkapcsolatra, családalapításra és egyéb társas viszonyokra az össztársadalom szintjén milyen kihatással van az a folyamat, ami gyűrűzik. Zárójel, hát ugyanakkor volt az a nagy fejlesztés, hogy a nyugdíjas otthonokban rengeteg idős ember élt, elmagányosodva. És mi volt a megoldás? Gyártottak mesterséges intelligenciás plüssházi állatokat nekik, fókát, kutyát, stb., ami tudott úgy nézni, meg tudott úgy dorombolni, hogyha macska volt, tehát reagált az érzelmi állapotokra, amelyeket észlelt. Most én megvan őszintén éppen a Művészetek Völgye kapcsán hazalátogattam Monostorapáti, az egy kedves rokonomhoz, és beszélgetünk, mikor jön már el Esztergomba. Szia, Elli! Ugye... Szóval mondta, hogy nem olyan egyszerű az, mert hát eleve van a nyugdíjas klub, az heti egy este. Akkor van a tánckör, de ez nem néptánc, ez ilyen társas tánckör a junior-szenioroknak. Akkor van egy ilyen bakancskörük, akik úgy szervezik a kirándulást, hogy úgy 70-80 évesen is megkerüljük még az erdőt, csak jó kell az utat kiválasztani. De akkor van tényleg a klasszikus hagyományőrzőkör, de akkor még a templomba el sem mentünk. És például ugye az emberben fölmerül az a nagyon egyszerű kérdés, hogyha egy nyugdíjas otthon tele van elmagányosodott idősekkel, miért nem jött valakinek az az ötlet, hogy kezdjen el olyan programokat szervezni nekik, amelyeken keresztül egymáshoz tudnak kapcsolódni. Én nem vagyok japán, lehet, hogy a japán emberek szívesebben kapcsolódnak gépekhez, nem tudom, de nekem ez volt az első gondolatom. Tehát ezt csak azért mondom neked, hogy ezek vagy nekünk, tehát ez a három kép ugrott be itt a kérdésed kapcsán. Hozzáteszem, hogy ezzel nem merítettem ki a témát, amit felvetettél.
1: Hát rengeteg témát lehetne még itt kimeríteni és beszélni. Köszönjük szépen, Csaba, hogy egy nagy tapssal köszönjük meg ezt az első részt.
2: A Café Francesco Podcast 92. adásában 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia témájában dr. Török Csaba előadását hallották.
3: Testünk a teremtett világ része, megóvása Istentől kapott feladatunk. Ezért kifejezetten testi egészséggel foglalkozó műsorsorozatot indítunk útnak 2026. októberétől Lélektemplom építők címmel. A szerdánként 8.30 és 8.55 között jelentkező adások forgószínpadszerűen foglalkoznak a megfelelő táplálkozás, a mozgás, valamint a jó és elegendő alvás és a mentális egészség kérdéseivel. Elsőként október 7-én a Mozogj, hogy élj című sorozat jelentkezik, melynek készítője Harmati Gréta, a Patróna Hungária Gimnázium testnevelő tanára futóedző. Ezt követően október 14-én G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnökének Aludj jól című sorozatának első része hangzik el. Október 21-én Milbich Ágnes Life és Business Coach belső szikra című sorozatát hallhatják a mentális egészségről, majd október 28-án Dobák Zita dietetikus Életíz című műsora jelentkezik. Az egyes alsorozatok 4 hetente szerdán 8.30-kor hangzanak el a Mária Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Üdvözlöm a hallgatókat! A világ egyre közelebb kerül olyan éghajlati fordulópontokhoz, amelyek után bizonyos környezeti változások már nehezen vagy egyáltalán nem lennének visszafordíthatók. Az ENSZ környezetvédelmi programja a UNEP friss jelentése szerint a globális átlagőmérséklet emelkedésé várhatóan már a következő években meghaladhatja 1,5°C-fokot, vagyis átlépheti azt a határt, amelyet a párizsi klímamegállapodásban a felmelegedés hosszú távú korlátjaként határoztak meg. A 1,5°C határ átlépése tovább gyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyek már most is látjuk következményeit. Sugorodhatnak a jégtakarók, emelkedhet a tengerszint, és tovább romolhat a trópusi esőerdők és a korallzátonyok ára. A 1,5°C határ átlépése tovább gyorsíthatja azokat a folyamatokat, amelyeknek már most is látjuk a következményeit. Zsugorodhatnak a jégtakarók, emelkedhet a tengerszint, és tovább romolhat a trópusi esőerdők és korallzátonyok állapota. Ezért nem mindegy, hogy a 1,5°C szint fölé mennyire és mennyi időre emelkedik az átlagos globális hőmérséklet. A cél az úgynevezett túllövés, vagyis a 1,5°C küszöb átlépések minél kisebbre és rövidebbre szorítása. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének kedvező folyamatok is. Egy friss nemzetközi kutatás éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos környezeti megoldásoknál elérhetők az úgynevezett pozitív fordulópontok, amelyek után a változás egyre inkább önmagát erősítheti. Kutatók több mint 50 olyan megoldási területet vizsgáltak, amelyek jelentős változást hozhatnak. Ezek közül 5-öt emeltek ki, ahol a megfelelő feltételek mellett kialakulhat ez az önmagát erősítő folyamat. Az első a tiszta energia, elsősorban a nap és a szélenergia terjedése. Ha a megújuló villamos energia egyre olcsóbbá és elérhetőbbé válik, az más területek átalakulását is felgyorsíthatja, például az elektromos közlekedését, a hőszivattyú elterjedését, vagy az ipar kibocsátásának csökkentését. A második a tiszta háztartási energia és főzés. Világszerte még mindig mindegy 2,1 milliárd ember használ szilárd tüzelőanyagot a főzéshez. A tisztább technológiák elterjedése egyszerre csökkentheti a légszennyezést, javíthatja az egészséget és mérsékelheti a korom kibocsátását. A harmadik terület a tengeri természetvédelem. A megfelelően kialakított és betartott tengeri védett területeken regenerálódhatnak a halállományok és javulhat a biodiverzitás, ami az élelembiztonságot és a partmenti közösség ellenálló képességét is erősítheti. A negyedik a trópusi erdők védelme. A nagy élelmiszeripari vállalatok és beszállító láncok döntései ezen a területen különösen fontosak lehetnek. A nagy vásárlók és finanszírozók csökkentik az erdőjutáshoz kapcsolódó termékek arányát, az egész piacot előmozdíthatja. Az ötödik pedig ezeknek a folyamatoknak az összekapcsolása. A kutatók szerint a változások egymást is erősítetik. A tiszta energia például segíthet a közlekedés és az ipar átalakulását, miközben a természet helyreállítása javíthatja a társadalmak alkalmazkodó képességét. A kutatás ugyanakkor nem azt állítja, hogy a pozitív fordulópontok automatikusan bekövetkezhetnek, ehhez megfelelő szakpolitikai intézkedésekre, beruházásokra és széles körben elérhető megfizethető megoldásokra van szükség. A 1,5°C határ átlépésének kockázata tehát továbbra is komoly figyelmeztetés. Ugyanakkor a kutatás arra is rámutat, hogy a környezeti változások nem csak negatív fordulópontjai lehetnek, ha bizonyos megoldásokat időben és megfelelő léptékben nyitunk el, azok egymást erősítve felgyorsíthatják a változást.
1: Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Schaffhauser Tibor műsorát hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Magyar hívek zarándokoltak el Máriacellbe. Önkénteseket díjazott a katolikus Caritas. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. A Máriacelli bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a szombathelyi egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte. A szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mincenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. A budai ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen mondott köszönetet a katolikus Karitász azoknak az önkénteseknek, akik hosszú évek óta elkötelezetten segítik a rászorulókat. Szombaton 35 segítő vehette át a Caritas Hungarica díjat, olvasható a szervezet közleményében. Az önkéntesek országszerte nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A Caritas önkénteseit a Cirenei Simonhoz hasonlította, aki odalép a keresztet hordozó mellé, és részt vállal annak terhéből. Jób példáján keresztül arra mutatott rá, hogy a segítségnyújtással enyhíthetők a rászorulók szenvedései. A püspök köszönetet mondott a kitüntetettek példamutató helytállásáért. A szerdai Szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban, a Via Francigena zarándok úton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője pedig a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára megérkezzen Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. 14. Leó előszava a Juket új kötetéhez az örökké tartó szeretetről. A házastársi szeretet egy életre szóló, fáradhatatlan és hűséges igen. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. Felidézzük a Szentatya párizsi párbeszédét a fiatalokkal, franciaországi apostoli látogatásából.
3: Leó pápa a vatikáni alkalmazottakhoz és nőkhöz. Segítsetek nekünk saját karizmáitokkal. Október 5-én hétfőn délben Leó pápa az apostoli palotában fogadta a Vatikáni Világi Alkalmazottak Egyesületének és a Vatikáni Nők Egyesületének képviselőit. A 20 fős csoporthoz intézett beszédében a Szentatya a munka jelentőségéről szólt, amely által az egyén hozzájárul a társadalom fejlődéséhez, a közjó építéséhez, jobbá és szebbé teszi a világot, és megélhetést biztosít családjának. A mesterséges intelligencia korában is az ember és annak elidegeníthetetlen méltósága álljon a munka középpontjában. Kezdte beszédét Leó pápa.
4: Non è un semplice strumento, ma esprime e accresce la dignità della nostra vita.
3: A munka ugyanis nem puszta eszköz, hanem méltóságunk kifejezője és gyarapítója. Emberi létünk vele járója, a felnőtté válás, a fejlődés és a személyes kiteljesedés természetes útja. A munka révén hozzájárulunk a társadalom gyarapodásához és a közjó építéséhez. Gyümölcsöztetjük talentumainkat, szebbé és jobbá tesszük a világot, családjainknak pedig megélhetést biztosítunk. A munka során meghalljuk egymást, a párbeszéd révén együttműködünk egymással. Így közösen olyan dolgokat építünk, amit egyedül senki sem tudna megvalósítani, tanította a pápa. A pápa elődei a munkáról szóló tanításukban két fontos szempontot tartottak szem előtt, a közösség és az egység szerepét. Ezek az értékek neki is rendkívül kedvesek, hiszen az alkalmazottak bár különböző feladatkörökben dolgoznak, mégis arra kaptak meghívást, hogy munkájukkal segítsék a pápa szolgálatát, és így a hit és az egység szellemében egyházi közösséget alkossanak. Ez a küldetés, amelyet Jézus Péter apostolra és utódaira bízott. Ezen küldetéshez kiki saját munkakörében vállalt felelősségével és méltóságával járul hozzá, mégpedig azzal, hogy a rábízott feladatokat és kötelességeket lelkiismeretesen, buzgósággal, szorgalommal és szakértelemmel végzi, ahogyan az az apostoli szentszék tevékenységében résztvevő munkavállalókhoz illik, elmélkedett a Szentatya a vatikáni alkalmazottak küldetéséről. Már Szent II. János Pál pápa is elismerte egykor, hogy a Vatikáni Világi Munkavállalók Egyesülete értékes együttműködési feladatot tölt be. Figyelmeztetett, hogy az egyház társadalmi tanításával nem egyeztethető össze, ha a szervezet a szembenállás vagy a küzdelem színterévé válik. Éppen ezért a pápa arra buzdított mindenkit, hogy a párbeszéd útját kövessék, A felvetődő problémákra pedig bizalommal és kreativitással keressenek megoldásokat. A Vatikáni Nők Egyesületének küldöttségéhez fordulva, a Szentatya azt kérte, hogy működjenek együtt, figyeljenek egymásra, és női érzékenységüknek megfelelően kezeljék az élethelyzeteket.
4: La presenza delle donne costituisce una ricchezza che va riconosciuta e valorizzata sempre più.
3: Hangsúlyozta, hogy a nők jelenléte olyan gazdagság, amelyet el kell ismerni és értékelni kell, hiszen különleges érzékenységgel tudnak bánni az emberekkel, és vannak jelen a kapcsolatokban. Női tapasztalatukból és gondolkodásukból fakadóan értékes emberi, szakmai és szellemi talentumokkal rendelkeznek. Szakértelmük, tisztánlátásuk, kreativitásuk és gyakorlatiasságuk gazdagítja az intézmények életét, és segít abban, hogy tágabb rálátásunk legyen a valóságra és a felmerülő problémákra, emelte ki a pápa. Majd arra biztatta az összegyűlteket, hogy olyan munkaközösségeket építsenek, ahol az embereket nem használják ki, de nem is mellőzik, ahol a munkatársak segítik és elismerik egymás értékét és hozzáértését.
2: XIV. Leó pápa. A házastársi szeretet egy életre szóló fáradhatatlan és hűséges igen. Kedves fiatal barátaim, szívetek szeretetre vágyik, mély, önzetlen és tartós szeretetre. Ez a vágy nem véletlen. Annak a jele, hogy szeretetre vagytok teremtve, írja a 14. Leó a UCAT Love Forever, vagyis Örökké tartó szeretet című kötet új kiadásának előszavában. A pápa a Szent Ágoston híres szavait idézi, akinek nyíllal átszúrt, lángoló szíve saját pápai címerében is megjelenik. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk. Ágoston ezzel az isteni szeretet utáni vágyat fejezte ki, amelyet Isten valóban kiáraszt lelkünkbe, amikor egyesülünk vele. Isten maga is jelen lehet az emberi szeretetben, és átformálhatja azt, hangsúlyozza a pápa. Képessé tesz bennünket arra, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret, szolgálva, nagylelkűen önmagunkat adva, és amikor szükséges, megbocsátva. Isten ugyanis szeretett, és arra teremtett bennünket, hogy szeressük őt és a mellettünk élő embereket. Az emberi szeretet különböző formái között különleges helyet foglal el a férfi és a nő közötti szeretet, folytatja 14. Leó. Ez a szerelem hirtelen és erőteljesen érintheti meg az ember szívét, mint egy nyílvessző. Az igazi szeretet azonban nem áll meg ennél. Nem pusztán gyorsan fellobbanó és hamar elmúló érzelem. Sokkal több. Mély elköteleződés a másik ember mellett, döntés, közös út és egy életre szóló szövetség. A szeretet csak akkor hiteles és képes örökké tartani, ha Isten örök ragyogását tükrözi, mert Isten maga a szeretet. A szilárd és termékeny emberi kapcsolatok kölcsönös bizalomra épülnek, és arra a mindörökre, amely minden családi és megszentelt életre szóló hivatás dobogó szíve. Az igazi szeretet ezért mindenekelőtt azt kérdezi, hogyan szerethetek úgy, ahogyan Krisztus szeretett, és csak utoljára teszi fel a kérdést, mit kapok én ebből? A házasság Isten misztériumából tár fel valamit, mutat rá 14. Leó. Amikor egy férfi és egy nő szeretetben teljesen egymásnak ajándékozza önmagát, Isten jelenvalóvá válik közöttük. Hűségük, megbocsátásuk és mindennapi törekvésük a jóra Krisztus egyháza iránti szeretetét tükrözi. Ez talán romantikus túlzásnak tűnhet, valójában azonban mély igazság, hangsúlyozza Leó pápa, majd ismét Szent Ágostont idézi. Ő benne, aki egy, mi is egyek vagyunk. Isten erre a nagy szeretetre hívja a fiatalokat. Ne féljetek annak mélységétől, buzdítja őket 14. Leó. A szeretet, amelyre meghívást kaptak, elég erős ahhoz, hogy legyőzze a nehézségeket, és elég nagy ahhoz, hogy egész életükön át megtartsa őket. Ez a szeretet nem tökéletes, hanem a hit fényében növekszik. Az igazi szeretet Isten ajándéka, amelyet nem tudunk egyszerűen saját erőnkből létrehozni. Míg az emberi szeretetet gyakran önző vágyak szennyezik be, Isten szeretete önzetlen, türelmes és hosszan tűrő, magában hordozva mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelében felsorol. Az igazi szeretet legszebb képét Jézus Krisztus keresztjében látjuk, folytatja Leó pápa előszavában. Krisztus annyira szeret bennünket, hogy kész volt meghalni értünk. Ez a kereszténység DNS-e, Krisztus parancsa. Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A UKED Love Forever ezen az úton kívánja elkísérni a fiatalokat. A kötetben több mint 30 ország fiataljai osztják meg tanúságtételüket, megmutatva, hogy az eszmény, amelyre Krisztus hív, lenyűgöző kincs. A könyv arra hívja olvasóit, hogy nyissák meg szívüket egy olyan terv előtt, amely minden emberi álomnál nagyobb. Felkészít arra az igenre, amelyet nem csupán egyetlen napra, hanem egy egész életre mondunk ki. Olyan igenre, mint Isten szeretete, amely fáradhatatlan és hűséges. 14. Leó pápa a fiatalokhoz. Ne féljetek Isten hívásától, életetek szép és termékeny lesz. A Franciaországban tett apostoli látogatás első napjának esti programjára a mintegy 80 ezer férőhelyes Franciaország nemzeti stadionjában került sor. A Saint-Denis-ben található stadion Franciaország legnagyobb sportlétesítménye, amelyet az 1998-as labdarúgó világbajnokságra építettek. Az imavirasztás különleges lelki jelentőségét növelte, hogy erre az alkalomra a stadionba vitték az Argenteuil-ben őrzött szent tunikát, amelyet a hagyomány szerint Jézus Krisztus viselt szenvedése idején. A fiatalok a litánia után a szent tunika és a szentek erekéi előtt csendes imában időztek. Az est során azonban lehetőségük nyílt arra is, hogy közvetlenül kérdezzenek 14. Leó pápától. Az első kérdést a 25 éves Chloé tette fel, aki Párizs külvárosának munkás negyedeiben végez ifjúsági apostolkodást. Hogyan egyeztethető össze a missziós lendület az őszinte testvériséggel azok iránt, akik nem osztják hitünket? Leó pápa Szent Pál szavaiból indult ki. Számomra az élet Krisztus. Ez nem egyszerű kijelentés, hanem az apostol egész életének összefoglalása, mutatott rá 14. Leó.
4: Que Dieu n'est jamais étranger à sa vie, mais que au contraire, il vient à sa rencontre.
2: Pál megtapasztalta, hogy Isten nem idegen az ember életében. Találkozik vele, magához hívja, belülről átalakítja, majd elküldi a világba. Igaz, hogy a mai társadalom sokszor közömbös Isten iránt, de az Úr nem közömbös irántunk, hangsúlyozta 14. Leó. Ugyanakkor nem csak az jelent problémát, hogy sokan eltávolodtak Istentől, hanem az is, hogy eltávolodtak magától az embertől. Közömbösek embertársaik iránt, önző módon élnek, miközben a szegényeket, a betegeket és a védteleneket leselejtezik, mintha az ember értékét az határozná meg, hogy mennyit képes termelni. A pápa szerint Krisztust ezért az üdvösség evangéliumaként, az igazság és az élet szavaként kell hirdetni. Jézus evangéliuma nem konfliktushoz vezet, hanem megbocsátásra és testvéri gondoskodásra nevel. A Krisztussal való találkozás megnyit a párbeszédre, és előkészíti a békét. A misszió és a más vallású vagy nem hívő emberek iránti tisztelet tehát nem áll ellentétben egymással. Éppen ellenkezőleg. Lehetetlen Krisztusról tanúságot tenni anélkül, hogy szeretnénk azokat, akiknek hirdetni akarjuk őt, hangsúlyozta a Szentatya. A másként gondolkodókkal kialakított meghallgatásra és kölcsönös megbecsülésre épülő testvéri kapcsolat maga is a hit és a szeretet gyakorlásává válik. Az egyház pedig semmit sem vetel abból, ami más vallásokban igaz és szent, idézte Leó pápa a Nostra Aetate zsinati nyilatkozatot. A második kérdést François agrármérnök hallgató tette fel. Hogyan tudják felismerni, hol várja őket az Úr, hogy szolgáljanak és odaadják életüket? 14. Leó mindenekelőtt megköszönte a fiatalok elkötelezettségét. A béke szolgálata, mondta, segít abban, hogy a félelmeket reményé, a panaszkodást pedig felelősséggé alakítsuk. Ez a küldetés különösen sürgető a technológiai és digitális átalakulás korában, amikor úgy kell előre haladnunk, hogy közben ne veszítsük el emberségünket. A legkisebbek és leggyengébbek szolgálata saját törékenységünkkel is szembesít. Ettől azonban nem kell félni. Krisztusban éppen közös törékenységünkben fedezzük fel, hogy testvérek vagyunk. Jézus az első, aki önmagát adja nekünk, ennek élő jele pedig az Eukarisztia, az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Innen meríthetünk erőt ahhoz, hogy mi is önmagunkat adjuk másoknak. A pápa külön kitért a fiatalok körében egyre gyakrabban jelentkező szorongásra és bizonytalanságra. Ennek hátterében a jövővel kapcsolatos tervek bizonytalansága, az emberi kapcsolatok törékenysége, a képernyők okozta fáradtság, valamint a klímaváltozás, a gazdasági helyzet és a nemzetközi válságok miatti aggodalom állhat. Figyelmesen meg kell hallgatni ezeket az érzéseket, hangsúlyozta 14. Leo, és arra kérte a fiatalokat, hogy maradjon nyitva szívük társaik szenvedése előtt. A törékenység ugyanakkor a keresztény ember számára a tanúságtétel lehetőségévé is válhat. Aki Jézust követve alázattal és önzetlenül szolgál, megszabadulhat a szorongástól, és új lelkesedésre, belső örömre és békére találhat. Együtt alkotjuk az egyházat, törékenyen és szenten, mint cserép edények, amelyek kincset őriznek, emlékeztetett a pápa Szent Pál szavaira. Éppen gyengeségünkben tapasztalhatjuk meg Isten erejét. A hivatás felismerésének alapja a Jézussal való barátság. A megkülönböztetés nem egyszeri döntés, hanem állandó lelki gyakorlat, amelyben a Szent Lelket hívjuk segítségül. Hogyan végezzük jól ezt a megkülönböztetést? Tette fel a kérdést 14. Leo. Mindenek előtt Isten igéjére kell hagyatkoznunk, amely lámpás lépteink előtt. A lelki életben össze kell kapcsolni az imádságot és a szolgálatot, a szentségimádást és a cselekvést, az igehirdetést és a csendet. Azt a csendet, amely olyan ritka és olyan szükséges, távol a média zajától. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy tekintsenek a szentek példájára is. A szentek azért tudták megváltoztatni a történelmet és másokat a szenvedésből a remény felé vezetni, mert mindenek előtt saját szívüket engedték átalakítani a hit fényében. Amikor hivatásotokat keresitek, legyetek biztosak abban, hogy az Úr nem zavaros módon szól hozzátok, hanem mindenkit nevén szólít, és azért hív követésére, mert szeret benneteket, fordult 14. Leo a fiatalokhoz.
4: Il s'agit toujours d'un don divin, plein, fidèle, débordant d'amour.
2: Isten hívása mindig az élet odaajándékozására szól, teljesen, hűségesen és szeretettel. A szorongás és a bizonytalanság legyőzéséhez a pápa egyetlen egyszerű szót ajánlott, köszönöm. Köszönöm Jézus szeretetedet. Ezután arra kérte a stadionban összegyűlt fiatalokat, hogy vele együtt ismételjék, itt vagyok, Uram. 14. Leo végül külön is azokhoz fordult, akik papi vagy szerzetesi hivatást éreznek. A franciaországi egyháznak nagy szüksége van rátok. Imádkozik értetek, és vár benneteket, mondta. Ne féljetek ettől a hívástól. Legyetek bátrak, bízzatok Jézusban, aki legközelebbi barátaivá akar tenni benneteket. Ő nem fog csalódást okozni nektek, és mindig mellettetek lesz. Életetek csodálatosan szép és termékeny lesz. 14. Leo, Szent II. János Pál, 1997-es párizsi ifjúsági világtalálkozón mondott imájával zárta gondolatait. Mester, te, aki szereted és tiszteled az emberi szemét, te, aki osztoztál az ember szenvedésében, te, aki megvilágítod az emberi lét misztériumát, segíts felfedeznünk életünk és hivatásunk valódi értelmét.
5: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok második könyve. A 20. fejezet. Azokban a napokban Hiszkija halálosan megbetegedett, és elment hozzá Ámosz fia Izaiás próféta, és mondta neki: ezeket mondja az Úr, rendelkezzél házadról, mert meghalsz, és nem fogsz élni. Ő arccal a fal felé fordult, és kérte az Urat mondván: kérve kérlek, Uram, emlékezzél, hogyan jártam a színed előtt igazságban és tökéletes szívben, és azt tettem, ami kedves előtted. Így tehát Hiszkija nagy sírással sírt. És még mielőtt Izaiás elérte volna az előcsarnok közepét, történt az Úr igéje hozzá, mondván: menj vissza, és mondd népem vezérének, Hiszkijának: ezeket mondja atyád, Dávid, Ura Istene. Hallottam könyörgésedet, láttam könnyedet, és íme meggyógyítalak. Harmadnapon fölmégy az Úr templomába, és hozzáadok a napjaidhoz 15 esztendőt. De még az asszírok királyának kezéből is kiszabadítalak téged és ezt a várost, és megoltalmazom ezt a várost önmagamért és az én szolgám Dávid miatt. És mondta Izaiás: hozzatok egy csomó fügét. Amikor odavitték és rátették a kelésére, meggyógyult. Mondta pedig Hiszkija Izaiásnak: mi lesz a jele annak, hogy az Úr meggyógyít, és harmadnapon fölmegyek az Úr templomába? Izaiás szólt hozzá: ez lesz számodra a jel az Úrtól, hogy megteszi az Úr a beszédet, amit mondott. Akarod-e, hogy az árnyék előre haladjon 10 fokkal, vagy visszaforduljon ugyanannyi fokkal? És szólt Hiszkija: könnyű az árnyékot előre vinni 10 fokkal, nem is akarom, hogy ez történjék, hanem hogy térjen hátra 10 fokkal. Így tehát Izaiás próféta segítségül hívta az Urat, és visszahozta az árnyékot a fokokon, melyeken már elment Áház lépcsőjén, hátrafelé 10 fokkal. Abban az időben a babiloniaiak királya, Baladannak a fia, Merodach Baladan, levelet és ajándékokat küldött Hiszkijának. Meghallotta ugyanis, hogy Hiszkija beteg volt. Örült pedig Hiszkija a jövetelüknek, és megmutatta nekik kincstárának egész házát, az ezüstöt és az aranyat, és az illatszereket, és a legfinomabb olajat, és edényeinek házát, és mindent, ami a kincstárában volt. Nem volt, amit meg nem mutatott volna nekik Hiszkija a házában és egész hatalmában. Elment pedig Izaiás próféta Hiszkija királyhoz, és mondta neki: mit mondtak neked ezek a férfiak, és honnan jöttek hozzád? Hiszkija szólt hozzá: távoli földről jöttek, Babilonból. Erre ő válaszolta: mit láttak a házadban? Hiszkija szólt: mindent láttak, ami a házamban van, nincs semmi, amit meg nem mutattam volna nekik a kincstáramban. Így tehát mondta Izaiás Hiszkijának: halljad az Úr beszédét, íme napok jönnek, amikor mindent, ami a házadban van, és amit atyáid eltettek mind a mai napig, elvisznek Babilonba, nem marad itt semmi, mondja az Úr. De még fiaid közül is, akik belőled származnak, akiket nemzeni fogsz, elvisznek, és eunuhok lesznek Babilon királyának palotájában. Mondta Hiszkija Izaiásnak: jó az Úr beszéde, amit szóltál. És szólt: nem, de béke és biztonság lesz az én napjaimban. Hiszkija egyéb cselekedetei pedig, s minden bátorsága, s hogy hogyan épített vízmedencét és vízvezetéket, és vezette be a vizet a városba, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Hiszkija atyáival, és a fia Manassze lett helyette a király. A királyok második könyve. A 21. fejezet. 12 éves volt Manassze, amikor uralkodni kezdett, és 55 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Hefci Bachna. És rosszat tett az Úr szemében a nemzetek utálatosságai szerint, amelyeket eltörölt az Úr Izrael fiai elől. És elfordult, és fölépítette a magaslatokat, melyeket atya Hiszkia lerombolt, és oltárokat emelt Bálnak, és berket telepített, miként Izrael királya Áháb tette, és imádta az ég minden seregét, és tisztelte azt. És oltárokat épített az Úr házában, melyről megmondta az Úr, Jeruzsálembe helyezem az én nevemet. És oltárokat állított az ég minden seregének az Úr templomának két csarnokában. És átvitte a fiát tűzön, és jósoltatott, és megfigyelte a madarakat, és varázslókat állított, és megsokasította a jósokat, hogy rosszat tegyen az Úr előtt, és ingerelje őt. Aserának, melyet készített, berket telepített a templomban, melyről az Úr beszélt Dávidhoz és a fiához, Salamonhoz, ebben a templomban és Jeruzsálemben, melyet Izrael összes törzsei közül kiválasztottam, helyezem el a nevemet örökre. És többé nem mozdítom Izrael lábát a földről, amelyet atyáiknak adtam föltéve, hogy megtesznek mindent, amit parancsoltam nekik, és teljesítik az egész törvényt, amelyet az én szolgám Mózes vezette őket Manassze, hogy több rosszat tegyenek, mint a nemzetek, amelyeket összetört az Úr Izrael fiainak arca előtt. És szólt az Úr szolgáinak, prófétáinak kezében, mivel Manassze, Júda királya, megtette mindezeket a gazságokat azon túl, amiket az amoriták műveltek ő előtte, és Júdát is bűnbe vitte bálványaiban, ezért ezeket mondja Izrael Ura Istene. Íme, én olyan bajt hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy aki majd hallja, annak mindkét füle csengeni fog. És kiterjesztem Jeruzsálem fölé Szamaria mérőzsinórját és Áháb házának terhét, és kitörlöm Jeruzsálemet, mint amikor valaki kitöröled edényt, kitörli és lefordítja. És elvetem örökségem maradékát, és átadom őket ellenségei kezére. És pusztításul és zsákmányul lesznek összes ellenségeiknek, mert rosszat tettek előttem, és megátalkodtak, ingerelvén engem attól a naptól kezdve, amelyen kijöttek atyáik Egyiptomból, mind a mai napig. Ezen felül Manassze nagyon sok ártatlan vért is ontott, míg nem betöltötte Jeruzsálemet torkig, nem számítva a saját bűneit, melyekkel bűnbe vitte Júdát, hogy rosszat tegyen az Úr előtt. Manassze egyéb cselekedetei pedig, melyeket tett, és a bűne, amit vétkezett, nem, de mind, megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És elaludt Manassze atyáival, és eltemették házának kertjében, Úza kertjében, és a fia Ámon lett helyette a király. 22 éves volt Ámon, amikor uralkodni kezdett, és 2 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Mesullemet, a Jotbába való Haruc leánya. És rosszat tett az Úr szemében, miként atya Manassze cselekedett, és mindenben azon az úton járt, amelyen atya járt. És a bálványoknak szolgált, akiknek atya szolgált, és imádta azokat. És elhagyta atyái urát Istenét, és nem járt az Úr útján. és cselt vetettek neki a szolgái, és megölték a királyt a maga házában. A föld népe azonban megölt mindenkit, akik összeesküdtek Ámon király ellen, és a fiát, Jozsiát állították maguknak királynak, ő helyette. Ámon egyéb cselekedetei pedig melyeket tett, nem de mind, meg vannak írva Júda királyainak évkönyveiben. És eltemették őt a sírjában, Úza kertjében, és a fia, Jozsia lett helyette a király. A királyok második könyve. A 22. fejezet. 8 éves volt Jozsia, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Jedida, a Bockatból való Adaja leánya. És azt tette, ami kedves volt az Úr előtt, és mindenben atyának, Dávidnak útján járt, nem hajolt el se jobbra, se balra. Jozsia király 18. évében pedig elküldte a király Mesulám fiának, Acaljahunak a fiát, Sáfánt, az írnokot az Úr templomába, mondván neki, menj Hilkia főpaphoz, hogy öntessék ki a pénz, amelyet bevittek az Úr templomába, amit az ajtónálók gyűjtöttek a néptől, és adják oda a munkafelügyelőknek az Úr házában, akik osszák szét azoknak, akik az Úr házában a templom javításán dolgoznak. Az ácsoknak tudnilik és a kőműveseknek, és azoknak, akik a hiányokat kiegészítik, hogy fát és köveket vegyenek a kőbányákból a templom javításához. Mindazonáltal ne kérjék tőlük számon az ezüstöt, amit megkapnak, mert hatalmuk van rajta, és hűségesek. Mondta pedig Hilkia főpap Sáfán írnoknak, megtaláltam a törvény könyvét az Úr házában. És átadta Hilkia a tekercset Sáfánnak, aki el is olvasta azt. Sáfán írnok ment a királyhoz, és jelentést tett neki a parancsról, és szólt, kiöntötték szolgáid a pénzt, amit a házban találtak, és odaadták az Úr templomában dolgozók felügyelőinek. És elmondta Sáfán írnok a királynak, mondván, egy könyvet adott át nekem Hilkia pap. Amikor ezt Sáfán felolvasta a király előtt, és meghallotta a király a törvény könyvének igéit, megszaggatta a ruháit, és parancsot adott Hilkia papnak, és Sáfán fiának Ahikámnak, és Mikaja fiának Achbornak, és Sáfán írnoknak, és a király szolgájának Azajának, mondván, menjetek, és kérdezzétek meg az urat rólam és a népről, és egész Júdáról, ennek a tekercsnek az igéivel kapcsolatban, amit megtaláltak. Nagy haragra gyulladt ugyanis az Úr ellenünk, mert atyáink nem hallgatták meg ennek a könyvnek igéit, hogy megtegyenek mindent, ami számunkra megvan írva. Így tehát elment Hilkia pap és Ahikám és Achbor és Sáfán és Azaja, Hulda próféta asszonyhoz, aki a ruhák őrének, Harha fiának, Tikva fiának, Sallumnak volt a felesége, aki a második Jeruzsálemben lakott, és beszéltek hozzá, és ő válaszolt nekik, ezeket mondja Izrael Ura Istene. Mondjátok a férfinak, aki hozzám küldött titeket. Ezeket mondja az Úr, íme, én bajt hozok erre a helyre és a lakóira, annak a könyvnek minden igéjét, amelyet olvasott Júda királya, mert elhagytak engem, és idegen isteneknek áldoztak, ingerelvén engem kezük minden cselekedetével. És fellobban méltatlankodásom ezen a helyen, és nem fog kialudni. Júda királyának pedig, aki hozzám küldött, hogy kérdezzétek meg az urat, ezt mondjátok, ezeket mondja Izrael Ura Istene. Azért, mert meghallottad a tekercs igéit, és megrettent a szíved, és megalázkodtál az Úr előtt, amikor hallottad a beszédet, mely e hely és lakói ellen szól, mely szerint tudnélik ámulattá és átokká lesznek, és megszaggattad ruháidat, és sírtál előttem, én is meghallgatlak, szól az Úr, ezért atyáidhoz gyűjtelek, és békességben fognak eltemetni, hogy szemed ne lássa mindazt a bajt, amit erre a helyre hozni fogok. És jelentették a királynak, amit mondott.
0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Imaurák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. 7000 kilométert zarándokolt egy amerikai fiatalember, hogy találkozzon a Szentatyával. Magyar hívek zarándokoltak Mária Celbe. Bábel Balázs tartott szentmisét a nagymarosi ifjúsági találkozón. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. A szerdai szentpétertéri általános audencia végén Leó pápa személyesen is köszöntötte Patrick Murphyt, azt az amerikai fiatalembert, aki az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg Rómáig, hogy találkozhasson a Szentatyával, tudósít a Vatican News. Kerékpárral tekert keresztül Franciaországon, miközben több mint 60 apátságban és kolostorban szállt meg, majd Olaszországban a Via Francigena zarándokúton gyalogolt tovább. Útját intenzív ima jellemezte, egyetlen kísérője a Bibliája volt, amelyben vendéglátói bélyegzőit gyűjtötte. Célja az volt, hogy a ferences jubileumi évben Assisi Szent Ferenc ünnepének vigíliájára érkezzen meg Rómába. Az amerikai zarándok kiemelte, lenyűgözte az a pezsgő lelki élet, amelyet a Szentatya franciaországi látogatása mutatott meg a világnak. A Mária Celli Bazilikában hagyományosan október első szombatján tartanak magyar nyelvű szentmisét. A magyarok ősi kegyhelyén idén dr. Fábri Kornél segédpüspök tartott szentmisét közel 1000 anyaországi és külhoni zarándoknak, tudósít a Szombathelyi Egyházmegye. Mária három tanítása köré építette szentbeszédét a püspök, kiemelte a szűzanya megbocsátásra, Isten dicsőítésére és a nehéz időkben is hűségre tanít bennünket. A szentmise után Fábri atya a jelenlévő papokkal, a máltai lovagokkal és dámákkal, valamint a hívekkel a Mindszenti szobornál imádkozott a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ima után Kornél atya megáldott egy máltai lovagot és feleségét, akik a 30. házassági évfordulójukat ünnepelték, valamint két 40 éves papi jubileumát ünneplő atyát is. A magyar zarándoklat keresztút imával zárult. Szombaton tartották az idei őszi nagymarosi ifjúsági találkozót, melynek jelen lét, jelen vagy mottót választották. A nap fő eseményeként a kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek celebrálta, tudósít a Magyar Kurír. Beszédének középpontjába Assisi Szent Ferenc állt, rámutatva, hogy Ferenc nem elégedett meg a középkor megszokott vallásosságával, mert sokkal komolyabban vette az evangéliumot. Egész életét annak radikális követésére tette fel. Az érsek kiemelte a szent fegyvertelen fellépését is a keresztes háborúk idején, ami a fiatalok számára is követendő példa lehet. Bábel Balázs arra buzdította a jelenlévőket, hogy a mindennapi kommunikációban a gyűlölködő kommentek elkerülésével hagyjanak fel az agresszióval, és éljék meg a ferences köszöntést. Pax et bonum, azaz béke és jóság. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Tisztelt Szentlélekben, hiszen a katolikusan a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten mindnyájunk Atya, aki minden fölött áll, mindent átjár, és mindenben benne van. Mindegyikünk annyi kegyelmet kapott ajándékba, amennyit Krisztus adott. Uram, köszönöm, hogy megajándékozott vagyok, hogy nem kell egymással rivalizálnunk. Köszönöm, hogy a tőled kapott ajándékokkal szolgálhatom a szeretetettséget embertársaimmal egyházadban, minden ember szolgálatában. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, Védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmadnapra mennyegző volt a Galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus is hivatalos volt tanítványaival együtt a mennyegzőre. Isten mosolygó, ünneplő szeretete mutatkozik meg ma is, amikor hitünkkel áttörjük a közömbösség, a hitetlenség határát, és Isten szeretetével megrészegedve örömre hangoljuk a világot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Krisztus szeretete sürget minket abban a meggyőződésben, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghalnak. Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Ezt hirdette Pál, ezt üzenjük mi is a világnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Jézusnak is szüksége volt az imára, nekünk is szükségünk van a hegyre, ahol meglátjuk Isten hatalmát. Ezt jelentse számunkra az ima. Legyünk egyike az apostoloknak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, Krisztus vérében való részesülés. A kenyér, amelyet megáldunk, Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér és egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Köszönjük, Urunk, ezt a mindennapi csodát. jelenléteddel, a szeretettel, az ünneppel újra és újra betelhet a lelkünk. Fölüdülés, megpihenés, erőforrás vagy a napi gondok között. Nem tudnánk teljesíteni küldetésünket a te közelséged nélkül. Hála és köszönet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mikérben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Gável András vagyok, és Istenről énekelek, az ő szeretetéről. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez a szeretet, Istennek a szeretete, amelyről dalokat is írtam, és írok a mai napig, testvéremmel Gellértel, az Eukarisz zenekarban, hogy ez a szeretet, ez egy kiérdemelhető szeretet. Van is egy énekünk, egy dalunk, már majdnem 30 éves dal, az a címe, hogy Jézus, én téged választottalak. És nagyon sokan szeretik ezt az éneket, és tényleg hát ennyi idő alatt, 3 évtized alatt azért elég sokan hallották, hallgatták, énekelték. Egy idő után viszont nem énekeltük, kivettük a repertoárból, mert úgy láttam, és azt láttam, hogy ez a dal hiányos. Mert az fogalmazódik meg benne, hogy én vagyok az, aki tettem azért, és én vagyok az, akinek köszönhető végül is, hogy Istennel kapcsolatban vagyok. Miközben azt fedeztem fel az életemben, és Isten arra vezetett rá, és arra mutatott rá, hogy minden, ami engem körbevesz, egyáltalán a mi kapcsolatunk Istennel, az ajándék, és hogy igazából az én imám, az én tetteim, az én gondolataim, az én dalaim is mind-mind válaszok erre a megelőlegző szeretetre, ami a mennyei atyától jön. Egy 4 gyermekes családba születtem. Szüleim nagyon-nagyon hittel neveltek bennünket. Tehát nem volt kérdés az, hogy este imádság van, az sem volt kérdés, hogy a 7 napján minisztrálunk a közeli Szent Családtemplomban Budapesten, a 6. kerületben. Az sem volt furcsa vagy meglepetésszerű, hogy atyák, papok vendégségbe jöttek hozzánk. Opalény Mihály atya, aki a Nagymarosi Találkozónak is az egyik alapító atyája, elindítója, úgy járt hozzánk, hogy néha besegített a szüleimnek is a nevelésbe. Amikor én hisztis voltam, emlékszem egy alkalommal, Misi bácsi, mert így hívtuk, ugye kommunizmus idején, jött Misi bácsi, hallotta, hogy hisztizem, beterelt a fürdőszobába, rám csukta az ajtót, előtte lezárta a villanyt, és azt mondta, akkor jöhetek ki, hogyha abba hagytam a hisztit. És emlékszem, a mai napig ott van előttem, akkor még olyan mosógépek működtek, hogy égett egy pici piros lámpa rajta. És így néztem a sötétben azt a pici piros lámpát, és egy kicsit a lelki ismeretemnek a kis piros lámpája volt az utólag, hogyha így visszagondolok erre. És aztán abba hagytam a hisztit, és kijöttem. Sokat köszönhetek ezeknek a papi példaképeknek, vagy barátságoknak. A legidősebb bátyám, a Henrik, római katolikus pap, és nagyon sokszor, főleg az erdélyi papnövendékek, hát nálunk szálltak meg félúton Budapesten. Az egész lakásunk ott a 6. kerületben, az egy ilyen szállóvállakult, papi szálló volt, 3-4-5 pap vagy papnövendék is volt nálunk, és nagyon élveztük. Ez a legnormálisabb dolog volt, hogy az egyházban vagyunk. A legtermészetesebb dolog volt minisztrálni is, a legmagától értetődőbb dolog volt, hogy a Kemenes Gábor atya, aki nálunk volt káplán, hogy ő focizik velünk, bunyózik,

0: de meg is gyóntat, hogyha arról van szó. Később a Szederkényi Károly atya, aki szintén a káplán volt nálunk, az ő biztatására indult el lényegében, meg az ő szárnyai alatt. Az a gitáros kórus, ahol először mások dalait, aztán saját dalainkat is énekeltük a plébánián, ez a legtermészetesebb dolog volt. Isten jelenléte, Istennek a létezése, az, hogy engem ilyen dolgok vesznek körül, ez a legtermészetesebb dolog volt. Általános iskolában mi még voltunk éppen még úttörők, azt hiszem még éppen oroszt is tanultunk, kisdobosok is voltunk, de én nem gondoltam, hogy nekem szégyelnem kellene azt, hogy templomba járok, és kortályt indult el, hogy végre újra lehet hitoktatás az állami intézményekben is. És akkor én jártam a templomba, de tanúságtételképpen jártam az iskolában is itt arra. Bennünk volt ez a fajta missziós szellem is. Az osztálytársaim azt mondták, igazából nem csúfolásból, hanem tisztelettel. Nagyon meglepő dolog volt ez, hogy ha ennyire ez vesz körül, te biztos pap leszel. Hát nem lettem pap, viszont hát lettem papa. Ugye édesapa, feleségemmel 2006-ban házasodtunk, és nagyon nagy bizalommal néztünk az életünk elé. És éppen a Mária Rádióban kérdezték meg, hogy hány gyereket tervezünk. Mondtuk, hogy 4, plusz amennyit a jó Isten akar. Így is lehet, jött az első gyermek, a második, a harmadik, a negyedik, és aztán a jó Isten adott hozzá még 4-et. A 5., 6. ők ikrek, és aztán még 2. Illetve voltak magzati korban a mennyei atyához tért gyermekeink is, úgyhogy mondhatjuk úgy, hogy betettük a lábunkat családilag a mennyországba, ilyen módon ez a reményünk és a hitünk, ezért imádkozunk minden este a gyerekeinkkel közösen, a már mennyei atya által elszólított, elhívott magához szeretett gyermekeinkért és gyermekeinkkel. Nem nagyon tudjuk pontosan a nemüket, egyikük Janka, de lehet, hogy majd fölérünk a mennyországba és látjuk, hogy Janek, a másikuk pedig Natanael, őrőlük tudunk, és hát így tulajdonképpen Isten szemével nézve, akkor 10 gyermekünk van, és akkor így itt vannak velünk a legidősebb 18 éves, a legkisebb pedig 5 éves, 5 lány és 3 fiú, és egy nagyon jó csapat. A nagyobbik 4-gyel pedig már szoktunk közösen énekelni, muzsikálni, dicsőítő alkalmakon, így akár családilag is, a feleségem is énekel. És most már az ikrek is próbálkoznak. Másfél éve volt még egy olyan dicsőítő alkalom, amikor összevesztek a mikrofonon, hogy kiénekeljem szolgálat közben, de azóta már ez kezd kisimulni, és úgy örülök neki, és akkora ajándék, hogy van egy közös pontunk, és ez éppen Istennek a dicsőítése. Közösen áldjuk énekkel, és dicsérjük énekkel Istent. Nagyon sok dologban nem értünk egyet, ugye egy szülő, meg a kamaszodó gyerekei, nincsenek feltétlenül egy nézőponton, és ez teljesen normális így. Viszont azzal, hogy van egy közös titkunk, egy közös tevékenységünk, Istennek a dicsőítése, ezért ezek a akár viták, akár nézeteltérések, akár küzdelmek soha nem fajulnak el addig, hogy mindent vagy semmit alapon kelljen dönteni, hogy akkor nem tisztellek apám, vagy ki vagyok borulva tőled, fiam. Tehát nem jutunk el ideig, mert van egy közös pontunk. Ez pedig Istennek a dicsőítése. Én Isten dicsőítésével kapcsolatban éppen azt szoktam megfogalmazni, hogy ez sokszor nem csak az ének, főleg nem az ének. Az ének az Isten dicsőítő életünknek a túlcsordulása. Istennek a dicsőítését így szoktam megfogalmazni, hogy valami olyasmit teszünk, mint amit Jézus tett a Getszemáni kertben, mielőtt elfogták volna. Atyám, hogyha lehetséges, akkor vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjen be, hanem a tiéd, a te terved legyen meg. Mária, mint Jézusnak a legkitűnőbb tanítványa, ő ugyanezt tette, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Én ezt nevezem dicsőítésnek, és Mattael Meskin könyvében olvastam, hogy minden imának a mélye az, hogy el tudunk jutni erre a pontra, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, hogy át tudjuk adni a mi akaratunkat, és így minden kérésünk egyben hálaadás. Mert amikor kérünk valamit, akkor azonnal tudjuk, hogy Isten, aki szerető atya, mindent a javunkra fordít, és mindent azért tesz, és azért enged, hogy az ő szeretetét megtapasztaljuk. Szokták kérdezni, hogy na jó, jó, jó, de hát mi van akkor, amikor elvesztem egy szerettemet, egy családtagomat, hogy akkor hogy szeret engem Isten? Ezt szoktam válaszolni, és ezt is tapasztalom, hogy ő szeretne velem közösségben lenni, és szeretne velem egyre mélyebb élő kapcsolatban lenni, ez az ő legnagyobb szeretete, és ezért mindent megtesz és megenged. És én mondhatok erre igent, és elfogadhatom, és boldog lesz az életem, vagy mondhatok erre nemet, és akkor küzdök, és boldogságpótlékokat kell keresnem. Ezt látom a dicsőítésben, és ezért írom aztán a dalokat, mert az életemnek igen, voltak olyan pontjai, olyan részei, amikor igenis megtapasztaltam, hogy Isten hogyan szeret engem. Például már az, hogy egyáltalán itt beszélgethetünk, és én ezeket elmondhatom, ez édesanyámnak köszönhető. Rubeola járvány volt 77-ben, és azt javasolták az első két fiú testvérem után az édesanyámnak, hogy vetessen el engem, abortáljon, hogy ne akarjon egy beteg gyereket, mert hogy emiatt a járvány miatt elég nagy az esélye, hogy az, akit most vár, biztosan beteg lesz. Édesanyám nem engedett ennek a orvosi tanácsnak, és azt mondta, hogy ha az én gyerekem beteg lesz, félkezű lesz, nyomorék, bármiféle gondja lesz, akkor is az én gyerekem, Istentől kaptam, én elfogadom őt úgy, ahogy van, és meg fogom szülni. Annyit tett hozzá, hogy kérte az orvosokat, tegyék meg azt, hogy ami az ő orvosi tudományukból kitelik, bármi, ami elkerülhetővé teszi, hogy beteg legyen az ő gyereke, azt tegyék meg. De ő mindenképpen megszüli, nem fogja megölni. Így születtem meg 77. december 26-án, Jézus születésnapja után. És hát azt látom, hogy Istennek az első szeretete az volt, hogy ő azt mondta, hogy én akarom, hogy te itt valamit tegyél ezen a világon. Ez a szándékom veled. Úgyhogy itt vagyok és élek, és nagyon hamar, már 3 éves koromtól a mélymellkas miatt, tyúkmellnek is mondják, azért, hogy ne okozzon a szív körül, vagy bárhol tüdőnél gondot, ezért jártam az Orfi kórházba, gyógytornára. Nagyon sokáig, aztán később ebből lett úszás. Tehát 3 évesen elkezdtem a gyógytornát, és 3 évesen elkezdtem minisztrálni is a tesóim mellett. Tehát, hogy párhuzamosan zajlottak ezek a dolgok. A lelki torna is elkezdődött, és a testi egészségemért is el kellett kezdeni tenni. Egyébként megtanultam ebben azt a küzdelmet, ami egy edzéshez kell. Tehát megtanultam úszni. Az életem így igazából eléggé ki volt töltve, mondhatom. Míg a tesóim zenét tanultak, én edzésre jártam. Az egészségem megóvása szempontjából ez lényeges volt, fontos volt, és 12 éves lehettem, amikor kifakadtam, és odaálltam édesanyám elé, és mondtam, hogy anya, az az összes tesóm valami hangszeren játszik és zenél. Csak én nem. Úgy szeretnék valami hangszeren játszani. És más utat nem találtunk, magántanárt kerestünk, ott a plébánián, és volt egy nagyon kedves testvér, aki azt mondta, hogy elvállal engem, fuvolatanár volt, tehát úgy nézett ki, hogy én fuvolázni fogok. Már meg is volt beszélve, hogy akkor mikor kezdünk, még nem, közben jött neki valami, és kénytelen volt lemondani az órát, meg az órákat. Kicsit elkeseredtem, és a keresztapám, a Mészáros Béla vezette akkor az ottani gitáros kórust, és azt mondta anya, hogy van itt egy rozzant gitár, menj el a keresztapádhoz, megtanulsz nagyjából úgy gitározni, mint ahogy ő. Elmentem, megtanított 2 akkordot, lassúnak tűnt a tempó, elmentem, vettem egy akkordfogástáblázat füzetet, megtanultam a lehető legtöbb akkordot, és elkezdtem énekelni. És Jenő, Sije Jenő, a csapatuk, meg ő is, jártak hozzánk. A Szent Család templom az egy ilyen új daraboknak a bemutató helye volt. És akkor láttuk ott Jenőt énekelni, teli torokból, ahogy dicsérte Istent, olyan vonzó volt ez. És elkezdtem tanulni otthon ezeket az énekeket, meg aztán ott a keresztapámnak a kórusában is, hogy jöttek ezek a sárga könyves dalok. a repertoárom az egészen vaskos lett. A Mária Nosztrai zarándoklat idején vittük a gitárunkat, és hazafelé a hajóúton mi végig énekeltünk. És nagyon nagy örömet szerzett az nekem, és azt láttam, hogy ez jó dolog, hogy együtt vannak testvérek, és örömmel tudják dicsérni Istent. Természetes benne volt ebben az, hogy mondhatjuk úgy, hogy világi szempontból sikeresnek tűntünk. Tehát, hogy volt ebben egy ilyen csalafinta mézes madzag, hogy én ezt csináljam. Aztán befejeződött a gimnázium, felvételi következett, és akkor oda mentem Futó Karcsi bácsihoz, a lelkivezetőmhez, és mondtam neki, hogy nekem itt valami nem stimmel. Mindent megtanultam, annyi mindent tudok Jézusról, de nekem úgy tűnik, hogy ez az egész egy mese. Én egy mesébe nem akarok hinni. Mit csináljak? A lelki krízist éltem át 18 évesen, csak a Karcsi bácsi azt mondta, hogy ha azt akarod megtudni, hogy Isten van és szeret téged, hogy ő valóságos, akkor tegyél meg valamit abból, amit Jézus az evangéliumban kér és mond. Válasz ki egy részt, és azzal imádkozz. És hogyha azt látod, hogy ezek után is az egész csak egy üres lufi, akkor dobd el az egészet. És akkor kiválasztottam azt a részt, ami egyébként sokszor a gyónásaim végén elégtétel volt, amikor Jézus a gondviselésről tanít. Ne aggódjatok a holnap miatt, a holnapi nap majd gondoskodik magáról. Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és minden, amire szükségetek van, azt megkapjátok. Felvételi előtt voltam, és azt gondoltam, hogy nekem ez most szükséges. Így imádkoztam, hogy Jézus, hogyha te vagy, mutasd meg magad az én életemben. Nem volt kapcsolatom így élő. És akkor így imádkoztam ezzel az ige résszel, és jött a felvételi értesítő már az eredménnyel. Olvastam benne, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert. A felvételi ponthatár 104 pont. Eddig még nem jelentett semmit nekem ez a jelzés. Kerestem, mint hogyha így a levegőt fogdostam volna magam körül, hogy hol vagy Jézus, hol vagy Jézus. És az utolsó sor viszont beütött. Mint hogyha kirántották volna alólam a szőnyeget, akkor úgy elöntött ez a melegségérzet. És ez a bizonyosság, hogy Jézus itt vagy, mert azt olvastam, az ön által elért pontszám 104. Tehát éppen annyi, ami a határ volt. Utólag elemeztem magam. Mi lett volna, hogyha többet kapok? Semmi. Mi lett volna, hogyha kevesebbet elcsüggedek? Éppen annyit kaptam. És azután elkezdtem ebből sportot űzni. Élveztem, hogy Isten gondoskodó, és hogy Istennek van szeretete, és hogy Isten nem hagy el. És nagyon-nagyon szerettem ezeket a dolgokat. Olasz és lengyel szakon végeztem az egyetemen. Előtte még kimehettem Olaszországba. Sorra tapasztaltam meg Jézusnak ezt a közelségét és ezt a gondviselő barátságát. Én nagyon szerettem rajzolni, és rajzoltam egy keresztutat ott kint Olaszországban, és azt mondták azok, akik vendégül láttak, hogy ezt ki kéne adni. Kicsi igerészek társultak ezekhez a kis grafikáimhoz, és hát mondtam, hogy én nem tudom kiadni. Erre jött a családnak egy barátja, és mondta, hogy na majd én kiadom. És azt mondta, non ti preoccupare, ami azt jelenti, hogy ne aggodalmaskodjál. Hú, egyből bevillant ugyanaz az ige szakasz. Jó, jó, uram, akkor itt vagy mellettem. Kinyomtatták. Hát most itt van 300-400 példány. Hát most ezzel mit csináljak? Erre a templomi nénik jöttek, azt mondták, non ti preoccupare, elviszünk Frosinone-ba is, elviszünk Isola Dell'Iri-be, elviszünk Szórába, hogy mindenhova viszünk. Hát nem tett bele 2 hét, elfogyott. Hát jött egy csomó pénz belőle. Oda akartam adni azoknak, akik vendégül láttak, hálából. Azt mondták, hogy ne add ezt nekünk, tudjuk, hogy hogyan él a család, biztos, hogy segítség lesz ez otthon. Vidd haza nekik. Hát hazahoztam. Na akkor jött be az, hogy el kellett kezdeni fizetni az egyetemért. És éppen akkor összeget kellett befizetni, amekkorát én megkerestem ezekből a füzetekből. Hát ez sikerült, mondom, de jó, Istenem, annyira szeretsz engem, és hogy veled vagyok. De jött a következő év, és annyi pénzt én nem tudtam összegyűjteni. És bizony az volt a tét, hogy most vagy folytatom, vagy abba hagyom az egyetemet. És kicsit így felróttam Istennek, hogy hát most hogy szeretsz engem? Hol van a te szereteted? És akkor jött az, hogy kormányváltás lett, és az új kormány első rendelkezése ez volt, hogy eltörölték a tandíjat. Ja, most már értem. És ez így ment és megy azóta is az életemben. Ahogyan a feleségemmel egységben vagyunk, ebben a szemléletben, ebben a kapcsolatban Jézusra, ez egy nagyon nagy ajándék. De nem volt mindig így. Már megszületett a 8. gyermekünk. Én azt gondoltam, hogy a férj, az apa feladata az, hogy teremtse meg az egzisztenciális biztonságot, dolgozzon. Hát én dolgoztam is, mint az állat. Nem egy, hanem másfél, majdnem két állásban. És boldog voltam egyébként, hoztam is haza a megélhetéshez szükséges anyagi részt, de az otthoni gyereknevelés, a feleségemmel való kapcsolat, az elkezdett egy picit lazulni. Elkezdtünk egymástól eltávolodni. A feleségem jelzett, hogy itt valami nem jó. Én azt mondtam, hogy hát ez biztos egy ilyen kifáradás, női hiszti. Szóval mindenféle csúnya dolgot mondtam ebben a helyzetben, mert úgy gondoltam, hogy tényleg, hát én mindent megtettem. És akkor mondta a feleségem, hogy lehet, hogy le kéne adni az egyik munkát. De mondom, akkor hogy fogunk megélni? De az sem normális, hogy nem beszélgetünk. Nagyon sokat küzdöttünk. És egyszer csak azt láttam, hogy az a feleségem, aki időt kért tőlem, segítséget kért tőlem, nagyobb jelenlétet kért tőlem, arra hivatkozva, hogy nagyon fáradt, nagyon sok a teendő otthon a gyerekekkel, időt kezd áldozni, mondhatnám csúnyán úgy, hogy idézőjelben, hogy időt pazarol Istenre. Leült vele imádkozni. Miközben futott a konyha. És én ezt csak néztem, és azt mondtam, hogy hát ez biztos egy ilyen megnyugvás neki. És akkor egy nap odaállt elém, és azt mondta, hogy figyelj, itt a szomszédos településen elindítják a Szentlélek szemináriumot. Eljössz velem? Mondtam, hogy nem. Biztosan nem. Aztán elmentünk a Szeretett Láng fesztiválra, ahol én egyébként énekeltem Istenről. És ott volt egy előadó, nem tudom ki. Valamiről beszélt, nem emlékszem, hogy miről. De azt tudom, hogy közben az Úr valamit műtött az én szívemen. És a végén odaálltam a feleségem elé, és azt mondtam neki, hogy eljövök veled a Szentlélek szemináriumra. És nem jött ezért semmilyen örömújongás, meg semmi. Az Úr nem engedte azt, hogy a gőgöm tovább növekedjen, és elmentem erre a Szentlélek szemináriumra, és ott hát nagyon nagyban az igére, Isten szavára, napi imaidőre épít ez a szeminárium. És én elkezdtem minden nap úgy imádkozni, mint előtte a feleségem, akit nagyjából kinevettem. És együtt imádkoztunk. Nem negyed órát, nem 20 percet, hanem fél órát, órát akár. És az Úr az ő megkezdett igéin, amit elolvastunk, azon keresztül elkezdett hozzánk szólni. Még tovább beszélt. Ma már 4 olyan kis füzetem, naplóm van, ahol a napi igék után megengedem az Úrnak, hogy szóljon hozzám, és leírom azt, amit érzek, hallok. Ez egy belső hang. Néha buzdításokat, nagyon sokszor fejmosást, korholást, miért nem vagy velem, miért nem jössz hozzám, több időt tölts velem, nálam keresd a megoldást. Szóval kapom az ilyen íveket Jézustól, de egészen mély kapcsolatom alakult ki vele. És ő tanít az ő igéink keresztül arról is, mit jelent konkrétan oda menni az atyához, és azt mondani neki, hogy legyen meg a te akaratod. Fantasztikus ajándék ez. És utólag ezzel a felszereltséggel, amit most kapok, és ami egyre mélyebb, és nem csak én kapok, hanem a feleségem is, még könnyebben szemléljük azokat az ajándékokat, amiket Istentől kapunk. Szépnek látjuk a gyerekeinknek a születését, nagyon sok csodát láttunk, minden gyermek születése egy csoda, azt gondolom. Én ezt látom, hogy ez a kulcs a mi életünkben, hogy akár politikai változásokat, akár ideológiai áramlatoknak a diktatúrája, hogyha érkezik és észrevehető, bármi is történik az életünkben, akár háború, akkor is azt kell tudnunk mondani, hogy tudjuk, mennyei atya, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, még azzal is szeretsz, amit mi esetleg most még kellemetlennek érzünk.
1: Kedves hallgatók, Gável András tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: A Pesti stúdióból Murányi Nikolá telefonon keresztül beszélget Cseri Mátéval, nyelvtanár katekétával, aki Jakob Neuszen rabbi könyvének a fordítója, amelynek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, Murányi Nikolett vagyok. Mai beszélgető társam telefonon kapcsolódik be, Cseri Máté, nyelvtanár, katekéta, Jakob Neuszen rabbi könyvének a fordítója, aminek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal. Szeretettel köszöntöm, kedves Máté, ebben a műsorban, amiben Jakob Neuszen könyvéről fogunk beszélgetni, és arról, hogy hogyan érintette meg önt.
2: Igen, köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, illetve Nikolettet is. A könyvvel kapcsolatban talán az is egy ilyen különlegessége, hogyha szabad ezzel kezdenem. 2020 nyarán Barsi Balázs, ahogy szokásosan a szülőfalujában, Siógárdon lelki gyakorlatot szokott tartani, és ott említette az egyik ilyen konferencia beszédében, vagy prédikációjában, hogy van ez a könyv, és hát nagyon sajnálja, mert ez még nem jelent meg magyarul, és Benedek pápa a könyveiben idézi Neuszen rabbinak ezt a kötetét, és hát nagyon értékesnek találja, és hát nem tudja elolvasni, mert hát Barsi Balázs nagyon sok nyelven beszél, de pont angolul nem. És ez úgy megmaradt bennem ez a gondolat, és amikor már a harmadik ember kérdezte itt Pakson, hogy akkor mi lesz a könyvvel, néztem rájuk vissza, hogy hát milyen könyve, hát tudod, amit a Barsi Balázs említett. Akkor meg gondoltam, hogy akkor valamilyen lesz valamilyen közös utunk a Neuszen rabbival, és akkor előkerestem a könyvnek az előszavát, ez elérhető volt az interneten, ezt lefordítottam, és pár nappal később, vagy a következő alkalommal vittem a Barsi Balázsnak, aki hát átvette, elolvasta, és hívott néhány nappal később, hogy hát ezt mindenképp el kell fordítani az egészet, hogy ez milyen értékes kötet. Úgy kezdtünk neki, hogy én lefolytottam, mindig az aktuális fejezetet azt elküldtem neki. Talán ez nem titok, Barsi Balázs nem használ számítógépet, tehát mi mindent ilyen papíron és kézzel írott leveleket leveleztünk, tehát egy régi módi levelezést folytattunk, és meg mi a telefonbeszélgetést, és ott minden fejezethez, tehát rövid akár nyelv, illetve hát ilyen lelki kommentárokat, amiből én nagyon sokat tanultam. Tehát egyrészt ő egy ilyen jó lektorként a szöveget is ugye olvasta elsőként, és akkor még nem volt kiadó.
1: Még mielőtt a részletekbe belemennénk, megengedné, hogy felolvasnám az első mondatot a bevezetőből, azon kívül 16. Benedek pápa sorait. Jakob Neuszen elképzeli, ahogy a názáreti Jézussal folytat párbeszédet, Máté evangéliumának összefüggés rendszerébe helyezkedve, megadva Jézusnak azt, ami a zsidóknál a tisztelet legnagyobb jele, Isten egyetlen igazságának természetéről szóló, őszinte vitában alakít ki vele kapcsolatot. Csak hogy lássuk, hogy milyen is ez a könyv, és akkor 16. Benedek pápa így méltatta az előző kiadást. Az elmúlt évtized messze legfontosabb könyve, ami a zsidó-keresztény párbeszédet illeti. Végletes őszinteség, tűéles elemzés és olyan egység jellemzi a könyvet, mely ötvezi a másik fél tiszteletét a saját állásponthoz való következetes hűséggel. Ezek a jellemzők különösen a keresztényeket állítják kihívások elé, akiknek majd el kell gondolkodniuk a Mózes és Jézus közti különbség elemzésén. Tehát akkor elkezdte fordítani a könyvet?
2: Igen, ez elkészült 2022 őszén, akkor még mindig nem találtunk kiadót, atya végig biztatott. Teljesen érthető azoknak a katolikus kiadóknak a távolmaradása ettől a kiadástól, akik így döntöttek, tehát egyrészt nyilván ez joguk van, hogy ők mit szeretnének megjelentetni, illetve ugye ez egy nagyon furcsa kötet abból a szempontból, hogy egy zsidó rabbi íz Jézusról, tehát akár a rabbira is furcsán nézhettek, hogy hát miért Jézusra foglalkozol, mi keresztények meg ugye talán azért nézhetünk furcsán erre a kötetre, vagy Neusner rabbi személyre, mert hát ő ugye nem keresztényként ír, de hát ez talán egyfajta a Kairosz kiadótól egy óriási nyitottságot mutat, illetve hát a katolikus egyházról is. A katolikus egyházat mindig érdekelte, hát más kultúrák, más vallások. És ez különösen a Kairosznak a korábbi megjelentetésében, tehát hogy megjelent az iszlámról, kötetük a hindu lelkiségről, tehát ez mutatja azt a szellemi nyitottságot, ami megvolt Neusner rabbiban is, aki, hát ahogy Benedek pápának az ajánlójából hallottuk, hogy tisztelettel, és talán azt lehetne mondani, hogy egy ilyen intellektuális őszintességgel, tehát hogy ő nem palástolta el a különbségeket. Erről hosszasan ír a könyvének az első 60 oldalban, ahol például három szempontot, hogyha nekem is szabadna egy pár mondatot idézni.
1: Természetesen hallgatjuk.
2: Igen, itt három különböző hozzáállásról beszél a 60. oldalon. Elutasítom a zsidó-keresztény párbeszéd azon módját, amely zsidó részről évszázadokon át három dologban merült ki. Azt állította, hogy a kereszténység nem is igazán létezik. Azt állította, hogy ha létezik is, semmilyen hatása nincs a zsidóságra. És a harmadik alattomos történeteket talált ki Jézusról. Tehát itt Neusner rabbi nem csak a kereszténységet, vagy Jézusnak a tanítását kritizálja, úgymond, de erről nagyon sokat ír az első 60-80 oldal, hogy erről szól, hogy egyáltalán hogy jön ehhez, hogy honnan jön, mit gondol a vitáról, és talán ezt meg lehet tanulni mindenképpen tőle. Ugye ő azt mondja, hogy a zsidóság, az izraeliták hite, az egy vitatkozó hit, és ugye hoz példákat a nagyjai közül, tehát ugye elkezdve, hogy Mózes és a nagyjaikon keresztül, hogy hát hányan alkudoztak Istennel, meg vitáztak. Ő ugyanezt ebben a hagyományba szeretne belépni, csak most egy másik vallásnak az Istenével szemben. Ő említi a sajátjai közül olyan szintén a vitával kapcsolatban, hogy hát zsidóságon belül volt ilyen hagyomány, ahol megszólították zsidó tanítók és rabbik a kereszténységet. Azt írja, hogy zsidó hitvédők nemzedékei dicsérték Jézust a galileai csodatevőként. Tehát Illés prófétához hasonlítva, illetve a 18. század haszid rabbiaihoz. Megint más nemzedékek nagy tanítóként tisztelik Jézust. Most ő ezeket elveti, mert ő azt mondja, hogy hát nem egy ilyen galileai csodatevővel vitázik, meg nem egy nagy tanítóval vitázik, hanem azzal vitázik, akit a keresztények Istennek tartanak. Tehát egy másik vallás Istenével, és ő azt mondja, hogy hát neki az erre a, úgymond a jogalapja, vagy onnan indul, hogy hát a zsidóságban, a zsidóság történelme során, az Ószövetségben számtalan példát látunk arra, hogy az ember vitázik Istennel. Ugye lehetne egy sorolni akár Jobbnak a története, aki ugye kérdezi Istent, és Isten válaszol, és hosszú fejezeteken keresztül halljuk Isten válaszát. Tehát a Neusner rabbinak ő azt mondja, hogy a vita, az, hogyha valakivel vitába szállok, hogy megismerem a másik nézőpontját, meghallgatom, tehát nyilván meg kell hallgassam, el kell olvasnom, meg kell tudjam, hogy ő mit tanít. Én hozom a saját érveimet, és akkor erről egymást tisztelve beszélünk. Tehát eleve, hogyha nem csak egy vallásos vitáról beszélünk, hanem a vitának talán jó lenne azt a jelentését előtérbe helyezni, vagy elsősorban azt tartani, hogy az nem veszekedés. Tehát nem arról van szó, hogy a másikat bántjuk, vagy kinevetjük, vagy gúnyoljuk, mint ahogy beszélt erről, hogy volt ilyen hagyomány a zsidóságon belül a kereszténységgel szemben, de ezt Neusner rabbin abszolút nem látjuk, tehát a kötetet olvasva azt látjuk, hogy nagy tisztelettel közelük, és nagy tudással, tehát hogy azért nagyon jól ismeri a úgymond a vita partnerét.
1: Igen, ha megengedi, felolvasnék megint rövid részletet. Miért írtam meg ezt a könyvet? azért, mert szeretem a keresztényeket, tisztelem a kereszténységet, és komolyan akartam venni azoknak az embereknek a hitét, akiket nagyra értékelek. Hadd róljam le tiszteletemet azok előtt, akik életüket Jézus tanításaira alapozva élték, vagy legalábbis megpróbálták. Egy hitét gyakorló zsidó párbeszéde Jézussal. Ha ott lettünk volna, mit tettünk volna? Elképzelem magam, ahogy találkozom ezzel a férfivel, és nagy tisztelettel, de vitába szállok vele. Ez tiszteletem kifejeződése, az egyetlen bók, amire vágyom másoktól, az egyetlen komoly tiszteletadás, melyet azoknak biztosítok, akiket komolyan veszek, és egyben megbecsülés, sőt szeretet. Nem is szeretnék többet felolvasni, csak ezek voltak számomra olyan pontok, amik biztossá teszik, hogy egy szelíd vitáról van szó, és érdemes olvasgatni. Örülnék, hogyha összefoglalná a könyv tartalmát röviden.
2: Könyvnek talán a végéről kezdeném, talán nem ér senkit meglepetésként, hogy a Neuzner rabbi azt keresi a könyvében, hogy a mózesi tanítás, mózesi kinyilatkoztatás, a Tóra, amiben a zsidók hisznek, amit Sinai hegyén kapott meg Mózes, ennek a Tórának a fényében Jézusnak a tanítása, ő mennyire tudná követni. Tehát ez az egész könyv erre a gondolatra épül, hogyha ő ott lett volna az első században Jézus kortársaként, hallva Jézusnak a tanítását először, tehát azóta ugye már eltelt 2000 év, sok minden akár rá is rakódott, de hogy ő hogyan reagálna a Tóra szempontjából, a mózesi tanítás szempontjából. És hát a végén arra azt a következtetést vonja le, hogy ő marad zsidó, tehát ő marad a mózesi Tórának a híve, de módszeresen végveszi, ha nem is a teljes Máté evangéliumot, de talán azt lehetne mondani, hogy ez a kötetnek a fejezet címeiből is látszik, tehát egyrészt mózesi törvényeknek az idézeteit látjuk, tehát mondjuk a negyedik fejezet apádat és anyádat tiszteld, és ezzel szemben mondjuk Jézus tanításai közül a Máté evangéliumból ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre. Vagy még a következő fejezet, gondolj a szombatra és szenteld meg. A szombattal kapcsolatban ugye nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusnak a tanítása, vagy a földi működése során van egy ilyen mondata, hogy az ember fia ura a szombatnak. És a szombattal kapcsolatban én azt tanultam, illetve hát a mi vasárnapunkkal kapcsolatban, tehát ahogy olvastam Neuzner rabbinak a sorait, ahogy beszél a szombatról, hogy ez náluk mennyire fontos. Ezt tudja az ember, hogy náluk a szombat a szent nap, a szabbat, azt kell megtartani, azt kell megszentelni, nálunk ugye ez a vasárnap, és kicsit el is szégyeltem magam, hogy hát ezt én megtanulhatnám a zsidóktól, hogy amilyen komolyan veszik ők a szombatot, és természetesen nem arról van szó, hogy egész nap a Tórát vagy a Szentírást kell olvasni. Ugye beszél arról, hogy meghívja a tanítványait, az egyetemi hallgatóit a saját otthonába, hogy megmutassa nekik, hogy mennyire fontos nekik a szombat. Olyan hallgatókat hív meg, ugye vallástudós volt, akik nem a zsidóságot követik, és ez egy nagyon szép követendő példa nekünk keresztényeknek, hogy akkor az nem arról szól a vasárnap, vagy ne arról szóljon az én életemben is, hogy akkor bepótlom, amit a héten elmulasztottam, vagy nem tudom, dolgozik az ember. Nem kell egész nap a Szentírást olvasni, persze arra is talán a Szentmisén kívül jó, hogyha az ember időt talál, de ugye ilyen példákat mond, hogy hát akkor a családommal vagyok, hogy az ő társaságokat élvezem, vagy akár társasjátékoznak, tehát hogy nem munkával, meg nem aggodalmaskodással teljen nekik a szombat, nekünk a vasárnap. Ez engem komolyan megütött, hogy hát hogyha jó keresztény akarok lenni, akkor nekem nem a szabbatot kell megtartani, hanem a vasárnapot, és az sokkal hát szentebb módon, ahogy írja a rabbi, meg ahogy olvassuk a Mózesnél, szentebb meg a szombatot.
1: Hadd mondjam el, hogy nemrég részt vettem egy lelki gyakorlaton, ami számomra új módon megvilágította azt, hogy Jézus miért szombaton gyógyít sokszor, és akkor teljesen kiakadnak a zsidók, hogy hát szombaton. Hát nyugodtan, aki 38 éve béna volt, egy napot még várhatott volna, és az atya a lelki gyakorlaton azt a magyarázatot adta, hogy Jézus szándékosan szombaton gyógyít, mert a zsidók úgy tartják, nem csak tartották, úgy tartják, hogy szombaton csak Isten cselekedhet. Azért kell nekünk nyugalomban lennünk, mert az teljesen az Istennek szentelt nap. És ha így vesszük, akkor nagyon is érthető, hogy Jézus miért szándékosan szombatonként gyógyít, vagy tesz olyat, amit csak Isten tud megtenni. Ezt el akartam mondani, soha nem gondoltam erre, hogy Jézus szándékosan az isteni hatalmát mutatja meg a szombati cselekvéssel.
2: Igen, erre nem gondoltam, de tökéletesen illeszkedik a Mózes Jézus Neusner által rendezett vitába. Ugye a szombat az legalább annyira szervesen kapcsolódik, amennyire én tudom, vagy így a kötetből megtudtam, a zsidóságnak a lényegéhez, vagy a zsidó hit lényegéhez. Tehát ugye majdnem azt lehet mondani, hogy elválaszthatatlan a Izrael, mint földterület, a zsidó nép, a Jahve hit, és a szombat, tehát ezek a úgymond intézmények, tehát hogy ezek a sarokkövei a zsidóságnak a szombat, és ugye, hogyha valaki ezt mondja, tanító, egy fiatal rabbi, hogy az ember fia ura a szombatnak, hát ezzel majdnem azt mondja, hogy a ura a zsidóságnak. Igen. Tehát, hogy a szombat ez annyira fontos, kiemelt idő, mint ahogy Izrael, mint a hely, az azt lakó nép, a zsidóság, tehát, hogy ezek majdnem, hogy ilyen elválaszthatatlanul összefüggenek. Amit én ki szeretnék emelni, a 84. oldalon egy olyan gondolatot pedzeget, mint hogyha kétféle út, vagy kétféle tanítás lenne, hogy máshogy szól, és mást mond ugye itt ő úgy mondja, hogy a hegy lábainál állóknak, és a csúcson ülőknek. Tulajdonképpen ez előrevetíti, vagy tehát azt a jézusi tanítást árnyalja, vagy arra azt tűnt fel neki, hogy ugye a Jézusnak a tanítványi követői, tanítványi körében is ugye volt tagozódás. Tehát van a belső kör, akiket ugye felvisz a színeváltozáskor ennek a tetejére, ez Jakab, János és Péter, az egyház oszlopai. Aztán van ugye a 12, és hát ugye azt lehet mondani, hogy van a 70-72, és van a nagy sokaság. Tehát ezek ilyen koncentrikus körönként, tehát nyilvánvalóan, hogy a belső kör sokkal szorosabban kötődik Jézus Krisztushoz, mint mondjuk a nagy sokaság, aki úgy járókelőként tudott róla, vagy hallotta egyes tanításait Jézusnak. Ugye erről írnak Péter is, meg János is a leveleikben, hogy hát Jánosnál azt olvassuk, hogy láttuk az ő dicsőségét. Valószínűleg az idős János apostol ezt a fiatalkori élményével kapcsolatban írja, hogy a táborhegyén, tehát ugye a színeváltozáskor tapasztalatokat írja le így, hogy mi láttuk az ő dicsőségét. A Neusner rabbi erre ráérez, és ő ugye nem emeli ezt ki, de ugye a szerzetesség az, amelyik, tehát a szerzetesek azok, akik hát követik a jézusi parancsokat teljesebben, mint mondjuk mi a nagy sokaság, vagy akik nem az egész életünket teszik föl Jézusnak a követésére. Tehát ugye Jézus azt kérte, hogy hagyd ott a munkádat, hagyd ott a családodat, ne a saját magad érdekeit nézzed, és ugye erre ad nagyon viszonylag szigorú, nem mindenki által betartható, hát ugye ezek nem parancsok, tehát ezek nem olyan büntető törvénykönyvbeli parancsok, mint mondjuk a 10 parancsolat, mint a mózesi tórának a parancsai, ami mindenkire igaz. Tehát az, hogy ne ölj, meg ne hazudj, ezt mindenkinek be kell tartania.
1: A 8 boldogság nem erkölcsi parancsok, inkább evangéliumi tanácsok.
2: Tanácsok, így van, ezek lelkiségi kategóriák, és ezzel szemben ugye a Tórában ott ugye az együttélésnek a szabályai vannak lefektetve, amik ugye sok hasonlóságok mutatnak például a Hammurabi törvényeivel, tehát korabeli más törvénykönyvekkel. És ezt ugye a végén, kifejezetten a könyvnek kötet végén, Neusner rabbi ugye ezt hát nehezményezi, hogy hát Jézus nem szabályozta a közösségi együttélés. Tehát, hogy Jézus nem mondta meg, hogy mit kell csinálni, hogyha szó szerint ugye a bika felökleli a közösség egyik tagját. Tehát, hogy ő ezt hiányolja Jézusból. Ő ezt le is írja, és ez hát így is van, hogy Jézus szándékosan nem adott, tehát nem adott társadalmi vagy együttélési szabályokat. Tehát ő lelkiségi iránymutatásokat adott, tehát ugye az említett evangéliumi tanácsok. Tehát ugye a szerzetességnek a hármas fogadalma, a tisztaság, az engedelmesség, amit ugye nem Jézus ad, de tökéletesen illeszkedik a szegénységhez és a tisztasághoz. Ugye ezek azok, amik nem mindenkinek a kötelezettségé, hanem azon törekvőknek a számára követendő, akik ugye Jézusnak a tanítványai közül azok, akik tulajdonképpen mindent odaadtak és mindent megtesznek. Most az, hogy akár a szerzetességhez, vagy ugye nálunk a szentek, misztikusok, hogy ilyen belső vagy felső vallásossága a zsidóságban van-e, ezt erről megosztanak a viták, akár itt a magyar tudósok között is. Valaki azt mondja, hogy nincs a zsidóságon belül ilyen felső, magasabb szintű vallásosság. Ugye valaki azt mondja, hogy ott van például a kabbala, vagy ami az Ószövetségből még ilyen jeleket mutat, az a énekek éneke, a Sírhá-Sírim, ami hát egy szerelmi viszonyt ír le, tehát ahhoz hasonlítja Istennek és embernek a kapcsolatát, mint a jegyeseknek a viszonya, mint az egymást kereső, elveszítő és megtaláló szerelmeseké. Tehát ez eltér attól az ószövetségi felfogástól, vagy mondjuk a Tórának a felfogásától, hogy hát itt egy ilyen úr és szolga viszony van, vagy király és alattvaló viszony. Ami hát őszintén szólva sokszor a katolikusok, vagy bármilyen egyéb keresztény felekezetnél is előfordulhat, hogy mi nem egy feltétlenül egy ilyen bensőséges, amiről ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy az Isten országa, ugye ez az Istennel való bensőséges kapcsolat, és hát sokszor meg talán mindenképpen tévesen, talán úgy éljük meg, vagy vannak, akik úgy élik meg a hétköznapokban a hitet, hogy hát ez egy ilyen főnök beosztott viszony, vagy egy ilyen távoli uralkodó és az itt maradt alattvalóinak a viszonya. A lelkiség az pedig nem, tehát akár a keresztény lelkiséget megnézzük, a középkori misztikusokat, vagy a Ószövetségből az énekek énekét, ugye ott egy egyenrangú feleknek az egymás kereséséről van szó, és nem arról, hogy itt parancsokat meg előírásokat kell szolgai módon, vagy ilyen kötelezettség szagúan betartani.
1: Miért tartja különlegesnek ezt a könyvet?
2: Ahogy Benedek pápa méltatta, hogy a legfontosabb könyv, ugye ő azt írja az elmúlt évtized, ez eredetileg ez egy 93-as könyv, amit én folytattam, ez 2000-es kiadás. Hát az, hogy itt hogy megyünk neki a 21. századnak, amiből már eltelt az egynegyede, tehát itt ugye Magyarországon, hogyha csak a magyarok vagyunk, meg magyarok hallgatják ezt az adást, itt azért jelentős zsidó közösség él Magyarországon, és a párbeszéd az nem arról kell szóljon, vagy a vita, hogy meggyőzni a másikat, hanem talán először azt, hogy megismerni. Ahogy Neusner írja a könyvében, hogy nem az a célja, hogy a keresztényeket áttérítse zsidónak, vagy fordítva, hogy a zsidó olvasói keresztények legyenek, hanem a saját hitükben mélyedjenek el, és azt gondolom, hogy ez a könyv tökéletesen alkalmas arra, hogy akár zsidók, akár keresztények olvassák, el tudnak mélyülni, elgondolkoznak, és magukban hordozzák, és a lelkükben előjönnek ennek a könyv gondolatai, hát remélhetőleg munkálnak bennük. Ki eddig olvasta, például a ajánlást író Balsi Balázs, ő azt mondta, hogy ő megerősödött a keresztény hitében. Ezt kívánom minden olvasónak.
1: Igen. Önt mi ragadta meg a legjobban ebből a könyvből? Így személyesen mi érintette meg?
2: Az, hogy a kritika, az ugye talán föl lehet állítani egy ilyen hármas tagozódást, hogy aki kérdez, az nem feltétlenül kritizál, aki kritizál, az nem feltétlenül akar bántani. Tehát, hogy akár a személyesen, hogyha engem kérdeznek vagy kritizálnak, akkor nem szabad megsértődni, tehát aki mondjuk erre hajlamos, mondom saját magamnak.
1: Hogy, hát, hogy nem érzelmi alapon kell megközelítenünk ezt, így van?
2: Hát igen, ugye az, igen, tehát hogy az egy kicsit olyan gyerekes, hogyha valaki megsértődik, hogyha akár a hitével, ami a legszentebb, legbelsőbb dolog, lényegének, vagy az identitásának a legfontosabb eleme, és hogyha például Jézusok kapcsolatban kérdéseket tesznek fel, hogy hát Mózes ezt mondta, és akkor Jézus miért mondja azt, és ezt végigveszi a könyv, vagy legalábbis átmegy bizonyos fontosabb sarokpontokon, hogyha én saját magam kritikus vagyok a saját magam hitével kapcsolatban, akkor igazából bárki mondhat bármit, mert én ezt a őszinte intellektuális munkát már elvégeztem, és vizsgáltam a saját hitemet és a saját hibáimat. Tehát, hogyha én ezt megcsinálom, akkor elvégzem ezt a lelki munkát, ezt a lelki gyakorlatot, akkor engem már nem tud senki megsérteni azzal, hogy valós vagy nem valós dolgokat állít a hitemről. És a Neuzner rabbi egyrészt tisztességes, nem bántó szándékkal tette meg ezeket a kritikáit, hanem a mózesi tóra alapján áll. Egyrészt egy ilyen hozzáállásbeli dolog, említettem a szombat megszentelése, ami nálunk ugye a vasárnap. Vannak mindenképpen olyan idézhető gondolatai, nagyon sok ilyen, ugye elmondja azt Neuzner rabbi, hogy a kereszténység az nem egyszerűen az, hogy zsidóság plusz Jézus. Tehát most nagyon egyszerűen mondva, ezt ő fogalmazza meg, tehát nekünk magunknak nem szabad buborékban élni, és tehát egy ilyen, hogy nyilván keresztény szerzőket olvasunk, ilyen istentiszteletekre járunk, de hogy ő pont egy olyan kihívást intéz felénk, ami nem eltántorítani akar, hanem az, hogy hát ember mélyedjen a saját hitedben. A kritika az nem, az nem bántást jelent, vagy nem elvenni akar valamit, hanem inkább hozzátenni. Tehát az, hogy a kritikával Neuzner-nek nem az volt a célja, hogy elvegyen tőlünk valamit, vagy elbizonytalanítson, hanem pont, hogy gazdagítson, vagy hozzátegyen valamit a hitünkhöz.
1: Mi az üzenete a hallgatóknak? Mi lenne az a summa?
2: A könyv nem egy könnyű olvasmány. Már az elején egyrészt felkelti az érdeklődést, de mégiscsak egy egyetemi tanárról van szó, aki egyébként egy gyakorló rabbi is volt. Ugye itt egy intellektuális vitára, két vallásnak a összehasonlítására készül, erre vállalkozik ebben a könyvben. Hát ahogy ő amilyen felkészült, nekünk is hát nagyon komolyan össze kell kapnunk magunkat, hogy oda kell figyelnünk, hogy azt gondoljuk, hogy ismerjük a hitünket, és természetesen ismerjük is, de ő behoz olyan szempontokat, akár a rabbinikus hagyományból, akár a mózesi, ószövetségi idézeteknek a említésével, amikre mi mondjuk nem gondoltunk. Lehet is tőle tanulni, tehát sokat lehet tanulni a kötetből, és itt ugye egy olyan különleges helyzet van, hogy egy keresztény kiadónak olvassuk a Jézusról megjelentetett könyvét, amit egy rabbi írt, tehát hogy ő az ő szempontjait tárja elénk. Ezzel mindenképpen gazdagítva az olvasót.
1: Igen. Befejezésül én felolvasnék egy rövid részt. Az előszóból Jakob Neuzner elképzeli, ahogy a názáreti Jézussal folytat párbeszédet Máté evangéliumának összefüggés rendszerébe helyezkedve, megadva Jézusnak azt, ami a zsidóknál a tisztelet legnagyobb jele, Isten egyetlen igazságának természetéről szóló őszinte vitában alakít ki vele kapcsolatot. Neuzner elmagyarázza, hogy a hegyi beszéd a mózesi tóra kritériumai alapján miért nem győzte volna meg arról, hogy kövesse Jézust, és miért tartott volna ki a mózesi tanítások követésében. Felfedi a keresztények Jézus Krisztusba és a mennyek országába vetett hitének okait, bár a zsidók továbbra is a mózesi tórában és a papok és szentemberek földi országában hisznek. Azt hiszem, ez itt a legjobb, legrövidebb összefoglalása ennek a könyvnek. Lehet mondani, hogy ez az összefoglalása?
2: Igen, mindenképpen. Neuzner rabbit korábban nem ismertem, bár azóta érdekes, hogy a rendkívül termékeny vallástudósnak a publikációi szembe jönnek. Ő itt nem tudósként, nem egyetemi tanárként írja ezt a könyvet, ezt le is írja, hogy ez nem egy tudományos mű, hanem ő egy hívő zsidóként összehasonlítja a tórai hagyományon alapulva a mózesi tórát, és tulajdonképpen lehet ezt mondani, a jézusi tórát, ezt is tőle tudjuk, hogy a tóra, kistével, ez azt jelenti, hogy a tórának a magyarázata, tanítás. Tehát ő Jézus tóra tanítónak tartja, aki a saját tóráját adja. Hát ez a két tóra, ha nem is versenyzik, hanem párhuzamosan olvasva ezt a két szent iratnak az elemeit, ezt hasonlítja össze Neuzner, és minket is erre hív, hogy mi is hasonlítsuk össze ezeket a szent iratokat. És én ennek nagyon örültem, tehát eleve ugye nálunk az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Ószövetségnek ugye az újnak a fényében van jelentősége, tehát mi már a feltámadás fényénél vizsgáljuk az ószövetségi iratokat. Ugye ezt például Schütz Páter úgy fogalmazta meg, hogy a keresztény szempontból az új szövetség a fény, és az ószövetség az árnyék. De akár egy olyan példát is lehet mondani, hogy a növény és a gyökere, tehát a föld felszín feletti rész az, ami a virág, meg a levelek, ugye ez az új szövetség és az ószövetség azok a gyökerek, amiből kinő ez a növény.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket. A Pesti stúdióból Murányi Nikolettet hallották, telefonon keresztül beszélgettünk Cseri Mátéval, nyelvtanár katekétával, aki Jakob Neuszen rabbi könyvének a fordítója, amelynek a címe Egy rabbi beszélgetése Jézussal.

Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés, aranyos fürteimhez, akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva. Idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked szentül őrizém.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Október 7-e. A Szent Rózsafűzér jelentése. Szent Lukács evangélista elmondja nekünk, hogy Mária meghökkent Gábor arkangyal szavainak hatására, mellyel az üdvözölte őt, és azon gondolkodott, miféle köszöntés ez. Máriának ez az elmélkedése az elsődleges példa a rózsafűzér imádkozására. A rózsafűzér azoknak az imádsága, akik becsben tartják az angyali üdvözletet. Azok az emberek, akik elmondják a rózsafűzért, Mária elmélkedésének fonalát veszik fel gondolatokban és szívükben. És ahogy elmondják az imát, azon gondolkodnak, milyen jelentősége van az üdvözletnek. Miféle köszöntés ez? Legelőször is elismétlik azokat a szavakat, amelyeket maga Isten intézett Máriához hírvivőjén keresztül. Akik becsben tartják a Máriának szóló köszöntést, olyan szavakat ismételnek meg, amelyek Istentől erednek. Ahogy elmondjuk a rózsafűzért, sokszor egymás után elismételjük ezeket a szavakat. De ezt nem csak egy egyszerű ismételgetése valaminek. A szavak, amelyeket maga Isten címzett Máriához, és amelyeket az isteni hírnökök közöltek vele, kifürkészhetetlen tartalmat rejtenek magukban. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. E szavak tartalma szorosan összefonódik a megváltás misztériumával. Az angyali üdvözletnek Máriához intézett szavai elvezetnek ehhez a misztériumhoz, és ugyanakkor meglelik benne a magyarázatukat. Ez a lényege a rózsafűzérnek.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné, Herpai Dóra műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban dr. Komlósi Piroska klinikai szakpszichológus, kiképző családterapeuta, egyetemi docens, meg még mondhatnám a pozícióit, beszélgetünk vele a segítőhivatás és a hit kapcsolatáról. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát pedig köszönjük a rádiónak. Nagyon megtisztelő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a meghívásomat, és azzal kezdjük, hogy egy pár mondatot mondjál magadról, hogy honnan jössz, vagy mivel foglalkozol, vagy amit akarsz.
1: Mindig örömmel jövök a Mária Rádióba. Egy református pedagógus család gyereke vagyok, aki pedagógussá lettem, nevelővé, és mint pszichológus a hivatásom, az emberek segítése mindig erősen megkapja azt a hangsúlyt, hogy segítsek az illetőnek fejlődni, nevelődni, jobbá lenni. És ebben a hitem nagyon erősen támogat, hiszen egész mélyen ott van bennem, amit otthonról is hozok, hogy igyekeznünk kell mindig felfelé tekinteni, és valahogy a krisztusi úton próbálni haladni. Igaz, hogy segítőként sok évtizedig erről nem lehetett beszélni, úgyhogy meg kellett tanuljam szinte, hogy hogy lehet ezt majd beépíteni a segítő hivatásomba. De már ennek is van néhány évtizede, hogy ezt lehet.